0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
3: Én még sohasem. Értettem,

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében ott hagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alterpopot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magdital is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
1: Trend Night.
2: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Vígszínház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
0: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban. Minden.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangó harmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangó harmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, funkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
0: Trend Night.
1: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel. A hatalmas siker után felkérés

0: kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából 2 évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Opera.
1: A klasszikus Hári János története most egészen új formában érkezik a gyerekekhez. A Magyar Állami Operaház szeptember 19-től Hári Jánoska címmel mutatja be Kodály Zoltán daljátékának rövidített, kifejezetten alsó és felső tagozatosoknak készült változatát. A rendező Harangi Mária a mai digitális generáció világából indult ki, az előadásban megjelenik az okostelefon és a mesterséges intelligencia is. A történet szerint egy osztály projektmunkában kezd el kutatni Hári János után, de közben rájönnek, hogy amit a technológia nem tud megadni, azt maga a mű, a képzelet és a fantázia igen. Az előadás egyik érdekes kérdése éppen az, hogy hol húzódik a határ a füllentés, a hazugság és a fantázia között. Hári nagy történetei talán nem minden részletükben igazak, de ettől még lehet bennük valami fontos és emberi. A csaknem egy órás szünet nélküli előadásban az Operaház gyermekkarának mintegy 60 tagja lép színpadra, mellettük Fülep Máté és Ortán Vivien látható.
0: Fesztivál.
2: Elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban most pénteken. Itt délelőttől már civil programok várják a látogatókat. A fesztiválon a közönség a természet közelségével történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felusz nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Will Cox zárja a sort. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi között esélyegyenlőségi divat show-t is rendeznek. A Ruhatárix Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók a roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón. A civil faluban kora este színpadra lép az autentikus Lovári Beás és Olá cigány népzenét egyedi stílusban feldolgozó Romungró zenekar is.
0: Kiállítás.
2: 22. alkalommal rendezi meg a Vasút modell kiállítást és mozdonyparádét szeptember 18-a és 20-a között a Voke Békés Csabai Vasutas Művelődési Háza. A ház nagy termében felépített H0 modulrendszeren mintegy 50 méteren kanyarognak majd a vonatok, a terepasztalok némelyikén pedig nem csak a vasúti forgalom nyújt mozgó látványt, mozog a fordítókorong is a fűtőházban, az éjszakai üzem alatt pedig az utcai közvilágítás biztosítja a fényt a modellvárosban. Érdekesség lesz egy teljesen legóból épült, 27 méteres egyvágányú vonalszakasz, amely a 40-es számú Budapest-Pécs vasútvonal Szentlőrinc és Pécs közötti szakaszát modellezi a rajta található állomásokkal és az ott közlekedő vonatokkal együtt. Kísérő rendezvényként megtartják a vasútmodellező klubok harmadik nemzetközi találkozóját is, az idei téma pedig a digitális vezérlés lesz.
0: Fesztivál.
2: Kulturális eseményekkel, szakrális sétákkal kezdődik szombaton az Ars Sacra Fesztivál Nagyszebenben. A szeptember 20-áig tartó rendezvénysorozat keretében szombaton a nyitott templomok napját is megtartják. A fesztivál a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva a szakrális művészet és az európai zsidó-keresztény értékek iránti elköteleződés jegyében kínál gazdag kulturális programot szeptember 20-áig. A rendezvénysorozat 6 nagyszebeni egyházközség, a helyi önkormányzat és a magyarországi intézmények együttműködésével jött létre. Az erdélyi város templomai 9 napon át a megszokott istentiszteleti rendtől eltérően tartanak nyitva, és koncerteknek, kiállításoknak adnak helyet, valamennyi esemény ingyenes. A programban kiemelt szerepet kapnak a zenei események, kiállítások, szakrális séták és az egyházi épületek bemutatása, látogatása. A fellépők között van Pál Úr János budapesti orgonaművész, a norvégiai Hvalkjaften férfikar, valamint Brita és Jörg Falk Lautert, német-norvég származású egyházi zenészek. A fesztivál keretében szombaton tartják a Nyitott templomok napját, amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a nagy közönség számára az egyházi szertartásokon kívül is meglátogatni a templomokat, felfedezni az egyes vallásokra jellemző építészeti örökséget, a kulturális élet, az adott felekezet közösségeit, személyiségeit, a templomok délelőtt 10 és 13, illetve délután 15 és 19 óra között látogathatók. Szombaton és vasárnap vezetett szakrális sétákat tartanak, amelyeken ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a részvétel. A 15-20 perces sétákon lelkészek és helytörténészek mutatják be a templomokat.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Balaton kiskör kétkeréken, avagy hogyan is érdemes nekivágni 80 kilométernek. Füredről kiindulva Tihanyon át, Kompa Szántód felé, majd vissza a déli és keleti part érintésével egy olyan 80 kilométeres kör áll össze, amelyen, ha végigmegyünk, az inkább mini nyaralás, mint sport. Balatonfüredtől indulva a Tihanyi Komphoz vezető szakasz eleinte csak szép. Ez a szakasz nem a tempóról szól. Ha letérünk kicsit a Bringa útról, a Tihanyi tájházak és a Tihanyi piacplac épp annyi kulturális kitérőt adnak, amennyi nem veszi el nagyon az időt, de hozzátesz az élményhez. Kompon a Balaton közepén, amikor megáll a lendület. A Tihanyrév közforgalmú személyhajó kikötő nem csak átkelési pont. Ritmusváltás. A Kompon állva a Balaton mély kék felülete egészen másmilyen, mint két kerékről nézve. Déli part, lángos vadászat és a valóság. A déli part inkább sík terep, gyorsabb, de csalóka. A kilométerek itt könnyebben gyűlnek, és az ember már majdnem elhiszi, hogy ez az út sima ügy. Itt jövünk rá arra is, hogy lángos találni meglepően nehéz küldetés, és a Siófoki közforgalmú személyhajó kikötő környéke jó pihenőpont, ha ivóvízre, árnyékra, vagy csak némi önválveregetésre van szükségünk. Keleti part, Almádi felé, amikor már érezzük a nap erejét. Balaton-Almádi felé a táj újra hullámzó, kicsit karakteresebb. Hogyan érdemes nekivágni? Induljunk korán, számoljunk pihenőkkel, legyen nálunk defektjavító. A komp menetrendjét nézzük meg előre. Megközelítés. Balatonfüred, Siófok és Balaton-Almádi is könnyen elérhető autóval és vonattal. A kompjáratok Tihany és Szántód között rendszeresen közlekednek, kerékpárral is igénybe vehetők. A kiskör nagy része jól kiépített kerékpárúton halad.
3: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2026. szeptember 15-e van, kedd reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, én Kovács Gergő vagyok, önök pedig a Trend FM friss híreit hallják. Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Ezt írta az amerikai elnök a közösségi oldalán. Szerinte a globális dízelolajárak növekedését főként az orosz-ukrán háború okozza, nem pedig az iráni konfliktus. Donald Trump már vasárnap arról beszélt, hogy Ukrajnának fel kellene hagynia az orosz dízel infrastruktúra elleni támadásokkal. Az uniós tagállamok nagykövetei tegnap, egy nappal a határidő lejárta előtt, nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról, ezért egy héttel kitolták a döntés határidejét. Erről ír a Politico. A hírportál szerint Szlovákia azt követelte, hogy az EU töröljön a szankciós listáról két vagyonos orosz üzletembert. Más tagállamok azonban ezt nem voltak hajlandóak fontolóra venni, különösen az ukrajnai polgári célpontok elleni orosz rakéta és dróntámadások fokozódása miatt. A vita másik része arról szólt, hogy az intézkedéseket a 2014 óta bevett gyakorlatnak megfelelően 6 vagy 12 hónappal hosszabbítsák-e meg. A hírportál értesülése szerint Szlovákia nem hajlandó támogatni a hosszabb egyéves időszakot. Átverésnek nevezte a mesterséges intelligencia világra jelentett súlyos veszélyeiről szóló állításokat az amerikai elnök. Donald Trump bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy az AI el fogja pusztítani a világot, és az adatközpontok károkat okoznak a körzetükben fekvő lakónegyedekben, ugyanazok az emberek, akik nem sokkal ezelőtt még azt mondták, hogy a klímaváltozás el fogja törölni a világot. Irodát nyit Ottawában az Európai Parlament az EU és Kanada parlamenti kapcsolatainak erősítésére. Az EU szerint az Ottawában létrehozni kívánt iroda erősíteni fogja az Európai Parlament jelenlétét és együttműködését Kanadában, növeli a kanadai parlament munkájának ismertségét. Regionális hatásköre az északi sarkvidékre is kiterjed, így fontos platformot biztosít a parlamenti részvételhez az EU és Kanada számára az egyre növekvő stratégiai jelentőségű kérdésekben. Hírek itthonról. Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését. Ezt erősítette meg a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdaság értesülése szerint. A lap úgy tudja, hogy a kivitelezőnek a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt Záev építőipari ZRT-nek szeptember végéig le kell vonulnia a területről. A budavári palota alszárnyának újjáépítése így leáll. A kormány június végén rendelt el a Nemzeti Hausmann program és a budavári palota negyed megújítását szolgáló felújítások vizsgálatát. Erre szeptember végéig adtak időt. A minisztérium azt írta a lapnak, hogy ez a munka jelenleg is folyamatban van, tehát a következő hetekben dőlhet el, hogy mi lesz a tervek sorsa.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 151.724 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma mintegy 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL árfolyama 0,3%-kal 5.365 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal 46.450 forintra esett, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2.552 forintra erősödött. A Richter papírok árfolyama 0,2%-kal 12.560 forintra nőtt. Túlnyomórészt mínuszban zárták a vezető nyugat-európai

0: tőzsdék a kereskedést. A londoni FTSE 4% plusszal, a frankfurti DAX 6% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 7%-kal gyengült. Milánóban 1,6%-os, Madridban 1,4%-os veszteséggel zárult a kereskedés. Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főmutatói. A Dow Jones 3%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,5%-kal esett vissza. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában, ahol a japán Nikkei 0,5%-os pluszban, Hongkong 3%-ot gyengül, Shanghai 1% mínuszban, az indiai Sensex 0,5%-ot erősödik, a dél-koreai Kospi stagnál, Szingapur 1%-os mínuszban. 1 euróért 365 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon idehaza, egy kisebb gyengüléssel kezdi tehát a forint a napot az amerikai dollárral szemben is, ott 1 amerikai dollárért 317 forint 10 fillért kérnek, egy svájci frankért pedig 387 forint 70 fillért kell adni. 1,1537 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Itt 1,3%-ot drágul a Brent jegyzésára hordonként, 106 dollár 98 centre, és 1,4%-kal drágul a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj jegyzésára 102 dollár 85 cent.
1: Időjárás jelentés.
0: A kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő. Friss hírekkel legközelebb fél óra múlva várjuk Önöket. Nagy Károllyal indítjuk a reggeli monitort. Tartsanak velünk, jó napot, jó rádiózást!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, a mai hírszerkesztő kollégám Kovács Gergő, szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Elmondjuk természetesen a legfrissebbeket, egyrészt a hazai kormányzati döntésekről, de szó lesz majd arról is, hogy mi újság az olajpiaccal, amelyet egyelőre két hatásnak a kedélyei borzolnak, fogalmazunk így. Úgy tűnik, hogy Oroszországot és Ukrajnát megpróbálja legalább egy energetikai tűzszünetre rávenni az amerikai. Egyelőre az ukránok erre pozitívan reagáltak, az oroszok nem igazán, és Jemenben nagyon úgy tűnik, hogy a huszi lázadók egyre másra foglalnak el városokat, illetve kisebb szigeteket az ottani kormányerőkkel szemben, és a Bab el-Mandeb szorost a hatalmukba keríthetik, márpedig ha ez így lesz, akkor egy újabb tengerszoros válik gyakorlatilag hajózhatatlanná, ami a kőolaj piacra és hát a földgáz piacra, meg az egész tengeri áruszállításra drámai hatással lehet. Ennek megfelelően nagyon magasan vannak a kőolajárak. Elmondjuk az elmúlt órák fejleményeit.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését, ezt erősítette meg a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdaságnak.
2: A lap úgy tudja, hogy a kivitelezőnek, a Mészáros Lőrinc érdekeltségében sorolt ZAEV építőipari ZRT-nek szeptember végéig le kell vonulnia a területről. A budavári palota alszárnyának újjáépítése így leáll. A kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hausmann program és a budavári palota negyed felújítási munkálatainak vizsgálatát. Erre szeptember végéig adtak időt. A minisztérium azt írta a lapnak, hogy ez a munka jelenleg is folyamatban van, tehát a következő hetekben dőlhet el, hogy mi lesz a tervek sorsa.
1: Folytatódik a hazai építőipar lejtmenete. Az egy évvel korábbi rán 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal volt kisebb az építőipari termelés volumene idén júliusban.
2: Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7, az egyéb építményeké 14%-kal volt kisebb. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége elnöke elmondta, hogy bár a kormányzati ciklusok beruházási ciklust is jelentenek, az építőipar teljesítménye nem a választások miatt tört meg. Koly Lászlót hallják.
3: A törést a folyamatosságban nem a kormányváltás okozza elsősorban, hanem az, hogy 2022-ben 5000 milliárd forintnyi építési beruházást halasztott el az előző kormány, és valójában a halasztás következtében ezeknek a létesítményeknek az előkészítése is elmaradt. Egy új kormány az összetételétől függetlenül az első fél évben abból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített, és itt nagyon kevés versenyeztetés előkészített építési beruházási ügy van jelenleg. Ez látszik az építőipar számaiban is.
1: Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, legalábbis ezt írta az amerikai elnök közösségi oldalán.
2: Donald Trump szerint a globális dízelolajárak növekedését főként az orosz-ukrán háború okozza, nem pedig az iráni konfliktus. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök meg is erősítette, hogy kölcsönös alapon kész leállítani az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat.
1: Nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról az uniós tagállamok nagykövetei, erről ír a Politico.
2: Egy héttel kitolták a döntés határidejét. A hírportál szerint Szlovákia azt követelte, hogy az EU töröljön a szankciós listáról két vagyonos orosz üzletembert. Más tagállamok azonban ezt nem voltak hajlandóak fontolóra venni, különösen az Ukrajna elleni orosz támadások fokozódása miatt. A vita másik része arról szólt, hogy az intézkedéseket 6 vagy 12 hónappal hosszabbítsák-e meg. A hírportál értesülése szerint Szlovákia nem hajlandó támogatni a hosszabb egyéves időszakot.
1: Az amerikai-iráni feszültség újabb hulláma komoly nyomást helyez az olaj- és üzemanyagpiacokra.
2: A megkérdezett energetikai szakértő szerint nagyon nehéz a jövőt prognosztizálni, hiszen napi szinten változik a helyzet a hormuzi szoros körül. Oloda Attila szerint már nem csak a nyersolaj kínálata jelent problémát.
4: sokkal inkább problémának tűnik az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás ahhoz, hogy ellássa Európát például üzemanyaggal, és ez ugyanúgy igaz egyébként a dízelre, ugye ott is tapasztaltunk nagyon erős áremelkedést, és ugyanígy igaz ez például a kerozénra is, amelyikre, hogyha azt mondjuk, hogy a brenti ár körülbelül augusztustól kezdődően hát olyan durván 30%-kal növekedett, de a jet fuel, tehát ennek a kerozénnak az ára az még jobban emelkedett. Most már ott tartunk, hogy nagyjából olyan $100 körül él most az olaj ára, és ahhoz képest a kerozin ára az meg olyan $170 körül van. Ez egy elképesztő nagy prémium a $100 nyersolajárhoz képest. Itt azonnal jelentkezik a nyersolaj kínálati probléma, és az, hogy a finomított termékekből is van szűkösség. Ez a kettő együtt nagyon erősen fölemelte ezeket az árakat.
1: Masszív 1,5%-os emelkedésben a kőolaj, a Brent $107.28 jár, míg az amerikai könnyolaj $103.12. Átverésnek nevezte a mesterséges intelligencia veszélyéről szóló állításokat az amerikai elnök.
2: Donald Trump a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy az MI el fogja pusztítani a világot, és az adatközpontok károkat okoznak a körzetükben fekvő lakónegyedekben, ugyanazok az emberek, akik nem sokkal azelőtt még azt mondták, hogy a klímaváltozás el fogja törölni a világot.
1: Saját AI-kkel Európának az Európai Központi Bank elnöke szerint.
2: Christine Lagarde hozzátette, hogy több adatközpontot kell építeni, hiszen félő, hogy az Egyesült Államok vagy Kína elzárja a hozzáférést ezekhez a technológiákhoz. Szerinte néhány éven belül a hozzáférés megszüntetése vagy feltételeinek megváltoztatása egyszerre érinteni az összes gazdasági ágazatot. Ezért ez olyan alkupozíciót jelent, amellyel egyetlen kereskedelmi partner sem rendelkezett még Európával szemben, és amelyet bármilyen tárgyalás során fel lehetne használni például a vámokról vagy digitális adókról szóló vitákban.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 151.724 ponton zárt tegnap.
2: A részvénypiac forgalma mintegy 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A Molár folyama 0,3%-kal 5365 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal 46450 forintra esett, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2552 forintra erősödött, a Richter papírok árfolyama 0,2%-kal 12560 forintra nőtt.
1: Jelenleg 366 forinton az euró árfolyama. Túlnyomó részt mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
2: A londoni FTSE 4% plusszal, a frankfurti DAX 6% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 7%-kal gyengült. Milánóban 1,6%-os, Madridban 1,4%-os veszteséggel zárult a kereskedés.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones 0,3%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 0,4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal esett vissza.
1: 1,1536 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Az ázsiai tőzsdei kereskedésben a japán tőzsde, a Nikkei most éppen 1,1%-kal erősödik, Hongkong 0,2%-os mínuszban jár, Shanghai 0,1%-kal csökken, az indiai tőzsde 0,1%-os pluszban, a dél-koreai tőzsde ma is gyengül 0,5%-kal, mint ahogy a szingapúri is 1%-kal.
0: Időjárás jelentés.
2: A ködfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tum. Tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, diri, diri, dai.
1: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
2: 6 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok! Folytatódott a hazai építőipar lejtmenete júliusban. Az egy évvel korábbiránt 12,2, az előző hónaphoz viszonyítva 4,6%-kal volt kisebb az építőipari termelés volumene. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7%, az egyéb építményeké 14%-kal volt kisebb. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke azt mondta, hogy bár a kormányzati ciklusok beruházásit is jelentenek, az építőipar teljesítménye nem a választások miatt tart meg. Koly László beszélt arról is, hogy az uniós források megérkezése jövőre jelenhet meg az építőipar teljesítményében. Lakatos László interjúja.
3: Júliusban tovább zsugorodott az építőipar teljesítménye, 12,2%-kal maradt el az előző évhez képest, és az előző hónapihoz képest is kisebb volt. Ez azt jelenti, hogy most már akkor folyamatos zsugorodásban van az építőipar. Mi áll ezek mögött, a számok mögött?
4: Hónapról hónapra csökken az építőipar teljesítése 2025 évvel összemérve, ugye azonos időszakokat. Ráadásul ha nem is méricskélünk, a július és az augusztus szokott az a hónap lenni, amikor számokban a legkisebb az építőipar teljesítménye. Dolgozik folyamatosan akkor is a szakma, csak nem nagyon szokott számlázni, mert a megrendelő elmegy nyaralni. De tény, hogy egy alacsony bázishoz mérve is zsugorodik az építőipar, és jelenleg 2,7%-kal elmarad az előző év azonos időszakától az építőipari termelés volumene.
3: Mi áll a háttérben?
4: Az elmúlt 10 évet figyelembe véve legalacsonyabb az állami önkormányzati közösségi megrendeléseknek a volumene. 2025-ben az első fél évben például a közbeszerzés, építési beruházási célú közbeszerzés még 1710 milliárd forint volt, most pedig 650 milliárd forint, tehát több mint a felére visszaesett. A másik ok, hogy a nagy befektető, ami építéssel is együtt jár, kivár, illetve várakozik, hogy a kormánnyal egyeztetni tudja a beruházás feltételrendszerét. Valójában a lakosság az, aki rendel, ezért is lehet azt mondani, hogy az építőipar ilyen teljesítés szempontjából, vagy munkaellátottság szempontjából ketté szakadt. Amíg a közepes és nagyértékű munkák szinte eltűntek a piacról, és az előbbi megrendelői kör az, tehát állam és nagybefektetők, akik közepes és nagyértékű munkákat rendelnek, addig a lakosságnál azt tapasztaljuk, hogy van pénz, kisebb-nagyobb felújítások és lakásépítés megvalósul, és a mikro- és kisvállalkozói körben, különösen Budapesten és agglomerációs övezetében van elegendő munka.
3: Ez egyébként akkor, ha úgy vesszük, jó hír is lehet, hiszen emlékszünk azokra az időkre, amikor csupán az állami megrendelések tartották életben az építőipart. Tulajdonképpen ez egy egészségesebb történet, nem?
4: Az egészséges állapot az, hogy a nagy megrendelői kör korábbi évekhez képest hasonló mértékben rendel, vagy olyan mértékű csökkenés nincs, mint amit most megélünk, akár az állami oldalról, akár a nagy befektetők oldaláról. Igen, a lakosság rendel. Most kitörési pont a mikro- és kisvállalkozói körben a lakásfelújítások, és erre lehetne egy lapáttal rátenni, hogyha az energia megtakarítást célzó otthonfelújítási program, vagy a Start Otthon program újra tudna indulni.
3: De hát tulajdonképpen ezek újra fognak indulni, ezt lehet hallani, mert erről már voltak nyilatkozatok. Mikor számít ezekre?
4: Az építőiparnak jelenleg a legnagyobb ellensége az idő, tehát hogyha ezek minél előbb szeptember végén, október elején elindulnának, akkor egy kitörési pont tudna lenni, akár a közepes és nagyobb értékű lakásépítések területén, illetve a közepes és nagy volumen építésére képes vállalkozásoknál is. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy más területen, ahol a főtevékenység egy közműépítés, útvasútépítés, ott azért továbbra is nagyon hiányoznak a munkák. Például a közmű vízcsatorna építésnél több mint 50%-kal csökkent a lehetőség és a megrendelés is.
3: Bár egyébként erről meg voltak bejelentések, hogy most ha megérkezik majd az uniós forrás, akkor ezek lesznek azok, amelyeket elsőként elindítanak, mert a vasút az olyan állapotban van, hogy azon valóban van mit dolgozni, és egyébként pont a víz közművekkel és a víz infrastruktúrával kapcsolatban is nagyon nagy elmaradás van, tehát ott is muszáj lenne nagy beruházásokat végrehajtani.
4: Számítunk az uniós források mielőbbi lehívására, versenyeztetésére és vállalkozásba adására ilyen létesítményeknél, csak ennek is komoly időszükséglete van. Ezek a létesítmények jogerős építésengedély mélységbe még kidolgozásra várnak. A leggyorsabb építési beruházási célú közbeszerzési eljárás az minimum 3 hónap. Tehát, hogyha mindenki a legjobb ütemben végzi az előkészítő munkát, akkor is legkorábban az év végén tud az építőipar erre leszerződni, és a 2027 évi számaiban tud megjelenni. Tehát a 2026-on már túl sokat nem tud segíteni.
3: Az egyébként normális, hogy egy ilyen kormányváltáskor mindig egy kicsit így megállnak a nagy megrendelések, mert mindent átnéznek.
4: A kormányzati ciklusok azok általában egyben beruházási ciklust is szoktak jelenteni. Itt a törést a folyamatosságban nem a kormányváltás okozza elsősorban, hanem az, hogy 2022-ben 5000 milliárd forintnyi építési beruházást halasztott el az előző kormány, és valójában a halasztás következtében ezeknek a létesítményeknek az előkészítése is elmaradt. Hát egy új kormány az összetételétől függetlenül az első fél évben abból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített, és itt nagyon kevés versenyeztetésre előkészített építési beruházási ügy van jelenleg. Ez látszik az építőipar számaiban is.
3: Az önkormányzati megrendelésekre mennyire lehet számítani a következő időszakban? Mennyire számítanak ezekre? Ugye most úgy tűnik, hogy a legalábbis Budapest például nagy megállapodásra készül a kormánnyal, ez talán több forrást jelent a főváros számára. Ebben számítanak megrendelés növekedésre?
4: Legutóbb Karácsony Gergely főpolgármester úr azt nyilatkozta, hogy a fővárosnak van is pénze, meg nincs is. Ez alatt azt értette, hogy a brüsszeli források megérkezésével városfejlesztésre, beruházásokra lesz pénze, aminek mindenki nagyon örül. A városüzemeltetés viszont forráshiányos, és a városüzemeltetésnél is nagyon sok olyan felújítás, karbantartás, kisebb értékű munkák vannak, ami az építőiparnak is folyamatosan szokott munkát adni. Számítunk arra, hogy Budapesten az előkészített nagy beruházások elindulnak. Ezek elsősorban kötött pályás tömegközlekedéshez kapcsolódó beruházások, tehát vasút, villamos, hév, néhány bevezető útszakasznak a felújítása, vagy nagykörút felújítása. Azoknak, akik főtevékenységükből fogva ebből élnek meg, ezeknek ez komoly lehetőséget jelent. Várjuk a kiírást, hogy lehessen versenyezni ezekre a feladatokra.
3: A vállalati beruházások hogy muzsikáltak az elmúlt időszakban? Arra is a kivárás volt a jellemző, tehát hogy a vállalkozások sem nagyon akartak beruházni addig, amíg nem látják, hogy mi az irány.
4: Egy tisztelet a kivételnek, de ahhoz, hogy az építőiparnak a gazdaság szereplői feladatot adjanak, valahol 2-3% közötti GDP növekedésre van szükség. Jelen pillanatban rosszabb az általános helyzete a magyar gazdaságnak, de akár az Európai Unióban is a növekedés, a gazdaság növekedése visszafogottabb, és a fizetőképes kereslet növekedése nélkül pótlagos beruházásra a gazdasági szereplők sem nagyon vállalkoznak.
3: A jövőre mire számít? Javulhat, vagy nőhet a megrendelés állomány?
4: Mici Mackó mondta azt, hogy hepe-hupa, és olyan nincs, hogy kétszer hepe vagy kétszer hupa. Mi úgy gondoljuk, hogy olyan régóta van már ez a hupa szituáció, hogy előbb vagy utóbb a gazdaság élénkülni fog. 2027 második felétől azonban érdemleges építési beruházással együtt járó növekedésre nem igazán számít az EVOSZ jelenleg.
2: Kói Lászlót, az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökét hallották. Tegnap az esti órában a Világgazdaság írta arról, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium megerősítette, miszerint a budavári palota felújítását egyelőre leállítják. A minisztérium két hetet adott a kivitelező Záévnek, hogy levonuljon a területről, és új közbeszerzést írnak ki. Nem mellesleg a minisztérium közölte, hogy az ez évi munkálatokra nem találtak költségvetési forrást a büdzsében. 6 óra 52 perc van, 8 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. A 7 órai hírösszefoglaló után pedig már arról lesz szó, hogy Dél-Koreában tényleg 24 órássá tennék a tőzsdei kereskedést.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban mától a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Éjszakánként 19 órától másnap reggel

0: Német Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A jemeni huszi lázadók elfoglalták a stratégiai jelentőségű Nagy és Kis Hanis szigetet a Vöröstengeren. Erről az Irán támogatását élvező milícia tisztségviselői számoltak be. Magyarán a Bab el-Mandeb szoros körül egyre komolyabb a hurok, és vélhetően nem csak drónokkal, hanem ballisztikus rakétákkal is be tudják lőni a területet. Nem elesleg az iráni forradalmi gárda arról számolt be, bár egyelőre ezt az információt nehéz ellenőrizni, hogy az Al-Gaya nevű tanker aknára futott a Hormuzi szorosban, és robbanás nyomán ki is gyulladt. Ha erről van hitelt érdemlő megerősítés, akkor természetesen mondjuk majd. Minden esetre a kőolaj árán az látszik, hogy a két szorosnak a túlszulejtése bizony továbbra is nagyon komoly gondot okoz. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztőnk Kovács Gergő.
1: A stúdióban Nagy Károly és Kovács Gergő. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei.
3: Az ország elnöke erről írt közösségi oldalán, azonban azt nem nevezte meg, hogy melyik országhoz tartozott a drón. A Litván Nemzeti Rádió azt közölte, hogy a drón a szomszédos Fehéroroszországból érkezett és nyugat felé tartott. Az ország középső részén zuhant le. A történtekkel párhuzamosan a lengyel hadsereg műveleteket hajtott végre az ország felett az orosz drónok Ukrajna ellen intézett támadásai miatt.
2: Elismerte az amerikai védelmi minisztérium, hogy lőszerhiány alakult ki az iráni háború miatt.
3: Szeptember elején az amerikai elnök még azt írta, hogy az Egyesült Államoknak gyakorlatilag korlátlan a lőszerkészlete. Szakértők szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. A Pentagon főfelügyelőjének jelentése szerint a hadművelet feltárta a lőszer utánpótlás terén az iparágban fennálló nehézségeket.
2: Az amerikai-iráni feszültség újabb hulláma nyomást helyez az olaj- és üzemanyagpiacokra.
3: A megkérdezett energetikai szakértő szerint nagyon nehéz a jövőt prognosztizálni, hiszen napi szinten változik a helyzet a Hormuzi szoros körül, hol Oda Attila szerint már nem csak a nyers olaj kínálata jelent problémát.
4: Sokkal inkább problémának tűnik az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás ahhoz, hogy ellássa Európát például üzemanyaggal, és ez ugyanúgy igaz egyébként a dízelre, ugye ott is tapasztaltunk nagyon erős áremelkedést, és ugyanígy igaz ez például a kerozinra is, amelyikre, hogyha azt mondjuk, hogy a Brenti ár körülbelül augusztustól kezdődően hát olyan durván 30%-kal növekedett, de a jet fuel, tehát ennek a kerozinnak az ára az még jobban emelkedett, most már ott tartunk, hogy nagyjából olyan $100 körül jön most az olajára, és ahhoz képest a kerozin ára az meg olyan $170 körül van. Ez egy elképesztő nagy prémium a $100 nyers olajárhoz képest. Itt azonnal jelentkezik a nyers olaj kínálati probléma, és az, hogy a finomított termékekből is van szűkösség. Ez a kettő együtt nagyon erősen fölemelte ezeket az árakat.
2: $107.43 a Brent típusú kőolaj jegyzése, míg az amerikai könnyűolaj jelenleg $103.31 jár. Alexander Vučić szeptember végén távozik a szerb államfői posztról, majd kormányfőjelöltként indul az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson.
3: A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt, 2017 óta pedig köztársasági elnökként irányítja az országot. Jelenleg második államfői ciklusát tölti, az alkotmány alapján pedig újabb elnöki mandátumot már nem szerezhet, viszont a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint miniszterelnökként megtarthatná vezető politikai szerepét Szerbiába. Vučić számára a sorsdöntő lesz a soron következő választás, tette hozzá Németh Ferenc.
5: Itt a kérdés Vučić számára az, hogy sikerül-e átörökítenie pozícióját az elnöki székből a miniszterelnöki székbe, és a legfőbb akadályt pedig a diáktüntetésekből kinőtt úgynevezett diáklista adhatja számára. Jelenleg még Vučić továbbra is a legnépszerűbb politikus Szerbiában, viszont az utóbbi két évben, mióta diáktüntetések vannak Szerbiában, azóta folyamatosan erodálódik Vučić népszerűsége, nem tudta megtörni a diákokat, nem tudta meg

0: a tüntetések spirituszát.
1: Tőzsdehírek. Jelentősen meghosszabbította a kereskedési idejét Dél-Korea fő tőzsdéje. Már tegnaptól a délután 3:30 zárás után egészen este 8 óráig lehetett kereskedni a részvények döntő többségével.
2: A Korea Exchange lépése egy hosszabb távú stratégia része, amelynek végső célja a napi 24 órás kereskedés felé történő elmozdulás. A Concord vezető stratégiája szerint hosszabb távon a világ legfontosabb tőzsdéi követik ezt a stratégiát. Persze új kockázati protokollok kellenek, és egyéb hátrányai is lehetnek a hosszabb nyitvatartásnak, ezt tette hozzá Móró Tamás.
3: Jóval nehezebb feldolgozni a kereskedési ügyleteket, több tranzakció lesz, esetlegesen az elszámolásokkal lehetnek problémák. Tehát én azt gondolom, hogy ezt erősen le kell tesztelni ahhoz, hogy be lehessen vezetni. Ez egyébként most Amerikában már zajlik, de úgy gondolom, hogy ott meg fogják csinálni. A tippelni kéne akkor Európában pont az ilyen elszámolási tranzakciós nehézségek miatt ez lassabb lesz, illetve Európában azért a munkaidő kérdése is jóval feszesebben van kezelve, tehát emiatt is szerintem itt lassabb lesz ez. Talán ez a fő hátránya, hogy azért a munka és szabadidő egyensúly, vagy munka-család egyensúly azért eléggé sérülhet egy ilyen helyzetben.
1: Az ázsiai kereskedésben most éppen sima nyitvatartási időben a dél-koreai tőzsde 6%-kal gyengül, Szingapur 1%-os mínuszban, stagnál az indiai tőzsde, Shanghai 1%-del gyengül, Hongkong 2%-del, a japán tőzsde is mindössze 27 pontos mínuszban jár, 1,15-38 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Idehaza a Budapest értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 151.724 ponton zárt még tegnap.
2: A részvénypiac forgalma mintegy 22 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek. A MOL árfolyama 0,3%-kal 5.365 forintra csökkent. Az OTP 1,1%-kal 46.450 forintra esett. A Magyar Telekom 0,1%-kal 2.552 forintra erősödött. A Richter papírok árfolyama 0,2%-kal 12.560 forintra nőtt.
1: Túlnyomó részt mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
2: A londoni FTSE 4% plusszal, a frankfurti DAX 6% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 7%-kal gyengült. Milánóban 1,6%-os, Madridban 1,4%-os veszteséggel zárult a kereskedés.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones 0,3%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 0,4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal esett vissza.
1: Meredeken emelkedik az amerikai 10 éves kötvények hozama, 5% fölött jár, amire nagyon-nagyon régóta nem volt példa. 5,21%-on kereskednek most az amerikai 10 éves papírokkal. Gyakorlatilag majdnem megegyez egyébként a brit hosszútávú kötvények hozam szintjével mindez, az egyik legmagasabb a fejlett piaci országok közül. Nézzük a devizapiacot, 1,1535 az euró-dollár, 1,6200 most egészen pontosan az euró-ausztrál dollár, és a forint árfolyama gyengül, ez 366 forint 30 filléres eurót jelent, a dollár 317,60, a svájci frank pedig 388 forint 10 fillére jár. Javul a közlekedésbiztonsági helyzet Magyarországon, kevesebben vesztik életüket az utakon, de további intézkedésekre van szükség.
2: Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottságának főtitkára elmondta, a rendőri ellenőrzés mellett az edukációra, a figyelemfelhívásra és a prevencióra is nagy szükség van. Külön kockázatot jelentenek az elektromos rollerek, amelyekkel kapcsolatban gyorsan nő a balesetek aránya. Berzai Zsolt rendőr alezetest hallják.
4: A rolleresek által okozott közlekedési balesetek száma nagy mértékben nő. 2024-ben 2,5%, 2025-ben 4,5%, 2026 első 8 hónapjában már 7% az általuk okozott balesetek aránya. Ez nagyon sok, óriási ütemben emelkedik, tennünk kell valamit. A rendőrség ennek érdekében az iskolarendőr program keretében úgynevezett rollersúri programot indít, ami azt jelenti, hogy a fiatalabb korosztályt, és itt elsősorban általános iskola felső tagozat, illetve a középiskolákban tanulókat gondolom, akik részt vesznek a programban az iskola felkérésére, azok egy elméleti és egy gyakorlati képzést kapnak, hogy hogyan kell ezt az eszközt megfelelően és biztonságosan használni.
5: Időjárás jelentés.
2: Általában napos idő várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható, késő estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő.
5: Sporthírek a 94.2.
1: Gulácsi Péter a spanyol labdarúgóbajnokságban is bemutatkozott a Villarreal játékosaként, de csapata az ötödik fordulóban is kikapott, ezúttal a Betis-től 2-1-re. A múlt hét keddi Borussia Dortmund elleni bajnokok ligája mérkőzés után a bajnokságban először kapott játék lehetőséget az 58-szoros magyar válogatott kapus, akinek csapata vezetés szerzett ugyan, de a vendégek még az első fél időben fordítottak. Gulácsi 12 kapura tartó lövésből 10 védéssel próbált segíteni, de a Villarreal harmadszor szenvedett vereséget és továbbra is nyeretlen a spanyol labdarúgó bajnokságban. A Leeds United hazai pályán 4-1-re legyőzte a Newcastle Unitedet az angol labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában, ezzel pedig felzárkózott a harmadik helyre a tabellán. 8 gólos mérkőzésen győzött az Internazionale, a címvédő bő negyed óra után 2 gólos hátrányba került, végül 5-3-ra mégiscsak legyőzte az Udinézét hazai pályán az olasz labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában. Győzelmével a milánói együttes továbbra is 100%-os a bajnokságban, de rosszabb gólkülönbségével a második helyen áll a lista vezető AS Róma mögött.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:08, jó reggelt kívánok! Meghosszabbította a hétfőtől kereskedési idejét Dél-Korea fő tőzsdéje, és a délután 3:45 zárás után egészen este 8 óráig lehetett kereskedni a helyi részvények döntő többségével. A Korea Exchange lépése egy hosszabb távú stratégia része, amelynek végső célja a napi 24 órás kereskedés felé történő elmozdulás és az úttörőnek számító változtatása, elsősorban a nemzetközi befektetők aktivitását szeretnék növelni. A Concord vezető stratégiája szerint az esti kereskedés már átfedésbe kerül az európai üzleti órákkal, így az európai intézményi befektetők könnyebben reagálhatnak a dél-koreai vállalatokat érintő hírekre, és a világ legfontosabb tőzsdéi hamarosan követhetik ezt a stratégiát. Moró Tamás arról is beszélt, hogy természetesen új kockázati protokollok is kellenek, veszélybe kerülhet például a munka-magánélet egyensúlya, Lakatos László interjúja.
2: Korea fő tőzsdéje úgy döntött, hogy jelentősen meghosszabbítja a kereskedési időt, és már hétfőtől délután 3:30 zárás helyett egészen este 8-ig nyitva tart, de hogy hosszú távon akár a 24 órás nyitvatartás is elképzelhető. Mi lehet-e mögött? Ugye túl azon, hogy hát a legjobb évén van túl a koreai tőzsde, tehát vérszemet kaptak, hogy hosszabb nyitvatartással több pénzt lehet keresni?
3: Hát van egy ilyen globalizálódó trend a tőzsdék között, hogy legyenek egyre hosszabb nyitvatartási idők, és hogy a befektetők kölcsönösen hozzáférhessenek a fontosabb tőkepiacokhoz. Tulajdonképpen szinte hétfő hajnaltól egészen péntek estéig, és lehet, hogy még pár a hétvégi kereskedést is esetleg bevállalják. De talán Dél-Korea esetében az nagyon fontos, hogy ez a piac nagyon erősen kapcsolódik az egész mesterséges intelligencia beruházási sztorihoz. Rengeteg hardware gyártó van jelen ezen a piacon, illetve ez a fő tőzsdéje, a Samsung és az SK Hynix a két legismertebb cég, de ezen kívül még jó néhány más vállalat is ezen a tőzsdén van jelen, dél-koreai vállalat, és ezáltal a külföldi befektetők hozzáférése javulhat ehhez a tőzsdéhez. Egyébként ez az ottani este 8 órás zárás, ez magyar idő szerint délután 1 óra, tehát az európai kereskedők azért viszonylag nyugodtan tudnak akkor koreai részvényekben kereskedni. Az amerikaiak még kevésbé, de úgy tűnik, hogy számukra is egy picit elérhetőbb lesz ez a piac. Szóval összességében az irány ez, hogy van egy általános nagy trend, és akkor van egy ilyen technológiai összekapcsolódás.
2: Ezek szerint mindentől kezdve erre számíthatunk, hogy egyre több tőzsde kitolja a nyitvatartási idejét pont ezért, hogy minél nagyobb tömegek elérhessék?
3: Igen, egyébként Amerikában a tervek szerint 2027 második felétől gyakorlatilag 23 órán keresztül lesz kereskedés. Már most is vannak ilyen nagyon korai úgynevezett primarket kereskedések az Egyesült Államok részvényeiben, de ez a tervek szerint egy ilyen normál, tényleg elég hosszú 23 órás kereskedés lesz, és ezáltal hát egyrészt az amerikai befektetők számára is még hosszabb lesz, másrészt a világ többi részéről, akár Ázsiából, vagy Európából is még könnyebben tudnak és likvid módon kereskedni. Az, hogy Európa mikor követi, ez egy jó kérdés, azért Európa nem egy ilyen gyorsan lépő szegmens vagy piac ilyen szempontból, de azt gondolom, hogy az irány nálunk is ez lesz, tehát valószínűleg a hosszabb nyitvatartás jön majd Európában is, bár lehet, hogy ez fáziskéséssel.
2: Akkor csak előnyei vannak egy ilyen lépésnek?
3: Hát azt azért nehéz lenne állítani. Jóval nehezebb feldolgozni a kereskedési ügyleteket, több tranzakció lesz, esetlegesen az elszámolásokkal lehetnek problémák. Tehát én azt gondolom, hogy ezt erősen le kell tesztelni ahhoz, hogy be lehessen vezetni. Ez egyébként most Amerikában már zajlik. De úgy gondolom, hogy ott meg fogják csinálni. A tippelni kéne akkor Európában pont az ilyen elszámolási, tranzakciós nehézségek miatt ez lassabb lesz. Illetve Európában azért a munkaidő kérdése is jóval feszesebben van kezelve. Tehát emiatt is szerintem itt lassabb lesz ez. Talán ez a fő hátránya, hogy azért ez a munka és szabadidő egyensúly, vagy munka-család egyensúly azért eléggé sérülhet egy ilyen helyzetben.
2: Ezen túl lehet-e még bármilyen negatív dolog, ami mondjuk könnyebben érhet el egy tőzsdét, akkor, hogyha szinte 0-24-ben nyitva van?
3: A kockázatkezelési rendszereket is át kell állítani, tulajdonképpen a pozíció figyelés, főleg, hogy a tőkeáttételes pozíciókról van szó, akkor az egész kereskedési idő alatt fontos, hogy meglegyen. Tehát tulajdonképpen éppen az ilyen fedezettségi szinteket, a hitelfelezeteknek a mértékét, akkor éjjel-nappal figyelni kell, 0-24-ben szinte, ami mindenképpen egy új technológiai és humán feladat is. A mesterséges intelligenciát persze sorban lehet állítani, de azért biztos, hogy az első időben lesznek ennek buktatói.
2: Tehát akkor akár elképzelhető, hogy az egyik kockázat az pont egy ilyen világtőzsdekrach rémképe is lehet?
3: Hát igen, ugye ez érdekes kérdés, hogy ez a folyamatos kereskedés azért valószínűleg szét fog válni a szakaszokra, ahol mondjuk illikvidebb lesz a piac, és egy illikvid piacot jóval könnyebb megmozgatni, akár jelentős mértékben, és ennek lehetnek olyan árhatásai, magyarul megnőhet a volatilitás egyes eszközökben, amikre még nem biztos, hogy fel van készülve a világ. Úgyhogy mindenképpen lesznek olyan időszakok, amikor nagyobb ármozgásokra kell felkészülni.
2: Ez a kérdés csak azért fogalmazódott meg bennem, mert emlékszem még a dotcom lufi kipukkadására, és ugye akkor tépték a falból a vezetékeket. És az azért, mondjuk már az rég volt, de azért erre emlékezhetünk, hogy akkor óriási káosz volt.
3: Biztos, hogy szétcsúszik időben a kereskedés, akkor ennek lesznek így árnyoldalai. A kockázatkezelés és a megnövekedett volatilitás az a két terület, ahol szerintem azért még fel kell készülnünk egy-két negatív meglepetésre.
2: Na most akkor, bár te már így jelezted, hogy azért Európában még nem valószínű, hogy ilyen gyorsan bevezetik ezt, mondjuk a budapesti értéktőzsdére milyen hatással lenne egy ilyen hosszabbított nyitvatartás, vagy akár egy 0-24 órás nyitvatartás?
3: Hát ezek a problémák ugyanúgy felmerülnének, mondjuk a tőzsdének a kínálata nem biztos, hogy szükségessé tenne egy ilyen lépést. Tehát azt gondolom, hogy ez leginkább olyan piacokon fog megvalósulni, ahol nagyszámú részvény van jelen, nagy a nemzetközi érdeklődés, és azért Magyarország eléggé limitált ilyen szempontból. Tulajdonképpen egy vagy maximum kettő ilyen normálisan kereskedő részvény, vagy az OTP, meg esetleg a MOL. Tehát szerintem a magyar tőzs, de ha lesz egy általános európai szabályozás, abban nyilván részt vesz, de szerintem önmagától nem fog lépni, hogy meghosszabbítsa a kereskedési időt.
2: Tehát akkor leginkább azon tőzsdéken van értelme így meghosszabbítani a nyitvatartást, ahol nemzetközi összefüggésben izgalmasabb papírok vannak, vagy nagyobb tömegben vannak jelen, külföldről is izgalmasnak tűnő papírok?
3: Igen, ez egyik dolog, tehát hogyha jelentős a nemzetközi más időzónából való érdeklődés, akkor mindenképpen megérheti ezt megcsinálni. A másik pedig az, hogyha a belföldi közönség számára is fontos az, hogy minél hosszabb időszak alatt tudjon kereskedni likvid módon. Most is lehet már egyébként egy-két ilyen alternatív piacon 0-24-ben kereskedni, már mint hogy hétfőtől péntekig, de azért ezek nem igazán szabályozott piacok, nem annyira likvidek. Ha belföldi alapkezelői és lakossági befektetői tömeg igényli ezt, akkor van értelme ezt meglépni. Hát Magyarországon még azért nem látom, hogy a magyar részvények esetében ezt nem látom. Az más kérdés, hogy mondjuk a magyar befektetők lehet, hogy amerikai technológiai részvényekben szívesen kötnének már, nem tudom, hétfő reggel 8-kor, tehát ez a másik irány szerintem valószínű belső körben.
1: Az elmúlt percekben a Concord vezető stratégiáját, Móró Tamást hallották. A dél-koreai tőzsde egyébként az elmúlt napokban jobbára lefelé megy, ez ma sincs másként, 0,5%-os mínuszban a Kospi 6650 ponton jár.
4: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: Reggeli Monitor.
1: Fizetniük kellhet a helikopteres mentésért azoknak a hegymászóknak, akik a Fudzsin kerülnek bajba a hivatalos szezonon kívül. Az új szabály a holt szezonra vonatkozna, és várhatóan jövő év szeptemberétől léphet életbe. A döntés célja, hogy visszatartsák a tapasztalatlan vagy nem megfelelően felkészült túrázókat Japán legismertebb hegyétől. A több mint 3700 méter magas Fudzsi főszezonban évente több mint 200 ezer látogatót vonz, de sokan a veszélyesebb időszakokban is nekivágnak. Sajtóértesülések szerint a helikopteres mentésért 10 percenként nagyjából 3000 forintot kérhetnek el. A díjat várhatóan nem kellene megfizetniük azoknak, akik megfelelő felszereléssel indulnak útnak, és előre leadják pontos úti tervüket a hatóságoknak. A japán hatóságok szerint idén nőtt azoknak a száma, akik terv és kellő felkészülés nélkül indultak el a hegyre, ezért a mentőknek is több dolguk akadt. A Fudzsin az idei szezonban 6 hegymászó halt meg. Korábban már szigorították a mászás feltételeit, megemelték a belépő díjat, és bizonyos útvonalakon előírták a meleg ruházatot, valamint a megfelelő lábbelit is.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
3: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
5: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig és az M5-ös autópályán az autópiactól. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál, a Szélkálmán tér környékén, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket azzal kapcsolatban, hogy az orosz-ukrán háborúban vajon elmozdulnak-e a felek esetlegesen egy részleges tűzszünet felé, vagy sem. Minden esetre egyébként az amerikai elnök váratlanul dobta be az esti órában, hogy Ukrajna és Oroszország részletes tűzszünetet kötött, egészen pontosan részlegeset. Egyik fél sem tudja állítólag visszautasítani az ajánlatot, tehát ez képest mondta, az oroszok látványosan nem nyilatkoztak még. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azért mondta, hogy ha vannak garanciák, és ez nem csak az orosz parlamenti választások ideig szól, akkor természetesen belemenne akár egy részleges energetikai tűzszünetbe, tehát hogy ne támadják egymás olajlétesítményeit, kritikus infrastruktúráját, na és persze az élelmiszer szállítást, mert ugye az elmúlt időszakban már erre is volt példa, mint ahogy egyébként vonatok megtámadására is, sőt igazából már benzinkutakat is lőnek a felek, leginkább egyébként az oroszok ukrán benzinkutakat, de előfordul hasonló eset egyébként ukrán oldalról is. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, kiemelten a kőolajpiaccal, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei.
1: Az ország elnöke erről írt közösségi oldalán, azonban azt nem nevezte meg, hogy melyik országhoz tartozott a drón. A Litván Nemzeti Rádió azt közölte, hogy a drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott. Az ország középső részén zuhant le. A történtekkel párhuzamosan a lengyel hadsereg műveleteket hajtott végre az ország felett az orosz drónok Ukrajna ellen intézett támadásai miatt.
7: Elismerte az amerikai védelmi minisztérium, hogy lőszerhiány alakult ki az iráni háború miatt.
1: Szeptember elején az amerikai elnök még azt írta, hogy az Egyesült Államoknak gyakorlatilag korlátlan a lőszerkészlete. Szakértők szerint azonban éppen a lőszerhiány készítette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. A Pentagon főfelügyelőjének jelentése szerint a hadművelet feltárta a lőszer utánpótlás terén az iparákban fennálló nehézségeket.
7: Jelenleg a kőolaj a Brent típusú $107.43, míg az amerikai könnyűolaj edzése $103.26 jár. Idehaza jelentősen mintegy 10%-kal megemelni a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány.
1: A kabinet kérte azt is, hogy a javaslatot kivételes eljárásban tárgyalja meg a parlament. A kivételes eljárást azzal indokolták, hogy a módosításhoz kiemelt nemzeti érdek fűződik. A dízel támogatásra vonatkozó szabályok már a kihirdetést követő másnap életbe is lépnének. A dohánytermékekre vonatkozó adóemelés azonban csak november 1-én lép hatályba, ha elfogadják a törvényt. Ez azt jelenti, hogy egy doboz 20 szálas cigaretta után eddig legalább 943 forint jövedéki adót kellett fizetni, novembertől viszont 1196 forint lesz a minimum adómérték. Azaz egy doboz cigaretta adója legalább 253 forinttal nőhet.
7: Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését, ezt erősítette meg a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdaságnak.
1: A lap úgy tudja, hogy a kivitelezőnek, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt ZÁEV építőipari ZRT-nek szeptember végéig le kell vonulnia a területről. A budavári palota A szárnyának újjáépítése így leáll. A kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hausmann program és a budavári palota negyed felújítási munkálatainak vizsgálatát. Erre szeptember végéig adtak időt. A minisztérium azt írta a lapnak, hogy ez a munka jelenleg is folyamatban van, tehát a következő hetekben dőlhet el, hogy mi lesz a tervek sorsa.
7: Folytatódik a hazai építőipar lejtmenete. Az egy évvel korábbinál 12,2, de az előző hónaphoz viszonyítva 4,6%-kal volt kisebb az építőipari termelés volumene idén júliusban.
1: Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7%, az egyéb építményeké 14%-kal volt kisebb. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke elmondta, hogy bár a kormányzati ciklusok beruházási ciklust is jelentenek, az építőipar teljesítménye nem a választások miatt tört meg. Kói Lászlót hallják.
2: A törést a folyamatosságban nem a kormányváltás okozza elsősorban, hanem az, hogy 2022-ben 5000 milliárd forintnyi építési beruházást halasztott el az előző kormány, és valójában a halasztás következtében ezeknek a létesítményeknek az előkészítése is elmaradt. Egy új kormány az összetételétől függetlenül az első fél évben abból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített, és itt nagyon kevés versenyeztetés előkészített építési beruházási ügy van jelenleg. Ez látszik az építőipar számaiban is.
7: Elutasította a kormány kérelmét a levélben történő szavazás elleni kérdésben az amerikai legfelsőbb bíróság.
8: Egy rövid határozatban a bíróság 6 konzervatív bírója közül 4, köztük John Roberts elnök elutasította a kormány kérelmét. A szenátusi kisebbség vezetője szerint az a terv, amely megnehezítette volna a szavazást, nyilvánvalóan alkotmányellenes volt. Ez a döntés azt jelenti, hogy mind az 50 állam továbbra is alkalmazhatja a jelenlegi szavazási eljárásait.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 151.724 ponton zárt még tegnap.
8: A részvénypiac forgalma mintegy 22 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek. A MOL árfolyama 0,3%-kal 5.365 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal 46.450 forintra esett. A Magyar Telekom 0,1%-kal 2.552 forintra erősödött. A Richter papírok árfolyama 0,2%-kal 12.560 forintra nőtt.
7: Nézzük a forintot, most 366 forint 20 filléren az eurójegyzése, a dollár 317,50, a svájci frank pedig 388 forinttól jár. Túlnyomó részt mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
8: A londoni FTSE 4,1% plusszal, a frankfurti DAX 6,1% mínusszal zárt, míg a párizsi Cacaron 7,1%-kal gyengült. Milánóban 1,6%-os, Madridban 1,4%-os veszteséggel zárult a kereskedés.
7: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
8: A Dow Jones 3,1%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 4,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite pedig 0,5%-kal esett vissza.
7: Szíriában országos tüntetések törtek ki a jelentősen megnövekedett üzemanyagárak miatt.
8: A történtek előzménye, hogy a szíriai kormány szombaton a dízelolaj literenkénti árát 40%-kal emelte, és a benzin és a gázárak is emelkedtek. A tüntetők egyebek között lezárták a Damaszkusz és Aleppo közötti autópályát, akadályozták a nyersolajszállítmányokat és követelték az energetikai és gazdasági miniszter lemondását.
0: Időjárás jelentés.
8: Általában napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: O, IU, CIU, ACIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Meghirdették a 36. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát műszaki tudományos informatikai környezetvédelmi vagy éppen matematikai ötletekkel lehet jelentkezni, de egyrészt milyen diákok jelentkezhetnek erre, másrészt mikortól indul az innovációs olimpia? Kérdezem Birkner Zoltánt, a Magyar Innovációs Szövetség társelnökét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Maga a verseny egyébként az, hogy ezt meghirdettük, tulajdonképpen elindult, tehát a gondolkodást reméljük, hogy megkezdték nagyon sokan, 14 és 20 év közötti gimnazisták és szakközépiskolások, illetve nagyon-nagyon támogató tanáraik, mert erre van szüksége, az, hogy ez a dolog sikeres legyen. De ha konkrét jelentkezési opciókat nézzük, akkor egyébként november 10-ével indulnak a regionális fordulók, 7 regionális forduló lesz ebben az esztendőben, egészen december 4-ig, tehát ezek a vidéki nagyvárosok Budapesttel zárulva, így, hogy Győr, Miskolc, Veszprém, Debrecen, Szeged és Budapest. És tulajdonképpen ezek a regionális fordulók arra nagyon jók, hogy első körben megmérjék magukat az ötletükkel a fiatalok, mert egy másfél-két oldalas ötletet kell beadni első körben. Jöjjenek el a regionális versenyekre, ott egy pici tréningezzük őket, és végül december 7-e igazából az országos forduló, tehát az országos első fordulónak a beadási határideje, ahol szintén egyébként ezt a másfél-két oldalas ötletet kell feltölteni.
1: Akinek az ötlete elnyeri a zsűri tetszését, az mire számíthat?
2: A regionális fordulóknál úgy fog történni a versenyzés, hogy készítenek egy posztert a versenyzők, ebbe leírják, hogy mi volt az ötletük, honnét jött ez, mit akarnak megvalósítani a projektjük során, és mit várnak el eredményként, tehát milyen hasznosítási lehetőséget látnak, és ezt egy poszterre, egy jól előre meghatározott formában kell elkészíteni, és ott érvelniük kell. Tehát a zsűri körbejárja ezeket a posztereket, és beszélget a versenyzőkkel. Egy csomót lehet tanulni egyébként a kérdésekből, meg egy csomót lehet tanulni abból is, hogy hogyan versenyzünk, tehát hogyan tudjuk elmagyarázni az ötletünket. És tulajdonképpen azért is javaslom nagyon sok mindenkinek, hogy jöjjenek el a regionális fordulókra, ezt nézzék meg a www.otio.hu oldalon, vagy a Facebook oldalunkon, mert ez egy nagyon jó gyakorlási dolog, nagyon sok mindent meghallunk. Na most, aki egyébként itt az első 3 helyezett kategóriába bekerül a regionális fordulókba, ők automatikusan már bejutottak a második körbe. Tehát ezért is jó, hogyha nagyon jó volt a projekted, akkor mindjárt már a második körbe jutottál. Akinek nem sikerült, annak pedig ott van a lehetőség a december 7-i országos első fordulóra, egy újra gondolt, egy kicsit újra polírozott anyagnak a beadására.
1: Aki végül, gondolom, nagyon jó helyezést ér el, hát leginkább az országos megmérettetésen, az meg is valósíthatja egyébként a projektjét, a terveit?
2: Igen, ugye a második kör az már úgy néz ki, hogy mi december 18-án lebíráljuk azt a sok-sok százezer pályázatot, ami be fog jönni, és a legjobbakat, tehát ez a 30-40% általában a pályázatnak, tehát ez elég sok, tehát több száz fiatalról van szó és csapatról van szó, elkezdünk egy 3 hónapos projektfejlesztési időszakot közösen. Ehhez 2 dolgot adunk biztosan, illetve 3-at, bocsánat. Kap mindenki 2 mentort, ez vagy egy tudóst, illetve egy tudóst és egy gazdasági szakembert, aki segíti a projektnek a tudományos, illetve az üzleti hátterét fejleszteni. Emellett adunk egy hát néhány 10 000 forintos olyan támogatást, ami, hogyha egy prototípus megépítéséről van szó, akkor ne legyen az kérdés, hogy meg tudja vásárolni az ehhez szükséges eszközöket, illetve a második forduló során tudománykommunikációs, üzletfejlesztési, szabadalomkutatási tréningeket adunk a hallgatóknak, annak érdekében, hogy tanuljanak meg ügyesen pitchelni, értsék meg, hogy mit jelent az innováció mögötti üzleti lehetőség, hogyan kell egy szabadalmi eljárást elindítani. Tehát olyan dolgokat tanulnak meg, amiként hosszú távon végtelenül hasznos lesz az életükben, és ugye az egész projektfejlesztés már önmagában egy nagy tanulság, hogy hogyan kell egy tudományos, innovációs projektet fejleszteni, ugye ebben közösen veszünk részt. És akkor jön az országos döntő az május 28-29-én lesz, oda a legjobb 60-70 pályamű fog bekerülni, ott aztán az országos zsűri megnézi ezeket a pályamunkákat, és a legjobbak a négy kategóriában a 3-4 legjobb lesz, általában ez a jellemző, tehát 12-16 pályamű kerül az elejére, ők pedig mehetnek a nemzetközi megmérettetésekre, illetve azt elfelejtettem mondani, hogy nagyon komoly pénzjutalom jár a versenyzőknek, aki bejut az országos döntőbe, mindenki kap 100 000 forintot, de amit ennél sokkal fontosabbnak tartok, hogy felvételi pontokat ad egy csomó egyetem. Tehát a műszaki képzéssel foglalkozó egyetemek döntő része az már a második fordulóba bejutott hallgatóknak egy nyelvvizsgának megfelelő pluszpontot ad a továbbtolásnál. Tehát ez tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint az OKTV. Ilyen értelemben egy nagyon hasznos verseny, és ez Magyarország egyetlen igazán komoly középiskolásoknak szóló innovációs verseny, ami nem egy klasszikus tanulmányi verseny, hiszen egy ötlet kell hozzáindulásként, és egy nyitottság az, hogy ezt az ötletet továbbfejlesszük közösen. És a nemzetközi versenyek is fantasztikusak, mert van ennek világbajnoksága, Európa bajnoksága, van ázsiai fordulója, tájváni, van afrikai, és mindenhova a Magyar Innovációs Szövetség támogatásával, tehát finanszírozással mennek ki a hallgatók, és képviselik Magyarországot. Pont most lesz az Európa bajnokság egyébként a következő egy-két hétben, most tették le az esküt a hallgatók, hogy a Magyarországot képviseljék majd az Európa bajnokságon.
1: Főleg egy fiatalnak, de még akár egy idősen is jó lehet egy-egy ilyen nemzetközi versenyen részt venni, meg annyi tapasztalat, akár nyelvgyakorlás, ismerettségek kötése. Túl azon, hogy versenyeznek a diákok, azért ez már a 36. ilyen úgynevezett tudományos és innovációs olimpia. Ezekből a projektekből, ötletekből, tervekből volt példa rá, hogy nagyon sok üzletileg is életképesnek bizonyult, és sikeresen elindultak vele, akár vállalkozóként később a fiatalok?
2: Igen, a 36 év során számtalan ilyen siker történt, de ami nagyon lényeges, hogy az elmúlt években nagyon tudatosan figyelünk erre, és a Nemzeti Innovációs Ügynökség segítségével több tíz projektet a Nemzeti Innovációs Ügynökség startup csapata kiválaszt, és abból tulajdonképpen vállalkozásfejlesztési irányba tolja tovább ezeket a projekteket. Az idejében is így lesz, azt reméljük, hogy sok tíz projekt ezen az úton fog tovább indulni, és ami nyilván üzletileg is érdekes lehet, akkor azt együtt fejlesztik már a Nemzeti Innovációs Ügynökségnek a csapatával. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy teljes kör. Tehát van egy nagyon jó próba lehetőség, ezek a regionális fordulók, egy kicsit önmagunk tesztelésére, hogy mennyire tudunk beszélni, milyen releváns az ötletünk, végig gondoltuk ezt egészen konkrétan, hogy hova lehet a saját ötletünkkel eljutni. Utána ugye van a közös projektfejlesztés, kommunikációs tréning, szabadalmi tréning, stb. És aztán, aki ezen is túljut, ott van az üzleti fejlesztés lehetőség is a végponton, amikor befejeződött a verseny. Úgyhogy én ezt egy nagyon-nagyon teljes ciklusú fejlesztésnek, innovációs fejlesztésnek érzem, úgyhogy azt szeretnénk, hogyha minél több középiskolás tanár, gimnáziumi tanár és középiskolás hallgató és gimnáziumi hallgató próbálná ki magát, mert itt a belépés szuper egyszerű. Egy másfél-két oldalas ötletet kell leírni. Ennyi a belépési küszöb. Nem kell megtanulni a 12-es biológia tankönyvben átol szertik. Tehát itt csak annyi kell, hogy legyél bátor és írd le az ötletedet.
1: Nagyon-nagyon informatikai IT vonalon, agyrom Isten mesterséges intelligencia vonalon mennek már az ötletelések, vagy azért van a klasszikus ötletek, beadványok is, például mondjuk környezetvédelem területén?
2: Nagyon sok környezetvédelem projekt van, és az a tapasztalatunk az elmúlt években, hogy az IT mint eszközt használják a hallgatók. Tehát a mesterséges intelligenciát és az IT-t mint eszközt használják. Ugye nagyon jól lehet megmérni azt, vagy megnézni azt, hogy mások mit gondoltak erről a dologról. Ha kicsit utána olvasunk, de éppen annak, hogy az ötletünk az mennyire releváns, ma nagyon-nagyon sok információ érhető el informatikai eszközökkel. Tehát lehet tisztítani az ötletünket, lehet javítani rajta. Azt gondoljuk, hogy feltaláltunk valami nagy dolgot, és kiderül, hogy egy kicsit utána járunk, hogy ezt már mások megcsinálták, akkor nyilván módosítani kell rajta. Tehát ma azért az információhoz jutás sokkal, de sokkal egyszerűbb, mint korábban volt. De az emberi kreativitást ez nem váltja ki. Tehát az alapötlet és a továbbfejlesztés, különösen a projektfejlesztés része, az tényleg arról szól, hogy jó, nagyszerű volt az ötlet, de akkor most ezt meg kell csinálni, ennek működnie kell, vagy egy tudományos cikk kell, hogy szülessen belőle, azért oda bele kell tenni a plusz energiát. Tehát amikor a projektfejlesztési szakasz van, szerintem abból tanulnak a legtöbbet a hallgatók.
1: Birkner Zoltánt, a Magyar Innovációs Szövetség társelnökét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, minden jót kívánok én is.
0: Ó, IO, CIO, ACIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a déli pályaudvar után a Maros utcába balra kanyarodó sávban. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat!

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Benzinkútra és raktárépületre csaptak le orosz drónok Kijevben.
2: A támadásban egy ember megsebesült. Oroszország a közelmúltban elkezdte támadni a kijevi benzinkutakat, ezzel kiterjesztve a célpontok körét. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat ért találat.
1: Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei.
2: Az ország elnöke erről írt közösségi oldalán, azonban azt nem nevezte meg, hogy melyik országhoz tartozott a drón. A Litván Nemzeti Rádió azt közölte, hogy a drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott. Az ország középső részén zuhant le. A történtekkel párhuzamosan a lengyel hadsereg műveleteket hajtott végre az ország felett az orosz drónok Ukrajna ellen intézett támadásai miatt.
1: Nézzük, hogy mi újság a kőolaj árával. Jelenleg 107 dollár 2 centen a Brent típusú kőolaj jegyzése, míg az amerikai könnyolajé 102 dollár 89 centen jár. Az amerikai iráni feszültség újabb hulláma komoly nyomást helyez az olaj- és üzemanyagpiacokra.
2: A megkérdezett energetikai szakértő szerint nagyon nehéz a jövőt prognosztizálni, hiszen napi szinten változik a helyzet a hormuzi szoros körül. Holoda Attila szerint már nem csak a nyers olaj kínálata jelent problémát.
3: Sokkal inkább problémának tűnik az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás ahhoz, hogy ellássa Európát például üzemanyaggal, és ez ugyanúgy igaz egyébként a dízelre, ugye ott is tapasztaltunk nagyon erős áremelkedést, és ugyanígy igaz ez például a kerozénra is, amelyikre, hogyha azt mondjuk, hogy a Brenti ár körülbelül augusztustól kezdődően, hát olyan durván 30%-kal növekedett, de a jet fuel, tehát ennek a kerozénnak az ára az még jobban emelkedett, most már ott tartunk, hogy nagyjából 100 dollár körüli most az olaj ára, és ahhoz képest a kerozin ára az meg olyan 170 dollár körül van. Ez egy elképesztő nagy prémium a 100 dolláros nyersolajárhoz képest. Itt azonnal jelentkezik a nyersolaj kínálati probléma, és az, hogy a finomított termékekből is van szűkösség. Ez a kettő együtt nagyon erősen fölemelte ezeket az árakat.
1: További forgalomcsökkenést tervez a Panama csatorna vezetősége az El Niño miatt.
2: A csatorna az ország parlamentjéhez benyújtott költségvetési tervezete szerint az októberben kezdődő pénzügyi évben a naponta áthaladni engedélyezett hajók maximális számát átlagosan 29-re tervezi korlátozni. Ebben a hónapban már kétszer csökkentették ezt a számot, jelenleg 32-re.
1: Elismerte az amerikai védelmi minisztérium, hogy lőszerhiány alakult ki az iráni háború miatt.
2: Szeptember elején az amerikai elnök még azt írta, hogy az Egyesült Államoknak gyakorlatilag korlátlan a lőszerkészlete. Szakértők szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. A Pentagon főfelügyelőjének jelentése szerint a hadművelet feltárta a lőszer utánpótlás terén az iparágban fennálló nehézségeket.
1: Hírek itthonról. Megvette a Tanú című film forgalmazási jogát a Mészáros csoport.
2: Erről beszélt Horváth P. András, az MTVA átmeneti igazgatója a miniszterelnök tegnapi Facebook videójában. Az állításokkal kapcsolatban egyelőre sem a Mészáros csoport, sem a közmédia nem nyilatkozott.
1: Jelentősen mintegy 10%-kal megemelni a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány.
2: A kormány kérte azt is, hogy a javaslatot kivételes eljárásban tárgyalja meg a parlament. Mindezt azzal indokolták, hogy a módosításhoz kiemelt nemzeti érdek fűződik. A dízel támogatásra vonatkozó szabályok már a kihirdetést követő másnap életbe is lépnének. A dohánytermékekre vonatkozó adóemelés azonban csak november 1-én lép hatályba, ha elfogadják a törvényt. Ez azt jelenti, hogy egy doboz 20 szálas cigaretta után eddig legalább 943 forint jövedéki adót kellett fizetni. Novembertől viszont 1196 forint lesz a minimum adómérték. Azaz egy doboz cigaretta adója legalább 253 forinttal nőhet.
1: Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését, ezt erősítette meg a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdaságnak.
2: A lap úgy tudja, hogy a kivitelezőnek, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt Záev építőipari ZRT-nek szeptember végéig le kell vonulnia a területről. A budavári palota A szárnyának újjáépítése így leáll. A kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hausmann program és a budavári palota negyed felújítási munkálatainak vizsgálatát. Erre szeptember végéig adtak időt. A minisztérium azt írta a lapnak, hogy ez a munka jelenleg is folyamatban van, tehát a következő hetekben dőlhet el, hogy mi lesz a tervek sorsa.
1: Folytatódik a hazai építőipar lejtmenete. Az egy évvel korábbinál 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal volt kisebb.

0: az építőipari termelés volumene idén júliusban.
1: Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7%, az egyéb építményeké 14%-kal volt kisebb. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke elmondta, hogy bár a kormányzati ciklus beruházási ciklust is jelentenek, az építőipar teljesítménye nem a választások miatt tört meg. Kói Lászlót hallják.
2: A törést a folyamatosságban nem a kormányváltás okozza elsősorban, hanem az, hogy 2022-ben 5000 milliárd forintnyi építési beruházást halasztott el az előző kormány, és valójában a halasztás következtében ezeknek a létesítményeknek az előkészítése is elmaradt. Egy új kormány az összetételétől függetlenül az első fél évben abból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített, és itt nagyon kevés versenyeztetés előkészített építési beruházási ügy van jelenleg. Ez látszik az építőipar számaiban is.
3: Tőzsdehírek.
0: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 151.724 ponton zárt még tegnap.
1: A részvénypiac forgalma mintegy 22 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL árfolyama 3,1%-kal 5365 forintra csökkent. Az OTP 1,1%-kal 46450 forintra esett. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2552 forintra erősödött. A Richter papírok árfolyama 2,1%-kal 12560 forintra nőtt.
0: Pillantás a forint árfolyamára, jelenleg 366 forint 90 filléren az euró, a dollár 318,20, a svájci frank 388 forint 80 filléren. Túlnyomó részt mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
1: A londoni FTSE 4,1% plusszal, a frankfurti DAX 6,1% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC/RON 7,1%-kal gyengült. Milánóban 1,6%-os, Madridban 1,4%-os veszteséggel zárult a kereskedés.
0: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
1: A Dow Jones 3,1%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 4,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,5%-kal esett vissza.
0: 2007 óta nem látott hozamszinteken az amerikai 10 éves állampapírok, 5,21%-on kereskednek velük, a német 10 éves kötvények 3,53%-os hozamon, az olaszoké 4,41, a spanyolok 4,01, míg a britek 5,31%-on. Érdekesség, hogy a japán kötvények ki a legolcsóbb, már ami a hozamszintet illeti, 3,02, viszont a japán évekig mínuszos hozammal volt kereskedett, igaz az elmúlt időszakban ennek már vége, mint ahogy a 0%-os alapkamatnak is. Nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról az uniós tagállamok nagykövetei, erről ír a Politico.
1: Egy héttel kitolták a döntés határidejét. A hírportál szerint Szlovákia azt követelte, hogy az EU töröljön a szankciós listáról két vagyonos orosz üzletembert. Más tagállamok azonban ezt nem voltak hajlandók fontolóra venni, különösen az Ukrajna elleni orosz támadások fokozódása miatt. A vita másik része arról szólt, hogy az intézkedéseket 6 vagy 12 hónappal hosszabbítsák-e meg. A hírportál értesülése szerint Szlovákia nem hajlandó támogatni a hosszabb egyéves időszakot.
0: Saját AI kell Európának, az Európai Központi Bank elnöke szerint.
1: Christine Lagarde hozzátette, hogy több adatközpontot kell építeni, hiszen félő, hogy az Egyesült Államok vagy Kína elzárja a hozzáférést ezekhez a technológiákhoz. Szerinte néhány éven belül a hozzáférés megszüntetése vagy feltételeinek megváltoztatása egyszerre érinteni az összes gazdasági ágazatot. Ezért ez olyan alkupozíciót jelent, amellyel egyetlen kereskedelmi partner sem rendelkezett még Európával szemben, és amelyet bármilyen tárgyalás során fel lehet használni, például a vámokról vagy digitális adókról szóló vitákban.
3: Időjárás jelentés.
1: Általában napos idő várható, gomoly felhőkkel. Legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Gulácsi Péter a spanyol labdarúgó bajnokságban is bemutatkozott a Villarreal játékosaként, de csapata az ötödik fordulóban is kikapott, ezúttal a Betis-től 2-1-re. A múlt hét keddi Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája mérkőzés után a bajnokságban először kapott játék lehetőséget az 58-szoros magyar válogatott kapus, akinek csapata vezetés szerzett ugyan, de a vendégek még az első fél időben fordítottak. Gulácsi 12 kapura tartó lövésből 10 védéssel próbált segíteni, de a Villarreal harmadszor szenvedett vereséget és továbbra is nyeretlen a spanyol labdarúgó bajnokságban. A Leeds United hazai pályán 4-1-re legyőzte a Newcastle Unitedet az angol labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában, ezzel pedig felzárkózott a harmadik helyre a tabellán. 8 gólos mérkőzésen győzött az Internazionale, a címvédő bő negyed óra után 2 gólos hátrányba került, végül 5-3-ra mégiscsak legyőzte az Udinézét hazai pályán az olasz labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában. Győzelmével a milánói együttes továbbra is 100%-os a bajnokságban, de rosszabb gólkülönbségével a második helyen áll a lista vezető AS Róma mögött.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: So we hope you enjoy listening to this album half as much as we enjoy playing it for you, because we had a ball.
1: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
2: 4:09, jó reggelt kívánok! Az amerikai iráni feszültség újabb hulláma komoly nyomást helyez az olaj- és üzemanyagpiacokra. Az energetikai szakértő szerint már nem csak a nyers olaj kínálata jelent problémát, hanem az is, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás, leginkább Európa ellátásához. Ez különösen a dízel és a kerozin árát hajtja fel, ami a légitársaságokon keresztül a repülőjegyek drágulásához és járatcsökkentésekhez is vezethet. Holoda Attila szerint a feszültség akár az amerikai időközi választásokig is fennmaradhat, így tartósan magas olaj- és üzemanyagárakra lehet számítani. A földgázpiacon szintén nagy a bizonytalanság, de Magyarország a jelenlegi 70% körüli tárolói feltöltöttséggel várhatóan biztonságosan átvészelheti a telet. Érczfalvi András interjúja a Monitor délutánból.
3: Nézegettem a híreket, hát nem nagyon van mit nézni rajtuk, Amerika Irán szétlövik egymást. Mit lehet most gondolni, mit lehet mondani a jövőről szakemberként, szakértőként? Piac, turizmus, utazás, árak, minden.
4: Hát nincs egyszerű helyzetben egyik szakértő sem, amikor a jövőről kérdezik, mert nagyon nehezen látunk bele, akár az irániak fejébe, akár a Trump-elnök fejébe, és bizony naponta változik a helyzet. Volt egy időszak, amikor ugye enyhült ez a feszültség, akár például a kerozin ellátmány tekintetében is, ugye, ami erősen érinti a turizmust, de hát most megint egy másik válság időszakot élünk, és ugye azt látjuk, hogy önmagában nem csupán az a probléma, hogy most van elegendő nyersolaj vagy nincs. Sokkal inkább problémának tűnik az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás ahhoz, hogy ellássa Európát például üzemanyaggal, és ez ugyanúgy igaz egyébként a dízelre, ugye ott is tapasztaltunk nagyon erős áremelkedést, és ugyanígy igaz ez például a kerozinra is, amelyikre, hogyha azt mondjuk, hogy a Brenti ár körülbelül augusztustól kezdődően hát olyan durván 30%-kal növekedett, de a jet fuel, tehát ennek a kerozinnak az ára az még jobban emelkedett. Most már ott tartunk, hogy nagyjából olyan $100 körüli most az olaj ára, és ahhoz képest a kerozin ára az meg olyan $170 körül van. Ez egy elképesztő nagy prémium a $100 nyersolajárhoz képest. Azaz itt azonnal jelentkezik a nyersolaj kínálati probléma, és az, hogy a finomított termékekből is van szűkösség. Ez a kettő együtt nagyon erősen fölemelte ezeket az árakat.
3: Hát ezt ugye önöktől tudjuk, már hírekből tudjuk, hogy nem csak, hogy a tankerek nem jönnek, meg állnak, meg elsüllyednek, hanem egymás finomítóit is lövik szét, tehát hát a kapacitás is szűkül.
4: Ez így van, tehát szemmel láthatóan, ugye visszamegyünk egy kicsit az időbe, mondjuk 2022. február 24-e előtt elég jelentős exportőr volt Európába, például Oroszország, mind dízel, mind kerozin tekintetében, és aztán voltak ilyen nagy kerozin beszállítói Európának, mint például Szaúd-Arábia vagy India, és ugye ahogy elkezdték lőni az irániak nem csak az amerikai hadihajókat, meg az amerikai hajókat, hanem elkezdték az arab térségben lévő országoknak a különböző finomítói kapacitásait is lőni, és olyan sérüléseket okoztak, ami azonnal jelentkezett ezen. Tehát azért például Szaúd-Arábiából érkezett Európába nagyjából a kerozinnak olyan 55-60%-a, hogyha abban bármilyen sérülés van, az azt jelenti, hogy nyilván először ők is, mint ahogy minden ország szokta, a saját fogyasztóinak az ellátására törekszik, és majd utána szolgálja ki az exportot. Ez itt is így van. Ez azt is jelenti, hogy a légitársaságok számára, ugye, akiket a leginkább érinti ez a kerozin helyzet, nem önmagában az a probléma, hogy most $100 az olajár vagy sem. Ugye persze nyilván ez is probléma, de azt azért tudni kell, hogy ezek a légitársaságok általában a kerozin vásárlásaikat leszokták fedezni jóval hamarabb, és akkor abból élnek. Tehát amikor elindul fölfelé az ár, akkor persze elindul fölfelé a kerozinnak az ára is, de nem úgy reagálnak először rá, hogy akkor azonnal fölemeljük a repülőjegy árakat, hanem először a fedezeti dolgokból tudják ezt finanszírozni, aztán utána eljutnak odáig, hogy elkezdik a járatokat csökkenteni, szűkíteni, kevesebb ülést raknak be, stb. Főleg a nagyobb érzékenységgel működő úgynevezett fapados légitársaságok azok, amelyek azonnal így reagálnak, és aztán azt követ majd a későbbiekben az is, hogy esetleg a jegyek ára is növekszik.
3: Hát ez szinte, most én nem én vagyok a szakember, de ez az esetleg szó, ez szinte akkor egész biztos, hogy kivehető a képletből, nem?
4: Hát most igen, de most kivelte a készletből, mert pontosan azt látjuk, hogy már voltak különböző ígéretek rá, hogy esetleg majd normalizálódik a helyzet, egy biztos, és a legfrissebb külpolitikai, meg nem ilyen biztonságpolitikai elemzések, azok mind azt mondják, hogy az irániak legalább a novemberi amerikai időközi választásig fenn akarják tartani ezt a fajta feszültséget. Ez azt jelenti, hogy úgy futunk neki ennek a mondjuk úgy a téli időszaknak, hogy bizony az árak azok tartósan ebbe a $100 feletti sárba lesznek a nyersolaj esetén, és ugye, ahogy az előbb említettem, ez maga után hozza azt is, hogy a finomított termékeknél, ahol meg a finomítói kapacitás szűkössége még pluszba rátesz, egy sokkal nagyobb prémiumot kell megfizetni, akár a dízel, akár a kerozin esetén.
3: Sőt, ha jól láttam, a mai nap folyamán Trump elnök is azt mondta, hogy novemberig ebben nem lesz változás. Tehát
4: az, igen, ezt ugye? Én is láttam.
3: Tehát ez most mind a két oldal ugyanazt mondja.
4: Abszolút, tehát nagyon úgy néz ki, hogy ő akkor ebbe belenyugodott, hogy az irániak arra tették fel magukat, hogy Trumpnak minél rosszabb eredménye legyen az időközi választáson, és addig mindenképpen kitartanak, Trump meg elfogadta, és nem kezdett azzal jönni, hogy de majd ő addig megoldja, és akkor látványos eredménnyel le fogja tenni a megállapodást az asztalra, és akkor ettől majd hirtelen megjavul a népszerűsége. Szerintem rájött, hogy ezt nem fogják az irániak feladni.
3: Csak egy utolsó dolog, mert ugye nyárról, meg utazásról, meg repülőjegyekről, meg kerozinról, vagy repülőjegy árakról beszélgetünk, de ugye az LNG tankerek is ott állnak, meg ők se fognak jönni, és a gáztározók is Európában így úgy amúgy vannak feltöltve. Csak egy fél mondat arról, hogy fog-e fázni Európa télen. Hogy még egyet kérdezzük.
4: Mennyire lesz kemény a tél, attól függ, hogy mennyire lesz kemény a tél. Ugye tavalyi tél az elég kemény volt, főleg az azt megelőző 5 évhez képest, és akkor bizony eléggé hozzá kellett nyúlni a tárolói készleteknek. Valóban azt látjuk most, hogy az európai tárolók feltöltöttsége az nem éri el azt a szintet, mint ami tavaly volt. De például Magyarország esetében ugyanott tartunk, mint a tavaly ugyanebben az időszakban, nagyjából 70-71%-os feltöltöttséggel vagyunk. Európa is egyébként olyan 69-70% környéki feltöltöttsége, de borzasztó nagy a szórás az országok között. Például az igazán sok földgázfogyasztó Németország az eléggé alacsony szinten van jelenleg feltöltve. Mondjuk úgy, hogy kivártak. Azt gondolták, hogy nem akarnak hirtelen piacon nagy mennyiségű igényel megjelenni, nehogy föltornázzák az árakat. Igen, ám, de a piac aztán szépen egyre lassabban ugyan, és aztán végül is felgyorsulva, hogy közeledik a tél, beáraszta ezt, hogy azért a németek előbb-utóbb meg fognak jelenni nagy gázigényel. Én azért tudom azt mondani, nem tudom, hogy Európa fázni fog, mi biztos nem fogunk fázni, mert azt tudom mondani erre a 70%-os feltöltöttségre, hogy az azt jelenti, hogy körülbelül az ország teljes éves fogyasztásának már több, mint a fele benne van a földgáztárolókban, azaz bármilyen zavar van, például ellátási zavar, vagy nagyon magas lesz az ár, mi már nem fogunk fázni, mert könnyedén át tudjuk vészelni ezt a teret. Nem mondom, hogy minden egyes európai ország hasonló helyzetben van.
3: Na, főleg, hogyha az elnyínó is segít nekünk.
4: Így ugye? Van, így van.
3: Mert még ezt is mondom. Hát igen, sok fedett lap van még ebben a pakliban, úgyhogy...
4: Látszik egyébként, hogy nem nagyon tudják a mondjuk úgy a kereskedők sem kiszámítani, hogy akkor most mire számítsanak. Most attól nyomják fel az árat, hogy hirtelen nagy mennyiséggel megjelennek a piacon, vagy attól nyomják fel az árat, hogy most nem jelenünk meg, de majd meg fogunk jelenni, és akkor ez úgy beárazza a piac előre. Hát ilyen pánikhelyzetek, meg pánikreakciók vannak időnként a piacon, nem véletlen, hogy most már 80 euró feletti árról beszélünk megavat óránként. Utoljára azért az 2023 telén volt ilyen magas az ár. Elszoktunk tőle, az idei év elején a 23-25 eurós árak. Azt mondtuk, hogy még mindig magasabb jóval, mint ami a 2020 előtti időszakban volt, de azért még ezek kezelhető tartomány. Most meg úgy hirtelen annak a négyszeresére felszaladtunk, és akkor mindenki áll és néz, hogy akkor most mikor kellene nekem vásárolni, és előbb-utóbb a németeknek is kell vásárolni. Bár gyorsan hozzáteszem, a német tárolóknak a jelentősége az ország gázellátásában nincs olyan magas, mint nálunk. Nálunk a tároló sokkal stabilabb ellátója a téli földgázellátásnak. A németeknél a rendelkezésre álló tároló kapacitás, ha bár nagyobb, mint a miénk, de azért a teljes német fogyasztáshoz képest sokkal kisebb.
2: Holoda Attila energetikai szakértőt hallották, jelenleg $107.38 a Brent típusú kőolajára, az amerikai könnyolaj és $103.20, a földgáz a holland tőzsdén mindössze 1%-os pluszban, de 82,69 €. 6 perce írta ki Facebook oldalára Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, hogy megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. Ezzel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, a jogok nem tisztázódnak. A Terrorháza Múzeum Tar Zoltán közlése szerint még idén újra látogatható lesz, amint kialakul a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. 8:25 van, 5 perc múlva a 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, 8:30 után pedig már a közel-kelet aktualitásairól lesz szó.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Na és végül mibe fektettél?
3: Ingatlanba.
2: Lakás?
3: Nem.
2: Nyaraló?
3: Nem.
2: Akkor?
3: Üzleti ingatlan.
2: Az nem csak a nagyoknak van.
3: Én is azt hittem.
4: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
2: Na, ennek én is utána nézek.
5: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
6: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6. kerületben a Podmanicki utcában befelé a Ferdinánd hídnál, illetve a Krisztina körúton a déli pályaudvar után a Maros utcába balra kanyarodó sávban. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton a Blaha Lujza tér és az Üllői út közelében, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig és az M5-ös autópályán az autópiactól. Lassú haladás az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
9: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán.
10: Tar Zoltán hozzátette, hogy ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul. A tárcavezető ugyanakkor elmondta azt is, hogy a múzeum még idén újra látogatható lesz.
9: Több milliárd forinttal tartozik Balási Gyula cége az állami rendezvényen dolgozóknak, az állam egyelőre kivár az átvétellel, így értesült a Telex.
10: Továbbra sem fizették ki azokat az alvállalkozókat, akik részt vettek több nagy idei eseményre szervezésében, miután az állam júniusban felbontotta keretszerződését az események mögött álló Lounge Event Kft-vel. Egyelőre a Bajnokok Ligája döntő szervezésén dolgozó alvállalkozókat kifizették. Az állami nemzeti rendezvény szervező ügynökség szerint jelenleg is dolgoznak rajta, hogy rendezni tudják a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók igazolt követeléseit, ha nem fizetne Balási Gyula cége.
9: Megvette a Tanú című film forgalmazási jogát a Mészáros csoport.
10: Erről beszélt Horváth P. András, az MTVA átmeneti igazgatója a miniszterelnök tegnapi Facebook videójában. Ugyanakkor az állításokkal kapcsolatban egyelőre sem a Mészáros csoport, sem a közmédia nem nyilatkozott.
9: Új kiutazási tilalmat vezet be Kína az állampolgáraira, írja a BBC. Megtilthatják a kiutazást azoknak, akik a hatóságok szerint veszélyeztetik a nemzeti ipari vagy technológiai biztonságot.
10: Kritikusai szerint az új szabállyal a kínai kormány tovább szigorítja az állampolgárok feletti ellenőrzést, és azokat az időket idézi, amikor a kínaiaknak kis kivételtől eltekintve, de tiltva volt a nemzetközi utazás. A kínai hatóságok közlése szerint az új szabályok nem vonatkoznak az átlag emberekre. Kínában az elmúlt években drasztikusan nőtt a kiutazási tilalommal sújtott emberek száma. 2019-ben 89 olyan eset volt a bíróságon, amiben kiutazási tilalomról volt szó. Tavaly viszont már több mint 188 ezer.
9: Benzinkútra és raktárépületre csaptak le orosz drónok Kijevben.
10: A támadásban egy ember megsebesült. Oroszország a közelmúltban elkezdte támadni a kijevi benzinkutakat, ezzel kiterjesztve a célpontok körét. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat ért találat.
9: Másfél százalékos pluszban a kőolaj árfolyama, $107.34 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $103.11 jár. Idehaza leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését, ezt erősítette meg a közlekedési és beruházási minisztérium a világgazdaságnak.
10: A lap úgy tudja, hogy a kivitelezőnek, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt Zájev építőipari ZRT-nek szeptember végéig le kell vonulnia a területről. A budavári palota A szárnyának újjáépítése így leáll. A kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hausmann program és a budavári palota negyed felújítási munkálatainak vizsgálatát. Erre szeptember végéig adtak időt. A minisztérium azt írta a lapnak, hogy ez a munka jelenleg is folyamatban van, tehát a következő hetekben dőlhet el, hogy mi lesz a tervek sorsa.
9: Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, legalábbis ezt írta az amerikai elnök közösségi oldalán.
10: Donald Trump szerint a globális dízelolajárak növekedését főként az orosz-ukrán háború okozza, nem az iráni konfliktus. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is megerősítette, hogy kölcsönös alapon kész leállítani az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat.
0: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 151.724 ponton zárt még tegnap.
10: A részvénypiac forgalma mintegy 22 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL árfolyama 0,3%-kal 5365 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal 46450 forintra esett. A Magyar Telekom 0,1%-kal 2552 forintra erősödött, a Richter papírok árfolyama 0,2%-kal 12560 forintra nőtt.
9: Túlnyomó részt mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
10: A londoni FTSE 4,1% plusszal, a frankfurti DAX 6,1% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC/ROM 7,1%-kal gyengült. Milánóban 1,6%-os, Madridban 1,4%-os veszteséggel zárult a kereskedés.
9: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
10: A Dow Jones 3,1%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 4,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal esett vissza.
9: A japán tőzsde a Nikkei 2,1%-os erősödéssel zárhat, Hongkong 0,8%-kal gyengül, Shanghai 0,4%-del, India 0,2%-del, Dél-Korea 1,1%, Szingapur 1,2%-os mínuszban jár, 1,1538 az euró-dollárral szembeni árfolyama, 367 forinton most már az euró jegyzése. Pillantás még a földgázra, jelenleg emelkedik 0,8%-del, 83 euró 20 centen jár. Végül pedig arról, hogy Alexander Vučić szeptember végén távozik a szerb államfői posztról, majd kormányfőjelöltként indul az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson.
10: A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt, 2017 óta pedig köztársasági elnökként irányítja az országot. Jelenleg második államfői ciklusát tölti, az alkotmány alapján pedig újabb elnöki mandátumot már nem szerezhet, viszont a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint miniszterelnökként megtarthatná vezető politikai szerepét Szerbiában. Vučić számára a sorsdöntő lesz a soron következő választás. Németh Ferencet hallják.
11: Itt a kérdés Vučić számára az, hogy sikerül-e átörökítenie pozícióját az elnöki székből a miniszterelnöki székbe, és a legfőbb akadályt pedig a diáktüntetésekből kinőtt úgynevezett diáklista adhatja számára. Jelenleg még Vučić továbbra is a legnépszerűbb politikus Szerbiában, viszont az utóbbi két évben, mióta diáktüntetések vannak Szerbiában, azóta folyamatosan erodálódik Vučić népszerűsége. Nem tudta megtörni a diákokat, nem tudta megtörni a tüntetések spirituszát.
0: Időjárás jelentés.
10: Általában napos idő várható, komoly felhőkkel, legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Tőzsdevilág, világtőzsde, nemzetközi tőzsdei hírek, trendek, aktualitások. Tőzsdevilág.
1: Azért választottuk ezt a szignált, mert hogy az, ami a Közel-Keleten történik, már húsba vágóan érinti a tőzsdéket, az olajpiacot mindenképpen, és hát a legújabb, hogy a hormuzi szoros biztonsága mellett most már a Bab-el-Mandeb szoros érés igencsak kell aggódnia akár a szállítmányozóknak, akár az olajpiaci szereplőknek, mert hogy a huszik bizony foglalnak kell területeket Jemenben, egyre másra a kormányzati erőktől, két szigetet is a hatalmukba kerítettek, és hát valószínűleg be tudják lőni akár drónokkal, akár ballisztikus rakétákkal a területet, de vajon ez okozhat-e még nagyobb bonyodalmat a térségben, és mi lehet vajon a husziknak ezzel a célja? Kérdezem Szalai Mátét, a Kligendál Intézet és a Corvinus Egyetem kutatóját. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval a kérdés az az, igen, bocsánat.
2: Igen, igen. Hogyha röviden lehetne összefoglalni, akkor azt fontos látnunk, hogy ez a jemeni húszi mozgalom, ez egyszerre két szinten játszik. Egyrészt egy jemeni belpolitikai szinten, másrészt regionális szinten. Belpolitikailag a legfontosabb céljuk az, hogy legyőzzék a központi kormányt. Ezt a központi kormányt Szaúd-Arábia támogatja, elsősorban még a huszikat Irán. Nyilván nem, Irán nem tudja kontrollálni egy az egyben a huszikat, de mégis támogatja őket. Regionális szinten megláthatóan ez a mozgalom már szeretne egy erősebb szerepet betölteni, ezt már 2023. október 7-ét követően láthatjuk, amikor gyakorlatilag az egyike volt azoknak a nagyon kevés szereplőknek, amely a gázai eseményekért megtorolva Izraelt közvetlenül célpontba vette. A Bab-el-Mandebnek az irányítás alá vonása az mindkét szinten fontos szerepet játszik. Nyilván egy nagyobb nyomást tud gyakorolni a jemeni belpolitikai ellenfeleire, a központi kormányra, illetve a regionális szerepét is sikerült bebetonoznia.
1: Ha Szaúd-Arábia nem támogatná tovább a jemeni kormányzatot, akkor valószínűleg a tengerszorost nyitva hagynák a közlekedők számára, a tengeri szállítmányozás számára?
2: Nem hiszem, már csak azért sem, mert alapvetően a húszi mozgalomnak pont emiatt a kettős szintű játék miatt Szaúd-Arábia egy elsődleges ellenfele, tehát hogyha a központi kormány akár el is bukna és eltűnne, akkor is folytatnák ezt a konfliktust. Hivatalosan most a húszi mozgalom azt mondja, hogy mindenki átmehet a tengerszoroson, kivéve azok a hajók, akik Szaúd-Arábiába mennek. Korábban még ugyanezt mondták Izraelre, tehát láthatóan azért itt mozog a célpont. Minden esetre itt azt gondolom, hogy fontos látni azt, hogy a huszi mozgalom számára a fő ellenfél az a központi kormány mellett, és talán annál erősebben is Szaúd-Arábia, tekintete arra, hogy az ország nem csak egy regionális nagyhatalom, de Jemennek a legnagyobb szomszédja, amelyik mindig komoly befolyással bírt Jemenben belül, függetlenül a jelenlegi kormánynak a helyzetétől.
1: Két dolgot nem tudok egyelőre elképzelni, hogy a huszik például aknákat telepítenek a térségben, mert szerintem nincs meg ez a képességük, illetve az, hogy mondjuk partra szállnának Szaúd-Arábiában. A szaúdiak korábban próbálkoztak azzal, hogy szárazföldi csapatokkal is segítik a jemeni kormányzati erőket, amiben hát csúfosan elbuktak, pedig elméletileg a technológiájuk megvan hozzá, amerikai fegyverekkel rendelkeznek. Vajon megpróbálkozik-e újra Szaúd-Arábia egy ilyen jellegű segítséggel, vagy esetleg légitámadásokkal, továbbiakkal?
2: Nagyon jó a kérdés, és szerintem ez az, amire mindenki most tudni akarja a választ. Egyelőre még nem láttuk Szaúd-Arábia részéről azt, hogy mi lesz a stratégia. Igazából a szaúdiak számára már 2025 végén, 2026 elején volt egy nagy fordulópont Jemenben, amikor sikerült elűzni gyakorlatilag az Egyesült Arab Emírséget, mint egy rivális, szinte rivális nagyhatalmat Jemenen belül, és feloszlatni rengeteg olyan szervezetet, ami az emírséghez kapcsolódott. Ez még akkor akkor a szaudi emírségi vetélkedés jegyében történt, és Iránhoz és a húszikhoz akkor annak nem volt közvetlen köze. Azóta azt lehet látni, hogy minden olyan szereplő, aki a húszi ellenes táborba tartozik, fölöttük Szaúd-Arábia gyakorolta a legnagyobb befolyást, és azóta vártak kezdeményezést Szaúd-Arábia részéről Jemennel kapcsolatban, és hát ez igazából nem jött el. Láthatóan a szaúdiak nem akartak ezzel foglalkozni, volt is egy kis hübrisz ebben, hiszen ők a legnagyobb hatalom Jemen szomszédságában, és egy picit bíztak abban, hogy a huszikkal kialakított kapcsolat, közvetett kapcsolat, ami arról szólt, gyakorlatilag, hogy a szaúdiak és a huszik békén hagyják egymást, és valamilyen mértékű juttatásokat, pénzügyi juttatásokat Szaúd-Arábiából kapnak a huszik, és ez békét fog venni, vagy legalábbis stabilitást. Hát ez most láthatóan megdőlt teljesen, viszont továbbra sem lehet azt látni, hogy a szaúdiak nagyon rohannának a katonai megoldásokhoz. Korábban az Egyesült Államokat, vagy akár Nagy-Britanniát akarták rávenni arra, hogy avatkozzanak be. Ez úgy tűnik, hogy egyelőre legalábbis nem volt sikeres kérés. Nem tudjuk, hogy Szaúd-Arábia mit fog tenni, olyan, mintha a fogát húznák, vagy hát mintha el kéne dönteni, hogy melyik fogát húzzák ki, és emiatt nem nagyon akar stratégiai döntést meghozni.
1: Hát gondolom nem veszélyek nélkülön ez a stratégiai döntés. Jemenben tudtommal víz sem nagyon van, nagyon-nagyon rosszul áll ebben az ország. Bármiféle ásványkincs, vagy bármiféle más dolog, ami miatt érdekes lehet a nagyhatalmak számára, van ebben az országban, vagy igazából ebben is nagyon szegény?
2: Nagyon szegény. Épp ez is egy problémája a Jemennek szerintem, hogy mivel annyira kevés természeti erőforrása van, ugye valamennyi olaj van az országban, de ez elhanyagolható más szomszédos országokhoz képest, és éppen ezért Jemenre nem figyelt oda senki nagyon nagy mértékben, a nagyhatalmaknak nem fűződik komoly érdeke Jemenhez, akkor fűződik érdekük valami bármihez, amikor a bármihez Jemennel kapcsolatban, amikor az nemzetközi problémákat okoz, tehát hogyha megjelenik az iszlám állam, vagy mind most láthatjuk azt, hogy a nemzetközi tengerek biztonságát veszélyezteti a huszi mozgalom, akkor figyelünk fel rá, de itt az, hogy van egy aktív válság 10 éve, azt igazából a nagyhatalmak negligálták. Nyilván számukra az, hogy mi történik a Perzsa-öbölben, mi történik Iránnal kapcsolatban, az fontosabb, és a huszik kicsit ezt is tudják kihasználni, és annyira aktívan tudnak részt venni, hogy még így sem provokálnak ki ellenlépéseket, tehát szerintem ilyen pillanatban ez inkább egy átok, mint egy áldás Jemen számára. Nem beszélve arról egyébként, hogy ez a konfliktus azért kitermelte a világ egyik legnagyobb humanitárius katasztrófáját is, a humanitárius válságát is.
1: Mert egyébként a polgárháborúban, ami volt, évtizedekig gyakorlatilag abban nagyon sokan meghaltak. Picit átérve, ha már említette Iránt és a Hormuzi szorost, szóval a továbbra is patthelyzet érződik, látszódik, és lehet olyanokat olvasni, hogy mivel jönnek az amerikai félidős választások, ezért Donald Trump amerikai elnök lépéskényszerbe kerülhet, és mondjuk úgy, hogy nem megerősített információk alapján kifejlesztettek az amerikaiak olyan még komolyabb bunkerromboló bombákat, amelyekkel iráni létesítményeket támadhatnak meg. Egyrészt ad-e erre bármiféle esélyt, vagy pedig megpróbálnak még a színfalak mögött valahogy kiegyezni Iránnal az amerikaiak, bár erre, mintha egyre kevesebb esély mutatkozna?
2: Egyiket se tudjuk kizárni szerintem, tehát mindkettőre megvan az esély, tehát arra is, hogy lesz egy nagyobb szabású katonai akció, meg arra is, hogy valami tárgyalásos úton valami megállapodás születik. Ilyen például szerintem mindkettőre kicsi az esély, ahogy ön is utalt rá, itt az Egyesült Államok megpróbálja húzni az időt, gyakorlatilag a félidős választásokig legalábbis, hogy addig ne kelljen nagyobb akciót indítani. Az iráni számítás is egyébként pont ez, és ők úgy kalkulálnak, legalábbis ami a médiából átjön, hogy a félidős választások után az amerikai mozgástér az kis szélesedik, tehát valamikor akkora várják az iráni vezetésben a háború eszkalálódását, viszont nyilván ők sem tétlenül akarják ezt nézni, és ők látják azt, hogy most van egy lehetőség arra, hogy eszkaláljanak valamilyen mértékben, és a korábbiaknál nagyobb politikai árat fizettessenek meg Trump elnökkel és a republikánus párttal a választásokig, és éppen ezért van egy nagyon érzékeny helyzet most, hogy az Egyesült Államok nem akar a idős választásokig eszkalálni, Irán akar, ami egy nagyon veszélyes kombináció. Kicsit hasonló ez egyébként az izraeli helyzethez is, ahol pedig választások lesznek nem sokára, és ott is azt látjuk, hogy az izraeli kormány szívesebben eszkalálna, még mások deeszkalálnának, ami így egy nagyon veszélyes kombinációhoz vezethet.
1: Lehet egy újabb regionális háború, vagy felizzódhat ez a regionális konfliktus, akár ott Libanonban, bár ott időről időre azért vannak összetűzések az izraeli hadsereg és a Hezbollah között, vagy akár a gázai övezetben?
2: Igen, hát itt folyamatosak a harcok, gyakran ez nem jut el ugye a nemzetközi médiához, vagy kiemelt helyen. Lehet egyébként a halálozások száma az alacsonyabb, mint ami volt egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, de attól itt a harcok folyamatosan folynak. Itt én nem is feltétlenül, Gázában lehet eszkaláció, de szerintem az nagy mértékben nem fog eltérni az elmúlt hónapoknak a tapasztalataitól. Ahol elképzelhető szerintem jobban az Cisjordánia, a nyugati part, ahol folyamatos az erőszak az izraeli telepesek által a palesztin lakosság irányába, illetve Szíria, ahol pedig nem régiben Izrael lebombázott egy katonai létesítményt, ami nagyon közel volt a török határhoz, és akkor azt sokan úgy értelmezték, hogy Törökországot akarta provokálni kicsit Izrael, de akkor erre Törökország nem ült fel.
1: És akkor van még egy konfliktuszóna, Szíria, ahol megtüntetések voltak az olaj és földgáz áremelés miatt. Szíria azért az elmúlt két évben viszonylag, persze európai szemmel, meg a korábbiakhoz képest viszonylag békés területnek tűnt. Ez az üzemanyaggár ott is megbolygathatja a viszonyokat?
2: Abszolút, és hát ez összekapcsolódik millió másik kisebb problémához. A szíriai kormánynak sikerült többé-kevésbé stabilizálni a saját helyzetét, és nagyon sok eredményt ért el nemzetközi szinten, például az Egyesült Államok nemrég levette Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, ami rengeteg lehetőséghez jutatta hozzá azokat, akik Szíriában üzletet akarnak csinálni, viszont még nagyon lassan folynak le ezek az eredmények a gazdaság szintjére, lassan két éve bukott már meg Bashar al-Assadnak a rendszere, és hát a lakosság szeretne sokkal gyorsabban növekvő lehetőség, javuló lehetőségekhez és növekvő életkörülményekhez jutni, és hát ez nem történik meg. Ebből is láthatók egyébként a különböző felmérésekben ennek a következménye, és látható az, hogy az elégedetlenség a kormánnyal szemben azért lassan, de folyamatosan növekszik.
1: Szalai Mátét, a Kligendál Intézet és a Corvinus Egyetem kutatóját hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és megpróbált egy kicsit tisztába tenni számunkra a Közel-Keletet. Jó napot és jó munkát önnek, viszont hallásra.
2: Köszönöm, kellemes napot kívánok.
0: Reggeli Monitor.
3: Kikérte az izraeli hadsereg a gázai háborúról szóló NASA című dokumentumfilm teljes változatát, hogy érdemben reagálhasson a film állításaira. Az alkotás a Velencei Filmfesztiválon elnyerte a zsűri külön díját. Az izraeli hadsereg szóvivője szerint a film előzetese több súlyos és valótlan állítást fogalmaz meg a hadseregről és a katonáiról. A szóvivő ezért arra kérte a film készítőit, hogy tegyék lehetővé a teljes dokumentumfilm megtekintését a hadsereg képviselői számára. Szerinte a film körüli nyilvános vitának tényeken kell alapulnia, nem pedig hamis látszatkeltésen. Az ügy politikai vihart is kavart Izraelben. A kulturális miniszter bejelentette, hogy hazaárulás miatt kezdeményezni a dokumentumfilmet készítők állampolgárságának megvonását. A NASA az izraeli hadsereg katonáinak anonim vállomásai alapján mutatja be a gázai övezetben végrehajtott támadásokat, köztük olyan eseteket is, amelyekben a film szerint mesterséges intelligenciát alkalmaztak, és civilek is meghaltak.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
2: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Na és végül mibe fektettél?
4: Ingatlanba.
3: Lakás?
4: Nem.
3: Nyaraló?
4: Nem.
3: Akkor?
4: Üzleti ingatlan.
3: Az nem csak a nagyoknak van.
4: Én is azt hittem.
5: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
3: Na, ennek én is utána nézek.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6. kerületben, a Podmanicki utcában befelé a Ferdinánd hídnál, sávlezeresre kell készülni. Torlódásra kell számítani a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Petőfi hídon Pestre, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: 2026. szeptember 15-e reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Kijött a holtankoljak.hu legfrissebb adata a hazai üzemanyagárakról. Tegnap ugye ez az országgyűlésben újabb vitát kavart. Nos, nincs változás. A 95-ös benzin átlagban a kutaknál 626 forintba kerül, a dízel

0: akár a dízelt. Ez matematikai nyelvről lefordítva azt jelenti, hogy azért átlagban jobban lehet tankolni a kutaknál, tehát nem a magasabb ár egyébként a jellemző, ez leginkább a magasabb ár véhetően az autópályák környékén található. Jövünk az elmúlt órák friss fejleményeivel, köztük a tőzsdék nyitásával, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán.
2: Tar Zoltán hozzátette, hogy ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul. A tárcavezető elmondta azt is, hogy a múzeum még idén újra látogatható lesz.
0: Több milliárd forinttal tartozik Balási Gyula cége az állami rendezvényen dolgozóknak. Az állam egyelőre kivár az átvétellel, így értesült a Telex.
2: Továbbra sem fizették ki azokat az alvállalkozókat, akik részt vettek több nagy idei esemény szervezésében. Miután az állam júniusban felbontotta keretszerződését az események mögött álló Lounge Event Kft.-vel. Egyelőre a Bajnokok Ligája döntő szervezésén dolgozó alvállalkozókat fizették ki. Az állami nemzeti rendezvény szervező ügynökség szerint jelenleg is dolgoznak rajta, hogy rendezni tudják a szerződés szerűen teljesítő alvállalkozók igazolt követeléseit, ha nem fizetne Balási Gyula cége.
0: Megvette a Tanú című film forgalmazási jogát a Mészáros csoport.
2: Erről beszélt Horváth P. András, az MTVA átmeneti igazgatója a miniszterelnök tegnapi Facebook videójában. Az állításokkal kapcsolatban egyelőre sem a Mészáros csoport, sem a közmédia nem nyilatkozott.
0: Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 2007 óta nem látott szintre 5% fölé emelkedett.
2: A hozam emelkedés mögött több tényező együttes hatása áll. A GDP közel 120%-át elérő államadósság, az 5-6%-os költségvetési hiány, valamint Donald Trump elnök folyamatos költekezése egyre nehezebben felszívható kötvénykínálatot eredményez. Az inflációs kockázatokat az iráni háború miatti magas olajárak tovább fokozzák. Miközben az amerikai gazdaság erős marad, a Fed modellje a harmadik negyedévre 4,4%-os GDP növekedést jelez. A piaci várakozások szerint jövő év végéig 4-5 további kamat emelés is jöhet, ami szintén felfelé nyomja a hozamokat.
0: Pillantás a kőolaj jegyzésére, $107.46 a Brent ára, az amerikai könnyolajé $103.22. A kőolaj világpiaci árát már nem csak a hormozi szoros körüli bizonytalanság, hanem a Babel-Mandeb szoros körüli bizonytalanság is nyomja felfelé. Egyébként a hazai üzemanyagárak elemzésekor meg is jegyezte a holtankolja.hu, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalációja az áremelkedés a kőolajpiacon ugyan okozza, de egyelőre nem jelent meg például a magyarországi töltőállomások átlag áraiban.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
0: A hazai értéktőzsde 4 percnyi kereskedés után 4,1%-kal megy felfelé 152.328 ponton, a BUX a forgalom 510 millió forint. 5,4%-kal esik látszólag a MOL, de ez vélhetően egyébként az osztalékszelvény levágása miatt van így, 5075 forinttól jár az olajpapír. Az OTP 7,1%-os emelkedésben 46.800 forinton, a Richter 3,1%-kal csökkent 12.520, a Magyar Telekom 6,1%-os mínuszban 2.536 forinton, emelkedik a 4iG 1,6%-kal 1.624 forinton jár, 2%-os pluszban az MBH Jelzálog Bank 450 forinton, drágul a Waberers 9 tizeddel 4330 forint, 4 tized százalékos pluszban az Autovallis 127 forinton, és 7 tizeddel emelkedik az Opus 295 forinton jár, gyengül viszont például a Rába 9 tizeddel jelenleg 3150 forinton. A devizapiacon az euróért 366 forint 80 fillért kell adni. Új kiutazási tilalmat vezet be Kína az állampolgáraira, írja a BBC.
2: Ezzel megtilthatják a kiutazást azoknak, akik a hatóságok szerint veszélyeztetik a nemzeti ipari vagy technológiai biztonságot. Kritikusai szerint az új szabállyal a kínai kormány tovább szigorítja az állampolgárok feletti ellenőrzést, és azokat az időket idézi, amikor a kínaiaknak kis kivételtől eltekintve tiltva volt a nemzetközi utazás. A kínai

0: hatóságok közlése szerint az új szabályok nem vonatkoznak az átlag emberekre. Kínában az elmúlt években drasztikusan nőtt a kiutazási tilalommal sújtott emberek száma. 2019-ben 89 olyan eset, bírósági eset volt, amiben kiutazási tilalomról volt szó. Tavaly viszont már több mint 188 ezer.
1: Benzinkútra és raktárépületre csaptak le orosz drónok Kijevben.
0: A támadásban egy ember megsebesült. Oroszország a közelmúltban elkezdte támadni a kijevi benzinkutakat, ezzel kiterjesztve a célpontok körét. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat ért találat.
1: Friss információt nemrég tett fel egy videót Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára, ami szerint feljelentést tett a korábbi miniszter működésével kapcsolatban, mert hogy Orbán Anita állítása szerint 2022-től már bevett gyakorlat volt, hogy magángéppel repültek különböző külföldi helyszínekre az akkori külügyminiszter és munkatársai, honvédségi különgéppel, és hát ezek az utazások mind számukban, mind költségükben túlságosan magasak voltak. Ez tehát a rövid bejelentés, majd természetesen a 9:30 hírekben majd részletezzük mindezt. Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei.
0: Az ország elnöke erről írt közösségi oldalán, azonban azt nem nevezte meg, hogy melyik országhoz tartozott a drón. A Litván Nemzeti Rádió azt közölte, hogy a drón a szomszédos Fehéroroszországból érkezett és nyugat felé tartott. Az ország középső részén zuhant le. A történtekkel párhuzamosan a lengyel hadsereg műveleteket hajtott végre az ország felett az orosz drónok Ukrajna ellen intézett támadásai miatt.
1: Elismerte az amerikai védelmi minisztérium, hogy lőszerhiány alakult ki az iráni háború miatt.
0: Szeptember elején az amerikai elnök még azt írta, hogy az Egyesült Államoknak gyakorlatilag korlátlan a lőszerkészlete. Szakértők szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. A Pentagon főfelügyelőjének jelentése szerint a hadművelet feltárta a lőszer utánpótlás terén az iparágban fennálló nehézségeket.
1: Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését, ezt erősítette meg a közlekedés és beruházási minisztérium a világgazdaságnak.
0: A lap úgy tudja, hogy a kivitelezőnek, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt ZÁEV építőipari ZRT-nek szeptember végéig le kell vonulnia a területről. A budavári palota alszárnyának újjáépítése így leáll. A kormány június végén rendelt el a Nemzeti Hausmann program és a budavári palota negyed felújítási munkálatainak vizsgálatát. Erre szeptember végéig adtak időt. A minisztérium azt írta a lapnak, hogy ez a munka jelenleg is folyamatban van, tehát a következő hetekben dőlhet el, hogy mi lesz a tervek sorsa.
1: Elutasította a kormány kérelmét a levélben történő szavazás elleni kérdésben az amerikai legfelsőbb bíróság.
0: Egy rövid határozatban a bíróság 6 konzervatív bírója közül 4, köztük John Roberts elnök elutasította a kormány kérelmét. A szenátusi kisebbség vezetője szerint az a terv, amely megnehezítette volna a szavazást, nyilvánvalóan alkotmányellenes volt. Ez a döntés azt jelenti, hogy mind az 50 állam továbbra is alkalmazhatja a jelenlegi szavazási eljárásait.
1: Végül pedig arról, hogy javul a közlekedés biztonsági helyzet Magyarországon, kevesebben vesztik életüket az utakon, de további intézkedésekre van szükség.
0: Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottságának főtitkára elmondta, a rendőri ellenőrzés mellett az edukációra, a figyelemfelhívásra és a prevencióra is nagy szükség van. Külön kockázatot jelentenek az elektromos lórelek, amelyekkel kapcsolatban gyorsan nő a balesetek aránya. Berzai Zsolt rendőr alelnözőtest hallják.
2: A rolleresek által okozott közlekedési balesetek száma nagy mértékben nő. 2024-ben 2,5%, 2025-ben 4,5%, 2026 első 8 hónapjában már 7% az általuk okozott balesetek aránya. Ez nagyon sok, óriási ütemben emelkedik, tennünk kell valamit. A rendőrség ennek érdekében az iskola rendőr program keretében úgynevezett rollersúri programot indít, ami azt jelenti, hogy a fiatalabb korosztályt, és itt elsősorban általános iskola felső tagozat, illetve a középiskolákban tanulókat gondolom, akik részt vesznek a programban az iskola felkérésére, azok egy elméleti és egy gyakorlati képzést kapnak, hogy hogyan kell ezt az eszközt megfelelően és biztonságosan használni.
3: Időjárás jelentés.
0: Általában napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Gulácsi Péter a spanyol labdarúgó bajnokságban is bemutatkozott a Villarreal játékosaként, de csapata az 5. fordulóban is kikapott, ezúttal a Betis-től 2-1-re. A múlt hét keddi Borussia Dortmund elleni bajnokok ligája mérkőzés után a bajnokságban először kapott játék lehetőséget az 58-szoros magyar válogatott kapus, akinek csapata vezetés szerzett ugyan, de a vendégek még az első fél időben fordítottak. Gulácsi 12 kapura tartó lövésből 10 védéssel próbált segíteni, de a Villarreal harmadszor szenvedett vereséget és továbbra is nyeretlen a spanyol labdarúgó bajnokságban. A Leeds United hazai pályán 4-1-re legyőzte a Newcastle Unitedet az angol labdarúgó bajnokság 4. fordulójában, ezzel pedig felzárkózott a 3. helyre a tabellán. 8 gólos mérkőzésen győzött az Internazionale, a címvédő bő negyed óra után 2 gólos hátrányba került, végül 5-3-ra mégiscsak legyőzte az Udinézét hazai pályán az olasz labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. Győzelmével a milánói együttes továbbra is 100%-os a bajnokságban, de rosszabb gól különbségével a 2. helyen áll a lista vezető AS Róma mögött.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 16 perce nyitott ki a magyar tőzsde, meg persze a többi európai. Milyen a nyitó hangulat idehaza? Kérdezem Író Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Ugye azt kell látni, hogy Ázsiában egyrészt Amerikában tegnap negatív volt a hangulat, kismértékű index szinten kismértékű csökkenést láttunk, de ugye a mesterséges intelligencia kapott rendesen, tehát ott volt egy eladói hullám. Ázsiában negatív volt ma a hangulat, ugye nyilván a kőolajára is tovább emelkedett. Tehát például a Hang Seng az 9,1%-kal csökkent, a Nikkei kékely az mondjuk stagnált, a Kospi pedig 9,1%-kal csökkent, tehát alapvetően ilyen 1% alatti csökkenéseket láthattunk, és Európában is jelen pillanatban csökkenéseket látunk, tehát a DAX az 4,1%-kal csökken, a francia 2,5%-kal, FTSE 104-del, Eurostoxx 50,5%-kal. Ez egy ilyen, jól látszik, hogy egy ilyen 0,5% körüli árcsökkenést láthatunk Európában. Úgyhogy ennek fényében érdemes nézni az eddigi mai magyar teljesítményt, ahol különben 1,1% a csökkenés. 151.544 ponton áll a BUX, ugye tegnap is csökkentünk, de hogy történelmi csúcsról, tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy a pénteki napot még hogyha csak hajszányival is, de a korábbi csúcs fölött zártuk, úgyhogy az, hogy most több mint 1000 ponttal, 1500 ponttal a 150.000 pontos szint, lélektani szint fölött vagyunk, az ugye annak köszönhető, hogy nagy volt az emelkedés a múlt héten. Amúgy különben a vezető részvények többsége csökken, az OTP 3,4%-kal 46.100 forintra. A MOL látszólag jó nagyot esik, hiszen 265 forinttal van lejjebb az árfolyama, 5100 forinton. De hozzá kell tennem, hogy ugye ma már osztalékszelvény nélkül forog a részvény, 317 forint, hát majdnem 60 fillér az, amit kifizet osztaléknak a részvényesek számára, tehát valójában, hogyha ezt figyelembe veszük, akkor a MOL részvények árfolyama emelkedik és nem csökken, méghozzá nagyjából 50 forinttal, 47 sőt, hát igen, tehát hogy ilyen, mert inkább 60 forinttal valójában emelkedik a részvény árfolyam, hogyha ezt figyelembe vesszük. És a Richter az 7%-kal csökkent, 12.470 forintra, míg a Magyar Telekom 4 forinttal emelkedik, ez majdnem 2%, 2.556 forintra.
1: A forint gyengélkedése tovább tart, tehát az, hogy mondjuk a kőolajpiacon mi a helyzet, és hát nem túlságosan pozitív a kereskedési hangulat, az rányomja a bélyegét a forint árfolyamára is?
2: Igen, sajnos, vagy nem sajnos, igen, 366 forint 85 fillért kell adni egy euróért, ez majdnem 1 forint 20 fillérrel magasabb ár, mint tegnap zárásban volt. És ahogy elnézem a grafikont, ugye szépen trendszerűen emelkedik az euró-forint kereszt árfolyam, ugye ez azt jelenti, hogy szép lassan gyengül a forint, és húszik vissza a 200 napos mozgó átlag felé. Ugye volt itt a hó elején egy kiszúrás föl a 200 napos mozgó átlaghoz ilyen 372-73 környékére. Hát most efelé puszik visszafelé az árfolyam, úgyhogy azt gondolom, hogy ez folytatódni fog. Hát pláne, ugye, hogyha ez a magas kőolajár megmarad, amit most látunk a piacon.
1: Az, hogy 2007 óta nem igazán volt 5% fölött a 10 éves amerikai államkötvényeknek a hozamszintje, az mennyire aggasztó piaci fejlemény lehet ez az őszi téli tőzsdei kereskedésnek az egyik nagy dilemmája?
2: Hát igen, ez az egyik hát nagy dilemma, vagy nagy aggodalom valójában a piacon. Ugyanis a helyzet az az, hogy volt nem olyan rég az amerikai 10 éves hozam 5% környékén, de nem ment 5% fölé. Ugye most pedig 5% fölé emelkedett, és hát ugye itt ráadásul egy ilyen rendszerű mozgásról van szó. Ugye egyrészt több oldalról lehet megközelíteni a dolgot. Az egyik az az, hogy az amerikai államháztartás részéről, hogy egyre drágább a finanszírozás. Ugye azzal, hogy emelkednek a hozamok, ez egyre költségesebbé teszi, miközben ugye az állam adóssága Amerikának növekszik. Ugye nem olyan rég, még mondjuk egy évvel ezelőtt, talán kb. 36 ezer milliárd dollár volt az államadóság, most már ez 40 ezer milliárd dollár fölött van, tehát több mint 10%-kal növekedett a kint levő adósságállomány, és hát ugye ezt finanszírozni kell, ugye ha emelkednek a hozamok, akkor ugye ezt egyre drágában lehet csak finanszírozni, az tovább növeli a költségeket, tehát tovább növeli a hiányt ráadásul. Ugye a jelenlegi kurzus szerint idén is és jövőre is 6% fölötti költségvetési hiánya kell számolnunk az Egyesült Államokba. Ugye Európában ugye hozzá vagyunk szokva, hogy a 6% az egy szitok szó, az egy nagyon magas érték. Amúgy Amerikában is egy szitok szó, tehát persze nyilván Amerikának van egy világvaluta, a dollárnak egy világvaluta szerepe, stb. Tehát kitüntetett helyzet, tehát könnyebben, hogy mondjam, elviseli a világa a magasabb hiány, de hát ezért ez már túlzás. Tehát látszik, hogy már nem hajlandók olyan könnyedén finanszírozni, pláne, hogy ugye a mesterséges intelligencia elszív egy csomó pénzt a piacról, illetve azoknak a fejlesztése. Ez az egyik megközelítés, ami kellemetlen, és ugye van egy ilyen pozitív visszacsatolás benne. Itt a pozitív visszacsatolást az egy negatív dolog, mert hogy egyre tovább növeli a hiányt, aminek következtében egyre magasabbak lesznek a kamatok, stb. Tehát, hogy félünk attól, hogy ez elszabadulhat, vagy elszabadul. A másik része a dolognak pedig a részvénypiacokra vonatkozó hatás, hogy az emelkedő hosszú hozam szintek, azok bizony leértékelik a részvényeknek a pénzáramát, hiszen azzal versenyeznek. Tehát, hogyha egy kötvényre, amit mégiscsak kockázatmentes hozamnak tekinthetünk, még hogyha növekszik is a kockázata, mint ahogy az előbb megbeszéltük, tehát hogyha arra nagy hozamot kapok, akkor ugye nem fog kelleni a részvényeknek a cashflow-ja, és inkább kötvényeket fognak venni az emberek, meg a befektetők, tehát leértékeli a részvénypiacon a részvényeknek az árát, és ez hát ott két dolog versenyezik egymással, ezrészt ez a leértékelődési hatás, másrészt pedig a várható eredmény növekedés a vállalatoknál, mert ugye azért általában ez azért valami inflációs hatással is együtt jár. És azt kell, hogy lássuk, hogy eddig úgy nézett ki, hogy mondjuk az elmúlt két hónapban annyit emelkedtek az eredményvárakozások az amerikai piacon, hogy nagyjából ott volt egyensúlyban a piac, hogyha 5%-ig emelkedik a 10 éves hozam. Hát annak a negatív hatását pont kikompenzálta ez a 6%-kal magasabb eredményvárakozás, és hát most már ugye átbillent 5% fölé ez a hozamszint emelkedés, és hogyha ez tovább emelkedik, és az eredményvárakozások nem növekednek tovább, akkor bizony ez általában az álmos könyvek szerint azt jelenti, hogy akkor a részvény piaci árfolyamok lefelé fognak menni.
1: Hát meglátjuk, mennyire lesz forró őszünk ezzel kapcsolatban. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked. Szia!
2: Köszönöm szépen!
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: Lezárult a nevezés és megkezdődött a közönségszavazás a Ludwig Múzeum és a Magyar Telekom közös Pár perc kortárs című rövidfilmes pályázatán. A felhívásra 18 és 35 év közötti alkotók küldhettek be mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces videókat. A pályázatot a Ludwig Múzeum kortárs művészeti múzeummá alakulásának 30. évfordulója alkalmából hirdették meg. Összesen 72 nevezés érkezett, a pályázók átlag életkora 24 év alatt volt, a munkák mintegy fele pedig vidéki alkotóktól származik. A szervezők olyan videókat vártak, amelyek új nézőpontból közelítik meg a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit vagy a kortárs művészet kérdéseit. A beküldött filmek többsége kísérleti jellegű, témáik között az alkotás folyamata, az identitás, a mentális jólét, a digitális világ, valamint társadalmi és ökológiai kérdések is megjelennek. A filmekre október 18-áig lehet szavazni a pályázat honlapján. A szakmai zsűriben többek között Deák Kristóf és Géci Dávid filmrendező is helyet kapott. Az eredményhirdetést október 25-én tartják majd a Ludwig Múzeum, ahol a fődíj és a közönségdíj mellett a fiatal alkotóknak szóló Next Generation elismerést is átadják.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
5: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Duna parttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
6: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
8: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
9: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt fél tíz, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit kiemelten azzal, hogy az 5% fölé emelkedő amerikai 10 éves államkötvényhozamok bizony nem hoznak túlságosan jó hangulatot eddig szeptember közepéig a tőzsdei kereskedésre, márpedig szeptember közepéig maximum végig szokott eldőlni az irány azzal kapcsolatban, hogy hogyan zárul a teljes év a tőzsdei kereskedés szempontjából. A hírszerkesztőn Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A minisztériumban folyó átvilágítási munka eredményeként újabb feljelentést tett a külügyminisztérium, jelentette be Facebook oldalán a külügyminiszter.
10: A tárca vezető a videóban arról beszélt, hogy a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től lényegében rutinszerűen tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott. Történt ez annak ellenére, hogy a minisztérium vonatkozó belső szabályzata nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő alapelvként. Orbán Anita szerint a dokumentumok alapján ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5-6-szor konzervatív becslés szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna.
1: Új elnöke van a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret üzemeltető társaságnak.
10: Az igazgatósági tagok közül kikerült az előző kormány által delegált Lóga Máté elnök, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára is. A repteret üzemeltető Budapest Airport ZRT igazgatóságának új elnöke szeptember 10-től Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett. Emellett a testület tagja lett Sirály Katalin, a közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, és Somogyi Tóth Gábor, a repülőtér fejlesztés és üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember.
1: Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán.
10: Tar Zoltán hozzátette, hogy ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágításon le nem zárul. A tárca vezető elmondta azt is, hogy a múzeum még idén újra látogatható lesz.
1: Több milliárd forinttal tartozik Balási Gyula cége az állami rendezvényen dolgozóknak. Az állam egyelőre kivár a cég átvételével, így értesült a Telex.
10: Továbbra sem fizették ki azokat az alvállalkozókat, akik részt vettek több nagy idei esemény szervezésében, miután az állam júniusban felbontotta keretszerződését az események mögött álló Lounge Event Kft-vel. Egyelőre a Bajnokok Ligája döntő szervezésén dolgozó alvállalkozókat fizették ki. Az állami nemzeti rendezvény szervező ügynökség szerint jelenleg is dolgoznak rajta, hogy rendezni tudják a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók igazolt követeléseit, ha nem fizetne Balási Gyula cége.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde nyitás óta fogalmazok úgy, hogy keresi az irányt, mert hogy néhány 10%-os mínusszal nyitott, de most már pluszban, 3%-os emelkedésben a BUX, ez 152.175 pontos értéket jelent, a forgalom közelíti a 2,7 milliárdot. Bár 4,1%-os mínuszban a MOL, de ez csak az osztalékszelvény levágása miatt van így, valójában egyébként emelkedik a részvény, 5.145 forinttal jár. 2,1%-kal csökken az OTP 46.340 forinton, a Richter 7,1%-os mínuszban 12.470, a Magyar Telekom 2,1%-os emelkedésben 2.556 forinton, a 4iG 4,1%-kal drágul 1.606 forinton jár. Emelkedik még a CVAK, amely 2,3%-os pluszban 40.400 forinton, a Budapesti Értéktőzsde részvénye 1,7%-os emelkedésben 11.800, csökken viszont a Waberers méghozzá 1,2%-kal 4.240 forinttól jár. A devizapiacon az euróért 366 forint 50 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde mínuszban néhány 10%-os eséssel kezdte a mai napot, 7 tizeddel megy lefelé, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a francia tőzsde 7 tizeddel, az olasz 1,3-mal, a spanyol 6 tizeddel, 1,1 15-40 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az amerikai 10 éves kötvények hozam szintje pedig 5,033 ezred százalékos hozam szinten, vagyis továbbra is 5% felett a 10 éves amerikai államkötvények, amelyre 2007 óta nem volt példa. Végül pedig arról, hogy jelentősen meghosszabbította a kereskedési idejét Dél-Korea fő tőzsdéje.
10: Már tegnaptól a délután 15:30 zárás után egészen este 8 óráig lehetett kereskedni a helyi részvények döntő többségével. A Korea Exchange lépése egy hosszabb távú stratégia része, amelynek végső célja a napi 24 órás kereskedés felé történő elmozdulás. A Concord vezető stratégiája szerint hosszabb távon a világ legfontosabb tőzsdői követik ezt a stratégiát. Persze új kockázati protokollok kellenek, és egyéb hátrányai is lehetnek a hosszabb nyitvatartásnak. Móró Tamást hallják.
11: Jóval nehezebb feldolgozni a kereskedési ügyleteket, több tranzakció lesz, esetlegesen az elszámolásokkal lehetnek problémák. Tehát én azt gondolom, hogy ezt erősen le kell tesztelni ahhoz, hogy be lehessen vezetni. Ez egyébként most Amerikában már zajlik, de úgy gondolom, hogy ott meg fogják csinálni. A tippelni kéne akkor Európában pont az ilyen elszámolási tranzakciós nehézségek miatt ez lassabb lesz, illetve Európában azért a munkaidő kérdése is jóval feszesebben van kezelve, tehát emiatt is szerintem itt lassabb lesz ez. Talán ez a fő hátránya, hogy azért a munka és szabadidő egyensúly, vagy munka-család egyensúly azért eléggé sérülhet egy ilyen helyzetben.
0: Időjárás jelentés.
10: Általában napos idő várható kevés gomoly felhővel, legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 9:41 perc van. Sorsdöntő lesz az október 25-ére kiért előrehozott parlamenti választás. Alexander Vučić számára mindenképpen. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elmondta, hogy a szeptember végén távozó szerb államfő egyetlen esélye, hogy megtarthassa vezető politikai szerepét az országban, hogy kormányfőjelöltként indul, és meg is nyeri azt. A politikus 2014 és 17 között már vezette a szerb kormányt, 17 óta pedig köztársasági elnökként irányítja az országot. Németh Ferenc arról is beszélt, hogy milyen esélyei vannak a diáktüntetések nyomán létrejött diáklista ellenzéki választási tömörüléssel szemben. Lakatos László interjúja.
2: Vučić elnök egészen egyszerűen megoldaná a hatalomba maradást, ugye most lemond, és aztán jelölteti magát kormányfőnek. Úgy tűnik, hogy nagyon népszerű, tehát megteheti, bár most ugye ezek a diák tüntetések nem feltétlenül a népszerűségéről szólnak.
3: Valóban a már majdnem két éve zajló diák tüntetések eléggé visszavetették Vučić népszerűségét, és a hatalomba maradására is a diák tüntetésekből kinövő úgynevezett diáklista jelenti a legnagyobb problémát, és már egy ideje, mondhatni másfél éve patthelyzetben van.
2: Tehát csak a fiatalok körében nem népszerű?
3: Nem mondható el, hogy csak a fiatalok körében nem népszerű. Maguk a újvidéki tragédia által 2024 novemberében kirobbantott tüntetéseket valóban diák tüntetéseknek szoktuk nevezni, hiszen diákok kezdtek szervezkedni, illetve a mai napig számos diák szervezet is benne van a szervezők körében, viszont ez már egy elég lényeges társadalmi beágyazottsággal rendelkezik, ami nem csak a diákokra terjed ki, hanem a szerbiai társadalom további rétegeire is. És az előző gondolathoz csatlakozva, Vučić számára jelenleg a soron következő parlamenti választások sorsdöntőek lesznek. Itt a kérdés Vučić számára az, hogy sikerül-e átörökítenie pozícióját az elnöki székből a miniszterelnöki székbe, és a legfőbb akadályt pedig a diáktüntetésekből kinőtt úgynevezett diáklista adhatja Vučić számára. Meg kell jegyezni mindenképpen, hogy jelenleg még Vučić továbbra is a legnépszerűbb politikus Szerbiában, viszont az utóbbi két évben, mióta a diáktüntetések vannak Szerbiában, azóta folyamatosan erodálódik Vučić népszerűsége, nem tudta megtörni a diákokat, nem tudta megtörni a tüntetések spirituszát, és számos olyan ügy is az elmúlt két évben nyilvánosságra került, ami rontott a népszerűségén.
2: A Vlatko Mladić temetése az mennyire rántotta össze a szerbeket mellette? Mert ugye azért ez egy döntés volt, hogy egy háborús bűnöst gyakorlatilag hősöknek kijáró hatalmas szertartással temettek el. Külön kiemelték meg bizonyos lapok, hogy még a két legnagyobb futball szurkolói ellen tábor is összetudott fogni és összeölelkezett Mladić sírjánál.
3: Ratko Mladić belgrádi állami tiszteletadással történő temetése jól kapóra jött Vučić elnöknek. Lehet, hogy maga Vučić nem vett részt a temetésen vagy az a köré épülő szertartásokon, de ezzel tudta véleménye szerint, Vučić állítása szerint a saját táborát, szavazótáborát növelni, és éppen ez lehetett az az oka, hogy október 25-ére írta ki az előrehozott parlamenti választásokat. Vučić szinte minden nap kapja a saját népszerűségéről, de egy esetleges választások kiírásáról szóló közvéleménykutatási adatokat, és valószínűleg Mladić temetésére beinduló nacionalista üzenetekből Vučić tudott a legjobban, mint politikus profitálni.
2: Mennyire lefutott ez a meccs? Ugye, ha ilyen gépezet áll mögötte, és ennyire megmérte a dolgot, a Mladić halála is jókor jött, tehát hogy most itt van bárkinek esélye? Egyáltalán ki van még a porondon, aki szóba jöhet?
3: Szerbiában az utóbbi 15 évben a most soron következő választásra lehet egyedül azt mondani, hogy ez még nem lejátszott választás, Jelenleg csak nagyon óvatosan fogalmaznék, hiszen a jelenlegi felmérések szerint is fej-fej mellett halad a szerb haladó párt, amelyet Alekszandr Vučić fog vezetni, illetve a tüntetésekből kinőtt diáklista is. Hogy kik vannak jelenleg még a szerb politikai palettán, mindenféleképpen meg kell említeni a szerb haladó pártot, az SNS-t, magát a diákpártot, illetve magát a diáklistát, illetve még ott van az Ivica Dačić vezette szerbiai szocialista párt, amely az SNS-nek, tehát a szerb haladó pártnak egy hagyományos szövetségese, valószínűleg ők is be fognak jutni a szerb törvényhozásba. Emellett mindig van pár a politikai paletta jobb szélső jobb oldalán elhelyezkedő szatellitpárt, őket jelenleg a bejutási küszöb alá mérik a szerb közvéleménykutatók.
2: Ezek szerint, ha a szocialisták is bejutnak, akkor onnantól kezdve koalíció, és akkor megint csak bebiztosította magát Vučić?
3: Ez attól függ, hogy október 25-én milyen választási eredmények születnek. Valószínűleg sem a diáklista, sem pedig az SNS nem fog abszolút többséget szerezni, koalíciós partnerekre fog hagyatkozni, és itt az lesz a lényeg, hogy a szocialista párt, illetve a szerb haladó párt együtt összefogva képes-e a koalíciós többséget létrehozni. Ilyen szempontból nagyon sok bizonytalanság van az egész választások és a kimenetelek körül is.
2: Egyébként a diákoknak mekkora esélye lehet egy kormány alakításra? Tehát mi kellhet ahhoz, vagy mi kellene ahhoz, hogy ez létrejöhessen? Gondolom a szocialistákkal való összefogás vagy koalíció az kizárható. Vannak ott ismert arcok, vagy pont az adja az ő bájukat, hogy fiatalok, energikusak és nincs múltjuk ilyen szempontból?
3: A diáklistának az adja az egyik legfőbb előnyét, hogy elutasít bármiféle együttműködést azokkal a szerbiai pártokkal, amelyek dominálták az elmúlt 10-20 évet. Másrészt pedig az, hogy sok új arcot, sok új politikust próbálnak bevonni a listán belül a választásokba, ez szintén azt az üzenetet adhatja a szerb társadalom felé, hogyha a diáklistára szavaznak, akkor a teljes politikai rendszer megújítására szavaznak. Ez a két olyan komponens lehet az, amivel jelentős sikereket tudnak elérni a választásokon az egyetemistákból álló választási lista, nem mellesleg pedig továbbra is azokat a kérdéseket próbálják napirenden tartani, amik visszavezethetőek a 2024 novemberi újvidéki tragédiára. Tehát továbbra is az elszámoltathatóság hiányát tartják napirenden, az, hogy nem történt meg a politikai és nem politikai szintű felelősségre vonás elszámoltatás sem. És ezek a kérdések véleményem szerint elég mélyen és jól rezonálnak továbbra is a szerb társadalommal. Ez lehet a sikerüknek a kulcsa, de ahhoz, hogy győzedelmeskedjenek, mindenféleképpen egy magas részvételi arányra van szükségük.
2: Egyébként, amennyiben ők nyernének, akkor mi lenne az, ami nagyot változna Szerbiában? Tehát arra gondolok, hogy van-e egyéb, akár külpolitikai, akár az oroszokhoz fűződő viszonnyal kapcsolatos gondolat, vagy bármi más, akár a kisebbségekkel, akár a szomszédokkal való viszonnyal kapcsolatban, ami más? Vagy ez most pont veszélyes lenne, főleg így, hogy a szerb önérzet az most újra lángol?
3: Egyelőre az a taktikája a diáklistának, hogy ideológiai vagy nagy külpolitikai kérdésekben nem foglalnak állást. Véleményük szerint a jelenlegi szavazás, jelenlegi választás nem erről szól. Véleményük szerint a tét itt az, hogy a Vučić és a Vučić által kiépített rendszer fennmarad-e, hogyha újra a Vučić és a szerb haladó párt kerül hatalomra, vagy egy új fejezet nyílhat Szerbia történetében, amely elvezethet a mélyreható strukturális változásokhoz. Olyan tekintetben, hogy mennyire lennének EU vagy adott esetben Oroszország pártiak, ezek nem játszanak központi kérdést, sőt minimálisan, marginálisan jelentek meg eddig is a különféle eseményei kapcsán.
2: És akkor van itt egy nagyon fontos kérdés, egy ilyen régóta hatalomban lévő vezetővel kapcsolatban, akinek valószínű elég lojális háttere van, akár az államgépezetben, a hadseregnél. Mennyire nehezíthetnék, adott esetben pucsolhatnák meg egy esetleges diáklista győzelem esetén a felálló új kormányt, ha lenne ilyen, ugye ez csak feltételezés.
3: Persze, szerintem is nagyon fontos eljátszani ezzel a feltételezéssel, vagy ilyen gondolatkísérletet tenni. Nagyon minimális arra az esetőség, hogy Vučić felhasználva mondjuk a rendőrséget vagy a hadsereget megpróbálná erőszakos módon a választásokat követően leverni a hatalomba juttatott diáklistát. Ez Vučić számára egy ilyen szenárió jelentős nemzetközi presztízsveszteséget jelentene. A nyugati partnerei, elsősorban az Egyesült Államokra és az Európai Unióra gondolok, még jobban elzárkóznának a Vučićjal való párbeszédtől, vagy esetleges együttműködéstől, hogyha egy ilyenfajta, hát mondhatjuk azt, választási csaláshoz folyamodnának. Inkább idézőjelben kisebb léptékű vagy mértékű választási csalások képzelhetőek el, mint amilyenek az utóbbi évek szerbiai választásain már előfordultak, szavazatvásárlások, a nem megfelelő választási listákkal való buherálás, és természetesen az, hogy mondjuk a Vučićhoz annyira nem hű, de munka szempontból a rendszertől függő közalkalmazottak inkább a szerb haladó pártra szavaznak le, mert tudják, hogy az állásukat elveszíthetnék adott esetben. A szerbiai rendszerben jelentősek a dependenciák. Nagyon könnyen kap vagy veszít el állást olyan, aki éppen nem az adott politikusra szavaz vagy támogatja nyilvánosan és nem nyilvánosan, és valószínűleg az előző évek választásait figyelembe véve sokszor előfordult olyan is, hogy a köztisztviselőket arra buzdították, illetve utasították, hogy bizonyos politikai jelöltekre szavazzanak, hogyha a választások után is meg akarják tartani az állásukat. És én ilyenfajta választási visszaélést tudok elképzelni, nem pedig egy olyat, ami már a választások lemenetele után következne be esetleges erőszakos módszerekkel.
2: Milyen ajánlata van Vučićnak Szerbia felé? Ugye őt már jól ismerik, volt már kétszer miniszterelnök, most ugye két cikluson át köztársasági elnök volt, ugye azért is találta ki ezt a trükköt, hogy ő már nem lehet tovább köztársasági elnök, tehát valami menekülő utat kellett találni. Van neki olyan ajánlata, ami mondjuk túl azon, hogy már megszokták, meg ismerik, meg hajrá Szerbia, szóval ezen túl tud még valamit mondani?
3: Nagyon limitáltak azok a lehetőségek, amiket Vučić jelenleg tud egy szerbiai állampolgárnak ajánlani. Természetesen tovább folytathatja a jóléti intézkedések sorozatát. Néha évente egyszer-kétszer bizonyos korcsoportok, nyugdíjasok vagy diákok kapnak bizonyos összegeket, de ezeken egy idejű juttatásokon is már átlát a többség jó része. Igazából Vučić nagyon ügyesen elhitette, ha nem is a szerbiai állampolgárokkal, de a nemzetközi közösséggel, hogy ő testesíti meg az egyetlen európai alternatívát az országban, azt az alternatívát, aki továbbra is szeretné bevinni Szerbiát az Európai Unióba, és ő testesíti meg Szerbiában és a Balkánon is a stabilitás kulcsát. Ezek mind illúziók, Vučić inkább az ellenkezőjére játszik jelenleg, mint sem arra, hogy Szerbiát belátható időn belül bevigye az Európai Unióba, vagy hogy hozzájáruljon a regionális béke és biztonsághoz a Balkánon. Ezzel szemben pedig a diáklista alapvetően egy strukturális, az alapoktól építkező, újraépítkező megújítást kíván biztosítani a szerb társadalomnak. Nyilván ez is nagyon nehéz feladat. Hogyan lehet több mint 10-12 év után egy olyan rendszert megújítani, amit alapvetően Vučić tervezett, illetve Vučićra terveztek. Így ilyen szempontból ők sincsenek könnyű helyzetben.
1: Németh Ferencet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. 9 óra 55 perc van, 5 perc múlva 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már arról lesz szó, hogy vajon mennyire javult idehaza a közlekedési biztonság.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a Metrodome Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodome legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tér után. Csak egy sáv járható, az Erzsébet hídon Budára lelassult a haladás. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után, illetve a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebb információkat a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Egyelőre nem vezetheti be a tervezett vízumkorlátozásokat az amerikai kormány.
5: A bíróság mindezt azért akadályozta meg, mert a belbiztonsági tárca nem mutatott be meggyőző költséghaszonelemzést a javasolt korlátozásokra vonatkozóan. Azt is kifogásolták, hogy a minisztérium nem vett komolyan fontolóra más lehetőségeket, és nem adott kielégítő magyarázatot arra, hogy más opciókat miért utasított el. A washingtoni kormány a diákvízumok érvényességét 4 évre, az újságírókét pedig 240 napra korlátozná, de emellett lehetőséget adna a hosszabbításra.
4: A minisztériumban folyó átvilágítási munka eredményeként újabb feljelentést tett a külügyminisztérium, jelentette be Facebook oldalán a külügyminiszter.
5: A tárca vezető a videóban arról beszélt, hogy a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022.

0: új elnöke van a Budapest Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőteret Üzemeltető Társaságnak.
1: Az igazgatósági tagok közül kikerült az előző kormány által delegált Lóga Máté elnök, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára is. A repteret üzemeltető Budapest Airport ZRT igazgatóságának új elnöke szeptember 10-től Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett. Emellett a testület tagja lett Sirály Katalin, a közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, és Somogyi Tóth Gábor, a repülőtér fejlesztés és üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember.
0: Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása, között a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán.
1: Tar Zoltán hozzátette, hogy ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul. A tárcavezető elmondta azt is, hogy a múzeum még idén újra látogatható lesz.
0: Több milliárd forinttal tartozik Balázsi Gyula cége az állami rendezvényen dolgozóknak, az állam egyelőre kivár a cég átvételével, így értesült a Telex.
1: Továbbra sem fizették ki azokat az alvállalkozókat, akik részt vettek több nagy idei esemény szervezésében. Miután az állam júniusban felbontotta keretszerződését az események mögött álló Lounge Event Kft-vel. Egyelőre a Bajnokok Ligája döntő szervezésén dolgozó alvállalkozókat fizették ki. Az állami nemzeti rendezvényszervező ügynökség szerint jelenleg is dolgoznak rajta, hogy rendezni tudják a szerződés szerűen teljesítő alvállalkozók igazolt követeléseit, ha nem fizetne Balázsi Gyula cége.
0: Megvette a Tanú című film forgalmazási jogát a Mészáros csoport.
1: Erről beszélt Horváth P. András, az MTVA átmeneti igazgatója a miniszterelnök tegnapi Facebook videójában. Az állításokkal kapcsolatban egyelőre sem a Mészáros csoport, sem a közmédia nem nyilatkozott.
0: Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 2007 óta nem látott szintre 5% fölé emelkedett, a hozamemelkedés mögött több tényező együttes hatása áll.
1: A GDP közel 120%-át elérő államadósság, az 5-6%-os költségvetési hiány, valamint Donald Trump elnök folyamatos költekezése egyre nehezebben felszívható kötvénykínálatot eredményez. Az inflációs kockázatokat az iráni háború miatti magas olajárak tovább fokozzák. Miközben az amerikai gazdaság erős marad, a Fed modellje a harmadik negyedévre 4,4%-os GDP növekedést jelez. A piaci várakozások szerint jövő év végéig 4-5 további kamatemelés is jöhet, ami szintén felfelé nyomja a hozamokat.
2: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 1,1%-kal megy felfelé, 151.927 ponton robog, a forgalom 4.018.000.000 forint. A MOL részvények 4,1%-os mínuszban, de ez csak az osztalékszelvény levágása miatt van így, 5150 forinton a papír, az OTP 0,5%-kal csökken 46210 forinton jár, a Richter 0,6%-os mínuszban 12480, stagnál a Magyar Telekom 2552 forinton, 1,2%-os pluszban a 4iG 1619 forint, érdemi még a kereskedése a Panergy, amely 1,4%-os pluszban 2920 forinttal jár, csökken az ány biztonsági nyomda 8,1%-kal 6350 forinton, emelkedik az Opus 3,1%-del 294 forint. Gyengül a forint, most 367 forint, 20 fillér az euró. Európában lefelé mennek a tőzsde mutatók 5,1 illetve 1,3% közötti mértékben, 1,1540 az euró dollárral szembeni árfolyama. Benzinkútra és raktárépületre csaptak le orosz drónok Kijevben.
1: A támadásban egy ember megsebesült. Oroszország a közelmúltban elkezdte támadni a kijevi benzinkutakat, ezzel kiterjesztve a célpontok körét. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat ért találat.
0: Az amerikai iráni feszültség újabb hulláma komoly nyomást helyez az olaj- és üzemanyagpiacokra.
1: A megkérdezett energetikai szakértő szerint nagyon nehéz a jövőt prognosztizálni, hiszen napi szinten változik a helyzet a hormuzi szoros körül. Holoda Attila szerint már nem csak a nyersolaj kínálata jelent problémát.
3: Sokkal inkább problémának tűnik az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás ahhoz, hogy ellássa Európát például üzemanyaggal, és ez ugyanúgy igaz egyébként a dízelre, ugye ott is tapasztaltunk nagyon erős áremelkedést, és ugyanígy igaz ez például a kerozénra is, amelyikre, hogyha azt mondjuk, hogy a Brenti ár körülbelül augusztustól kezdődően, hát olyan durván 30%-kal növekedett, de a

0: jet fuel, tehát ennek a kerozinnak az ára az még jobban emelkedett. Most már ott tartunk, hogy nagyjából olyan 100 dollár körül él most az olaj ára, és ahhoz képest a kerozin ára az meg olyan 170 dollár körül van. Ez egy elképesztő nagy prémium a 100 dolláros nyersolaj árhoz képest. Itt azonnal jelentkezik a nyersolaj kínálati probléma, és az, hogy a finomított termékekből is van szűkösség. Ez a kettő együtt nagyon erősen fölemelte ezeket az árakat.
1: 2% körüli az áremelkedés a kőolajpiacon, 107 dollár 76 cent a Brent ára, az amerikai könnyolaj 103 dollár 48 cent. Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését, ezt erősítette meg a közlekedési és beruházási minisztérium a világgazdaságnak.
2: A lap úgy tudja, hogy a kivitelezőnek, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt ZÁEV építőipari ZRT-nek szeptember végéig le kell vonulnia a területről. A budavári palota alszárnyának újjáépítése így leáll. A kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hausmann program és a budavári palota negyed felújítási munkálatainak vizsgálatát. Erre szeptember végéig adtak időt. A minisztérium azt írta a lapnak, hogy ez a munka jelenleg is folyamatban van, tehát a következő hetekben dőlhet el, hogy mi lesz a tervek sorsa.
1: Folytatódik a hazai építőipar lejtmenete, az egy évvel korábbinál 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal volt kisebb az építőipari termelés volumene idén júliusban.
2: Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7%, az egyéb építményeké 14%-kal volt kisebb. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke elmondta, hogy bár a kormányzati ciklusok beruházási ciklust is jelentenek, az építőipar teljesítménye nem a választások miatt tört meg. Kóly Lászlót hallják.
3: A törést a folyamatosságban nem a kormányváltás okozza elsősorban, hanem az, hogy 2022-ben 5000 milliárd forintnyi építési beruházást halasztott el az előző kormány, és valójában a halasztás következtében ezeknek a létesítményeknek az előkészítése is elmaradt. Egy új kormány az összetételétől függetlenül az első fél évben abból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített, és itt nagyon kevés versenyeztetés előkészített építési beruházási ügy van jelenleg. Ez látszik az építőipar számaiban is.
1: Saját mesterséges intelligencia kell Európának, az Európai Központi Bank elnöke szerint.
2: Christine Lagarde hozzátette, hogy több adatközpontot kell építeni, hiszen félő, hogy az Egyesült Államok vagy Kína elzárja a hozzáférést ezekhez a technológiákhoz. Szerinte néhány éven belül a hozzáférés megszüntetése vagy feltételeinek megváltoztatása egyszerre érinteni az összes gazdasági ágazatot. Ezért ez olyan alkupozíciót jelent, amellyel egyetlen kereskedelmi partner sem rendelkezett még Európával szemben, és amelyet bármilyen tárgyalás során fel lehet használni például a vámokról vagy digitális adókról szóló vitákban.
4: Időjárás jelentés.
2: Általában napos idő várható, kevés gomoly felhővel, legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Jubileumi alkalommal nyitja meg kapuit a Biztonság Hete baleset megelőzési és közlekedésbiztonsági országos tematikus hét. A több mint 40 együttműködő szervezethez idén a Betesda Gyermekkórház és a MÁV csoport is csatlakozott. Kecső Rihárd összeállítása.
2: Idén 10. alkalommal rendezik meg a Biztonság Hetét. A Magyar Biztosítók Szövetségének és az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságának társszervezésében a Biztonság Hete balesetmegelőzési és közlekedésbiztonsági országos tematikus hét szeptember 14 és szeptember 22-e között zajlik. A részletekről és a rendezvény fő témáiról Jenei Attilával, a Mobis kommunikációs vezetőjével beszélgettem.
3: Másabb ez, mint az elmúlt éveknek a biztonsághetei?
4: Mindig van aktualitás. 10 év, több mint 125 ezer látogató, több mint 40 partner szervezet, több mint 100 helyszín, több mint 5 millió YouTube videó megtekintő, és több száz önkéntes, akik folyamatosan a szabad idejüket áldozzák azért, hogy minél szélesebb körbe jusson el mindenkihez a magyar társadalomban, hogy a biztonság nem csak kifejezetten a közlekedés biztonságról szól, hanem széles körben kell, minél szélesebb körben kell értelmezni. Ide tartozik az élelmiszerbiztonság, a vagyonbiztonság, a tűzmegelőzés, de akár a bűnmegelőzés is. Éppen ezért szövetkeztek most több mint 10 éve legelőször is a Magyar Biztosítók Szövetsége és az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottsága, és aztán csatlakoztak hozzájuk folyamatosan a partnerszervezetek, hogy minél több emberhez eljussunk, és minél több embernek elmondjuk, hogy bizony nekünk is megvan a felelősségünk azért, hogy mindnyájan biztonságban élhessünk a nap minden órájában, és mindenki biztonságosan hazaérjen. Itt a jubileumon most nagyon sok újdonsággal készültünk, és nagy örömünkre most új tagokként is csatlakoztak hozzánk a MÁV csoport és a Betesda Gyermekkórház. Az adja a szomorú aktualitását az ő csatlakozásuknak, hogy terjed egy borzalmas kihívás az ifjúság körében, a vonatra mászás kihívása, ami viszont halállal, illetve nagyon súlyos égési sérülésekkel társul, illetve ezek a következményei. És itt van a körünkben például Csáki Soma, az a fiatalember, aki túlélt egy ilyen balesetet, éppen ezért a Betesda Gyermekkórház nagykövete lett. Annak érdekében, hogy ha nekünk nem hiszik el, legalább neki higgyenek a fiatalok, hogy ezt minél előbb abba kell hagyni, és ne ez legyen a kihívás. Az legyen a kihívás, hogy élvezik az életet, éljenek jogkövetően és szabálykövetően, és maradjanak életben. Ne hívják ki maguk ellen a sorsot. A jubileumra nagyon sok újdonsággal készültünk. A Magyar Biztosítók Szövetsége országosan is rendezvényeket szervez a szervezetekkel együtt. Jár már a 24-es felmatricázott villamos, amely a Biztonság Hete matricával van felmatricázva. Lackfi János, Kossuth Díjas író és költő egy csodálatos biztosítós mesekönyvet alkotott a Magyar Biztosítók Szövetségének a kérésére. Ez online formában jelenik meg most először, és egy nagyon kiterjedt social media kampányba kezdtünk a MÁV csoporttal, a BKK-val és a Betesda Gyermekkórházzal. Annak érdekében, hogy most legalább a jubileumon is a social médiában is minél szélesebb rétegekhez szóljunk, mert a MABISZ egyébként a saját közösségi felületein folyamatosan minden évben és év közben is megpróbálja eljuttatni az üzeneteit a hallgatósághoz és a magyar társadalomhoz. A zárónapja a rendezvénynek szintén jelentőségteljes lesz, mert a BKK-nak köszönhetően kapcsolódhatunk az Európai Mobilitási Hét autómentes hétvégéjéhez, és kitelepülünk a Műegyetem rakpartra Budapesten. Ide is várunk minden látogatót és érdeklődőt.
2: A program másik szervezője az ORFK, azon belül is az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, amelynek főtitkárával, Berzai Zsolt rendőralezredessel is beszélgettem arról, hogy a közúti közlekedésen jelenleg milyen problémákat tapasztalnak Magyarországon.
5: Hogyan alakult az elmúlt időszakban így a hazai közúti balesetek száma az utakon, mely területeken látják a legnagyobb problémát?
6: Alapvetően a közlekedés biztonsági helyzet javult, kevesebben vesztették életüket, mint az elmúlt években, és ez a tendencia folyamatosan fenntartható. Én azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy az Unió által kitűzött célt, hogy 2030-ra felére csökkenjen a halálos áldozatok száma 2019-hez képest, illetve 2050-re pedig nullára. Jó úton haladunk, Magyarország e tekintetben jól teljesít, de hogy ez így is maradjon, további intézkedésekre van szükség. Egyrészt rendőri ellenőrzés oldalról, másrészt pedig az edukáció, illetve a figyelemfelhívás, a prevenció nagyon fontos, hogy minden információ, ami értékes és jól befogadható, eljutassuk a közúton közlekedőknek.
5: Melyek a leggyakoribb esetek, amelyek előfordulnak az utakon?
6: A legtöbb közlekedési baleset az elsőbségi jog megnemadása miatt adódik, második helyen van a gyorshajtás, harmadik helyen pedig az irányváltoztatás kanyarodás szabálynak megsértése miatt következik be a legtöbb baleset, ez az összbaleseteknek a 77%-át adja.
5: Milyen a hazai közlekedés kultúra? Ugye nagyon sok példát látunk, akár nyugatról, akár mondjuk látjuk azért az olaszos közlekedést is, Magyarország tekintetben hol jár?
6: Én azt gondolom, hogy nem vagyunk se rosszabbak, se jobbak a környező országoknál. Erre mondhatnék egy gyakorlati példát. Ausztriában, mikor voltam a nyáron, ott közúti közlekedési morál, kultúrált közlekedés, én azt gondolom, hogy magas szinten volt, de amint átléptük az osztrák határt, és Magyarországon közlekedtünk, mintha valami megváltozott volna. De ezt tapasztalom a külföldi gépjárművezetők esetében is. Tehát nem feltétlenül maga az adott országban való közlekedési kultúra a lényeg, hanem az egyén, a gépjármű vezetője, hogy hol közlekedik, ott megkövetelik-e azt, hogy betartsa a megfelelő követési távolságot autópályán, a megengedett sebességgel közlekedjen, az irányjelzőt használja. Tehát nekünk rendőröknek ebben nagy felelősségünk van, hogy ezt megfelelő eszközökkel kiszűrjük, ellenőrizzük, és következetesen el is járjunk az olyan járművezetőkkel szemben, akik nem tartják be a szabályokat. Ha ezt tapasztalják, akár külföldiek is, akár magyarok is, akkor én azt gondolom, hogy a közlekedési morál tovább fog javulni.
5: Terjednek az elektromos rollerek, e tekintetben mi a helyzet? Nyilván ezek nagyobb baleseti kockázatot okoznak.
6: Terjednek az elektromos rollerek, egyre több jelenik meg a közutakon, de már 110 évvel ezelőtt is voltak ilyen elektromos, illetve gépi meghajtási rollerek az utakon. Valami oknál fogva azonban nem fejlődtek tovább, és mondhatni kihaltak, mint a dinoszauruszok, de újból megjelent, és nagyon sokan használják, főleg nagyvárosokban, azért, mert könnyen használható, igazából emberi erőt nem igényel annak a hajtása. Egyébként ez okozza a legnagyobb problémát, hisz a kerékpárosoknál, hogy az emberi erő meghatározó a tekintetben, hogy milyen sebességgel közlekedünk. Rollernél viszont nincs ilyen, ott húzni kell a gázt, és tulajdonképpen magától megy a roller. Jelen állapotában én azt mondanám, hogy ez az eszköz közúti közlekedésére alkalmatlan. Főleg úgy, hogy nem tudjuk, hogy milyen műszaki jellemzői vannak ennek az eszköznek, illetve egy olyan ember vezeti, aki előtte nem gyakorolt, nincsen tisztában a közlekedési szabályokkal. Ez egy nagy kockázat, mint saját magára nézve, mint a többi közlekedőre.
5: Mivel tud segíteni a rendőrség? Milyen akciói vannak a rendőröknek most az országos rendőrfőkapitányságnak?
6: A rolleresek által okozott közlekedési balesetek száma nagy mértékben nő. 2024-ben 2,5%, 2025-ben 4,5%, 2026 első 8 hónapjában már 7% az általuk okozott balesetek aránya. Ez nagyon sok, óriási ütemben emelkedik, tennünk kell valamit. A rendőrség ennek érdekében az iskola rendőr program keretében úgynevezett rollersuri programot indít, ami azt jelenti, hogy a legfiatalabb korosztályt, és itt elsősorban általános iskola felső tagozat, illetve a középiskolákban tanulókat gondolom, akik részt vesznek a programban az iskola felkérésére, azok egy elméleti és egy gyakorlati képzést kapnak, hogy hogyan kell ezt az eszközt megfelelően és biztonságosan használni.
2: Vannak célok a jelenlegi kormányzattól arra, hogy a közúti közlekedést és azon belül is a mikromobilitási eszközöket megreformálják és alkossanak rá szabályokat. Erről mesélt Berki Antal, a Belügyminisztérium nemzetbiztonsági helyettes államtitkára.
7: Hát a kormánynak ez egy kiemelt feladat jelent, a rolleresek, főleg az új elektronikus eszközök egy nagyon komoly kihívást jelentenek. Ugye erre még nem volt szükség a szabályozásra, de most már nagyon jól látjuk, hogy nagyon komoly szükség van rá, mert ezek olyan új eszközök, amelyek egyfajta új megközelítésben jelentkeznek a közlekedés területén. Jó sok olyan ember van, aki esetleg a szabályokat nem ismeri. Ezek az eszközök rendkívül nagy teljesítményűek, és amikor egy olyan ember használja, aki nincs tisztában a szabályokkal, akkor ott nagyon komoly baleseti veszélyek jelentkeznek, és természetesen nem csak az eszköz használója érintett ebben a balesetben, hanem azok is, akik ezt elszenvedik, mert vagy neki mennek, vagy elütik. Ezért a kormány ennek a szabályozását egy elsődleges célként tartja fenn, tehát mindenképpen szükséges azoknak a szabályoknak a megalkotása, ami részben már megtörtént, illetve folyamatban van, amely az ilyen típusú, hát úgy mondják, hogy mikroközlekedési eszközöknek a szabályozását jelenti.
1: Kecső Richárd összeállítását hallották a közlekedés biztonságról. Friss információ, benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke, ez Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Az átvilágítás során a háttérintézményi működésben és a tudományos munkában is számos rendezetlenséget találtak a Nemzet Stratégiai Kutatóintézetnél, és döntöttek, hogy nem megszüntetik, hanem átalakítják majd a szervezetet, hatékonyabb háttérintézményi rendszert próbálnak majd kiépíteni, eddig a miniszteri nyilatkozat a Facebook oldalon. 10 óra 24 perc van, 6 perc múlva fél 11-kor jövünk a legfrissebb hírekkel a reggeli monitor végén.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodome River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Választ ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodome.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén, a híreket Kovács Gergő állította össze. Egyelőre nem vezetheti be a tervezett vízumkorlátozásokat az amerikai kormány. A bíróság mindezt azért akadályozta meg, mert a belbiztonsági tárca nem mutatott be meggyőző költség-haszonelemzést a javasolt korlátozásokra vonatkozóan. Azt is kifogásolták, hogy a minisztérium nem vett komolyan fontolóra más lehetőségeket, nem adott kielégítő magyarázatot arra, hogy más opciókat miért utasított el. A washingtoni kormány a diákvízumok érvényességét 4 évre, az újságírókét 240 napra korlátozná, de emellett lehetőséget adna a hosszabbításra. Idehaza a minisztériumban átfolyó világítási munkaeredményeként újabb feljelentést tett a külügyminisztérium, jelentette be Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető a videóban arról beszélt, hogy Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban még 2022-től lényegében rutinszerűen tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magárepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott. Történt ez annak ellenére Orbán Anita szerint, hogy a minisztérium vonatkozó belső szabályzata nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő alapelvként. Orbán Anita szerint a dokumentumok alapján ezek az utak a 2022 és 26 közötti időszakban átlagosan 5-6-szor, konzervatív becslés szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Új elnöke van a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető társaságnak. Az igazgatósági tagok közül kikerült az előző kormány által delegált Lóga Máté elnök, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára is. A repülőteret üzemeltető Budapest Airport ZRT igazgatóságának új elnöke szeptember 10-től Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett. Emellett a testület tagja lett Sirály Katalin, a közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, és Somogyi Tóth Gábor, a repülőtérfejlesztés és üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember. Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán hozzátette, hogy ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul. A tárcavezető elmondta azt is, hogy a múzeum még idén újra látogatható lesz. Több milliárd forinttal tartozik Balázsi Gyula cége az állami rendezvényen dolgozóknak. Az állam egyelőre kivár az átvétellel, így értesült a Telex. Továbbra sem fizették ki azokat az alvállalkozókat, akik részt vettek több nagy idei esemény szervezésében, miután az állam júniusban felbontotta a keretszerződését az események mögött álló Lounge Event Kft.-vel. Egyelőre a Bajnokok Ligája döntő szervezésén dolgozó alvállalkozókat fizették ki. Az állami nemzeti rendezvény szervező ügynökség szerint jelenleg is dolgoznak azon, hogy rendezni tudják a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók igazolt követeléseit, ha nem fizetne Balázsi Gyula cége.
0: Tőzsdehírek.
2: A hazai értéktőzsde 3,1%-os pluszban jár, 152.187 ponton a BUX, a forgalom 5.168.000.000 forint. Az osztalékszelvény levágása miatt van 3,6%-os mínuszban a MOL, 5.170 forint, az OTP 4,1%-kal gyengül, 46.270, a Richter 4,1%-kal csökken, 12.510, a Magyar Telekom 2,1%-os mínuszban 2.546 forinton, 367 forint az euró. Európában gyengülnek 5 illetve 1,3% közötti mértékben a főbb tőzsdemutatók. 1,1540 az euró dollárral szembeni árfolyama. 2%-kal drágul a kőolaj, 107 dollár 73 centen az amerikai a Brent, míg az amerikai könnyolaj 103 dollár 46 cent.
0: Időjárás jelentés.
2: Általában napos idő várható, kevés gomoly felhővel, legfeljebb keleten fordulhat elő futó zápor, a szél többnyire gyengebb, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható, késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Ez volt a reggeli monitor, az adást Kecső Rihárd szerkesztette, a hírek összeállításában Kovács Gergő volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukovszki József állította össze, a technikusunk Ballai Tamás volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy orosz fregat 2 jelzőfákját is kilőtt egy dán katonai helikopterre, ami rutinszerűen fényképeket készített a nemzetközi vizeken haladó orosz hadihajóról a dániai Gedser közelében. Az egyik fákja a helikopterhez közel haladt el. A dán légierő parancsnoka közölte, hogy még vizsgálják az esetet, amit veszélyesként jellemzett. A fákja el is találhatott volna valakit, mert fényképezéskor nyitott ajtóval szoktak repülni a helikopterek. Matt Frederiksen dán kormányfő meggondolatlan akcióként jellemezte az esetet. Felmondott a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője. Az átvilágítás során több rendezetlenséget talált a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, előírta a Facebookon Tar Zoltán. Az NSKI a minisztérium háttérintézménye, amely szorosan kapcsolódik a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság munkájához. A tárcavezető hozzátette, hogy az intézményt nem megszüntetik, hanem átalakítják. Új, átlátható és hatékonyabb háttérintézményi rendszert építenek. Elfogadta a parlament az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvényt. A jogszabály ez az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A Mi Hazánk és a KDNP módosító javaslatait leszavazta a képviselők többsége. A képviselők 149 igennel szavaztak, 35-en tartózkodtak, nem szavazat nem volt. A javaslat értelmében az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának alapvető feladata lesz, hogy a tárolt eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Erre a célra egy online felületet alakítanak ki, amely könnyebb és általánossá teszi a dokumentumok elérhetőségét. Újabb

0: utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő alapelvként. Orbán Anita szerint a dokumentumok alapján ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5-6-szor, konzervatív becslés szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. Ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán hozzátette, hogy ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul. A tárcavezető elmondta azt is, hogy a múzeum még idén újra látogatható lesz.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os pluszban 152.417 ponton jár, a részvénypiac forgalma közelít a 6 milliárd forinthoz. A vezető papírok rosszul teljesítenek, különösen a MOL, ami 3,5%-ot szakadt be 5.175 forintra, az OTP gyakorlatilag pár pontos mínuszban 46.420 forinton, a Richter 0,5%-ot csökkent 12.500 forintra, a Magyar Telekom pedig 0,2%-os mínuszban 2.546 forinton. Kikerül a CVAK a BUX Indexből. A CVAK másodszor sem teljesítette az indexben maradás feltételeit, ezért október 1-től kiesik onnan. Új bekerülő nem lesz, a kosár innentől 17 részvényt fog tartalmazni. Ahhoz, hogy egy részvény bekerüljön a BUX kosarába, megfelelő súlyt kell képviselnie a hazai tőzsdekereskedésben. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, a tőzs mínuszokat látni többségében. A londoni FTSE 0,7%-os mínuszban, a frankfurti DAX 0,5%-ot megy lefelé, a párizsi CAC-on 0,7%-ot, a milánói mutató 1,3%-ot gyengül, a madridi IBEX pedig 0,6%-ot. A bankközi devizapiacon 1 euróért 367 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 318 forint 20 fillért, egy svájci frankért pedig 389 forintot. 1,1534 az euró dollárral szembeni árfolyama. 6%-kal drágul a 2%-kal drágul a világpiacon a Brent típusú kőolaj jegyzésára 107 dollár 85 centre, 2,1%-ot megy fölfelé a VTI jegyzésára 103 dollár 60 centig.
1: Időjárás jelentés.
0: Általában napos idő várható ma kevés gomoly felhővel, legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról.
3: Mai vendégem Vada Gergely, a Fusion Vital alapítója és ügyvezetője, címzetes egyetemi docens, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke, és hát nem meglepő módon, majd kiderül a beszélgetésből, a katonai szférának is dolgozik, még a NATO-nak is. Egy olyan területről lesz szó, amire nagyon keveset figyelünk. Én azt gondolom, hogy ez hiánypótló beszélgetés abban az értelemben, hogy van valami, amit folyamatosan csinálunk, de nem figyelünk rá, vagy nagyon kevéssé figyelünk rá. Én azt a könyves Kelemen hasonlatot vettem ide, hogy amit felépítünk nappal, az leomlik éjszaka. Egyetért vele?
4: Igen, ugye az alvásról van szó. Pontosabban úgy szoktuk fogalmazni, az alvásról és a regenerációról, mert a kettő az nem ugyanaz feltétlenül. De a regenerációs, a humán regenerációs folyamatoknak a legnagyobb része az alvási idő alatt történik, de egyébként van napközben is. És valóban így van, hogy ez egy szisztematikusan változó rendszer, ami napközben mi lemerítünk, éjszaka pedig föl kellene tölteni, és ez, ami egyre kevésbé sikerül. Tán, ha mondatok adatot is, mert a 15 éve foglalkozunk azzal, hogy ezeket mérjük, hogy mennyire sikerül kialudnunk magunkat, ez ma Magyarországon átlagosan 50.

0: 5%.
1: Tehát mondjuk egy nagyon egyszerű akkumulátoros példával.
0: Azzal.
1: Tehát nem 100%-ra töltjük az felére. Aksit, felére, és úgy megyünk minden napnak.
0: Így van. Úgy megyünk neki a következő napnak, független attól, hogy hétvégén vagyunk, vagy hétközben, vagy idősek, vagy fiatalok, vagy katonák, vagy civilek. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a fele, a kapacitásainknak a fele az, amit igénybe tudunk venni a következő napon, és ez azt jelzi, hogy az összes mentális problémánk, az teljesítmény problémánk, az ingerlékenységi problémánk, az érzelmeink, az mind arra vezethető vissza, hogy ezek csökkennek.
1: Sőt, még súly problémák
0: igénybe van, így van, sok mindenbe be van ez kötve, ami az alvásnak az elégtelenségével magyarázható, és ez egy társadalmi probléma. Tehát nagyon valóban örülök annak, hogy erről beszélhetünk, mert ez nem egy elszigetelt jelenség.
1: Hát ez olyannyira társadalmi probléma, hogy én azt gondolom, hogy aki elkezd figyelni az alvásra, javítson ki, a tévedek, az ciki. Tehát fiatal korban ciki lenne azt mondani a buli helyett, hogy bocsi, holnap meccsem vagy vizsgám lesz, és én lefekszem 10-kor, mert 6-kor fölkelek. És a hétköznapokban, a munkavilágában az a jó gyerek, az a tökös fiú, tökös lány, aki tud éjszakázni, akinek elég pár óra alvás. Van egy ilyen kifejezés, hogy nem pazarlom az időt alvásra, mert én élni akarok. Erre meg én mondanám ezek szerint, hogy aki nem alszik, az nem él.
0: Nem él igazán. Valóban ez van is egy ilyen tudományosan bevezetett fogalom, ez a sleep machism, tehát ez a macsóság, az alvás megvonásra vonatkozóan.
1: Igen, ez egy ilyen macsó tempó.
0: Igen, igen, ez egy nagyon elterjedt, és az évtizedek alatt kialakult.
1: Ez ilyen európai kultúrkör?
0: Igen, igen, igen. Ez egyértelműen a fejlett világnak, a fejlettnek mondott világból származik, és alapvetően az idő zavarra, az idő hiányra vezethető vissza. Legalábbis sokkal több érdek, úgy gondoljuk, hogy érdekes a dolgokat lehet csinálni annál, mint hogy aludjunk. De
1: hát vissza, úgy tűnik elsőre,
0: hát hogy... visszautalnék arra a kifejezésre, az nem él igazán, aki ezt nem tudja megélni, mert az élmények megélésének a tartalmassága, az intenzitása, vagy hogy ezek megmaradjanak, ezek attól függenek, hogy az agyunk meg a szervezetünk van olyan állapotban, hogy ezeket valóban át tudja élni, és el tudja tárolni a későbbiekre. Különben ezek az élmények, ezek elillannak, és nem is emlékszünk vissza feltétlenül.
1: Ez az igaz időpocséklás.
0: Igen, ez az, ami egy névleges, mondjuk dedikált idő arra, hogy ezt meg azt meg amazt csináltam. Az alvás egy rend, ehhez képest egy alacsony presztízsű tevékenység.
1: Végtelen alacsony presztízsű tevékenység.
0: Ez magyarázza azt, hogy ez ennyire háttérbe szorul.
1: Mitől lett ez ilyen alacsony presztízsű tevékenység? Van erre valami kutatás, vagy van véleménye, hogy mitől lett ciki aludni? Kipihenni magát az embernek?
0: Hát alapvetően az, hogy kifelé mit mutatunk, vagy milyen élményeket osztunk meg, az alvás idő alatt nem tudunk ilyeneket gyűjteni, ez kétségtelen, hogy ezzel nem lehet villogni. Az érdekessége ennek a jelenségnek, hogy ennek az alvás megvonással kapcsolatos döntésnek ben is érvényes az, hogy semmi sincs ingyen. És hogy ez később nagyon visszaüt, sőt, akár már a következő napon vissza tud ütni. Van sok kutatásra vonatkozóan, hogy akár egy-két óra alvás megvonás az enyhe részegséggel párhuzamos fiziológiás tüneteket okoz, illetve a reakcióidőben, az egészségi állapotban, a mentális érzetünkben abszolút lenyomatot tud hagyni, csak ezt állandósulni látszik, és azt gondoljuk, hogy ez a természetes, mert megszoktuk. A szervezetünk ugyanis nagyon sokáig képes segíteni bennünket abban, hogyha hiányzik egy-két óra az alvásunkból, akkor kompenzálja ezt emelkedő vércukorral, növekedő vérnyomással, rosszabb reakcióidőkkel, egyszerűen levág az emberi szervezetről egy pár olyan nem létfontosságú funkciót, aminek nem kell, hogy működjön. És ennek az árát végül is a jövőbeli teljesítőképességünktől veszünk fel hitelt.
1: Tényleg ez a telefonban van ez az akkumulátor kímélő üzemmód, amikor már kezd merülni az aksi.
0: És akkor kikapcsol egy pár frissítést.
1: Igen.
0: És ezért vagyunk egyébként tompábbak, de biztos mindenki emlékszik azokra, vagy föl tud idézni olyan élményeket, amikor nem jutnak eszébe szavak, pedig ismert. Tehát bosszantó, mert tudom, hogy mit akarok mondani, de nem tudom artikulálni a számmal. Vagy megjegyzési, memória problémáink vannak, hogy tanulási nehézségeink vannak, hogy zavaraink vannak, és tudjuk, hogy tudjuk, de nem tudjuk kifejezni. Ez mind annak köszönhető meg, hogy ideiglenesen elveszítettük a kapcsolatot ezekkel az ismeretanyagokkal, amit egyébként az alvási idő alatt szilárdít meg az agyunk a pihenési idő alatt.
1: Igen, az alvás az látszólag a tervezett, stratégiailag kivitelezett alvás, tehát hogy rendszeresen alszom, mert ennek lesz jelentősége, ha jól tudom, a rendszerességnek. Az látszólag azzal van ellentétben, hogy meg kell élni a pillanatot. Tehát ma olyan világban élünk, ahol minden pillanatot meg kell élni. De hát az előbb azt néztük, hogy de nem tudjuk megélni. Tehát van egy ilyen nagyon erőteljes ellentmondás a kettő között, hogy én otthon pihenek és alszom.
0: El tudjuk veszíteni annak az élményszerűségét, hogy tartalmasan hát van erre kifejezés is, hogy mindful módon tudjuk megélni az élményeket.
1: Tudjuk, de ahogy most elmondta nekem, az a benyomásom, hogy tulajdonképpen még tisztában se vagyunk azzal, hogy mit veszítünk.
0: Nem, és ebbe egyébként ennek azért van jelentősége, mert társadalmi szinten ez az alacsony presztízs, ez arra is visszavezethető, hogy tulajdonképpen évtizedek óta hiányzik az alvással kapcsolatos alapvető ismeretanyag az emberi gondolkodásból. Tehát sem biológia órán, sem oktatási rendszerben, bármely más módon ezekről igazából nem tanultunk sosem, sőt az orvostudományban sem foglaltam még el az utóbbi mondjuk 10 évet megelőző időszakig a megfelelő helyet. Az alvás ugyanis egy nagyon erősen koordináló szereppel bír a szervezetünkben működő folyamatok menedzselése tekintetében. Az előbb már utaltunk például az étkezésre, vagy a súly gyarapodásra, illetve az éhség és a tehetségérzetnek a megélésére. Ezt is az alvásunk szabályozza, mint ahogy azt is, hogy a teljesítő képességünk, tehát a fizikai teljesítő képességünk, vagy a reakcióidőnk, hogy a mentális teljesítő képességünket mennyire tudjuk kihasználni, ezek alapvetően már az alvásnak a ciklikusságára, illetve az alvás szokásainkra, az alvás tartalmasságára vezethetőek vissza, tehát sokkal nagyobb jelentősége van, mint azt még a tudomány is sokáig gondolt.
1: Tehát most pillanatnyilag nagyon divatos a diéták, diétázhatom akkor hegyeket.
0: Ha nem alszom eleget.
1: Ha nem alszom, teljesen, ez gyakorlatilag önkínzás, sőt, ilyen, már ilyen öncsonkítás, ilyen erőforrás feléléssel ér fel, ha jól értem, meg a nagyon intenzív sport, hogy eljárok gymbe, most hogy divatos, viselem az okosórát, csak éppen akkor arra nem figyelek, amihez egyik se kell.
0: Igen, ez egy nagyon, nagyon furcsa sajátosság, mert ki gondolná egyébként, hogy egy passzív tevékenység, amikor csak úgy fekszünk, ennyi mindent ráhatással az életünkben.
1: Puhányság sugallata. Igen. Van, nem? Aki alszik, az olyan puhány.
0: Nekünk nagyon-nagyon régóta vannak alvásmérésekkel kapcsolatos konzultációink, és nagyon-nagyon sokszor találkozunk azokkal az ügyfeleink részéről, azokkal az emléképekkel, hogy de ő neki otthon, meg a nagyszüleitől azokat az élményeket hozta el, hogy aki henyél, az lusta, aki pihen, az teszett, az tunyaság, az egy szégyenteljes dolog, tehát a magyar társadalomnak ez a hiperaktivitás, hogy mindig kell valamit csinálni, hogy produktívnak kell lenni, az ellene szólt annak, hogy megbecsüljük a saját regenerációnkra fordított időnknek a jelentőségét.
1: Ez nem csak egy ilyen újkori jelenség, tehát most lehet, hogy nyilván nem értem akkor, de lehet, hogy 100 évvel ezelőtt ez nem volt ilyen probléma, de lehet, hogy akkor ezek szerint igen, a nagyszülők, erre senki ilyen figyelmet nem fordított, hogy aludni kell, mert mindennek meg volt a rendje.
0: Így van, ennek volt egy struktúrája az életben, és ezért nem volt fókuszban, mert természetes volt.
1: Igen.
0: Nagyon sokáig volt jellemző az, hogy az emberiség nem is 2, hanem napi 3 alvás szakasszal élte az életét.
1: Napi 3-mal?
0: Napi 3-mal, igen.
1: Tehát a délutáni szúnyogáláson felül?
0: A délutáni szúnyogáláson felül volt egy 2 részletben töltött éjszakai alvási szokásrendszer, ami egyébként nagyon közel volt a természetes napjárásnak a sajátosságaihoz. Tehát ugye nem maradtak fönn sokáig, akkor világítani kellett volna, és nem volt mit csinálni egyébként a sötétben, tehát viszonylag hamar lefeküdtek az emberek, de nem aludtak egyben 8 órát, mint ahogy mondjuk 100 éve alszik az emberiség 8 órát, mióta a villanyvilágítást föltalálták és alkalmazzák is. Ugyanis fölébredtek az éjszaka közepén, az éjfél utáni órákban, és akkor fönt voltak. egy darabig. Tehát egy-két órát ébren töltöttek, tettek a tűzre, meg ellátták az állatokat.
1: És hajnalban visszaaludtak?
0: Visszaaludtak, és az egy éberebb időszak volt, tehát ott nem aludtak annyira mélyen, de a kora hajnali órákban volt egy rövidebb másik alvás szakasz is, ami aztán a hajnali, kora reggeli napfelkeltével véget ért, és volt még egy délutáni hát siestához közeli időszak, amikor szintén egy órára le tudtak dőlni, és ezzel a három struktúrált alvásrendszerrel évezredekig el voltak az emberiség, és a problémák akkor kezdődtek, amikor ezek összecsúsztak, és eltűnt a délutáni is.
1: Hát emlékszem, hogy nem ezen a munkahelyen, de máshol voltam, és egy informatikus jelentkezett hozzánk, és ilyen kicsit szabódva megkérdezte, hogy délután lehetne pihenni. Hát konkrétan, ugye harsogó, kacagás, hát nem akkor ott, de utána, hogy hát ekkora
0: mit
1: hülye.
0: Mit képzel?
1: Igen. Ekkora hülye, mit képzel? De ezek szerint ez egy végtelen racionális kérdés.
0: Én meg egy
1: volt.
0: Természetes emberi ciklusnak a következményeként van, ugyanis azért délután, kora délutáni órákban olyan, hát olyan egy óra után van egy éberségi mélypontja az emberi figyelemnek. Tehát ezek a kora délutáni időszakok.
1: A kaja miatt? Vagy
0: hát igen, akkor is, de egyébként is van egy fiziológiás ilyen hullám, ami ezt indukálja. Addigra is fárad egyébként az elménk is, tehát reggel óta már azért használjuk, és senki nem gondolhatja komolyan, hogy megszakítás nélkül 8-10-15 órán keresztül ugyanolyan intenzitással képes koncentrálni valaki valamire. Tehát ennek a ritmikusságát, ezt föl kellene ismernünk, hogy ennek van is gyökere, tehát tulajdonképpen az emberi figyelem másfél óránként megújulásra lenne szüksége, és ezért szükséges például szüneteket tartani, és ezt követően nyilván érezzük azt a délutáni, vagy az kajakómának hívott időszakban, hogy milyen jó lesz
1: nefekülni. Hát most kajakómának hívjuk, de ezek szerint akkor ez ennél komplexebb.
0: Igen.
1: Tehát van benne egy ilyen alvási
0: késztetés.
1: Az angolban van egy ilyen power sleep nevű kifejezés, ha jól idézem.
0: Van egy power nap nevű jelenség, amiben egy nagyon tudatosan alkalmazott szokást hívtak életre. Pontosabban elvenítettek fel, mert ez azért megvolt régebben is, csak nem nevesítettük ennyire. Ezek mikroalvások. Ról szólnak, amikor a napközben ezeket be lehet iktatni, és talán az informatikus kollégának annyi segített volna, hogyha azt mondják, hogy 7-10 perces időszakokra van csendszoba, amit esetleg föl lehet használni arra, tehát nem egy meg másfél órás alvásokról beszélünk a munkaidőben, de azok a nagyon intenzív, rövid, de felfrissítő hatású alvások, amiknél valóban egy néhány perces intervallú. Persze, hát hogy ne érne valamit. Az alvásnak eleve van egy ilyen szakaszoltsága, biztos mindenki hallott az alvás ciklusokról, hogy nem 8 órát alszunk egyben azonos minőségben végig, hanem ennek vannak különféle megismétlődő ciklusai, amik rendszeresen egy 4-5 alvás ciklusban térnek vissza, de ezek olyan másfél-két órás szakaszok, de ezek is meg vannak bontva, ezek a másfél órák további pici, rövidebb ciklusokra, és ezek a mondjuk 10 perc környéki, vagy azt sem elérő időszakok, ezek rendkívül hasznosak abból a szempontból, hogy nem tudunk belecsúszni a mély alvásba, ami után nagyon-nagyon kótyagosak tudunk lenni, és akkor biztos mindenkinek vannak ilyen élményei, hogy
1: de az igazi
0: a fejbe ütötték
1: az volna. Az igazi regeneráció az a mély alvás, nem? Tehát a délutáni alvásnak megvan az a hátrány, hogy az ember fél óráig legalább.
0: Hát, de akkor nem tudunk mély alvásba lenni, a délutáni alvás az nem a mély alvás időszak. Az a felfrissülés időszaka, meg annak az célozza, hogy a késő délutáni órákban megint tudjunk jól teljesíteni, de igazán az éjszakai regeneráció az, amiben számtalan olyan folyamat elindul, ami a sejtjeinknek mondjuk a fizikai regenerálódásáról szól, tehát mondjuk egy sérülés, ami ér bennünket, vagy egy seb, aminek meg kell gyógyulnia.
1: Lelki és fizikai.
0: Ugyanúgy. Tehát az idegpályák regenerálódnak, amiket napközben szanaszét használunk az idegeskedés miatt, azok kisimulnak, a bőreink, a bőrünk, a ráncaink, a hajunk, vagy az emésztésünk, magát. Ezek ilyen önjavító folyamatok, amik csak akkor indulnak el, hogyha az alvásunk tartalmas, és valóban nincs zavart állapotban azzal, hogy még a napközbeni különféle fölhalmozódott ingereket próbáljuk meg helyrakni. És van egy tudáskonszolidációs funkció is.
1: Tehát az alvásban?
0: Az alvásban. Tehát, hogyha én napközben tanulok valamit, az nem raktározódik el, hanem beteszem egy dobozba vagy egy előszobába, ami egy ideiglenes tároló helyiség. Ott nincs ideje megkeresni a katalógusba, hogy hova kell elrakni ezeket az ismereteket. Igen, bedobom, és akkor utána azt, hogy utána hazaviszem, és elrakom a kamrába, meg a szekrénybe. Lényegében az éjszakai alvásnál az történik, amit ilyenkor az elpakolásnál szoktunk követni, hogy ezek a tudásanyagok, ezek hozzákapcsolódnak már meglévő korábban elsajátított. Igen, hát megkeressék ezeket, ezeken a kapcsolati pályákon keresztül hozzákötődnek, kémiai folyamatokról van szó, hozzákötődnek olyan tudás, nem tudom, gömbökhöz vagy tartalmakhoz, amiket utána gazdagítanak, és akkor könnyebben elő tudjuk hívni, meg tudjuk jegyezni. Tehát erről van szó éjjel, tehát nem arról, hogy tudok 3 órát is aludni, és akkor még tudok működni következő nap, de hát erről beszélünk, hogy tanulással, koncentrációval, reakcióval, teljesítőképességgel kapcsolatban nagyon komoly hiányosságokat halmozunk fel az alvás hiány miatt.
2: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Vada Gergellyel. Maradjatok velünk!
3: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12 van, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. 61 millió dollár értékű kriptovaluta lefoglalására nyújtott be keresetet az Egyesült Államok. Az amerikai hatóságok szerint az összeg a szankciókkal sújtott iráni nyersolaj fekete piaci értékesítéséből származik. Az ügyben megnevezett két társaság, a Hexavail és a Blist Trust köreiben kínai olaj- és petrolkémiai vállalatok is szerepelnek. Egyelőre nem vezetheti be a tervezett vízumkorlátozásokat az amerikai kormány. A bíróság mindezt azért akadályozta meg, mert a belbiztonsági tárca nem mutatott be meggyőző költség-haszon elemzést a javasolt korlátozásokra vonatkozóan. Azt is kifogásolták, hogy a minisztérium nem vett komolyan fontolóra más lehetőségeket, és nem adott kielégítő magyarázatot arra, hogy más opciókat is elutasítson. A washingtoni kormány a diákvízumok érvényességét 4 évre, az újságírókét pedig 240 napra korlátozna, de emellett lehetőséget adna a hosszabbításra. Kettő jelzőfáklyát is kilőtt egy dán katonai helikopterre egy orosz fregatt. A helikopter rutinszerűen fényképeket készített a nemzetközi vizeken haladó orosz hadihajóról a dániai Getser közelében. A dán légierő parancsnoka közölte, hogy még vizsgálják az esetet, amit veszélyesként jellemzett. A fáklya el is találhatott volna valakit, mert fényképezéskor nyitott ajtóval szoktak repülni a helikopterek. Matt Frederiksen dán kormányfő meggondolatlan akcióként jellemezte az esetet. Hírek itthonról. Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. A Tisza frakció pénteken jelentette be jelöltjeit az 5 megüresedett alkotmánybírói helyre, amire az alaptörvény módosítása miatt volt szükség. Az új alkotmánybírókat 9 évre választották meg. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás elrendelése előtt a jelöltek köszöntésekor kivonultak az ülésteremből. Korábban már közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választás folyamatában. A testület 5 új tagja, Kronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor, valamint Szomora Zsolt. Felmondott a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője. Az átvilágítás során több rendezetlenséget talált a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. Erről írta a Facebookon a tárcavezető Tar Zoltán. Az NSKI a minisztérium háttérintézménye, amely szorosan kapcsolódik a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság munkájához. A miniszter hozzátette, hogy az intézmény nem megszüntetik, hanem átalakítják. Új, átlátható és hatékonyabb háttérintézményi rendszert építenek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,3%-ot emelkedik 152.252 pontra, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 6 milliárd 420 millió forintot. A blue chipek még mindig rosszul teljesítenek, a MOL 3,7%-kal megy lefelé 5.165 forintra, az OTP enyhe 1%-os mínuszban 46.380 forinton, a Richter 0,5%-ot gyengül 12.500 forintra, míg a Magyar Telekom papírjai 2%-os mínuszban 2.546 forinton. A nyugat-európai börzéken is rossz a hangulat és mínuszokat látni. A londoni FTSE 0,7%-kal megy lefelé, csak úgy, mint a párizsi CAC-on, 0,5%-ot gyengül a frankfurti DAX index, 1,3%-ot megy lefelé Milánó, a madridi IBEX pedig 0,6%-ot gyengül. Egy euróért 367 forint 30 fillért kell adni, egy amerikai dollárért 318 forint 40 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon, egy svájci frankért 389 forint 40 fillért, egy angol fontért pedig 429 forintot kell adni. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1535. A kőolaj világpiaci árai megint elindultak felfelé, 2,4%-kal drágul a Brent jegyzésára, 108 dollár 20 centen, 2,5%-ot megy föl a WTI árfolyama, az észak-amerikai könnyűolaj 103 dollár 95 cent. 1%-kal olcsóbb viszont az arany árfolyama, egy uncia aranyért 4304 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, alapvetően száraz idő várható gomoly felhőkkel. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A gomoly felhők estére feloszlanak és a legtöbb helyen derült idő lesz, azonban néhány helyen köd is képződhet. A csúcshőmérséklet délután 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Vada Gergely, egyetemi docens, a Fusion Vital alapítója és ügyvezetője, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke.
3: Ez nekem azért tetszik nagyon ez az alvással kapcsolatos beszélgetés, meg ismeretek, mert ez az, ami csak tőlünk függ.
4: Így van.
3: Nyilván az életmód...
4: A külvilág nem annyira, de egyébként...
3: De tudunk dönteni úgy, hogy abszolút, mi ezt az
4: ez.
3: Utat választjuk.
4: Igen. És egyébként azért fura ez a dolog, mert, és jó is, hogy ez előkerült, mert sokszor azért az életünkben másoktól várjuk a megoldásokat.
3: Így
4: és
3: van.
4: A segítséget.
3: Holott?
4: Ezt senki nem fogja megmondani,
3: nem
4: mikor aludjunk.
3: Nem kell diétázni, nem kell diétás recepteket hajkurászni, nem kell orvoshoz menni, semmit nem kell csinálni, csak eldöntöm, hogy én most erre figyelni fogok. Vállalva egyébként a negatív, idézőjelve, ilyen kissé gunyoros következményeket, hogy ha-ha.
4: Én egyébként ebben az aspektusban a legelső követendőnek azt érzem, hogy az alvásnak legyen annyiban szerepe az életünkben, hogy legalább az ütemezést, most sokszor meg szokták kérdezni, hogy hogy lehet jól aludni, és azért ennek az előbb említett ütemezésén rengeteget lehet. Ugye, szó volt a rendszerességről, igen, vagy a rendszerről, amit már behoztunk egyszer, hogy mikor alszunk, és az embernek mikor esik jól aludnia. És ezt azért onnan lehet tudni,
3: hát
4: hogy...
3: Van az a mondás, hogy éjfél előtt.
4: Igen. Tehát, hogyha figyelünk arra, hogy a szervezetünk mikor álmosodik el, tehát biztos mindenki tudja, vagy felismerte már, hogy vannak olyan mélypontjai az esti órákban, amikor bármikor el tudna aludni, mert van egy olyan időablak, amikor egyszerűen annyira kábák vagyunk, és annyira ásítozunk, hogy ott perceken belül el tudnánk aludni. És ha erre figyelünk, akkor ez az ütemezés, mondjuk lopva nézzük meg az óránkat, hogy ez mikor van, és érdekes módon ezek az időablakok majdnem ugyanakkorra esnek minden nap. Innen lehet tudni, hogy ez egy szisztematikus működési rend, ami a szervezetünkben létezik, amihez érdemes lenne alkalmazkodnunk azzal, hogy észrevesszük ezeket a jeleket, és ez a döntéseinket. Igen, ezeknek a jeleknek a megfejtése, tehát mikor kezdünk ásítozni este, mert akkor önkéntelenül jelzi a szervezetünk, hogy most úgy elég lenne.
3: Picit rápillantok az órára, és akkor...
4: Igen, és látom, hogy 22:10 van, vagy 22:30. Akkor nézzük meg, hogy a következő nap mikor ásítozunk, és de érdekes, 22-28 lesz meg ilyen nagyon hasonló időszakokban szoktak ezek kezdődni. Ezek az alvás ciklusoknak, az alvás rendjének az ütemezésére utalnak. És érdemes úgy készülni az esti aktivitásainkkal, hogy addigra le tudjuk futtatni a nagy részét ezeknek, mert az a furcsa ebben, hogy akkor kezdünk el ott szöszmötölni, meg összepakolni, meg fogat kell mosni, meg átöltöni, satara, eltelik 20-30 perc, és azt veszük észre, hogy nem tudunk elaludni.
3: Elillant
4: ez az időablak, elszalasztottuk ezt az időintervallumot, és kell másfél órát várni, hogy a következő megint visszatérjen, ami egy természetes alváskészítéssel jár.
3: Akkor viszont belecsúszhatunk a reggeli kelés miatt egy alvás hiányba.
4: Így van, és ezért fontos az, hogy próbáljuk meg ezeknek a rendszerességét belőni saját magunknak, mert ez sokkal természetesebb, nem kell kívülről keresnünk a megoldást erre, és meg is van az oka annak, hogyha most lefeknünk, elmegyünk, és várjuk, hogy mikor alszunk, már el pedig már egyszer voltunk olyan nagyon álmosak, annak sima egyszerű alvás időzítési magyarázata.
3: Nem biztos, hogy a stressz, meg a nem tudom, egyébek. Egyébként mikor kell ezt elkezdeni, ezt a rákészülést, mert akkor tudom, hogy mondjuk 10:30 körül jön ez a ciklus, de hát annyit amennyire utána olvastam, ez nem olyan egyszerűen megy, tehát bizonyos dolgoknak a végzése ezelőtt, a 10 óra előtt, az nem ajánlott, de hogy mit ne, és mennyivel ne.
4: Hát ez körülbelül egy óra legalább legyen, de ha egy másfél, az még jobb, hogyha ha azok az esti szertartások, rituálék, amik általában a lecsendesítésünket szolgálják, amikor már nincsenek nagy érzelmi és fizikai megterelések, tehát ne akkor nézzük meg az aznapi közéleti híreket vagy a nagyon intenzív érzelmi megtereléssel járó mondjuk vitatkozást a családdal, vagy mondjuk tanulást azt még talán lehet. Olyasfajta tevékenységekkel érdemes tölteni az időt, amik már olyan nagy jelentősége nincsen a napunkban, hanem arról szólnak, hogy lekössenek bennünket a...
3: Kedvesebb regény olvasás.
4: Így van, ilyesmi. De lehet a keresztrejtvényt fejteni, lehet fürdeni, lehet beszélgetni
3: a család. Ez sok idő ez. Amit most elmond, az annyira valószínűtlen a mai tempó.
4: Hogy lenne erre idője valakinek? Igen. Egyébként ez
3: szinte ilyen wishful thinking.
4: Majd, hogy nem jó, az ideális. Igen, majd, hogy nem az ideális. De hát miért ne az ideálisra törekedjünk? Tehát azért...
3: Itt a szabadságunk, nem? Tehát, hogyha elkezdjük ezt a rutint kialakítani, az a mi szabadságunk, a mi életünk.
4: Meg igen, és hogy abszolút azon gondolkodtam, még ezt megelőzően, hogy tulajdonképpen mi gátol meg? Tehát kinek van fontosabb ráhatása arra, hogy én este 10 óra felé mit csináljak, ha nem saját magamnak. Tehát az abszolút egy intim időszak, amiben most legyen ott a munkahelyem, meg legyen a kollégáim, legyenek abba az időszakba, meg legyenek a nem tudom, milyen kötelezettségeim legyenek ott. Hát, tehát miért fontosabb az, mint a saját igényeim? És szerintem itt érkeztünk el oda, hogy az alvás, mint az emberi szervezetnek a legtermészetesebb igénye, miért szorítjuk háttérbe azt, amire igazán szükségem. Tehát mi olyan fontos, ami miatt azt lehetne mondani, hogy ennek nincs akkora jelentősége, mint amit valójában betöltene. Tehát, hogy miért kell akkor foglalkozni olyan dolgokkal, amiknek nem ott van a helye az életemben?
3: Nekem az az érzésem az elmondottak alapján, azzal, hogy elkezdünk stabilan, jól, minőségi alvásra törekedni, átéphetünk egy másik világba, ahol nem függünk a külvilágtól, vagy legalábbis sokkal kevésbé függünk, reziliensebbé is válhatunk. Tehát az lesz a miénk. Amikor mindenki most arra törekszik, hogy valósítsa meg önmagát, hát akkor barátom, legalább a testeddel kezd.
4: Igen. Szerintem ez azért kulcs megállapítás, mert hogy ezzel kapjuk vissza a kontrollt a saját életünk Igen. fölött.
3: Ezt akartam
4: és
3: mondani.
4: És az hogy kitetten sodródunk mindenféle külső körülménynek való megfelelés miatt, és nemet mondunk arra, ami a természetes igényünk lenne, azt szerintem nem szolgálja a saját érdekünket. És ezért lényeges az, hogyha reziliensek szeretnénk lenni, annak vannak a saját életünkre, a döntéseinkre, az életvezetésünkre vonatkozó következményei, mit hozzunk meg, mire mondjunk nemet, mikor mondunk nemet valamire, mi az, amit átütemezzünk, át kell priorizálni, mi az, amit delegálni lehet, minden az, ami azt mondjuk, hogy ez most nem fontos, hogy mi is feltétlenül ma csináljam meg. Tehát feltétlenül meg kell-e minden nap úgy kell-e lefeküdni, hogy kipipálunk minden egyes dolgot a to-do listánkon, vagy azt mondjuk, hogy semmi nem fog történni akkor, hogyha ez majd szombaton időt talál.
3: Legalábbis próbáljuk ki egyszer valaki, hogy mert azon gondolkoztam, hogy annyira divatos szó most a reziliencia, a megújulás, a nem tudom én micsoda, tehát így pörgünk ezeken a hangzatos, valójában tartalom nélküli fogalmakon, mert sokszor tulajdonképpen azt jelenti, hogy külsőtől függünk. Ha mindezt meg akarjuk csinálni, meg akarunk újulni, új életet akarunk, akkor kezdjük az alváson.
4: Tehát az én tapasztalatom az, hogy mind a sportolásra vonatkozólag, például mennyi időt szánok arra, hogy mozogjak, mind a munkámra vonatkozóan, vagy egyéb kötelezettségeim vonatkozóan, tehát annyi minden van, hogy az, hogy elégedetten menjek lefeküdni, mindent megcsináltam, olyan napom nem lesz. Tehát én ezt úgy láttam működőképesnek, hogy ezt fordítsuk meg, tehát hogy van nekem mondjuk 7 órányi alvás igényem, meg mondjuk van egy fél egy órányi mozgás igényem egy nap, minden mást a maradék időben kell megoldanom. Mert ha fordítva csinálom, akkor ezekből fogok elvenni, mert nem fogok a végére érni.
3: Tehát a prioritást ennek. Fordítom.
4: Tehát a priorizálást meg a viszonyítást azt kell megfordítani, ha nekem ezek fontosak, és a listám elején vannak, akkor minden mást fordítva fog, ez fér bele, mást nem tudok elválni, mert majd azt holnap megcsinálom. A munkáimból eredő kötelezettségeimből annyi van, hogy soha nem fogom tudni azt mondani, hogy üres a papírom, a to-do az mind ki van pipálva, és na most elmehetek aludni, akkor rájövök, hogy 2,5 óra maradt erre. És ezért én ezt fordítva csinálom. Ez olyan, mint a naptár, hogy hát ott valami meetingen van, ott nem tudok egy másik helyre elmenni itt közben, tehát nekem egy ugyanilyen to-do az alvásom, meg a struktúrált mozgásszokásom, és az alapján döntöm el, hogy mi fér bele az összes többi, mit tudok vállalni, mit nem. És így már érdekes, én évekkel ezelőtt kezdtem el egy olyan kísérletet, hogy nekem nagyon sok ügyfelem mondta, hogy hát mozogni kéne, nekem nincs időm. És akkor nekem nagyon bosszantott ez a ugye 30-40 percnyi legalább közepes intenzitású mozgást írnak elő az orvosi ajánlások.
3: Kötelezően minden nap?
4: Hát ajánlottan, igen, erősen ajánlottan ahhoz, hogy az ember egészségesen tudjon maradni, és nagyon bosszantott, hogy mert sokat szor hallottam, hogy nekem erre nincs időm, és gondoltam, hogy kipróbálom, hogy akkor 30 napig, hogy mi van, hogyha én minden nap szánok erre időt tudatosan. Ez évekkel ezelőtt volt, és nem azt mondom, hogy minden napom sikerült, de engem gyökeresen alakította át a szokásaimat, mert először ezeket terveztem meg, és minden mást utána raktam bele, hogy mit fogok csinálni, az teniszezés, az kerékpárral megyek oda, most nincs időm klasszikus edzést csinálni, de akkor gyalogolni fogok, a egész nap nem viszek autót, hanem akkor sétálni fogok közöttük, és de érdekes, hogy évek óta majdnem minden nap be tudtam iktatni azt, ami az egészséges mértékű. Tehát mégse annyira lehetetlen, csak könnyebb állni, nekem ennél sokkal fontosabb dolgaim vannak, de ezt rájövök, hogy az a főnökömnek fontos dolog, a munkahelyemnek fontos dolog, az ismerőseimnek fontos dolog, mindenki mások, csak nekem nem.
3: A külvilágtól. Azt hiszem erre utaltam a külvilág függésében, hogy ha el akarjuk utasítani a külvilágtól való függést, akkor itt kell kezdeni.
4: És a saját igényeimet előre priorizálni.
3: És priorizálni. Ez nem önzőséget jelent, hanem... Nem.
4: Ez arról szól, hogy 5 év múlva is meg tudjam csinálni azokat a kötelezettségeket, amik rám várnak. Máskülönben ezt feladom ennek a lehetőségét, és nem véletlenül mondtam azt a kifejezést, hogy a kialvatlanságunk ára az az, hogy hitelt veszünk fel a következő teljesítőképességünkből, ami majd 3 év múlva már nem fogjuk tudni megcsinálni, mert most kialvatlanok vagyunk. És ez gyakorlatilag egy hitelszámla.
3: És a hitelt meg vissza kell adni.
4: Vissza kell fizetni. Egészségromlásban, teljesítményromlásban, koncentrációs problémákban, mindenféle másban.
3: És sokat foglalkozik menedzserekkel, coach is, és hát mindenki, ugye a stressz az egy köztudomású és közöttünk lévő jelenség. És nagyon sokan mondják, hogy az alvás lehetetlen stresszes helyzetbe, tehát a stresszt nem tudja kompenzálni az alvás. Ez igaz, vagy nem?
4: Hát ez egy két ellentétes idegrendszeri állapot. Ebben valóban van igazság, mert van egy szimpatikus idegrendszeri tónus, ami egy ilyen készenléti állapotot jelent, amikor energiát használunk fel, és képesek vagyunk teljesíteni. Az alvás, vagy a regeneráció, az pedig egy paraszimpatikus idegrendszer. Nekem ez ellentétes hatásai zajlanak. Ilyenkor a szervezetünk pihen, töltődik, magához tér, meg helyreállítja magát. Tehát ez két egymást kizáró idegrendszeri
3: állapot.
4: Igen,
3: csak a stresszes ember nem tud aludni, azt szokták mondani. Igen.
4: Na most ennek azért van egy folyamata, tehát az, hogy én hirtelennyében stresszessé váltam, az olyan nincsen. Tehát ez egy hosszú hetek, hónapok, évek alatt kialakult krónikus terheltségi állapot, amit azért vissza lehet hozni, de nem azonnal alakul ki. Tehát erre azért közben kell figyelni, azért beszélünk erről, mert már most fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy ez nem természetes, hogy kifejezett erős stresszben kell élni minden egyes percét az életünknek.
3: Hát ezen én is csodálkozom mindig, de ön saját magáról is írta a honlapon, hogy hát 10 évig erős stresszes vezetőként, igen, erősen stresszes helyzetbe él, hogy nyilván értem, hogy mitől van egy stressz egy cégvezetőn, a felelősség. Mindenféle tekintetben alkalmazottak, anyagi felelősség, szakmai felelősség, de akkor ezt el kell fogadni?
4: Hát én inkább úgy mondanám, hogy ugyanúgy része az életünknek, tehát ilyen értelemben el kell fogadni, hogy, hogy nem lehet stresszmentes életet élni.
3: Nem lehet?
4: Nem. És nem is szabad egyébként, mert kell a szervezetünknek, hogy inspirálódjunk, kell az eustressz, a pozitív lelkesítő, az inspiratív, az izgalmi stressz. Állapot, az is stressz, ugyanúgy fáraszt bennünk.
3: Egy negatív konnotáció.
4: Igen, azért, mert az emberi, tehát a kontextus, amiben használjuk, az egy kifejezetten fárasztó és negatív kontextusban szokott előkerülni, de az mondjuk, amikor már erősebb, az már frusztráció. De akkor, amikor ilyen izgatott, inspiratív állapotban vagyok, meg izgalmi állapotban vagyok, azért, mert valami jó dolog fog történni velem, az ugyanolyan fárasztó.
3: De ezt nem hívjuk stressznek.
4: Ezt nem hívjuk stressznek, pedig az is az. Az is készenléti állapot, az is ugyanúgy lefáraszt bennünket, csak nem marad meg könnyebb elengedni, vagy átbillenni a másik oldalra. És azért fontos szerintem a munkai közegről beszélni, mert a munka szervezéssel nagyon sokat lehet tenni azért, hogy ez a stressz állandósult, kitett, stresszkitett állapot, ez ne legyen krónikus. Nekünk 3 hónapos ilyen programjaink vannak, és fiziológiás mérésekkel támogatjuk ezeket. Elképesztő, hogy mondjuk 90 nap alatt 14-18-20%-os teljesítmény növekedéseket lehet
3: ennyit
4: elérni.
3: Nő a hatékonyság.
4: Ennyit nő a képesség arra, hogy valaki teljesíteni tudjon, csak amiatt, mert ezeket a tudatos megoldásokat, trükköket, életvezetési döntéseket, az, hogy mikor van flow állapotban, milyen munkaszervezési struktúrában dolgozik, mikor a leghatékonyabb neki dolgozni a délelőtt vagy délután, vagy egyáltalán milyen feladatokat kap, milyen pozíciókban dolgozik, azt lehet adjusztálni, abban rengeteg tartalék van. És nyilván ez utána lehet agregálni makrogazdasági szintre, és itt vannak ezek a számok, hogy a nem hatékony működésben abszolút aláírom, hogy így vagyunk. Én, ahogy most visszaemlékszem a mi több ezer fős adatbázisunkra, én olyan 25%-nyit biztos mondanék, ami nagyon sok, igen. Tehát ennyi van a rendszerben most belekódolva. Igen. De amikor tudunk foglalkozni egy valakivel, hogy figyelj, nézd, te amikor itt ilyen típusú feladatokat csináltál, akkor te feltöltődtél közben, nézd, olyan, mintha aludtál volna, és még annyira nyugodt voltál, mert annyira flow-ban dolgoztál, és annyira produktív van, ez egy 2-3-szoros erős produktivitású időszak, amikor valaki elmélyülten tud alkotni, mert nem zavarja meg semmi, nincsenek impulzivitását meg befolyásoló ilyen triggerek, és valóban be tudja fejezni a feladatot A-tól Z-ig, és kevesebb idő alatt, mint hogyha stresszelnék, és ott állna a főnök mellette, hogy na mikor lesz már leadva, satra.
3: Ha jól értem én, a vállalati kultúrában, meg a munkaszervezésben konkrétan pénz van.
4: Így van.
3: Tehát, hogy itt ez nem az a kérdés, hogy csinálni kell, vagy nem, hanem aki ezt nem csinálja, az hatékonyságot veszt, azaz pénzt veszt. Konkrétan pénzt veszt.
4: Túlságosan arra fókuszálunk, hogy mindenkitől ugyanazt várjuk el, minden ugyanolyan módszerekkel próbáljuk megelérni ezeket. Pontosan azért, mert azt mondjuk, hogy ez egy munka, itt nem érünk rá, itt homokozgatni, de hát itt emberekről van szó.
3: Sőt,
4: tehát
3: kell homokozgatni.
4: Muszáj homokozgatni, sajnos ezt nem lehet megúszni, mert vannak jobb képességű, másabb képességű, máshol eredményes emberek, és akik abban a feladatban szenvedni fognak, a másik meg brillírozik, és igazságtalan úgy mérni őket egymáshoz, hogy valójában teljesen máshol indul.
3: Hát jó, értem, akkor itt jöhet be az a dolog, hogy azt mondják, hogy egy munkahelyen azért nem minden a pénzen múlik a motiváció szempontjából, akkor tessék, ez egy olyan terület lehet, ahol a vezető, a helyi vezető is, a kis csoportvezető is be tudja osztani úgy az embereket, hogy jó érzést ad nekik azzal, hogy rájuk illeszkedő feladattal bízza meg
4: így
3: őket.
4: Van.
3: Nem kell fizetést emelni, hanem egyszerűen csak örül, hogy bejöhet dolgozni, mert szereti, amit csinál.
4: És nem biztos, hogy abban mérem a teljesítményét, hogy mennyit hoztak be, vagy mennyi a volumen, amit termeltek, hanem például az, hogy nincs fluktuáció. Egyébként maga az alvás témája is ebbe a tulajdonosi körből olyan nagyon furcsán érzem, mert ők, amikor elmegyünk cégekhez alvásról, regenerációról beszélni, akkor kicsit diszonáns az, hogy most itt akarunk aludni ezek. Meg hát, hogy ez teljesen más közel, tehát ez nem erről szól, igen. Meg hogy én nem azt várom, hogy pihenjenek, hanem hogy teljesítsenek, stb. De akkor miért beszélünk a táplálkozásról munkahelyeken, miért beszélünk a sportról munkahelyeken, ami szintén nem annak a közege, igen, hogy ott ugrándozzunk.
3: Meg azon nem akad fel senki.
4: Azon senki nem akad fel, de az, hogy tudatosan aludjunk, vagy tudatosan regenerálódjunk, az még mindig egy kicsit tabu téma. Hol jól lehet azt, hogy holnap többet tudjon teljesíteni, vagy jobban, az attól függ, hogy ma ki tudja pihenni magát.
3: Vada Gergely, köszönöm szépen, hogy eljött a dzsungelharcba, elindultunk az alvásból, és az élet alapkérdéseihez jutottunk, azt hiszem, legalábbis a gazdasági élet.
4: Mint ahogy az alvás is szerintem az élet, igen, egyik alapja. Igen. Még egyszer köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy beszélgethettünk.
2: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Vada Gergely, egyetemi docens, a Fusion Vital alapítója és ügyvezetője, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke volt. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a dzsungelharc Spotify vagy YouTube csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Ez volt a dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, én Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Júliusban többlettel zárta külkereskedelmét az euróövezet. Ez derült ki az Eurostat adataiból. Júliusban az euróövezet 276 milliárd euró értékben exportált árucikkeket a világ többi részébe, 9%-kal nagyobb értékben, mint tavaly júliusban. Az import 260 milliárd euró volt az idei év 7. hónapjában, ami 8%-os növekedés az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban ezáltal az euróövezetnek 14 milliárd euró külkereskedelmi többlete alakult ki, az egy évvel korábbi 11 milliárd euró szuficit után. 61 millió dollár értékű kriptovaluta lefoglalására nyújtott be keresetet az Egyesült Államok. Az amerikai hatóságok szerint az összeg a szankciókkal sújtott iráni nyersolaj fekete piaci értékesítéséből származik. Az ügyben megnevezett két társaság, a Hexaville és a Blessed Trust köreiben kínai olaj- és petrolkémiai vállalatok is szerepelnek. Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 2007 óta nem látott szintre 5% fölé emelkedett. A hozam emelkedés mögött több tényező együttes hatása áll. A GDP közel 120%-át elérő államadósság, az 5-6%-os költségvetési hiány, valamint Donald Trump elnök folyamatos költekezése egyre nehezebben felszívható kötvénykínálatot eredményez. Az inflációs kockázatokat az iráni háború miatti magas olajárak tovább fokozzák. Miközben az amerikai gazdaság erős marad, a Fed modellje a harmadik negyedévre 4,4%-os GDP növekedést jelez. A piaci várakozások szerint jövő év végéig 4-5 további kamatemelés is jöhet, ami szintén felfelé nyomja a hozamokat. Kikerül a CVAK a BUX Indexből. A CVAK másodszor sem teljesítette az indexben maradás feltételeit, ezért október 1-től kiesik onnan. Új bekerülő nem lesz, a kosár innentől 17 részvényt fog tartalmazni. Ahhoz, hogy egy részvény bekerüljön a BUX kosarába, megfelelő súlyt kell képviselnie a hazai tőzsde kereskedésben. Felmondott a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet vezetője. Az átvilágítás során több rendezetlenséget talált a társadalmi kapcsolatokért és

0: Budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os pluszban 152.157 ponton jár. A részvénypiac forgalma közelíti a 7 milliárd forintot. A vezető papírok rosszul teljesítenek, a MOL immár 4%-kal szakadt be 5.150 forintra. A Richter 3,1%-ot gyengül 12.520 forintig, csak úgy, mint a Magyar Telekom árfolyama, ami szintén 3,1%-os mínuszban 2.544 forinton. Az OTP 2,1%-ot csökken 46.340 forintra. Európában is negatívak a mutatók és rossz a hangulat. A londoni FTSE 0,7-del, a párizsi CAC-on szintúgy 0,7-del gyengül, a frankfurti DAX 0,5%-os mínuszban, a milánói börze 1,3%-ot megy lefelé, a madridi IBEX 0,6%-os mínuszban. Egy amerikai dollárért 317 forint 70 fillért kérnek, egy euróért pedig 366 forint 50 fillért kell adni a bankközi devizapiacon idehaza. Egy svájci frankért 388 forint 50 fillért, egy angol fontért 428 forint 20 fillért kell adni. 1,1537 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj áraival. Itt most egy pár centes csökkenés látható az elmúlt fél órához képest a Brent esetében. 108 dollár fölött is volt már a jegyzés, most épp 107 dollár 80 cent. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI pedig 103 dollár 95 centen. Az arany 1%-kal olcsóbb, egy uncia aranyért 4310 dollárt kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, alapvetően száraz idő várható gomoly felhőkkel. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A gomoly felhők estére feloszlanak, és a legtöbb helyen derült idő lesz. Azonban néhány helyen köd is képződhet. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Köszönjük a hallgatóinkat is, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, és nagyon örülök, hogy el tudta fogadni a meghívásomat, bár tudom, hogy ezer dolga van egy 24 óra alatt, Pajor Dávid, kapitány, pilóta, ezt a múltkor kiveséztük, mert hogy most másodjára vagy a vendége, de annyi érdekes sztori van a repüléssel kapcsolatban, hogy azt gondoltam, hogy folytassuk azt a beszélgetést.
3: Igen, és sziasztok, és köszönöm a meghívást, és én is örülök, hogy itt lehetek. Hát erről túl sokat lehet mesélni, sokat többet lehetne mesélni, mint amennyit gondolnánk, úgyhogy itt vagyok.
2: Azt mondtam, hogy ezer dolgod van, és ez tényleg igaz, mert hogy nagyon sok mindennel foglalkozol. Amikor először itt voltál valamikor tavasszal, akkor elmesélted, hogy ha nem repülőgépet, akkor buszt vezetsz, tehát ez már önmagában két dolog, de hogy egyébként meg mi minden fér neked bele egy napba, egy 24 órába. Azt mondtam az előbb, hogy érkezz meg, és mondtad, hogy igazából már megérkeztél, de hogy innen meg rohansz tovább, és azon gondolkodtam, hogy mikor érkezel meg, úgy tényleg van olyan hely, ahova úgy tényleg meg tudsz érkezni?
3: Hú, ez olyan filozófikus kérdés, ilyenekre nem készültem, maradjunk a repülésnél szerintem. Igen, 6 perc még motoron ültem, tehát hogy valóban kicsit hektikusak a mindennapjaim, és most Gödörről jöttem, mert ugye oktatni voltam, ugye én a repülés mellett ugye szoktam azt mondják, aki nem tudja, azt tanítja. De viccet félretévén azért is oktatok. Egyrészt szeretnék, ha már a lélektér és a filozófikus gondolatok, akkor szeretnék visszaadni valamit, amit kaptam, ilyen körforgásszerűen, és most úgy gondolom, hogy van már bennem annyi tudást, tapasztalat, nevezzük bárminek, amit tudok már visszaadni a feltörekvő ifjúságnak, illetve mások, amiért oktatok, mert egyrészt ugye most kisgépen oktatok, ilyen egy meg két motoros repülőgépeken, és ez nagyon jó kiegészíti egymást. Tehát a kisgép, úgymond kisgép, meg a nagy repülőgép, a kettő itt nagyon jó kiegészíti egymást, és karbantart. Kicsit azért, mert kicsit analóg világ, és nem annyira túl automatizált, mint a utaszállító repülőgépek, nyilván az is egy más műfaj igazából. Tehát a kettő nagyon jó kiegészíti egymást, én ezt vallom, ezt így gondolom, és ezért is szeretek oktatni, mert kicsit karbantart olyan agytekervényeket, amik egyébként kell tudnak kicsit puhulni a nagy gépes repülés során.
2: Sokan szeretnének egyébként megtanulni repülőgépet vezetni, kicsit vagy nagyot, mert...
3: Igen. És
2: ez
3: az elmúlt
2: terület.
3: Években sokkal elérhetőbbé vált, mint amilyen ez elérhető volt még egy mondjuk 5-10 vagy 15 évvel ezelőtt. Nagyon sokkal egyet

0: mi képzés van, akár diákhitellel, vagy különböző légitársaságok által támogatott képzések vannak, amiket nyilván később így levonnak a fizetésekből, de mindig az elindulása nehéz, és ezt megtámogatják. Hiszen pilóta hiány van, ki kellett rá találni valamit, hogy mi az, amivel nyilván a legnagyobb korlát az mindig a pénz volt, és ezt átadták azzal, hogy előfinanszírozzák, és ez óriási segítség a mostani kezdő pilótáknak.
1: Na jó, de aki megtanul kis gépet vezetni, az automatikusan át fog térni majd a nagy gépeknek is a vezetésére, vagy ez így hogy van?
0: Többségük általában nyilván azért repülnek kis repülőgépen, ilyen a képzés alatt lévők, mert ugye akarnak nagy gépen repülni. Van az a halmaz, akik tagadják a nagy gépet, és nem akarnak, mert hogy az a számítógép, és hogy ők szeretnének megmaradni a kisgépes világba, ők is meg tudom érteni, mert nagyon más a kettő. De olyan is van, aki elkezd kisgépen repülni, és nagyon szereti, de esetleg szeretne megélni belőle, vagy jobban belelát a részleteibe, és akkor még többet akar, és még jobban bele akar menni a technikai részleteibe, és ott már akár a nagygépes világ van, és vonzó egyébként a nagygépes világ, tehát az is egy. Én ugye gyerekkorom óta én nagygépes pilóta szerettem volna lenni, annélkül, hogy tudtam volna, hogy miről szól igazából, de valaki megáll, és például ugye én ejtőernyőzöm is meg mellette, és hétvégén voltam ejtőernyőzni Dunaújváros repülőtéren. Srác, aki például ott ugrat minket, azt a repülőgépet vezeti, amiből mi kiugrunk. Ő például nem is akar nagygépre menni, és világ életébe úgymond ebbe az ilyen kisebb gépes világba élt, és de abba azt kimaxolja mai napig, és nagyon jó benne, és abból is meg tud élni.
1: Előfordulhat, hogy mondjuk az a visszatartó erő, hogy itt 10 ember van mögötted, ott meg 300?
0: Én nem mondanám, hogy különbséget kell tenni, hogy most hányan ülnek mögötted, élet, de ezt még nagyon régen mondtam, hogy ha te úgy ülsz be a repülőgépbe, és azon stresszelsz, hogy azért a fejedben, hogy úristen, mögöttem van nem tudom hány száz ember, és akkor a kezemben van az életük, és felelők azért. Ez olyan nyomást tud helyezni az emberre, hogy nem fölösleges stresszt tud okozni. Nekem az a dolgom, hogy a tudásomhoz mérten, a legjobb tudásomhoz mérten végrehajtsam azt a munkát, amit elvárnak tőlem, a repülőgépet elvigyem A-ból B-be, a repülőgépet biztonságba tartsam a személyzetet, utasokat, magamat is. De szinte pont múltkor pont erről beszéltünk, és igazából én egybe vagyok, és a repülőgép egybe van, akkor mindenki egybe van. Tényleg
1: egyszerűsítve. Érintettünk ilyen kérdést.
0: Igen, de sokszor, amikor döntéseket kell hozni, akkor a kapitányként ugye a felelősség nyilván most az én vállamat nyomja, akkor egy döntés előtt azért nyilván kell mérlegelni dolgokat. Tehát a biztonság az első. Tehát most beszéltünk légitársaság megnevezés nélkül, akár diszkont, akár normál légitársaságról, azon belénk nevelve, a biztonság az mindig az első. És ezt kell szem előtt tartani, hogy a safety first.
1: A munkáról beszéltél, én meg azzal kezdtem, hogy 24 óra alatt mennyi mindent csinálsz, és azt mondtad, hogy ezzel kapcsolatban vannak jó sztoriaid, akkor most meséld el, hogy hogyan
0: Igen,
1: tudsz 24 óra alatt.
0: Jó rá kapcsoltál, meg jó eltérítettem magamat.
1: Görbíteni.
0: A lényeg az, hogy ugye 24 óra azt szokták mondani, hogy az lehetne néha több, főleg aki olyan életet él, mint akár én, hogy megyek és nem állok meg, és repülök tovább. És amikor repültem hosszú távú utakat, és főleg keletről jöttünk haza, akkor akár 3-4-5 órányi időeltolódás volt bennünk, és amikor leszálltam Pesten, akkor volt bennünk 4 óra plusz. Tehát, hogy én elindultam reggel 6-kor, és leszálltam 6 óra repülés után, és nem tudok itt fejben nagyokat számolni, de úgy leszálltunk még délelőtt, hogy én már akár 13-4 órája már én a szerdában vagyok benne, de mindig délelőtt van.
1: Igen.
0: És akkor ilyenkor nyer az ember plusz órákat, és tényleg ki tudja használni, és akkor így lehet 24 órából akár 30-at is csinálni, de rájöttem, hogy nem jó. De este 7-8-kor már elfogy az ember, mert neki már akkor éjfél van, és akkor el tud folyni. Tehát, hogy kipróbáltam, milyen egy 28-9 órás nap, nem jó.
1: És van egyébként valamilyen technikád arra, hogy hogyan tartsd magad ébren, hogyha vannak ilyen időeltolódásos munkák, hogy ne nagyon üssön meg a jetlag?
0: Arra mindenkinek más trükk és praktikája van, viszont ha én fáradt vagyok, akkor én egy dologba hiszek, az ilyen mikroalvásokba. Tehát legyen az 5 perc, 10 perc, 20 perc alvás, az olyan 2-3 órával fel tud érni.
1: Tehát tudsz 20 perc alatt aludni?
0: 3 perc alatt. Bárhol, bármikor. Tehát
1: ezt megtanították a pilóta képzésen, hogy nem, 20 percet hogy aludjál?
0: Nem, ezt az élet. Tehát 2012 óta repülök bruttó, úgy légutas kísérőként kezdtem, szerintem, hogy most már 14 éve repülök, több mint 14 éve. A szakma megtartotta, hogyha van 5 percem, akkor azt hasznosan kell eltölteni, és ki kell használni minden percét, ha kell regenerálódásra is.
1: Sokszor az az embereknek a megoldása erre, hogy mondjuk aznap, amikor odaérnek egy ilyen idő átállásos állomásra, akkor ugye nem szabad lefeküdni, hanem gyakorlatilag az ottani menetrend szerint kellene elaludni, vagy ébren lenni. Mert akkor az ember tulajdonképpen könnyebben tud átállni a helyi időzónára.
0: Kiábránító leszek, én próbáltam már mindent, egyik fájdalmasabb, mint a másik, és arra jöttem rá, hogy akkor autóban fáradt voltam, és akkor és már belefáradtam abba, hogy én küzdjek az elemeken. Tehát igen, volt, hogy vacsoránál reggeliztem, reggelinél vacsoráztam, vannak különböző praktikák, hogy akkor jó, akkor otthoni időben maradok, és akkor lehet ott egy kicsit faragni. Nyilván, hogy akkor fölkelsz 3-4 óra alvás után, akkor mit én, odaérsz hajnalba, vagy késő este, de te még délutánban vagy, akkor idő után elmész aludni, és akkor fölkelsz reggel 3 óra alvás után reggel 8-9-kor, és akkor azt jelenti, hogy most akkor időben vagyok, de délután 2-kor el fogsz szájulni. Meg ez 2-3 nap után megbukszolja magát, tehát én nem találtam úgy megoldást. Mindenkinek más, úgyhogy ebben nem tudok sajnos nagy igazságot
1: mondani. Ki kell tapasztalni, hogy mi a jó az embernek.
0: Nyilván kelet-nyugat, meg én más a kettő. Igen. Tehát én nyugatra jó vagyok, tehát ugye nyugatra ugye konyerünk, azt én egész jól bírom, de ott is véges.
1: Meg szerintem egyébként van, hogy két utazás sem egyforma. Tehát van, amikor az ember megérzi,
0: ja,
1: van,
0: hát
1: amikor
0: persze, hogy éjszaka mész, vagy nappal mész, nagyon-nagyon.
1: Vannak ilyen utazással kapcsolatos hiedelmek és kérdések, ez az egyik. A másik az, hogy ne érezd a turbulenciát, mondják a pilóták, ülj a szányra, vagy a szány közelébe.
0: Igen, ugye ott van a súlyközéppontja a repülőgépnek, elvileg ott kevésbé érezni, de ugye, és az, hogy hátul meg jobban érezni, ez a mondás, viszont egy legfontosabb szabály, én azt gondolom, és ezt én tartom, és ezt tanácsolom, és ha ülsz az ülőhelyeden, övezd be magad. De csak lazán is, csak legyen becsatolva az öved, és akkor az, mert a turbulencia az bármikor jöhet, és ugye nem is a turbulenciára hol van a baj, hanem ugye más repülőgép által keltett légörvény, amit nem teljesen látunk, sőt, szinte nem látunk, és abba bármikor belekerülhetünk, és ez egy másodperc alatt történik, és lehet, hogy kicsit lemenjünk egy 3 métert. Tehát az pont elég ahhoz, hogy
1: szívinfarktust kapjon valaki.
0: Nem kell szívinfarktust kapni, elég a kávé a nyakadba megy, aztán tudod beövezni, de magadat betudod. És én láttam már trolit plafonon, meg volt már vörösboros a plafon, de ha be vagy övezve, akkor te nem leszel a plafonon, és az már pont elég. Úgyhogy ennyi, övve legyen becsatolva. Egyébként nekünk ez kötelező a pilóta fülkébe, hogy mi mindig be vagyunk övezve, úgyhogy ilyen 5 pontos övünk van, de nem vagyunk az 5 ponttal becsatolva, elég, ha csak a derék heveder.
1: És volt már, hogy a te kávéd is felment a plafonra?
0: Erre nagyon figyelünk a pilóta fülkébe, hogy ott legyen kupakja, fedője, tehát ott pont erre ügyelni kell, mert már volt a történelemben, hogy kiborult a kávé, rossz helyre folyt, és akkor 400 emberre visszafordul az óceán felül, mert voltak ebből történetek egy kávé miatt, úgyhogy mire nagyon figyelünk, hogy ne folyjon sehova. Utaskísérőként voltak különböző ilyen incidensek, repült minden, és akkor, és nyilván akkor ki volt a hibás, aki adta a kávét.
1: Egyébként érdekesek ezek az utazással kapcsolatos elgondolások, mert nem is olyan régen pont beszélgettem valakivel, aki nem egy nagyon hosszú útra indult volna, de az utazás előtti estén úgy döntött, hogy ő nem ül fel a repülőre, mert olyan rossz érzése volt, mondván, hogy nem szereti ugye ezeket a kis bukkanókat, és akkor vonattal elment. És innen gondoltam, hogy beszélgessünk egy picit arról, hogy mennyire határozza meg az utazási szokásainkat a félelem, vagy az elgondolás, hogy mi történhet az úton velünk. És akkor választ az ember egy 1,5 órás repülő út helyett mondjuk egy 8 órás vonatozást, vagy 10.
0: Pont múlt héten volt egy utas, indulásra készen álltunk, de egy utas átott a konyhába, és ment ott a nagy maszták, nem tudtam, hogy mi történik, majd egyszer csak utas leszállt, és kérdeztem a lányokat, hogy utas kísérőket, mi történt? Hát, hogy ő félt, és úgy döntött, hogy nem utazik, de már, hogy onnan lépett ki, már benn volt a repülőbe, és hogy nyilván meglátta a repülőgép, nem tudom, a pilótafülke nyitva volt, nem tudom, hogy mi lehetett, ez rémisztő szerintem, ugye csodálatos, de és onnan leszállt, és nem egy ilyen volt már, és lépcsőn láttam, hogy ott a családot éppen ott megy a küzdelem, hogy a lány, a feleség nem tudom, nem akar utazni utolsó pillanatban. És én akkor mindig bennem, hogy most akkor menjek oda, segíteni esetleg, meggyőzni. Volt, akit sikerült még szintén még utaskísérőkorban, úgy akkor sokkal közelebb voltam az utasokhoz, vagy hát ott volt interakció a utasokkal, ott tudtam, milyen pilótaként ez nem az én feladatom, és van fontosabb dolgom is. De ez is a különbség a teleszállítás meg utasszállítás között, hogy azért, de mégis van valami interakció, és ha tudok, akkor próbálok nyilván segíteni az utasoknak is, hiszen a én, mi utasaink. Ha van egy rossz érzés az embernek, és semmiért se akar, akkor nyilván azt gondolom, azt hagyni kell, de ne felejtsük el, hogy ez tényleg még mindig a legbiztonságosabb közlekedési eszköz, de olyan szinten biztonságos, hogy nehéz, lehet statisztikákat lehet itt dobálózni számokkal, hát a vonattal, meg busszal veszélyesebb vizekre vezel, az biztos. De egy olyan környezet, ami nagyon szürreális, meg természet ettől idegen, és ide értem, hogy mire gondolnak, és azért is van a másik oldal, hogy szívesen elbeszélgetnék vele, mert nagyon sokat sétareptettem még, amikor még ifjú titánkoromban még gyűjtöttem a repült óráimat, és akkor nagyon sokan ott voltak a kis repülőgép, négy személyes kis repülőgép, és nyilván az még szürreálisabb egy ilyen nagy Airbushoz, vagy Boeinghoz képest talán, mert sokkal, nem tudom, ilyen rozogábbnak tűnik esetleg, és ott sokaknak lefőtt a kávé, és ott viszont tényleg ott én voltam, aki őket meggyőztem, és volt, aki utas kiszállt, és akkor oda mentem, hogy én mellett akkor már nagy gépen repültem, mondom, én itt meg itt repülök, nekem ez a munkám, mellette én oktatok, és egy ilyen repülőgépbe én nem ülnék bele akkor, mert ez én most azért viszem ezt a sírta repülést, mert van kedvem repülni, és saját magam szórakoztatásáért csinálom igazából, és ingyenes bérmentve. De azért ülök bele, mert vállalom azt, hogy ez a repülőgép ez milyen állapotban van, ismerem a repülőgépet, a kicsinálja karbantartását, és teljesen biztonságos. És akkor jön a nagy kérdés, de ha leáll a motor, de ha leáll a hajtómű, semmi nem történik, átmegy a repülőgép, vitorlázó repülőgépbe, és le tudunk szállni itt, meg itt, meg itt, meg nagyjából bárhol, főleg Magyarország fölött, ha kisgéppelről beszélünk, vagy nagygép utasszállító gépet Európa fölött, bárhol le tudunk szállni. Tehát úgy le tudunk vitorlázni, hogy nincs ezzel gond. Az óceán fölé meg olyan gépet engednek ki, ami meg olyan szinten túl van biztosítva, és túl van karbantartva, hogy ott nem engedhetik meg azt, hogy leálljon két hajtómű például.
1: De ott is vannak ilyen leszállási pontok, amiket mi nem is tudunk.
0: Vannak, meg van szabva, hogy hány órára távolodhat el egy repülőgép egy repülőtértől, és ott van az Azori-szigetek, meg ott vannak különböző olyan szigetek elvétve az óceánon, amit használnak ilyen pontoknak, ahogy a gubisivatag fölött is van, a kínaiaknál vannak ilyen vészrepülőterek, pont azért, hogy ne kelljen eltávolodni úgy, és lehessen átugrani úgy a sivatagon, hogy ne legyen ebből probléma. Ki van ezt találva? De olyan háttér dolgok vannak, amiket az ember nyilván nem tud, fél, de ezeket tudná, akkor már rögtön megnyugodna. Nem beszél az ejtőernyőzésről, bocsánat, szabadba vágok. Az ejtőernyőzés, azt nagyon szeretem csinálni, mert egy csoda érzés kiugrani a repülőgépből 4000 méteren, és zuhanni, és, mert az tényleg zuhanás, és óriási élmény. És az emberek nyilván félnek tőle.
1: Szerintem most sokaknak felszaladt a szemöldök, hogy csoda élmény.
0: És igen, megértem, de nem tudják, hogy az egyik legbiztonságosabb sport, top 10-ben brit tudósok szerint, de többen mondják, hogy egyik legbiztonságosabb sport, ha én most téged megfognának, és kidobnának egy repülőgépből, rádrakom az eszközt, semmi baj nem lenne. Mert annyi tartalék, meg annyi eszköz van kitalálva, hogy biztonságos. Ha elájulnál menet közben, esés közben, zuhanás közben elájulnál, én is elájulhatnék, akkor is úgy, hogy kinyílik a tartalékernyőm, ami úgy leszállnék magától, anélkül, hogy komolyabb bajom lenne. Úgyhogy ezek ki vannak találva ezek.
1: Maradjunk egy picit a félelemnél, Madeira jutott eszembe. Az
0: gyönyörű
1: egy... Gyönyörű hely.
0: Hát meg a repülőtér milyen gyönyörű, hát meg a leszállás milyen gyönyörű.
1: Na, ezt akartam pont mondani, hogy ha már az utazási szokások, hogy van, aki azt mondja, hogy orra nem megyek, mert ott csak nem tudom hány ember tud a világon oda leszállni.
0: De az egy úgynevezett C-kategóriás repülőtér,
1: ami azt jelenti, hogy...
0: Az azt jelenti, hogy oda csak olyan pilóta mehet, aki külön szimulátoros képzést csinált. És nem azért, mert a szimulátorban megtanult oda leszállni, mert leszállni nem egy nagy dolog oda, most egy kicsit zárójelbe téve. Itt akkor van a gond, ha rossz idő van, ha leáll egy hajtómű, ha olyan a szél, ha onnan fúj, és a szimulátorban mindig azokat gyakoroljuk, hogyha nagyon kitett helyzetek vannak. És Innsbruck, másik, Ausztria. Az is egy C-kategóriás repülőt, és szimulátoros képzés kell, de leszállni, gyönyörű, be tudod siklani, de hogyha nincs olyan jó idő, de ha leáll egy hajtómű éppen leszállás közben, vagy felszállás közben legkritikus a főszer, leáll egy hajtómű, benn vagy a katlanok között, na akkor is, tehát mindig a szimulátor az arra van, hogy ez egy nagyon extrém, mindig azokat az extrém eseteket gyakorolják be, ami a rémálmoknak a rémálom része, és azt kell ott begyakorolni a szimulátorba, ami egy-egybe visszaadja a valós környezetet, és utána is még, ha ez megvan, akkor sem mehetsz egyedül, akkor is még egy darabig olyan oktató kapitányokkal kell menned, akik oda már nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek a madeirai leszállást illetően, sőt, a mi cégünknél külön céges szabályzat, ha jól tudom, hogy 3 havonta legalább egyszer mennie kell oda, hogy gyakorlatban maradjon például a pilóta. Tehát, hogy ennyire odafigyelünk erre a Funchal repülőtérre, vagyis a Funchal városának a Cristiano Ronaldo repülőterére, fontos a részletekben.
1: Hogy hozzá.
0: Igen, és első tisztként is megvan szabva, hogy kapitányoknak fontos ezek a követelmények, de első tisztként is megvan szabva, hogy milyen repülőtóra szám tapasztalatú első tiszt mehet oda, aki amúgy nem szállhat le, kapitány száll le, és ő száll föl, de mellette lévő jobb keze az milyen tapasztalatúnak kell lenni. Úgyhogy ez is ki van találva. Tehát aki oda megy, ők feketeövesek, tehát ott nem kell aggódni. És a másik, meg hogyha ha olyan az idő ott, ha úgy fújhat, nagyon érdekes például Madeira egyébként, mert általában egy leszállásnál a földetérési zóna, vagy a futópálya, ahol leszáll a repülőgép, ott szokták mérni a szélnek a irányát és a sebességet, mert az nagyon fontos, hogy fúj a szél ott a leszállásnál. De itt két helyen mérik, ott, ahol megy, nem tudom, láttál-e már leszállást, hogy néz ki, rá kell fordulni, és ott a fordulónál az egy nagyon kritikus helyen történik, és ott is mérnek egy szelet, meg a pályán is mérnek egy szelet. És nem csak azért, hogy tudják, hogy fúj a két helyen a szél, hanem hogyha a két mérési pontnál nagy a széleltérés, akkor azt jelenti, hogyha még más irányból és más erősségből fúj, azt jelenti, hogy kettő között nagy eltérés lesz, tehát turbulencia várható, esetleg úgymond szélnyírás, ami már nem olyan kedvező, és különböző limiteket átlépnek ezek a mérési pontok, akkor egyszerűen nem engedik, hogy megpróbáld a leszállást. Tehát ott tesznek bele egy olyan féket, ha hiába tényleg feketőves, nem megpróbálhatod meg, mert ezek meg ezek az érték alapján meg se próbálhatod, úgyhogy nem tudtok megfogni. Aki oda megy és leszáll, az abszolút biztonságban van, és nagyon ki van találva.
1: Jó, ezt hallani.
0: És menni kell, mert a sziget meg gyönyörű, szinte még egy ilyen sziget, mint Madeira nem nagyon van így a környezetünkben, Európa egyébként.
1: Igen, nagyon-nagyon szép hely. Csak pont mondom, ez jutott eszembe, hogy még az utazási célpontot is azért át tudja az írni, hogy tudok oda eljutni. És akkor nem megyek oda, mert félek, hogy amikor száll le a grip, akkor így elmegy a oldalra, vagy a másik irányba.
0: Igen, tehát különleges. Az egy abszolút
1: érdekes,
0: különleges, igen, nem kell félni.
1: Nem kell félni, ez egy jó zárómondat, legalábbis így a szünet előtt. Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, Pajor Dávid pilóta, kapitánya, mai vendége. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél egy van, jó napot kívánok! Önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Előállította Jelinek Dánielt és Szivek Norbertet az ügyészség. Ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a parlament plenáris ülésén. Jelinek Dánielt a kormányfő az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Szivek Norbertet pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatójaként említette. Majd hozzátette, hogy a Magyar Igazságszolgáltatás és a Magyar Nyomozó Hatóság dolgozik. Újabb feljelentést tett a külügyminisztérium a tárcánál zajló átvilágítás eredményeként. 2022-től a Szijjártó Péter vezette minisztériumban egyre gyakrabban bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolították a miniszteri delegáció külföldi útjait, miközben korábban sok esetben menetrend szerinti járatokkal utaztak. A feltárt adatok alapján a minisztérium szerint felmerülhet a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja. Orbán Anitát hallják.
6: Az átvizsgált utazási adatok és a géppérlésekkel kapcsolatban megtalált dokumentumok alapján ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza. A valóság tehát ennél is rosszabb. Volt olyan út, amikor néhány száz kilométerre, Pozsonyba, Bécsbe, Belgrádba béreltek külön gépet, oda, ahová autóval vagy vonattal néhány óra alatt el lehet jutni.
5: Délelőtt házkutatás miatt vonultak ki a Nemzeti Nyomozói Iroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói az Országos Onkológiai Intézetbe. Így értesült a Telex. Az intézmény a lapnak azt írta, hogy az intézetben jelenleg gazdasági területet érintő egy eszközbeszerzési jogi hátterének vizsgálata zajlik. A folyamatban lévő eljárás lezárásáig több információt nem akartak közölni. Érezhetően több hosszú távra kiadó lakás van a 6. kerületben, mióta korlátozták a rövid távú lakáskiadást. Erről írt a Facebookon Terézváros polgármestere. Az ingatlan.com adatai szerint a tiltás óta 32%-kal nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata a kerületben, miközben az átlagos bérleti díj 300 ezerről 280 ezer forintra csökkent. Ehhez képest tavaly óta Budapesten átlagosan 5%-kal emelkedtek a bérleti díjak. Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. A Tisza frakció pénteken jelentette be jelöltjeit az 5 megüresedett alkotmánybírói helyre, amire az alaptörvény módosítása miatt volt szükség. Az új alkotmánybírókat 9 évre választották meg. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás elrendelése előtt a jelöltek köszöntésekor kivonultak az ülésteremből. Korábban közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választás folyamatában. A testület 5 új tagja Kronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor, valamint Szomora Zsolt.
1: Tőzsde hírek.
5: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 152.499 ponton jár, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 7.420 millió forintot. A vezető papírok közül az OTP most elindult fölfelé 3,1%-ot drágul 46.580 forintig. A MOL továbbra is be van zuhanva 4,1%-kal 5.145 forinton. A Richter papírok pár pontos mínuszban 12.510 forinton. A Magyar Telekom árfolyama pedig 2%-ot gyengül 2.546 forintig. Nyugat-Európában is továbbra is rossz a hangulat. A londoni FTSE 0,7%-ot gyengül, csak úgy, mint a párizsi Kakaron indexe. A német DAX 0,5%-os mínuszban, a milánói börze 1,3%-ot megy lefelé, a spanyol mutató pedig 0,6%-ot gyengül. Egy euróért 366 forint 50 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 317 forint 60 fillért kell adni idehaza a bankközi devizapiacon. 1,1539 az euró dollárral szembeni árfolyama. 0,8%-kal olcsóbb az arany árfolyama, egy unci aranyért 4314 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára most 0,7%-ot drágul, egy megawatt energiáért 83,20 eurócentet kérnek október végi szállítással. Nézzük, mi a helyzet a kőolajpiacon. Itt 1,5%-ot drágult az elmúlt órákban a Brent jegyzésára 107,30 dollár. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI most egy pár centtel lejjebb jött az elmúlt fél órához képest, 103,50 dollár a hordonkénti jegyzésár.
1: Időjárás jelentés.
5: Napos, alapvetően száraz idő várható gomoly felhőkkel, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A gomoly felhők estére feloszlanak és a legtöbb helyen derült idő lesz, azonban néhány helyen köd is képződhet. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Én ezekkel a hírekkel búcsúzom önöktől, friss hírekkel legközelebb Somodi Evelin várja majd önöket fél óra múlva, tartsanak velünk a Trend FM-en.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
0: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazinban. Pajor Dávid a mai vendégem. Elképesztően sok minden van, ami szerintem a repülést kérdésként övezi. És az utott eszembe, hogy amikor megtudják az emberek, hogy te mivel foglalkozol, akkor záporoznak rád az ilyen repüléssel kapcsolatos teóriák, kérdések, félelmek, és akkor nem győzöd ezeket mondjuk, mint ahogy az előbb is azt mondtad, hogy nem kell félni, tehát megválaszolni, hogy egy kicsit segíts, és akkor ez már most nem az, amikor kapitányként azt látod, hogy valaki lesétál a gépről, mert azt mondja, hogy biztos, hogy nem, tehát megijed, hanem amikor magánemberként megtudják róla, hogy ja, Dávid kapitány, és akkor figyelj már az, hogy van, hogy.
7: Először is jönnek a sztorik, hogy amikor múltkor voltam Görögországban, és akkor elmeséli a élete legrosszabb turbulenciát. Ez kötelező, tehát mindenkinek van egy turbulenciája, amit elmesél, és akkor...
0: Te ott azt meggyógyítod, azt a lelkisebbet rendben.
7: Igen, akkor jön az, hogy ő meg ő is pilóta ismered-e, ezek a kötelező elemek, akkor általában a legrosszabb élményeiket mesélik el, talán a jó élmények.
0: De nem azért, mert akarják ezeket javítani?
7: Nem tudom.
0: Hogy gyógyítani? Hogy te majd hogy helyre teszed ezeket a
7: És akkor jönnek a kérdések, hogy ez meg ez mitől van. De az a ritkábbik, de azt azért szeretem, mert akkor tényleg akkor érdekli, és akkor szívesen elmesélem egyébként, hogy mi mitől van, és akkor utána jönnek az, hogy tudsz ingyen jegyet, tehát, hogy
0: ez
7: a... Ilyen kérdés is. Akkor ide meg ide kéne, akkor akcikus ingyen jegy. És mondtam, hogy jó, jó utat.
0: Most az elmeséléssel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ugye téged nagyon sokan követnek a közösségi médiába, és tényleg el szoktad mesélni, hogy hol jársz, a gépekről szoktál mesélni. Egy picit közelebb hozott tényleg a repülés az emberekhez, vagy a technikai feltételeket az emberekhez, olyan köznyelves formában, hogy azért értse mindenki, hogy miről van szó. De ez hogy indult el, hogy úgy döntöttél, hogy megmutatod a gépnek a belsejét, vagy a gépnek azt az oldalát, a kifutópálya részét, amit azért viszonylag kevesen látnak,
7: bocsánat,
0: vagy nagyon röviden.
7: Futópálya, ez nagyon fontos. A kifutó az a modelleknek van, nagyon-nagyon fontos, ezt sajnos ezt el kell
0: mindenki
7: mondanom.
0: Mindenki elrontja?
7: Nem mindenki, de nagyon sokat.
0: Én elrontottam.
7: Jó, másképp fogalmaztál.
0: Mert egy dalba is az van, tankcsapda. Elhagyott, mint a kifutó pályát a gép.
7: Hát már is akkor írunk a... Nem, tehát futópálya van.
0: Futópálya,
7: igen,
0: futópálya. És tanultunk ma is valami.
7: Igen, nem a futós futópálya van. Kifutó az a modelleknek van. Egy futópályáról van szó.
0: Azt jó, leszek olyan csinosak, hogy simán mehetnének kifutóra. Hogy jött az, hogy te a közösségi médiában ezt egy picit így közelebb hozod az emberekhez?
7: Nekem ezt még annó mondták, hogy tök jó az én sztorim. Az én sztorim az egy a sok közül, de hogy én dolgoztam a reptéren, még 18-9 évesen ott rakottam a reptéren, aztán légutas kísérő lettem, aztán pilóta lettem, meg gyerekkorom óta is már kergettem a repülőket, meg akkor is bejártam egy fél Európát így spotterkedni, ugye az azt jelenti, hogy mész repülőket fotózol, és bámulod őket, és csodálod őket, és hogy hiteles a sztorim, és hogy akkor ezt akkor valahogy így, ha lehetne publikálni, akkor biztos, hogy ez motiváló lehet többek számára. Videókat meg azt meg nem vagyok egy akkora content gyártó, mint általában az ilyen social médián lévő emberek. Ha van valami, akkor az úgy megfog, akkor gyorsan arról csinálok egy rövid videót. Nyilván lehetne több tartalmat csinálni, és akkor ezekkel próbálom kicsit így közelebb hozni, és motiválni, akiket érdekel. Vagy akikben kérdés van, azokat így megválaszolni.
0: Jönnek egyébként kérdések? Tehát valamikor kifejezetten olyan tartalmat gyártasz, ami kérdésként megfogalmazódik akár több ember részéről?
7: Kéne többet ilyet. Önnek kérdések, igen, nem erősségem a válaszolás, de ha tudnék ezzel többet foglalkozni, akkor tudnék sokkal több kérdést feltenni. Egy interaktív műsornak az sokkal igen közvetlenebb tud lenni, hogyha igen, jönnek a kérdések, és rögtön meg is válaszolom, és élőzni esetleg egyszer-kétszer csináltam, és akkor nagyon jó kérdéseket kaptam, de hát szégyellős vagyok.
0: Mikor vagy szégyellős? Mert egyébként a te munkád szerintem abszolút egy ilyen nagyon érdekes és ilyen közkíváncsiságra számot tartó feladat. Egyébként az jutott eszembe, hogy ha már ilyen ügyesen tudod elmagyarázni az embereknek a dolgokat, és egyébként tanítasz is, akkor a te személyes életpálya célkitűzéseidbe, például ez az oktatás, ez milyen szinten szerepel? Tehát akarsz oktató kapitány is lenni?
7: Amúgy igen, szerették, mert ez egy jó dolog. Maga az oktatás az, mint az elején mondtam, az nagyon jó kiegészíti, és karbantart, és egy nagyon-nagyon hasznos és jó dolog. Lehetne sokkal jobban az életem része, vagy többet is foglalkozhatnék vele, de nyilván hogy az időhiány sajnos az van.
0: Az a 24 óra, amiről beszéltünk.
7: Igen, de amikor esetleg nem repülök, mondjuk a téli időszakban egy ilyen 2-3-4 hónap kimarad, akkor azt úgy már hiányzik, és érzem is, és az nem olyan jó egyébként. Hogy eljutok oda, hogy nagy gépen is fog tudni oktatni, nyilván egy repült órák száma kell, mert különböző vizsgák, aki eljut oda, hogy már oktat nagy repülőgépen, az nagyobb tapasztalattal kell és tudással kell rendelkeznie. Azt is nagyon várom, mert ott is fogom tudni, akkor szintén ha valami kérdés felmerül, arra tudni kell válaszolni. Ha nem tudsz amire válaszolni, az nyilván az hiányosság, úgyhogy én vagyok annyira maximalista ebben, hogy akkor azt minél jobban, minél több mindenre tudjak válaszolni, és valami esetleg nem értem, és nem tiszta, akkor utána járok, és minél jobban belássom magam, és ha ezt oktatom, akkor nekem kötelességem azt, hogy ezt minél jobban tudjam. Tehát, hogy én lusta gyerek vagyok, de ezáltal valahogy ráerőltetem magamat arra, hogy mégis jobban belássam magamat.
0: Az jutott eszembe, hogy ugye sok mindent csinálsz, és hogyha már oktatás, akkor búvárkodsz, gépekből ugrálsz ki. De van olyan még, amit szeretnél oktatni? Vagy azt gondolod, hogy be fogod emelni a későbbiek folyamán?
7: Ez nagyon fontos, hogy olyan mennyiségű dolgot csináljunk, és valószínűleg mások már azt gondolják, hogy már ez is túl sok, amit tudsz csinálni, mert hogyha mondjuk ott a búvárkodás, vagy az ejtőnyőzés, ha azt nem csinálod mondjuk fél évig, akkor utána az veszélyessé tud válni, hogy hirtelen nem csinálod. Szerencsére mindegyik ezek olyan dolgok, amiket ha sokáig kihagysz, akkor nem egy évet kihagysz valamiből, akkor nem ugorhatsz bele és csinálod egyedül, tehát kell újravizsgálni esetleg, de kell is ezeket gyakorolni ahhoz, hogy rutinba maradjál, és ezek mind veszélyes sportok, ha úgy vesszük, és van benne kockázat, de csinálni kell ahhoz, hogy benne maradja a rutinban. Nem tudom, hogy mi az, amivel tudok úgy építeni az életembe, ami úgy belefér még, és nem más még rovására menne. Szintén most ez így, most így jó vagyok, köszönöm szépen. Nyilván próbálok ezekben minél jobban kiteljesedni, és minél akár búvárkodásban is, ott is lehet még, most ott voltam, pár hete voltam, Cipruson voltam, ott egy roncs ott merülni, ott egy roncsba voltam búvárkodni, ott is külön képesítést kellett csinálni ahhoz, hogy én roncsba bemehessek, úgyhogy az is egy külön izgalmas rész volt, az egy külön műsort érdemelne, az egy három adatba. Cipruson. Van egy 1980-ban elmerült, vagy elsüllyedt komp, Zenobiának hívják. Én is az érdekes, 10, egy néhány 6-7-8 darab hungarokamion van rajta. Tehát van magyar vonat, ezért érdekeltem annyira. Van 1980-ban elsüllyedt hungarokamion van azon a kompon, ahol 700 darab Hajdú mosógépbe szállítottak rajta, és ott van benne a Hajdú mosógép a kamionban benne. És ez olyan időutazás volt lemenni 1980-ba, hogy az félmentes, és ott van a...
0: Ezt nem tudják felhozni.
7: De
0: a mosógép.
7: Kéne egy mosógép. Jó, a felültöltős.
0: Hát ez sose árt, egy jó centi fogom
7: 700 darab lent, úgyhogy nyilván ugye írott iratlan szabály, hogy nem nyúlunk semmihez, mármint, hogy nem hozunk, nem, semmit nem hozunk, nem mozdítunk el onnan. De nagyon érdekes volt például, többek között ezért is. Úgyhogy inkább ezekben szeretnék most kiteljesülni, és az eltérzésben is minél előrébb haladni, és kiszélesíteni a tudásomat. De hát a legfontosabb, hogy a fő szakmámban, munkámban, a nagy gépes repülésben ott is, hogy most kapitány vagyok, és akkor ebben is szépen lassan előre haladva, nem sietve, nem kapkodva, minél jobban, okosabban csinálni.
0: Muszáj megkérdezni, hogy voltál már veszélyben, amikor a rutinod meg az évek húztak ki?
7: Kisgépben igen. Ott volt, hogy úgy szálltam fel egy kis repülőgéppel, hogy már nem kellett volna, de pont egy ilyen viharnak a kifutószele jöttem, tudom, vihar előtti szél. Gépbe ültem, és nem éreztem, hogy megérkezett, és úgy szálltam fel, hogy hát a már elévült, az akkori oldalszél limit korlátok a kétszerese volt, és de ugye hát volt, hogy menni kellett, el kellett vinni a gépet A-ból B-be, tehát volt nyilván egy kis nyomás, ami a legveszélyesebb a szakmában, hogy tudni kell, egyik legnehezebb, hogy nemet mondani valamire. Tehát ugye akkor még fiatal voltam, kellett a repült óra, és akkor sajnos akkor felszálltam, és éreztem, hogy ez nagyon nehezen tudom urolni a repülőt, és akkor már volt kisgépes engedélyem, tehát már egyedül repülettem, de 70-80 repült órám lehetett esetleg. De nagyon sokat szimulátoroztam addigra már, nagyon sokat, hogy otthoni flight szimulátorban nagyon sokat repültem, és csak abba tudtam kapaszkodni, amit ott gyűjtöttem össze, de ez nagyon jól jött, és működött. De az akkor derült ki. Úgyhogy ott az egy nagyon izgalmas. De általában a kisgépes világban az ember egyszer-kétszer átél ilyen helyzeteket.
0: És itt mi menekített meg?
7: Ott az a szimulátoros tudásom, tapasztalatom.
0: Egyedül voltál a gépen?
7: Ismerősöm még voltak velem, ők nem érezték szerencsére, hogy itt most kicsit necces a helyzet, úgyhogy ezt megúsztuk. Nagy gépbe ott azért jobb helyzet, mert ketten vagyunk, nem véletlenül, és olyan szinten megyünk, pont most megyek egyébként fél éves szimulátoros továbbképzésre, ami nagyon jó a tekintetben, hogy ott olyan dolgokat gyakoroltatnak és csináltatnak velünk, ami vészhelyzetek a köbön, négyzeten. Azok után, ha mindennapi operációban mi belekerülünk egy kicsit izgalmasabb helyzetbe, az abszolút tényleg egy tizede annak, amit esetleg, ha már durva dolgot átélünk egy mindennapi operációban, az egy tizede annak, amit mi kapunk fél évente a szimulátorban. Úgyhogy van igazi vészhelyzet, ami úgy izgalmas volt, az mi ugye az a dolgunk, hogy nem az, hogy megmentsük a repülőgépet egy veszélyes helyzetből, hanem megelőzzük, hogy oda kerüljünk. Ugye ez a lényeg ennek, hogy millió lépcső van, mire te oda eljutsz, hogy olyan helyzet vagy, hogy ez már nem jó, azért nagyon sok lépcső van. És erre nagyon sok előírás van, és azokat, amit mi követjük, akkor nem jutunk el oda. De ha oda jutunk, akkor jön az a szimulátoros továbbképzés, amiket kapunk. És...
0: De hogy ez kötelező?
7: Hogyne. Ez hatóság előírás, fél évente megyünk szimulátorozni. És nagyon néz, két napos szimulátor, és nagyon-nagyon izgalmas, és tényleg ott minden elromlik. És ami...
0: Leszakad, elromlik, kiég.
7: Elfolyik, kiég, és nyilván rossz idő van, és két hegy között vagy, tehát, hogy is old meg.
0: És az órákig?
7: 4 óra egy ilyen session, és akkor...
0: És utána, amikor kijössz egy ilyen 4 órás, akkor így azt akartam mondani, hogy akkor így mit tudsz mondani, nevedet, vagy valamit, két értelmes
7: nyilván
0: mondat.
7: Nyilván fárasztó, igen. De izgalmas tud lenni, és jó. És aztán, ja, másnap még egy, és akkor ez két nap, és akkor fél év múlva jön a következő.
0: Azon gondolkodtam, és az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy amikor a kisgéppel volt egy ilyen veszélyhelyzet, akkor a többiek nem tudták, hogy mi történik, de te érzékelted, hogy azért nem minden 101-es. Hogy egyébként te megengedheted azt magadnak, hogy bármelyik szituációban, hogy a félelem egy picit is bejöjjön a fókuszodba?
7: Szerintem erre nincs úgy idő meg kapacitás. Tehát sokkal felülír a cselekvőkészség, képesség.
0: Nincs idő félni.
7: Nincs. Megoldásorientáltak vagyunk, és akkor, hogyha ilyen van, akkor jó, akkor most ezt oldjuk meg, és majd utána esetleg van idő. De a mindennapokban is, hogy van egy komolyabb napunk, akkor ott vagyunk 100%-ban, és nagyjából, amikor leérünk a parkolóba, beülünk az autóba, akkor így érkezel meg, és akkor elfáradsz. Akkor jön ki, hogy hazaérsz, elősz a kanapéra, és akkor érzed azt, hogy fú, ez durva volt ez a nap. És nem azért, mert majdnem meghaltunk, mert nem erről van szó, hanem mert annyira komplex volt, akkor egész Európában zivatarok vannak, akkor azon megy a matek, hogy akkor nyilván ne repüljünk be zivatarba, hogy tudjunk kerülni, úgy kerüljünk, hogy nyilván próbáljunk, kevésbé legyen turbulens, utas komfort miatt, biztonságos legyen, és hatékonyak is legyünk mellette még, tehát, hogy és olyan dolgok tudnak összejönni, és nem csak az, hogy akkor a viharba való leszállás, mert az a legkönnyebb része az egésznek. Itt ennek a menedzselése az, ami úgy fárasztó tud lenni. De ez egy édes teher, és az izgalmas, hát ezt szóltam, a jó időben mindenki tud repülni. Tehát itt az, hogyha kicsit izgalmas, akkor az tudja felpestíteni a napot egyébként.
0: Muszáj megkérdeznem, hogy egyébként mennyit tudsz a kanapén ülni, és hogyha a kanapén ülsz, akkor és nem a szimulátoros játékkal foglalkozol, szóval így kiszárod a repülést, akkor mivel tudsz kikapcsolódni? Ja, és nem ugrasz, és nem merülsz, és mondjuk így teljesen ilyen víz és magasságmentes környezetben vagy. Nézel filmeket, hallgat zenét, relaxálsz, meditálsz, jogászol.
7: Igen, mostanság búvárból eseteket szoktam nézni. Nagyon jókat lehet belőle tanulni, eszmetlen jókat.
0: Ezzel
7: mások hibáiból.
0: Ezzel kezdted a repülést is.
7: Igen, igen.
0: A repülős balesetekkel.
7: Igen, nagyon sokat lehet tanulni mások hibáiból, eszméletlen sokat, és próbálom én ezt nem elkövetni az övékét, és akkor előrébb vagyok. Tehát, hogy az nagyon izgalmas tud lenni, nagyon sokat, nagyon jól tudom a tudásomat, meg a valahogy így fejleszteni ezáltal. Kalapén mennyit tudok ülni, amúgy tudok ülni, addig még el nem alszom, mert ott az elég hamar el tudok
0: ülni. Az mesélted, hogy 3 perc alatt is.
7: Ha az kell, akkor igen. Én is tudok olyat csinálni, hogy ez a... Igyekszem ezt nagyon-nagyon limitálni, de van ez egy ilyen, tényleg, amikor így mentálisan...
0: Egy hónapban egyszer.
7: Le kell így dobni mindent, és így kiürítenni a agyadat, és akkor...
0: Ilyen földi dolgokkal, hogy foci, kosárlabda, jég, hoki, bármi érdekel.
7: Párom jég hokizott, úgyhogy abba így volt, hogy még ilyen utánpótlás, vagy ilyen öreg fiúk, te öreg lányok, nem, hogy a fiúknál játszott lányként is, és ő még ment még hokizni, még néhogy elválogatott volt, és azt kicsit úgy belástam magam, mert olyan szabályrendszerek vannak, hogy fú, hogy abba kicsit belástam magamat. Foci, ez valami. Volt a VB, ha jól tudom.
0: Jól tudod, jól. Egy világ nézte.
7: úgyhogy hoztam szurkolókat is, volt egy által, amit pont a VB napján, vagy előző napján repültem, nagyon izgalmas volt, de valahogy a foci az engem úgy...
0: Nem elég veszélyes.
7: Halandó dolgok azok engem valahogy.
0: Nem elég veszélyes.
7: Igen. Megint csinálni szeretem őket nem nézni. Mármint a visszatér a búvárba esetekre, azt inkább nézem, mint csinálom, de igen.
0: Azon gondolkodom, hogy milyen terveid vannak még idénre?
7: Nyilván a hajó soksi az nagyon régóta húzódik egyébként. És
0: hajós
7: soksi, igen, az nagyon... Most voltunk párommal Füleden végbordozni, és akkor ott nagyon néztem ott a hajókat, az is nagyon jó, azért lehet ott elvitorlázgatni, vagy az egy nagyon jó kikapcsolódás lehet. Úgyhogy,
0: az a következő?
7: Nagyon régóta terve van, de idő. Idő az meg limitál.
0: Az oktatást kérdeztem, de elképzelhetőnek tartod, hogy egyszer majd nem tudom, egyetemen oktassál? Például.
7: Nem, én inkább repülőgépen szeretek, és itt is, amit oktatok kisgépen, ilyen műszerképzést, ami nagyon érdekes dolog egyébként, ugye, hogy menjünk el A-ból B-be, anélkül, hogy kinéznénk az ablakon, tehát a műszerek alapján navigálunk, és hagyjuk végre a megközelítést. Ennek van repülőgépes, meg szimulátoros rész is, tehát ilyen kisgépes szimulátorban is csináljuk, ami nagyon jól lehet gyakorolni, de ott is és tudják jól, hogy én inkább repülőgépen szeretek repülni, úgyhogy... Ma pont reggel repülőgépbe repültem, de utána déltől szimulátorban, mert amúgy ilyen melegben nem nagyon lehet repülni, mert nem tesz jót a repülőgépnek ilyen óriási hőségben repülni, úgyhogy akkor szimulátorban voltam így napközben, de amúgy én inkább repülőgépben szeretek, és mert az mozog meg az repülés, az sokkal hitelesebb.
0: Nagyon fontos megkérdez, sose fáj a füled? Szintén repülésfóbia téma, fülfáj-e.
7: Tudni kell azt, hogy például, hölgyek urak, ha aki kisgyerekkel, babával például. Mindig a süllyedés a kritikus. Emelkedésnél az még lehet nyelni, meg inni meg, de az annyira nem. Süllyedés. Ahogy érzed, hogy kicsit megy már lefelé a repülőgép, akkor kell elkezdeni orrod befogva, fújni egyet.
0: De a pukkanás is fáj.
7: De ha sűrűn csinálod, akkor nem ha mit tenni, két percenként ráfújsz egyet, vagy kortyogatod, hogy a babának akkor kell adni a cumisüveget a szájába, hogy igyon süllyedés közben, akkor nem fog üvölteni a gyerek, neked se fog fájni a füled, mert folyamatosan kell kiegyenlíteni. Nem akkor, amikor már fáj, mert akkor már nehezen, főleg, hogyha meg vagy fázva, akkor már úgy nehéz, de hogyha főleg, ha meg vagy fázva, és folyamatosan egyenlítesz, amikor érzed, hogy már megy le fel a repülőgép, picit is érzed a füleden, hogy már akkor már rá kell fújni egyet, és nem lesz gond. Úgyhogy ez azért apró praktikám. De igen, én is érzem a fülemen.
0: Nagyon jó volt ez a beszélgetés, de ma is mondunk egy csomó olyan dolgot, ami megkönnyíti az utazást, az
7: remélem.
0: Utazási lehetőségeknek a végig gondolását, és hát, hogy hova üljünk a gépen, meg hogy fújjuk a fülünket, hogy ne fájjon nagyon, mert az is egy visszatartó erő, például a gyerekek esetében, hogy nem szeretik azt a fájdalmat.
7: Igen, süllyedés, az a legfontosabb. Akkor kell nyelni, rágózni, inni.
0: Vagy vannak ilyen füldugók kevésbé?
7: Szerintem az nem ér semmit. Tehát az nem zár hermetikusan, meg akkor is a földön kéne bedugnod a földet, hogy hermetikusan abban a nyomásban maradjon a föld. Tehát nem, tehát lényeg az, hogy süllyedéskor az a kritikus része, akkor kell inni, nyelni, rágózni, nem tudom. De azt főleg a kisbabáknál, meg szerintem nem tudnak mit csinálni, és ott kell erre figyelni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sokat dolgot
7: köszönöm.
0: Mondtál, amire figyelni kell, és ez nagyon jó volt. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Pajor Dávid kapitány volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a műsorunkban, ismétlésben vagy itt a felületeinken is, és hát egy hét múlva is várni fogom önöket, tartsanak akkor is velem, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
1: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM 94.2 Trend FM 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! Egy óra van, ez a Trend FM Monitor című hír és elemző műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Somodi Evelin. A következő fél órában a friss hírek összefoglalását követően elemezzük az aktuális tőzsdei helyzetet idehaza és Európa szerte, de ezt megelőzően arról beszélgetünk egy kicsit, hogy pontosan hogyan is állhatott elő az a történelmi jelentőségű helyzet, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország egyszerre nacionalista vezetés alá került, és ezt követően felröppentek olyan pletykák, hogy elkezdhetnek távolodni az Egyesült Királyságtól, akár a felbomlása is lehet egy következő lépés. Erről kérdezzük majd a Corvinus Egyetem docensét. Ezt követően a tőzsdéről beszélgettünk, majd utána pedig a jemeni huszik újabb célpontját elemezzük, illetve arról beszélgetünk majd, hogy a Bab-el-Mandeb öböl miért válhat most kulcsfontosságúvá a napokban. Jövünk a részletekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Történelmi jelentőségű, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország egyszerre nacionalista vezetés alá került, így véli a Corvinus Egyetem docense. A szakértő szerint ugyanakkor nem lehet kijelenteni, hogy az Egyesült Királyság felbomlása küszöbön állna. Gálik Zoltánt hallják.
3: Ezek a politikai erők most egyszerre fogalmazták meg az önrendelkezésnek az igényét. Az Egyesült Királyság az nem egy klasszikus nemzetállam, hanem több nemzet történelmi uniója, és hát ezért ugye ennek a fennmaradása az nem csak jogi, hanem politikai legitimációs kérdés is, és nagyon fontos, hogy a túlélés az akkor lehetséges csak, hogyha az évszázadokhoz hasonlóan mindenki politikailag egységesnek értelmezi az Egyesült Királyságot. Ugye ebből a szempontból most egy törésnek vagyunk a tanúi, hiszen voltak eddig is politikai függetlenségi törekvések. Skóciában népszavazás is volt, ugye a kiválásról, ami nem volt sikeres, de ilyen, hogy egyszerre fogalmazzák meg ezek az országok, hogy valamilyen külön utat keresnek majd, erre még nem volt példa.
2: 61 millió dollár értékű kriptovaluta lefoglalására nyújtott be keresetet az Egyesült Államok. Az amerikai hatóságok szerint az összeg a szankciókkal sújtott iráni nyersolaj fekete piaci értékesítéséből származik. Az ügyben megnevezett két társaság, a Hexaville és a Blast Trust köreiben kínai olaj- és petrolkémiai vállalatok is szerepelnek. Először ismerte be az Egyesült Államok, hogy fegyvereket telepítettek az űrbe. Erről a légierőért felelős amerikai államtitkár számolt be tegnap egy konferencián. Az államtitkár azt nem árult el, hogy milyen fegyverekről van szó, és kérdésekre válaszolva sem volt hajlandó bővebb információkat adni. Azt sem lehet tudni, hogy a fegyvereket mikor bocsátották fel. Az Egyesült Államok 2019-ben alapított űrhaderejének szóvivője elmondta, a kérdéses fegyvereket támadásra és védekezésre is lehet használni. Előállított

0: Feljelentést tett a külügyminisztérium a tárcánál zajló átvilágítás eredményeként. 2022-től a Szijjártó Péter vezette minisztériumban egyre gyakrabban bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolították a miniszteri delegációk külföldi útjait, miközben korábban sok esetben menetrend szerinti járatokkal utaztak. A feltárt adatok alapján a minisztérium szerint felmerülhet a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja. Orbán Anitát hallják.
1: Az átvizsgált utazási adatok és a gépérlésekkel kapcsolatban megtalált dokumentumok alapján ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza. A valóság tehát ennél is rosszabb. Volt olyan út, amikor néhány száz kilométerre, Pozsonyba, Bécsbe, Belgrádba béreltek külön gépet, oda, ahová autóval vagy vonattal néhány óra alatt el lehet jutni.
0: Délelőtt házkutatás miatt vonultak ki a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói az Országos Onkológiai Intézetbe, így értesült a Telex. Az intézmény a lapnak azt írta, hogy az intézetben jelenleg gazdasági területet érintő egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik. A folyamatban lévő eljárás lezárásáig több információt nem akartak közölni. Érezhetően több hosszú távra kiadó lakás van a 6. kerületben, mióta korlátozták a rövid távú lakáskiadást, erről írt a Facebookon Terézváros polgármestere. Az ingatlan.com adatai szerint a tiltás óta 32%-kal nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata a kerületben, miközben az átlagos bérleti díj 300 ezerről 280 ezer forintra csökkent. Ehhez képest tavaly óta Budapesten átlagosan 5%-kal emelkedtek a bérleti díjak. Júliusban többlettel zárta külkereskedelmét az euróövezet, derült ki az Euróstat adataiból. Júliusban az euróövezet 276 milliárd euró értékben exportált árucikkeket a világ többi részébe, 9%-kal nagyobb értékben, mint tavaly júliusban. Az import 260 milliárd euró volt az idei év 7. hónapjában, ami 8%-os növekedés az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban ezáltal az euróvezetnek 14 milliárd euró külkereskedelmi többlete alakult ki az egy évvel korábbi 11 milliárd euró szuficit után.
2: Tőzsde hírek.
0: 0,5%-ot emelkedik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 152.555 ponton most a BUX, a részvénypiac forgalma 8,1 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL jelentős visszaesésben 4,4%-a mínusz, 5.130 forinton jelenleg, 0,5%-kal erősödik az OTP 46.660 forintra, a Richter 0,2%-ot gyengült 12.530 forintra, a Magyar Telekom 0,1%-os plusz után 2.554 forint. Európában nem túl jó a hangulat, 0,7%-os mínusz látszódik most a londoni FTSE-nál, a német DAX Index 0,5%-os mínuszban 0,8-del gyengül a párizsi CAC-on, 1,4 a mínusz Milánóban és 0,6%-a gyengül a spanyol bőrze. A bankközi devizapiacon az euró értéke 365 forint 59 fillér, az amerikai dollárért 316 forintot és 91 fillért kell fizetni. Több milliárd forinttal tartozik Balási Gyula cége az állami rendezvényen dolgozóknak, az állam egyelőre azonban kivár az átvétellel, így értesült a Telex. Továbbra sem fizették ki tehát azokat az alvállalkozókat, akik részt vettek több nagyidei esemény szervezésében, miután az állam júniusban felbontotta keretszerződését az események mögött álló Lounge Event Kft.-vel. Egyelőre a Bajnokok Ligája döntő szervezésén dolgozó alvállalkozókat fizették ki. Az állami nemzeti rendezvényszervező ügynökség szerint most is dolgoznak rajta, hogy rendezni tudják a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók igazolt követeléseit, ha nem fizetne Balási Gyula cége.
2: Időjárás jelentés.
0: Napos, alapvetően száraz idő várható gomoly felhőkkel, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a gomoly

0: Felhők estére feloszlanak, és a legtöbb helyen derült idő lesz, azonban néhány helyen köd is képződhet. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható, késő estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Sporthírek a 94.2.
0: A Puskás Arénában rendezik 2029-ben a labdarúgó konferencia liga döntőjét. A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly októberben jelezte, hogy a három év múlva esedékes finálé mellett a 2028-as döntőt is megpályázza, utóbbi esetében az Európai Szövetség végül a Juventus torinói stadionja mellett döntött. A Bajnokok Ligája fináléját két év múlva Münchenben, az utána következő idényben pedig Barcelonában az új stadionban rendezik meg. Az Európa Liga döntőjét 2028-ban Bukarestben, egy évvel később Belgrádban bonyolítják. A 2029-es atlétikai világbajnokságot a kenyai Nairobiban, a 2031-es esemény pedig Münchenben rendezik meg. Mindenről a Nemzetközi Szövetség vezető testülete Budapesten határozott. Mindkét város először rendez atlétikai világbajnokságot, a 2029-es nairobi esemény pedig az első lesz, amelynek afrikai ország ad otthont.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
0: Nem lehet kijelenteni, hogy küszöbön állna az Egyesült Királyság felbomlása, de történelmi jelentőségű, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország egyszerre nacionalista vezetés alá került, véli a Corvinus Egyetem docense. Skóciában már korábban is volt függetlenségi népszavazás, Észak-Írország esetében pedig a nagypénteki egyezmény adhat jogi keretet egy esetleges döntéshez. Walesben ugyanakkor egyelőre nincs egyértelmű politikai többség és világos alkotmányos út a függetlenség felé. Gálik Zoltán szerint a három terület várhatóan külön utat jár majd, közös pontként azonban mindhárom esetben megjelenik az Európai Unióhoz való visszakapcsolódás igénye. Kecső Richárd interjúja.
2: Találkozott egymással Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke, akik hát azt mondták, hogy a végéhez közeledik a brit fennhatóság az országaik felett. Valóban így állunk most ez a helyzet?
3: Hát nem mondanám azt, hogy kártyúkban kimondták volna az Egyesült Királyságnak a halálos ítéletét. Inkább az a történelmi jelentősége ennek a nyilatkozatnak, hogy először került egyszerre nacionalista vezetés alá Wales, Skócia és Észak-Írország, és hát ezek a politikai erők most egyszerre fogalmazták meg az önrendelkezésnek az igényét. Az Egyesült Királyság az nem egy klasszikus nemzetállam, hanem több nemzet történelmi uniója, és hát ezért ugye ennek a fennmaradása az nem csak jogi, hanem politikai legitimációs kérdés is. És nagyon fontos, hogy a túlélés az akkor lehetséges csak, hogyha az évszázadokhoz hasonlóan mindenki politikailag egységesnek értelmezi az Egyesült Királyságot. Ebből a szempontból most egy törésnek vagyunk a tanúi, hiszen voltak eddig is politikai függetlenségi törekvések, Skóciában népszavazás is volt, ugye a kiválásról, ami nem volt sikeres, de ilyen, hogy egyszerre fogalmazzák meg ezek az országok, hogy valamilyen külön utat keresnek majd, erre még nem volt példa.
2: Ugye itt a pártvezetés esetében is most az Anglián kívüli tagországoknál olyan párt van hatalmon, amely vagy az elszakadásra, vagy éppen ugye Észak-Írország esetében az ír újra egyesítésre törekszik. Ez így önmagában mennyire változtatja meg az erőviszonyokat az Angliával szemben?
3: Ugye először van olyan politikai helyzet 1997 óta, amikor megindult az úgynevezett devolúciós folyamat, ami az önrendelkezésnek különböző szintjeit adta a különböző országoknak, országrészeknek. Egyszerre gondolhatnak arra, hogy valamikor megindítják a függetlenségi folyamatot. Ehhez természetesen a saját nemzetgyűlésükben, parlamentjükben, nevezben nemzetgyűlés, a skót parlament, illetve északi parlamentről szoktunk beszélni, ott megvannak ezek a többségek, bár nem teljesen egyértelmű, ugye például Észak-Írországban a helyzet, de az biztos, hogy három nagyon különböző politikai és jogi folyamatnak kellene egyszerre, vagy egymás után sikerre jutni ahhoz, hogy megtörténjen a függetlenség. Ugye Skóciában egyértelműen többségben van a Skót Nemzeti Párt, az SNP, 58 képviselője van, és a 129 fős parlamentben, és a zöldekkel együtt megvan a többség, vagy meg lenne a többség. Walesben nincs függetlenségpárti parlamenti többség, ott 43 mandátumban van csak a Plaid Cymru-nak, az ottani nacionalista pártnak. Nagyon közel vannak ugye a többséghez, de ugye ez önmagában még nem az. És Észak-Írországban nagyon bonyolult a helyzet, ugye Észak-Írország megkapta az úgynevezett nagypénteki egyezményben azt a lehetőséget 1998-ban, hogy ha népszavazáson úgy döntenének, akkor kiválhatnának az Egyesült Királyságból. Ugye éppen az elmúlt években mutatták a népszámlálási statisztikák, hogy a katolikusok most már többségben vannak a protestánsokkal szemben, de ezt politikailag nem lehet lefordítani így, hiszen a 90 fős nemzetgyűlésben a Sinn Féinnek, ami a leghangosabb szószólója a függetlenségnek, 27 mandátummal rendelkeznek csak, az összes többi nem függetlenséget támogató és az uniót fenntartó párt pedig közel azonos mandátummal rendelkezik a függetlenséget támogatókkal, és most már van egy nagyon erőteljes közép párt réteg, ugye az Alliance, ami gyakorlatilag nem a függetlenség és a bennmaradásnak a politikai igéjével nyeri meg az embereket, úgyhogy hát ez is egy elég összetett helyzet, hát ezeknek mind meg kellene valósulnia, és ugye azt azért ki kell mondani, hogy a jelenlegi alkotmányos helyzetben a Westminsternek kell engedélyt adnia arra, hogy valamiféle népszavazás indulhasson meg.
2: Ugye itt az Észak-Írország helyzet tényleg különös már csak a tekintetben, hogy most az írekkel egyesülnének, ugye Skócia és Wales pedig önálló állammá szeretne válni. Így a Westminsterrel szemben a fellépésen kívül van egyébként valami valódi közös program így a három nemzet elképzelésében?
3: Hát ahogy mondtam, itt nagyon különböző politikai és jogi folyamatoknak kellene megtörténnie, úgyhogy nem érdemes egy kalap alatt őket emlegetni. Ugye egy nagyon fontos közös cél lenne, amiben a nyilatkozatban is benne volt, az Európai Unióhoz való csatlakozás. Ugye mi ezek a területek az 1973-as Egyesült Királyság csatlakozás óta nagyon nagy haszonélvezői voltak az Unióból érkező támogatásoknak, illetve a közös piacnak. Ugye ők ezt többször is nehezményezték, hogy a kilépéskor ezeket elveszítették, és visszatérnének ezekhez. De ennek ellenére ugye mindegyiknek külön utat kellene járni, hiszen például Skócia esetében ugye csak egy Westminster által kezdeményezett népszavazási lehetőség sikeres keresztülvitele után tudnának megindulni a tárgyalások arról, hogy hogyan lehetne az elszakadás. Ahogy mondtam, itt Írországban ez egy kicsit más folyamat lenne, hiszen ott népszavazás dönthetne akár az Írországhoz való csatlakozásról. Walesben pedig nincs egyértelmű politikai felhatalmazása és egyértelmű politikai útse. Maga a devolúció is ugye Wales esetében inkább egy kulturális nyelvi devolúciós folyamat volt, annyira széles körű jogokat nem szerzett Wales, de minden esetre most ez egy intőjel, hogy egyszerre mind a három ország rész így döntött, hogy ezt a nyilatkozatot tegye. Még egy nagyon fontos dolog, ugye itt nem hivatalos parlamenti kinyilatkoztatásokról van szó, hanem ezek politikai pártok voltak, akik ezt a nyilatkozatot tették, tehát egy politikai kinyilatkoztatás volt csak, nem egy közjogi vagy alkotmányos jogi rendszernek a beindulása.
0: Az elmúlt percekben Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét hallották.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: A telefonvonalban pedig itt van velem Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője. Szervusz!
4: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Beszéljünk elsőként a hazai tőzsdei helyzetről, összképről. A BUX-ban van most egy enyhe 0,4%-os plusz, hogyha a blue chipekre nézek, hát elég vegyes a kép. Ugye osztalék szelvény nélkül forog a MOL, van benne egy jelentős mínusz. Kezdjük talán ezzel, mivel magyarázható ez a jelentős visszalépés?
4: Pont annak köszönhető, amit te is említettél, hogy osztalék szelvény nélkül forog, tehát ilyenkor a részvényárfolyamból lekerül az osztalék összege, az 318 forint volt, és csak 230 forintos mínuszban van a papír. Tehát, hogyha az osztalékvágást leszámítjuk, akkor az látszik, hogy azért majdnem 2%-os pluszban lenne a papír. Úgyhogy ez most csak egy optikailag tűnik olyan csúnyának, hogy 4% az esés, tehát ki lett fizetve az osztalék, az lekerült, egyébként pedig a kedvező környezetnek köszönhetően a MOL jól teljesített, gyakorlatilag történelmi csúcsra menetelt az elmúlt napokban. Ugye a közel-keleti helyzet egyre inkább romlik, hát a MOL szempontjából pedig ez pozitív, hiszen emelkednek az olajárak, az üzemanyag árlések magasak, úgyhogy a finomítói árlések magasak, és hát ez a MOL-nak kedvez.
0: Egyébként mi mondható el még a hazai tőzsdei parketről?
4: Ezt leszámítva valóban vegyes a kép, az OTP hát alig mozdult, kevesebb mint 1%-ot, 20 forintot csökkent, 46.430 forintba kerül egy OTP részvény, a Richter 1%-os mínuszban van, és a Magyar Telekom pedig kevesebb mint 2%-os pluszban, tehát minimális elmozdulások vannak a MOL kirengésén kívül.
0: Európában viszont nem túl jó a hangulat. Érkezett esetleg valami olyan konkrét adat, ami erre hatással volt?
4: Igazából ilyen, itt is kicsi elmozdulások vannak, hogyha megnézzük az egyes tőzsdéket. A német tőzsdeindex most éppen így a billeg, hol kicsit mínuszban, hol kicsit pluszban van, most éppen a legutóbbi adatok alapján pluszban, de valóban a legtöbb európai tőzsde 1-2%-os mínuszban. Ma inflációs adatok érkeznek szerte Európából, ami nagyjából, ahogy néztem, a várakozásoknak megfelelt, úgyhogy ez ilyen hatalmas jelentőséggel nem bír, illetve hát nem csak Európában jelentős, vagy hát Európában is jelentős, nem csak Amerikában, hogy a Fed holnap tart kamatdöntőülést, és hiába a másik földrész, másik gazdaság, de ez az egész világgazdaságra általában hatással szokott lenni, és hát a tőzsdékre is, úgyhogy most így ez a mostani óvatosság, ez valószínűleg annak is betudható, hogy holnap akár nagyobb elmozdulások is lehetnek a tőzsdéken, a Fed döntésének, vagy Fed döntésétől függően, hogy ugye emele az amerikai egybank, vagy szinten tartja a kamatokat, ez a nagy kérdés, és akkor most egy ilyen vihar előtti csendszerű állapotot láthatunk. Tegnap volt egy nagyobb eladási hullám, főleg a technológiai papírokat, az AI részvényeket érintette, most ezek is próbálnak majd valószínűleg visszakapaszkodni.
0: Az Erste-nek egyébként mi a várakozása a Fed holnap esti döntésével kapcsolatban?
4: Hát kiélezett a helyzet, mert bár azért kiélezett, mert ugye Trump nagyon erősen presszionálja a Fedet, hogy tartsák, sőt, hát inkább csökkentést szeretne, de alapvetően a gazdasági adatok egyértelműen azt támasztják alá, hogy kamatemelésre lenne szükség, hiszen az infláció továbbra is erős volt. A legutóbbi adatok szerint a munkaerőpiac pedig a vártnál jóval erősebben teljesített. Tehát úgy gondolom, hogy a felelősség teljes döntés valószínűleg a kamat emelés lenne. Aztán a piac is egyébként erre számít szinte 100%-os valószínűséggel, hogy ezt fogja meglépni az amerikai egybank.
0: Péntek Ádámnak, az Erste részvényelemzőjének nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést és az információkat, és további szép napot kívánok neked. Szervusz!
4: Köszönöm, szervusz!
1: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
0: És azzal megyünk tovább, hogy a jemeni huszik területi terjeszkedése tovább növelheti a hajózás és az olajszállítás kockázatait a Bab el-Mandeb szoros térségében. A huszik egyszerre törekednek jemeni belpolitikai ellenfeleik legyőzésére és regionális befolyásuk növelésére, miközben Szaúd-Arábiát tekintik az egyik legfontosabb ellenfelüknek, véli a Klingendál intézet kutatója. A mozgalom jelenleg azt állítja, hogy a szoroson áthaladó hajók közül a Szaúd-Arábiába tartókat venné célba, ezért a jemeni központi kormány esetleges bukása sem feltétlenül jelenteni a hajózási fenyegetés megszűnését. Szaúd-Arábia egyelőre nem adott egyértelmű választ a huszik előretörésére, és a korábbi sikertelen jemeni katonai beavatkozás után láthatóan vonakodik egy újabb közvetlen katonai fellépéstől. Szalai Mátét Nagy Károly kérdezte a reggeli monitorban.
5: Az, ami a Közel-Keleten történik, már húsba vágóan érinti a tőzsdéket, az olajpiacot mindenképpen, és hát a legújabb, hogy a hormuzi szoros biztonsága mellett most már a Bab el-Mandeb szoros érés igencsak kell aggódnia akár a szállítmányozóknak, akár az olajpiaci szereplőknek, mert hogy a huszik bizony foglalnak el területeket Jemenben, egyre másra a kormányzati erőktől, két szigetet is a hatalmukba kerített, rakéták, és hát valószínűleg be tudják lőni akár drónokkal, akár ballisztikus rakétákkal a területet, de vajon ez okozhat-e még nagyobb bonyodalmat a térségben, és mi lehet vajon a husziknak ezzel a célja?
6: Hogyha röviden lehetne összefoglalni, akkor azt fontos látnunk, hogy ez a jemeni húszi mozgalom, ez egyszerre két szinten játszik. Egyrészt egy jemeni belpolitikai szinten, másrészt regionális szinten. Belpolitikailag a legfontosabb céljuk az az, hogy legyőzzék a központi kormányt. Ezt a központi kormányt Szaúd-Arábia támogatja elsősorban, még a huszikat Irán. Nyilván nem, Irán nem tudja kontrollálni egy az egyben a huszikat, de mégis támogatja őket. Regionális szinten megláthatóan ez a mozgalom már szeretne egy erősebb szerepet betölteni, ezt már 2023. október 7-ét követően láthatjuk, amikor gyakorlatilag az egyike volt azoknak a nagyon kevés szereplőknek, amely a gázai eseményekért megtorolva Izraelt közvetlenül célpontba vette. A Bab el-Mandebnek az irányítás alá vonása az mindkét szinten fontos szerepet játszik. Nyilván egy nagyobb nyomást tud gyakorolni a jemeni belpolitikai ellenfeleire, a központi kormányra, illetve a regionális szerepét is sikerült bebetonoznia.
5: Ha Szaúd-Arábia nem támogatná tovább a jemeni kormányzatot, akkor valószínűleg a tengerszorost nyitva hagynák a közlekedők számára, a tengeri szállítmányozás számára?
6: Nem hiszem, már csak azért sem, mert alapvetően a húszi mozgalomnak pont emiatt a kettős szintű játék miatt Szaúd-Arábia egy elsődleges ellenfele, tehát hogyha a központi kormány akár el is bukna és eltűnne, akkor is folytatnák ezt a konfliktust. Hivatalosan most a húszi mozgalom azt mondja, hogy mindenki átmehet a tengerszoroson, kivéve azok a hajók, akik Szaúd-Arábiába mennek. Korábban még ugyanezt mondták Izraelre, tehát láthatóan azért itt mozog a célpont. Minden esetre itt azt gondolom, hogy fontos látni azt, hogy a huszi mozgalom számára a fő ellenfél az a központi kormány mellett, és talán erősebben is Szaúd-Arábia, tekintete arra, hogy az ország nem csak egy regionális nagyhatalom, de Jemennek a legnagyobb szomszédja, amelyik mindig komoly befolyással bírt Jemenben belül, függetlenül a jelenlegi kormánynak a helyzetétől.
5: Két dolgot nem tudok egyelőre elképzelni, hogy a huszik például aknákat telepítenek a térségben, mert szerintem nincs meg ez a képességük, illetve az, hogy mondjuk partra szállnának Szaúd-Arábiában. A szaúdiak korábban próbálkoztak azzal, hogy szárazföldi csapatokkal is segítik a jemeni kormányzati erőket, amiben hát csúfosan elbuktak, pedig elméletileg a technológiájuk megvan hozzá, amerikai fegyverekkel rendelkeznek. Vajon megpróbálkozik-e újra Szaúd-Arábia egy ilyen jellegű segítséggel, vagy esetleg légitámadásokkal, továbbiakkal?
6: Nagyon jó a kérdés, és szerintem ez az, amire mindenki most tudni akarja a választ. Egyelőre még nem láttuk Szaúd-Arábia részéről azt, hogy mi lesz a stratégia. Igazából a szaúdiak számára már 2025 végén, 2026 elején volt egy nagy fordulópont Jemenben, amikor sikerült elűzni gyakorlatilag az Egyesült Arab Emírséget, mint egy rivális nagyhatalmat Jemenen belül, és feloszlatni rengeteg olyan szervezetet, ami az emírségekhez kapcsolódott. Ez még akkor a szaúdi emírségi vetélkedés jegyében történt, és Iránhoz és a húszikhoz akkor annak nem volt közvetlen köze. Azóta azt lehet látni, hogy minden olyan szereplő, aki a húszi ellenes táborba tartozik, fölöttük Szaúd-Arábia gyakorolta a legnagyobb befolyást, és azóta vártak kezdeményezés Szaúd-Arábia részéről Jemennel kapcsolatban, és hát ez igazából nem jött el. Láthatóan a szaúdiak nem akartak ezzel foglalkozni, volt is egy kis hübrisz ebben, hiszen ők a legnagyobb hatalom Jemen szomszédságában, és egy picit bíztak abban, hogy a huszikkal kialakított kapcsolat, közvetett kapcsolat, ami arról szólt gyakorlatilag, hogy a szaúdiak és a huszik békén hagyják egymást, és valamilyen mértékű juttatásokat, pénzügyi juttatásokat Szaúd-Arábiából kapnak a huszik, és ez békét fog venni, vagy legalábbis stabilitást. Hát ez most láthatóan megdőlt teljesen, viszont továbbra sem lehet azt látni, hogy a szaúdiak nagyon rohannának a katonai megoldásokhoz. Korábban az Egyesült Államokat, vagy akár Nagy-Britanniát akarták rávenni arra, hogy avatkozzanak be. Ez úgy tűnik, hogy egyenlőre legalábbis nem volt sikeres kérés. Nem tudjuk, hogy Szaúd-Arábia mit fog tenni. Olyan, mintha a fogát húznák, vagy hát mintha el kéne dönteni, hogy melyik fogát húzzák ki, és emiatt nem nagyon akar stratégiai döntést meghozni.
0: Az elmúlt percekben Szalai Mátét, a Klingendál Intézet kutatóját hallották, és ez volt már az egyórai monitor. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Somodi Evelint hallották, a híreket Kovács Gergő állította össze. Most egy kis zene, majd további friss hírekkel jelentkezünk.
1: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 2 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Előállította Jelinek Dánielt és Szivek Norbertet az ügyészség, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament plenáris ülésén. Jelinek Dánielt, a kormányfő, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatójaként említette, majd a kormányfő hozzátette, hogy a magyar igazságszolgáltatás, a magyar nyomozóhatóság dolgozik. Házkutatás miatt vonultak ki a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói az Országos Onkológiai Intézetbe, erről értesült a Telex. Az intézmény alapnak azt írta, hogy jelenleg egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik, a folyamatban lévő eljárás lezárásáig több információt pedig nem kívánnak közölni. Érezhetően több hosszú távra bérbeadó lakás van a 6. kerületben, mióta korlátozták a rövidtávú lakáskiadást, erről írt a Facebookon Terézváros polgármestere. Az ingatlan.com adatai szerint a tiltás óta csak nem több mint 30%-kal nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata a kerületben, miközben az átlagos bérleti díj 300 ezerről 280 ezer forintra csökkent, ehhez képest tavaly óta Budapesten átlagosan 5%-kal emelkedtek a bérleti díjak. Tovább pusztít az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A térségben bevezetett járványügyi intézkedéseknek már vannak eredményei, több körzetben azonban még mindig nőnek az esetszámok. Feltehetően hosszú hónapokra lesz szükség a terjedés megfékezéséhez. Jelenleg a járvány még mindig hatalmas és halálos. Az Egészségügyi Világszervezet egyelőre nem tudja biztonsággal kijelenteni, hogy a járvány túl van a tetőzésen. Idehaza megszűnt a terrorháza, a múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. Ezt közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarzoltán hozzátette, hogy ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul. Közben a Fidesz parlamenti frakciója követeli a terrorháza múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária visszahelyezését. Jelentős informatikai átállást végez a földgázfelhasználókat kiszolgáló rendszerében az MVM, emiatt szerdától október elejéig korlátozott lesz az ügyintézés a telefonos és személyes ügyfélszolgálatokon is, és az egyes ügyek intézése a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Nem lesz elérhető a földgázügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next abban sem. Római kori pénzérméket találtak a Dráva folyó mellett, a kaposvári Ripőrónai Múzeum régészeti csapata számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. Akkor a római korból Vespasianus császár ezüst pénzére, a középső császárkorban Antoninus Pius császár kiváló állapotban megmaradt denáriuszára, és a feleségét Faustinát ábrázoló bronzpénzre bukkantak. A lelet 3. századból származó érméi közül jelentős Gallienus pénze, amelynek hátlapján egy glóbuszt és hajókormányt tartó kentaur látható. A késő római korból Nagy Konstantin, II. Konstancius és Valentinianus császárok különböző pénzeit találták meg.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Érték Tőzsde részvényindexe a BUX 6%-os erősödéssel 152.669 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 8,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4,2%-kal csökken 5140 forintnál jár, az OTP 0,5%-kal erősödik 46.680 forint a kurzus, A Richter 12.550 forinton 1%-os mínuszban, a Magyar Telekom 2%-kal erősödött 2.556 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 0,5%-kal csökken, a párizsi CAC 2%-kal került lejjebb, Milano és Madrid egyaránt 1%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően napos száraz idő várható gomoly felhőkkel, amelyek estére feloszlanak, néhány helyen köd is képződhet majd, a hőmérséklet 22 és 26 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Opera.
1: A klasszikus Hári János története most egészen új formában érkezik a gyerekekhez. A Magyar Állami Operaház szeptember 19-től Hári Jánoska címmel mutatja be Kodály Zoltán daljátékának rövidített, kifejezetten alsó és felső tagozatosoknak készült változatát. A rendező Harangi Mária a mai digitális generáció világából indult ki, az előadásban megjelenik az okostelefon és a mesterséges intelligencia is. A történet szerint egy osztály projektmunkában kezd el kutatni Hári János után, de közben rájönnek, hogy amit a technológia nem tud megadni, azt maga a mű, a képzelet és a fantázia igen. Az előadás egyik érdekes kérdése éppen az, hogy hol húzódik a határ a füllentés, a hazugság és a fantázia között. Hári nagy történetei talán nem minden részletükben igazak, de ettől még lehet bennük valami fontos és emberi. A csaknem egy órás szünet nélküli előadásban az Operaház gyermekkarának mintegy 60 tagja lép színpadra, mellettük Fülep Máté és Ortán Vivien látható.
0: Fesztivál.
2: Elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban most pénteken. Itt délelőttől már civil programok várják a látogatókat. A fesztiválon a közönség a természet közelségével történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felusz nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Will Cox zárja a sort. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel, a térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi között esélyegyenlőségi divat show-t is rendeznek. A Ruhatárix Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók a roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón. A civil faluban kora este színpadra lép az autentikus Lovári Beás és Olá cigány népzenét egyedi stílusban feldolgozó Romungró zenekar is.
0: Kiállítás.
2: 22. alkalommal rendezi meg a Vasút modell kiállítást és mozdonyparádét szeptember 18-a és 20-a között a Voke Békés Csabai Vasutas Művelődési Háza. A ház nagy termében felépített H0 modulrendszeren mintegy 50 méteren kanyarognak majd a vonatok, a terepasztalok némelyikén pedig nem csak a vasúti forgalom nyújt mozgó látványt, mozog a fordítókorong is a fűtőházban, az éjszakai üzem alatt pedig az utcai közvilágítás biztosítja a fényt a modellvárosban. Érdekesség lesz egy teljesen legóból épült, 27 méteres egyvágányú vonalszakasz, amely a 40-es számú Budapest-Pécs vasútvonal Szentlőrinc és Pécs közötti szakaszát modellezi a rajta található állomásokkal és az ott közlekedő vonatokkal együtt. Kísérő rendezvényként megtartják a vasútmodellező klubok harmadik nemzetközi találkozóját is, az idei téma pedig a digitális vezérlés lesz.
0: Fesztivál.
2: Kulturális eseményekkel, szakrális sétákkal kezdődik szombaton az Ars Sacra Fesztivál Nagyszebenben. A szeptember 20-áig tartó rendezvénysorozat keretében szombaton a nyitott templomok napját is megtartják. A fesztivál a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva a szakrális művészet és az európai zsidó-keresztény értékek iránti elköteleződés jegyében kínál gazdag kulturális programot szeptember 20-áig. A rendezvénysorozat 6 nagyszebeni egyházközség, a helyi önkormányzat és a magyarországi intézmények együttműködésével jött létre. Az erdélyi város templomai 9 napon át a megszokott istentiszteleti rendtől eltérően tartanak nyitva, és koncerteknek, kiállításoknak adnak helyet, valamennyi esemény ingyenes. A programban kiemelt szerepet kapnak a zenei események, kiállítások, szakrális séták és az egyházi épületek bemutatása, látogatása. A fellépők között van Pál Úr János budapesti orgonaművész, a norvégiai Hvalkjaften férfikar, valamint Brita és Jörg Falk Lautert, német-norvég származású egyházi zenészek. A fesztivál keretében szombaton tartják a Nyitott templomok napját, amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a nagy közönség számára az egyházi szertartásokon kívül is meglátogatni a templomokat, felfedezni az egyes vallásokra jellemző építészeti örökséget, a kulturális élet, az adott felekezet közösségeit, személyiségeit, a templomok délelőtt 10 és 13, illetve délután 15 és 19 óra között látogathatók. Szombaton és vasárnap vezetett szakrális sétákat tartanak, amelyeken ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a részvétel. A 15-20 perces sétákon lelkészek és helytörténészek mutatják be a templomokat.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Balaton Kiskör két keréken, avagy hogyan is érdemes nekivágni 80 kilométernek. Füredről kiindulva Tihanyon át, Kompal Szántód felé, majd vissza a déli és keleti part érintésével egy olyan 80 kilométeres kör áll össze, amelyen, ha végigmegyünk, az inkább mini nyaralás, mint sport. Balatonfüredtől indulva a Tihanyi Komphoz vezető szakasz eleinte csak szép. Ez a szakasz nem a tempóról szól. Ha letérünk kicsit a Bringa útról, a Tihanyi tájházak és a Tihanyi piacplac épp annyi kulturális kitérőt adnak, amennyi nem veszi el nagyon az időt, de hozzátesz az élményhez. Kompon a Balaton közepén, amikor megáll a lendület. A Tihanyrév közforgalmú személyhajó kikötő nem csak átkelési pont. Ritmusváltás. A Kompon állva a Balaton mély kék felülete egészen másmilyen, mint két kerékről nézve. Déli part, lángos vadászat és a valóság. A déli part inkább sík terep, gyorsabb, de csalóka. A kilométerek itt könnyebben gyűlnek, és az ember már majdnem elhiszi, hogy ez az út sima ügy. Itt jövünk rá arra is, hogy lángos találni meglepően nehéz küldetés, és a siófoki közforgalmú személyhajó kikötő környéke jó pihenőpont, ha ivóvízre, árnyékra, vagy csak némi önválveregetésre van szükségünk. Keleti part, Almádi felé, amikor már érezzük a nap erejét. Balaton-Almádi felé a táj újra hullámzó, kicsit karakteresebb. Hogyan érdemes nekivágni? Induljunk korán, számoljunk pihenőkkel, legyen nálunk defektjavító. A komp menetrendjét nézzük meg előre. Megközelítés. Balatonfüred, Siófok és Balaton-Almádi is könnyen elérhető autóval és vonattal. A kompjáratok Tihany és Szántód között rendszeresen közlekednek, kerékpárral is igénybe vehetők. A kiskör nagy része jól kiépített kerékpárúton halad.
0: Könyv.
1: Már nem az a kérdés, hogy használjuk-e a mesterséges intelligenciát, hanem egyre inkább az, hogy mire használjuk és közben mi történik velünk. Az idei AI Summit Budapest konferencia alkalmából jelent meg az AI is Now című közel 150 oldalas exkluzív bukazin. A kiadvány szakújságírók elemzésein és a mesterséges intelligencia meghatározó szakértőivel készült interjúkon mutatja be közérthető módon, miként alakítja át az AI a jelen gazdaságát, társadalmát és üzleti környezetét. A kiadvány többek között azt vizsgálja, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a munkavilágát, az oktatást, az egészségügyet, a pénzügyeket, a kultúrát és még az újságírást is. Különösen érdekes része az AI ügynökök világa, amelyek már nem csupán válaszolnak a kérdéseinkre, hanem bizonyos feladatokat, például vásárlást, utazás szervezést vagy rendelést is képesek elvégezni helyettünk. A kötet azonban nem egyszerű technológiai kötet. Kép. Legalább ennyire foglalkozik az emberrel is, azzal, hogyan alkalmazkodunk az új technológiához, hogyan változnak a munkához szükséges készségek, és mit jelent mindez a Z-generáció és az utánuk következő nemzedékek számára. Szóba kerülnek az emberi kapcsolatok, az intimitás, a kreativitás, és az is, hogy mi az, amit továbbra is nekünk kell hozzátennünk a gépi intelligenciához. Az AI is Now egyik fontos üzenete éppen az, hogy az AI önmagában nem cél, hanem eszköz. A nagy kérdés továbbra is az, hogy mi emberek milyen célokat adunk neki. A bukazin azoknak is érdekes lehet, akik már napi szinten használják az AI-t, és azoknak is, akik még csak próbálják megfejteni, mi ez az egész, ami ilyen sebességgel költözik be a mindennapjainkba.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dijon, Tibar, Paris.
4: Grand, Boulevard, Paris, sur Marne.

tartanék egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod,

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Több vezetőt is lecseréltek a Budapest Airport igazgatóságában. A testületű elnöke Nagy Levente a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett. A változással megszűnt az előző kormány által delegált Lóga Máté elnök, Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi vezérigazgatója, valamint Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnökének mandátuma az igazgatóságban. Előállította Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet az ügyészség, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament plenáris ülésén. Jelinek Dánielt a kormányfő az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Szívek Norbertet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezetőjeként említette. Majd hozzátette, hogy a magyar igazságszolgáltatás a magyar nyomozóhatóság dolgozik. A központi nyomozófőügyészség tájékoztatása szerint 3 embert vettek őrizetbe a volánbuszt érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és az autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben. További adatot nem közöltek. Először ismerte be az Egyesült Államok, hogy fegyvereket telepítettek az űrbe. Erről a légierőért felelős amerikai államtitkár számolt be tegnap egy konferencián. A politikus azt nem árulta el, hogy milyen fegyverekről van szó, és kérdésekre válaszolva sem volt hajlandó bővebb információkat adni. Azt sem lehet tudni, hogy a fegyvereket mikor bocsátották fel. Az Egyesült Államok 2019-ben alapított űrhaderejének szóvévője azt mondta, a kérdéses fegyvereket támadásra és védekezésre is lehet használni. Idehaza kikerül a Cvakka Bux Indexből. Másodszor sem teljesítette az indexben maradás feltételeit, ezért október 1-től kiesik onnan. Új bekerülő nem lesz, a kosár 17 részvényt fog tartalmazni a továbbiakban. Ahhoz, hogy egy részvény bekerüljön a Bux kosárba, megfelelő súlyt kell képviselnie a hazai tőzsdei kereskedésben. Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása, ezt közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán hozzátette, hogy ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul. A tárcavezető azt is elmondta, hogy a múzeum még idén újra látogatható lesz. Közben a Fidesz parlamenti frakciója követeli a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária visszahelyezését.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a Bux jelenleg 0,5%-os erősödés mellett 152.503 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4%-kal csökkent 5.150 forintra, az OTP 2%-kal erősödik 46.520 forintnál jár. A Richter 0,2%-os mínuszban 12.530 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-os erősödésben 2.554 forinton. A Bitcoin 1,7%-kal csökken, 76.871 dolláron és 91 centen áll a kurzus, az Ethereum-ot 1,6%-os mínuszban 2.474 dolláron és 76 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 365 forint és 74 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 92 fillér, egy svájci frank 387 forint és 23 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,1, a párizsi CAC 0,3%-kal csökken, Milánó 0,1%-kal esik,

0: használókat kiszolgáló rendszerében az MVM. Emiatt szerdától október elejéig korlátozott lesz az ügyintézés a telefonos és személyes ügyfélszolgálatokon is. Az egyes ügyek intézése a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next abban sem.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, alapvetően száraz időnk lesz, gomoly felhőkkel, a hőmérséklet estig 22 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Szervusztok, köszöntök mindenkit, ez itt az Enyhe Katarzis Podcast, én Szatmári Róbert vagyok, mai vendégem Király Gábor, labdarúgó, kapus, volt magyar válogatott, és szerintem az egyik legismertebb és legsikeresebb focista az elmúlt évekből, évtizedekből. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szervusz, és köszönöm a lehetőséget.
2: Ugye te arra nagyon büszke vagy, hogy a Haladásban kezdted, és a Haladásból mentél ki a Hertába. Ez miért annyira fontos neked, hogy egy budapesti klubot kihagyva rögtön a szülővárosod klubjából indíts egy nagy utat és menj Berlinbe?
3: Nem feltétlenül az volt a fontos, de mivel Magyarországon általában Budapest centrikus minden, így a tehetségesebb emberek is Budapestre jönnek dolgozni vagy sportolni, hogy egyértelmű, hogy a minőséget fővárosban növeljék, vagy tapasztalatot gyűjtsenek, de azt gondolom, hogy nekem az volt a küldetésem, hogy vidékről kerüljek ki mondjuk egy Bundesliga csapathoz. Tehát Pesten túl egyszerű lett volna, mert akkor feljön az ember Budapestre, innen eleve nagyobb a fókusz, egy Szombathelyről mindig nehezebb kikerülni, vagy Pécsről, vagy Debrecenből, mint mondjuk Budapestről, tehát itt is van egy ilyen kis nehezítő faktor. És hát ugye Magyarországon én a 26 év alatt csak egy klubcsapatban játszottam, ez pedig a Haladás, erre is büszke vagyok. Ezt amúgy fiatal korban döntöttem el, hiszen akkor voltak megkeresések, akkor még a Siófok is NB1-es volt, a Pécs is, ugye Újpest volt még, aki még megkeresett, és a Fradi.
2: Hányat írunk? Mikor volt ez?
3: 90-es évek vége, 95-től 97. És akkor volt ez a lehetőség, és én akkor azt mondtam, hogy én Szombathelyen igazából megkapok minden lehetőséget, úgyhogy nem feltétlenül gondoltam azt, hogy nekem Budapestre kell jönnöm, és hát jött a külföldi lehetőség, a Hertha BSC, ugye egy berlini csapatról beszélünk, ahova örömmel mentem ki.
2: Ez a felkérés hogy jött akkor, hogyha már erről beszélünk, hogy Szombathelyről Berlin, maga lehetőség az hogy adódott neked?
3: Hát ugye utánpótlás válogatott voltam én már 12-14 éves koromtól, és igazából nemzetközi szinten játszottunk csapatokkal, tehát már akkor ugye felhívtuk a figyelmünk, vagy a csapatok figyelmét arra, hogy a legelső ajánlatot például 16 évesen kaptam Ciprusról, akkor a Dárdai
2: Lisztes. Apoel Nikózia, ugye?
3: Van így, van, csapat? Így van.
2: Nem vagyok a nagy futballszakértő, de egy-két ilyen dolgottól, mert csak emlékszem, hogy a Totóban meg ilyenek
3: Igen. Az Apoel Nikózia volt, aki kint voltunk egy utánpótlás Európa-bajnokságon, ahol 5. helyezést ért el a korosztályunk, és akkor a Lisztes Krisztián, Dárdai Pali, meg jó magam, minket szerettek volna odavinni és felépíteni 16 évesen, aztán mindannyian úgy döntöttünk, hogy inkább az iskolát fejezzük be, legyen egy iskolai végzettségünk, és akkor utána a futballra még ráérünk. Nagyon csak kecsegtető ajánlat is volt, de azt gondolom, hogy tudtuk, hogy hova tartunk, tehát egy céltudatos emberek voltunk, vagy vagyunk. Úgyhogy, és 20 évesen az utánpótlás válogatottban az U21-ben voltam kapus, és ott Norvégia és Svájc

0: ellen játszottunk idegenbe, és ott Ben Storka, Hertának a akkori pályaedzője nézett meg minket, Dárdai Palit és engem, és akkor a Palit ugye el is vitték 96. december 1-től a Hertához, úgyhogy engem meg utána tavasszal kihívtak egy próbaedzésre, vagy próbajátékra 3 napra, és akkor meggyőztem a vezetőket arról, hogy igazából ott a helyem.
1: Ha említetted ezt a nagyon tudatos gondolkodásmódot, szerinted ez elengedhetetlen a futballban, hogy ha valaki eredményt akar elérni, karriert akar befutni, akkor tudatosan gondolkozva mennyire jellemző ez a fajta előretervezés mondjuk a kortársainál a fociban, és mennyire jellemző a fiataloknál?
0: Változó, tehát ismerek olyan volt csapattársamat is, aki ügyvéd lett a foci után, tehát azért vannak bizonyos életutak. Nagyon fontosnak tartom, hogy a foci után is legyen élet, tehát az egy dolog, hogy az ember reflektorfényben van, 40 éves korig, talán 35-40 éves korig.
1: Nem tudom, van egy ilyen korhatár, ameddig mondjuk
0: nincs
1: szerinted?
0: Nincs feltétlenül korhatár, inkább az ember, amit érez, ahogy érez, sérülések, szerencse, forma, lehetőségek, tehát ezt mind fel kell mérni, és ugye nagyon sok játékos készül tudatosan a futball utáni életre, nagyon sokan nem, és ugye abból is van sok példa, hogy egyszerűen egyik nap még sztár vagy, meg reflektorfényben befejezed a pályafutásod, és másnap úgy kelsz fel, hogy igazából nincs hova menni. Nem kell lemenni az öltözőbe, nem kell elmenni edzésre, nem kell utazni, és ilyenkor azért, aki labdarúgó, nem készül fel erre az életvitelre, az könnyen esetleg elmehet másik irányba, mert az első 1-2 hónap még oké, még rendben, olyan, mintha nyaralás lenne, de utána, amikor már elkezdődik a bajnokság, és te nem vagy részese annak az életnek, akkor kicsit így el lehet billenni. Nekem hála Isten nem volt ilyen érzésem, mert kicsit tudatosabban építettem én a futballkarrier utáni életet, és tehát vizionáltam valamit, abban elkezdtem dolgozni, felépítettem. Én mikor abba hagytam a focit 2019-ben, akkor már 16 éve Szombathelyen egy létesítményt működtettem. A Király Sport Egyesületet, illetve a Király Sport Létesítményt. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy nem akkor kezdtem el gondolkodni, mikor befejeztem a focit, vagy mondjuk az utolsó 5 évben, hogy mit fogok csinálni, hanem már 16 évet abban töltöttem párhuzamosan, mert nem tudtam, hogy meddig tart a pályafutásom.
1: Igen, meg titeket azért nagyon sokan szerettek. Tehát mondjuk szerintem te azon kevés futballista vagy, aki mindenki felismer, a lányok, a fiúk, attól függetlenül, hogy mennyire voltak foci szakértők, hogy te voltál a kapus, könnyű volt megérezni, másrészt a szürke maszkónadrág, tehát volt egy rivalda fény, ami rátok esett, és népszerűek voltatok. Plusz szerintem ugye a 2016-os EB-nek köszönhetően, meg már kicsit korábbról, ahogy én meg tudom ítélni, abban a periódusban voltatok válogatottak, te, meg a többiek, ahol ismét kezdett népszerű és egy picit jobb lenni a magyar foci. Jól látom ezt?
0: Hát ezt a külső
1: laikus szemmel?
0: Ezt a külső szemlélő egyértelműen így látja, de azért ebbe 20-26 év munka van. Sőt, még az utánpótlás éveket még nem is számolom. Ez csak a profi év, ami a 20-26 év. Tehát ebbe óriási munka van, mélységek, magasságok, amiről nem is tud a közvélemény, meg nem is kell tudni, mert mindenki úgy dolgozik, ahogy a teljesítményét teszi ki az asztalra.
1: De úgy, szakmailag mélységek és magasságok?
0: Igen, meg az élet, ahogy alakítja a dolgokat, vannak nehézségek, vannak könnyebbségek, de igazából mindig teljesítményt kell leadni. Tehát csak most itt egy teljesen másik példa, Ez nagyon megfogott mindig is, amikor valaki pont egy életszituációt mondott, hogy egy színész, mikor a backstage-ben készül az előadásra, és közben kap egy üzenetet, hogy elhalálozott mondjuk az édesanyja vagy az édesapja, és abban a pillanatban fel kell menni a színpadra. Tehát nem fordulhat vissza, nem mondhatja le az előadást, hanem ott végig kell menni. Tehát ott fel kell lépni a színpadra, elő kell adni azt a darabot, és majd utána, ha lehull a függöny, akkor lehet. Tehát másképp kell viselkedni, mint egy civil ember, hiszen aki profi, annak így is kell teljesítményt abszolválni. Tehát mindegy, hogy beteg vagy, fáj a hasad, nincs kedved, meleg van, hideg van, neked teljesítményt kell nyújtani. Ez a sport, ez ilyen, ez a profi világ, ez ilyen, és ezért jutnak kell kevesen arra a szintre, mert kívülről tök jól néz ki, hogy foci, meg nem tudom mi, de azért ebbe óriási munka van, fegyelem, és egy pár hónapja Berki Krisztiánnal beszélgettünk pont erről, hogy ugye olimpiai bajnok tornászról van szó, hogy annyi tehetséges ember volt mindig körülöttünk, és hogy miért mi jutottunk oda a célba, és ő fogalmazta meg, hogy óriási a monoton tűrő képességünk. Tehát az, hogy még mindig csinálni, menni, utazni, összepakolni, hazaérni, kipakolni, kimosni.
1: Meg hát a szorgalom, meg egy bizonyos, hogy a rutinnak
0: igen,
1: a...
0: Igen, tehát egy elhivatottság kell hozzá, tehetség, egyértelmű, de az a munka része, tehát az a nagyobb arány, tehát a sportegyesületünknél is van egy szlogen, hogy 20% tehetség, 80% munka, és ez valóban így van.
1: Ez mindenhol így van egyébként, hogyha már említetted a művészetet, vagy a színházat, ott is az van, hogy egy bizonyos ideig elég, ha valaki tehetséges, de utána már hozzá kell tenni, és bizony az 80% szorgalom. Opera énekeseknél, színészeknél.
0: Így van, meg az alázatos munka. Igen. Tehát amit nem lát senki, csak az eredményét.
1: Uh-huh. Na, térjük vissza oda, hogy kikerültél Berlinben. Ott milyen munkamódszerrel, munkamorállal, hasonlóságokkal és különbségekkel találkoztál az itthoni körülményekhez képest?
0: Én itthon Szombathelyen mindent megkaptam a szakmától. Két nagyszerű kapusedzőm volt, Szarka Zoltán és Hegedűs Péter, akik szintén nagyszerű kapusok voltak. Édesapámmal együtt futballoztak, ugye Szarka Zoltán volt olimpiai bajnok, Hegedűs Péter meg több százszoros NB1-es játékos, sőt a 86-os világbajnoksági keretnél ő volt a negyedik számú kapus, csak ő nem utazott ki ugye a csapattal Mexikóba. Tehát szakmailag is olyan emberekkel tudtam együtt dolgozni, de mellett az utánpótlás edzőim voltak, akik volt haladásjátékosok, ikonok, és ők tudták az identitást átadni, tehát minden olyan értéket, természetesen szüleim mellett, ami elindított egy olyan pályán, hogy csak dolgozni kellett igazából, és tehát jó bázist kaptam, jó alapokat Szombathelyen, jó neveltetést, nagyon jó környezetet. Nekem a iskolástársaim, a csapattársaim, a mai napig is kapcsolatban vagyok jó néhánnyal, mert az igazi barátságok szerintem azért ott alakulnak ki. Kikerültem a Hertához, nem is volt célom, vagy távlati tervem, hogy én külföldön fogok focizni. Én csak tettem a dolgom, és ugye mivel kiválasztottak, és kaptam ilyen lehetőséget, megragadtam, és fel voltam rá készülve, hogy akár fél év után is hazajövök. Ezt úgy fogtam fel, mint aki tovább tanul. Tehát külföldön tovább tanulok, ha meg tudom lépni azt a szintet, akkor maradok, ha nem, akkor fél év után hazajövök. 18 év lett a külföldi pályafutás. Ugye a 26 évből 18 év, tehát azért jóval több, mint amit az ember gondol. Kétharmadát a pályafutásomnak külföldön töltöttem, ott szocializálódtam. 21 évesen kerültem ki egy nagyvárosba. Szombathely ugye 70-80-90 ezer lakosú kisváros, Berlin 4,5 millió. top csapat, ugye a Hertha BSC Bundesligában.
1: Akkor még jobb volt, sőt akkor kvázi ilyen a tabella első felébe voltatok mindig, ugye?
0: Így van, de előtte 15 éven keresztül másodosztályú volt a Hertha. Tehát nagyon hosszú ideig volt másodosztályú, és akkor kerültek vissza, mikor én kimentem. Tehát én már egy Bundesliga 1-es csapatba mentem ki, és hát ott egyértelmű, hogy a nyelvet meg kellett tanulnom, a közeget, a kultúrát, az étkezést, az egész ritmust, nem csak a profi világot, hanem úgy a hétköznapi életben is, hogy érvényesül az ember. Több náció élt a városban, meg él a mai napig is, tehát szerintem a legszínesebb város Németország. Mondjuk most már nem biztos.
1: Nem is mondják azt, hogy annyira német, mert annyira, hogy ez inkább egy liberális, ilyen olvasztó tégely.
0: Igen, de nagyon jó volt a közlekedés, egyszerű volt megtanulni, nagyon közel, nagyon gyorsan megtaláltuk a magyar kolóniát, ami segítséget nyújtott, és hát ugye Dárdai Pali csapattárs, aki szintén óriási segítség tudott lenni, de ugyanúgy azt gondolom, hogy ez kölcsönös volt. Mi gyerekkorunk óta ismertük egymást, tehát együtt voltunk 12 évesen már a kiválasztáson a válogatottnál, ugye Pali pécsi, én szombathelyi, folyamatosan ugye vonattal jártunk, mindig találkoztunk, a vasútállomáson együtt mentünk busszal az edzőtáborba, tehát ott egy kicsit már más kapcsolat is volt közöttünk, vagy szorosabb, szüleink egymás ellen futballoztak, ugye Pécs, Szombathely, tehát teljesen más volt, és egy ilyen játékossal együtt lenni 7 évig azért jó dolog volt, mert mindig ott tudtunk egymásnak segíteni, de amúgy a közeg is befogadó volt, tehát ha elkezdtünk próbálni németül beszélni, akkor a csapattársak azt értékelték, és nem csak nevettek, hogy nem tudunk beszélni, vagy nem helyesen, hanem értékelték azt, hogy az ő nyelvükön próbálunk meg kommunikálni, és így sokkal jobb befogadóbbak voltak velünk.
1: Uh-huh. Említetted korábban az identitást, amit még itthon kaptál a különböző emberektől, edzőktől, szüleitől. Az identitásodat te hogy tudod megfogalmazni? Mi az, ami mondjuk a sportból jön? Mi az, ami neked az identitás jelenti? Meg tudod ezt fogalmazni?
0: Inkább az értékteremtés. Tehát, hogy te magad hogy tudsz hiteles lenni, hogy tudsz segíteni a közösségen, milyen puzzle darabka tudsz lenni abba a csapat munkába, ami megy előre. Tehát nevezhetjük mondjuk a külföldi csapataimat is. Ott is úgy mentem én a csapatokhoz, akár a Hertha BSC-hez, vagy a Crystal Palace-hoz, vagy a 1860 Münchenhez, hogy előtte már én tájékozottam a történelmükről. Tehát tudtam, hogy én hova megyek. Mi az a Crystal Palace? Mi az a kristálypalota, ami után elnevezték a csapatot? Mit jelent? Miért éget le maga a palota része? Igen, tehát ezek mind olyan dolgok, hogy meg kell tanulnod az identitást, és mikor Crystal Palace-nál ott áll előtted 4 ember, és 4 generáció, és mindegyik Crystal Palace szurkoló, az unokától elkezdve a nagypapáig, vagy a dédunokától a nagypapáig, akkor látod azt, hogy ott a történelem egy egyesületnél.
1: Tehát nem is csak sportról szól, hanem mindig tartozik hozzá valami, igen, más. Igen.
0: Sport az egy más téma, mert vannak szintek, de aki ebbe a világba belépett valaha, az egy kicsit kiváltságosnak érezheti magát, mert a mai napig kapcsolatban vagyok olyan volt csapattársaimmal, akik Texasban élnek, vagy Namíbiában, vagy Kínában, tehát teljesen mindegy, hogy kit merre sodor az élet. Mi azért a klubért, ahogy együtt voltunk, azért küzdöttünk, azért hajtottunk, azért a tradícióért, és ugye a Palace-ba tanultam meg azt is, a Crystal Palace-ba, hogy nem a személy a fontos, hanem a klub és a szurkolók. Mert a klub és a szurkoló, a tradíció, ők mindig maradnak. A személyek változnak. Tehát egyszer ennek a csatárnak szurkolunk egyik 5 évben, a következő 10 évben egy másik csatárnak a klubunk színében, de ő csak egy csatárt testesít meg. És onnantól kezdve, hogy a mai napig én nyugodtan mehetek egy Crystal Palace mérkőzésre, vagy ugyanúgy tartom a kapcsolatot az ottani emberekkel, ugyanazok a részben, ugyanazok a biztonsági őrök vannak, akik 20-25 évvel ezelőtt voltak, tehát ezek mind olyan dolgok, hogy ez az érték számomra, tehát ez az identitás, hogy megtanultad egy idegen környezetben tisztelni azokat a kultúrákat, azokat az embereket, akik ott élnek, akik minden napot teljesítenek, és engem befogadtak, és a mai napig egy Hertához, egy 1860 Münchenhez, egy Crystal Palacehoz, akár egy Leverkusenhez, pedig a Leverkusennél csak fél évet voltam, és nem is védtem hivatalos mérkőzésen, de játszottunk egy kupadöntőt, a német kupadöntőt, és az egyik szurkolói csoport szürke nadrágba jött a mérkőzésre. Úgyhogy én egy meccset nem játszottam a Leverkusenbe. Tehát, hogy a tisztelet és az alázat azt gondolom, hogy itt is így megjelent. Ezek az értékek, ez az identitás, és ennek a megértése a fontos, és nem megyek el ezek mellett csak úgy egyszerűen.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hárommal jó napot kívánok, Németh László vagyok a Trend FM legfrissebb híreivel. Több vezetőt is lecseréltek a Budapest Airport igazgatóságában. A testület új elnöke Nagy Levente a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett. A változással megszűnt az előző kormány által delegált Lóga Máté elnök, Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi vezérigazgatója, valamint Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnökének mandátuma az igazgatóságban. Előállította Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet az ügyészség, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament plenáris ülésén. Jelinek Dánielt a kormányfő az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Szívek Norbertet pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezetőjeként említette. Hozzátette azt is, hogy a Magyar Igazságszolgáltatás a Magyar Nyomozó Hatóság dolgozik. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint 3 embert vettek őrizetbe a Volánbuszt érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és az autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, további adatot nem közöltek. 4 új akkumulátoros energiatárolót telepített Püspökszilágyon, Erdőkertesen, Sáregresen és Devecseren az E.ON Hungária csoport. A csaknem 3 milliárd forintos beruházás részeként létrejött energiatárolók összesen 4 megawatt teljesítménnyel és 12 megawatt órányi energiatárolási kapacitással járulhatnak hozzá a hálózat rugalmasabb és biztonságosabb működéséhez. A 4 energiatároló kapacitása összesen mintegy 1000 lakossági napelemes rendszer termelésének kezelésére elegendő. Római kori pénzérméket találtak a Dráva folyó mellett. A kaposvári Ripőrónai Múzeum régészeti csapata számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. A kora római korból Vespasianus császár ezüst pénzére, a középső császárkorból Antoninus Pius császár kiváló állapotban megmaradt denáriuszára és a feleségét Faustinát ábrázoló bronz pénzre bukkantak. A lelet 3. századból származó érméi közül jelentős Gallinaeus pénze, amelynek hátlapján egy glóbuszt és egy hajókormányt tartó kentaur látható. A késő római korból Nagy Konstantin, II. Konstancius és Valentinianus császárok különböző pénzeit találták meg.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os erősödés mellett 152.421 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 9,5 milliárd forintot. 3,8%-kal csökken a MOL 5.160 forinton áll, az OTP 1%-kal erősödik, 46.460 forinton elérhető. A Richter 4%-kal került lejjebb 12.510 forintig, a Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.554 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 97 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 4 fillér, egy svájci frank 387 forint és 41 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,3, a frankfurti DAX 0,1%-kal csökken, a párizsi CAC 0,2, a milánói bőrze 0,1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 0,1%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
4: Holnap is napos, száraz időnk lesz, hajnalban egyes helyeken átmeneti köd vagy rétegfelhőzet képződhet, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 15 fok között alakul, holnap napközben 25 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet. A hazai álló- és folyóvizek közül a Duna, illetve a Tisza vize egyaránt 19 és 21 fok között váltakozik. A Balaton 19 fokos, a Fertőtó 23, a Tiszató 22 fokos. A tengereken valamivel jobb a helyzet, az Adrián 26 és 27 fok közötti értékeket mérnek. A földközi tenger Spanyolországnál 22 fokos, Görögországnál ugyanakkor 27 fokos a víz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
5: Most az jutott eszembe, hogy én ugye a zene felől jövök, és egy karmester barátom mondta nekem, hogy Németországban a magyar zenészeket úgy hívják, hogy Bach-musiker, tehát hogy gyomorból, tehát ösztönből zenélnek az ottani feszes, racionális megközelítéshez képest.
6: Igen, tehát minden szakterületnek megvan az eredménye. Magyar labdarúgó, technikás labdarúgó. Tehát technikás, intelligens, de viszont fizikailag meg nem annyira fejlett, mint mondjuk egy angol vagy egy német labdarúgó. Tehát most így a focira lefordítva, amit mondtál most a zenére, ugyanúgy a focira is azok a jelek érvényesek.
5: Dárdai Pál a mai napig barátok, és vagytok, és jó kapcsolatban vagytok?
6: Természetesen jó kapcsolatban vagyunk. Mit jelent a barátság?
5: Mert hogy most hazajött, ugye?
6: Igen,
5: Az Újpestnél sportigazgató?
6: Így van. Mit jelent a barátság? Számomra az jelenti a barátságot, hogyha hajnali fél kettőkor mondjuk jövök haza autóval, és mondjuk műszaki hiba miatt megáll az autó, akkor tudom azt, hogy kit kell hívni, és tudom azt, hogy eljön értem, és tudom azt, hogy felveszi a telefont.
5: De a Dávonnal elfoglalt ahhoz, hogy hajnalban érted menjen, mert másnap lehet, hogy lesz reggel egy meetingje, és akkor mennék én Gabikám, de ezért.
6: Nem, hát ő ezt nem merné megcsinálni, hogy nem jönne el.
5: Ja, hogy ő megcsinálja. Tehát ő ez a...
6: Persze, tehát azért mondom, hogy de ugyanúgy én is. Tehát most így nagyon kisarkítva ezeket a dolgokat, hogy az ember mindig számíthat rá, és nem kell ahhoz nekünk napi kapcsolatban lenni. Ugyanígy vagyok azokkal az igazi barátokkal, akik az ember mellett még mindig kitartanak, mert ugye nagyon sok érdekbarátság van, és a mai napig is veszem észre, hogy azok az emberek akár 10-20 évig is érdekbarátok voltak, és nem igazi barátok. Tehát, és ezek abszolút ezekkel semmi probléma, mert mindenkinek változik az életritmusa, az életfilozófiája, az életmódja, tehát ezzel együtt kell élni mindenkinek, tehát főleg mikor az ember olyan pozícióban van, hogy akár egy-egy Európa-bajnokságra, vagy Premier Ligára, vagy Bundesligára mondjuk tud jegyet szerezni valakinek, akkor aztán mindenki megtalál, de mikor olyan probléma van, akkor aztán senki. Tehát ezért mondom azt, hogy az embereket is tudni kell kezelni, és ezt erre is az élet tanított meg.
5: Nyilatkoztál azt többször, hogy ugye neked a fő feladatod, mint utánpótlásra foglalkozó szakembernek, hogy megtaláld a motivációs utat, hogy megtaláld, hogy lehet motiválni a legfiatalabbakat, és azt is szoktad nyilatkozni, hogy most már másképp gondolkodnak, más az értékrendjük. Mit értesz az alatt, hogy más az értékrendjük? Általában az, hogy felgyorsult a világ, és ezek a fiatalok már ebben nőttek föl, és az ugyanúgy magával hozza az értékrend megváltozását, mint az összes többi szakterületen, vagy a civil életben, vagy van egy specifikum, amire te gondolsz a sporton belül, hogy...
6: Nem, összességében, amit felsoroltál, igen, most próbálom a zenével összefüggésbe hozni, hogy a zenében a hangszert meg kell szólaltatni.
5: Igen.
6: Azt hallod, hogy jó vagy nem. Tehát hiába linkeskedik valaki, meg kell szólaltatni azt a hangszert. Tehát, hogy itt is az van, hogy a futballba is te lehetsz tetovált, te lehetsz divatos, te öltözhetsz így úgy, ha nem teszed le a teljesítményt. És ez az értékrend egy kicsit így a háttérbe szorult, de egész társadalomba, Európa szerte, világszerte. Tehát kevesebb már a tehetség, kevesebb a kitartóbb tehetség. Tehát nem is a tehetség a kevesebb, bocsánat, mert mindenki tehetséges.
5: A kitartás rész.
6: Igen, a kitartás rész és az opciók. Tehát, hogy mindenkinek kinyílt a világ jobban. Nekünk emlékezünk vissza, amikor átléphettük a határt. Tehát mikor megnyitották a határokat. Mehettünk külföldre, Ausztriába, ugye Szombathely, Ausztria 10 kilométer, tehát nincs távolság, és mehettünk át Ausztriába. Más területek voltak, amiket felfedezett az ember. Most ahhoz képest még dinamikusabb a fejlődés, és az ember akarva, akaratlanul is mások az értékrendjei. És én erre próbálok mindig reflektálni, hogy akkor is dolgoznod kell. Akkor is majd gyerekként, ha mondjuk egy utánpótlás korú játékos van, és próbálod abba az irányba terelni, hogy legyél futballista. Nem mindenkiből lesz, tehát 2%-ából lesz futballista, aki elkezdte. Tehát mi is úgy vagyunk berendezve a Királysport Egyesületnél, hogy olyan értéket teremtsünk, hogy tisztelettudó legyen, szabályokat betartó és közösség szerető. Tehát ezek a, mert utána, ha egy cégvezetőként ezeket az értékeket viszi tovább, akkor valószínű, hogy a cégben is olyan társadalmi munkákat, meg közösségeket tud végezni, vagy alkotni, amik azokat az értékeket képviseli, amit nálunk tanult. Tehát nekünk inkább ez a cél, és nem feltétlenül az, hogy most humos sportoló legyen, vagy futballista. Aki viszont tudjuk azt, hogy a profi világban is megállná a helyét, ő neki meg nem biztos, hogy olyan gondolkodása van. És ezeket a gyerekeket segíteni kell. És ez a fő feladat. Most például a Királysport Egyesület felnőtt csapata történelme során először feljutott NB3-ba. Úgy vannak a gyerekek beállítva, úgy vannak gondolkodásuk abba az irányba vezetve, hogy ott meg tudják magukat mutatni. Tehát az a lehetőség. Eddig mindenki mondta, jó, most ott van a lehetőség, és megadjuk a gyerekeknek a lehetőséget. Nem hoztunk sztárjátékosokat, nem hoztunk olyan játékosokat, akik minőségben jóval jobbak. Először megtartjuk azokat a játékosokat, akik kiharcolták, és mutassák meg, hogy mire képesek. Tehát én nem vehetem el azt a lehetőséget, amiért ők dolgoztak. Tehát ezek mind olyan, és vannak játékosok, akik még mindig focisták akarnak lenni, és nehezen kerülnek oda a reflektorfénybe. De aki nehezen kerül oda, ő lesz tartósan a színpadon. Mert aki csak úgy kapja a lehetőséget, az egy idő után már nem értékeli, és nem tudja értékelni.
5: Itt az élet összes többi
6: így területén. Van. De aki megküzd érte, ő biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ott tud lenni. Mert a teljesítmény azokban a gyerekekben van.
5: Aha. Mi foglalkoztat most téged jelen pillanatban? Vannak-e, nyilván vannak rövid távú, és vannak hosszabb távú céljaid. Ezekbe beavatsz engem is, minket, hogy mondjuk akarsz edző lenni felnőtt csapatnál, vannak ilyen vágyaid, vagy nem tudom, külföldre menni, kapusedzői szakképesítésed, az van, azt tudom, nem még sok minden más. Vagy most, ha jól érzed magad, utánpótlással foglalkozol, NB3.
6: Ugye mi egy diversifikált modellt viszünk végig, ami ugye sport, egészségügy, turisztika, tehát azért egy olyan komplexumot vezetünk feleségemmel együtt, 70 munkatárs segítségével, aki értéket teremt, és önfenntartó az egész létesítmény. Ez elég feladat, ez elég munka, ez elég kihívás, hiszen csak gondoljunk bele, a gazdasági szituáció az utolsó években azért nem éppen felfelé ívelő. Innentől kezdve neked idomulnod kell a környezethez, mindenhez. Ez egy elég nagy kihívás, úgyhogy mellette a céljaidat ugyanúgy elért. 400 gyerek sportol nálunk, tehát minimum 400 szülővel vagyunk kapcsolatban, de hát eleve több, és pont ezért a szülőket is kell valamilyen szempontból motiválni, kell jövőképet nyújtani, ők is egy másfajta közegben szocializálódnak, vannak olyan szülők, akik futballidegen szülők, akik életükben nem voltak futballpályán, vagy nem tudják a futball meg a sportnak a részét, de a gyerek nagyon szeret focizni, tehetséges, és hozzánk jött, őket is kell érzékenyíteni mindenféle szempontból, tehát azért rengeteg-rengeteg szegmens van, ami kihívás, és hát szeretnék jó vezető lenni. Tehát szeretnék olyan vezető lenni, akit követni lehet, jó irányba mennek a dolgok, és ugye ezzel is próbálom mindig azt bizonyítani, hogy ha aki követ, az látja azt, hogy hova tartunk. Tehát nekünk vannak olyan edzők, akik 15 éve már velünk vannak. Tehát van olyan munkatársam, aki 22 éve velünk van. Tehát gondold el, hogy ő honnan indult el, és honnan követett minket, és még mindig látja, hogy még mindig van fejlődés, mindig van értelme annak, tehát ez az én feladatom ezen a földön, hogy olyan utakat mutassak, olyan életutakat, vagy olyan karrierutakat, amiben elhiszik az emberek, hogy oda jutnak, ha kitartó munkával végzik. Felnőtt csapatunknál 2006-os gyerekek vannak, akik feljutottak ugye a felnőtt csapatnál. Az Egyesület 2006-ban alakult. Tehát azok a gyerekek, akik akkor születtek, ők jutottak fel először az MB3-ba, ami az alapításkor cél volt. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy rengetegen ott vannak körülöttünk, és hisznek bennünk, és látják azt, hogy tényleg ha kitartás van, van olyan 98-as születésű saját nevelésű játékos, aki már lehet, hogy a fiatal szabályok miatt, meg nem tudom mi miatt, már nem is kéne, hogy a futballba legyen. De kitartott az Egyesület mellett, mi kitartottunk mellette, és a nagy csapatnak a része. Tehát ezek mind olyan értékek, amit az ember büszkén mond el, meg büszkén képvisel, és még rengeteg olyan jövőkép van, amit ugye lehet továbbfejleszteni.
5: És te ezt a saját modellt, amit csinálsz, és amit viszel, ezt is úgy gyúrtad össze, hogy külföldön szerzett tapasztalat, featuring Hungarian way of thinking, és akkor így össze egy kvázi összeolvasztottad ezt, ugye?
6: Így van, tehát nekem a 18 éves külföldi tapasztalatot azt egyik könyvben sem tanítják, azt az élet tanítja meg saját bőrödön tapasztalni, hogy milyen magasságok, mélységek vannak, és ezen hogy mész át. Ezeket a tapasztalatokat hazahoztam, és ugye egy teljesen zöldmezős beruházást kezdtünk 2002-ben, amikor éppen az volt, hogy a futballpályákat pont eladták a nagy bevásárló központok területe miatt, ugye ott odaépültek mondjuk nagy bevásárló központok, és én akkor építettem focipályát. Hát a játékos társaim nevettek néha rajtam, hogy miért építesz focipályát, ez miért jó? Valahol el kellett kezdeni. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogyha saját fenntartású az egész. Mindig is a munkatársakat az elején is úgy fizettünk havi bérben, hogy nem a cég termelte ki, mert nem volt képes rá, hanem én, amit megkerestem a fociból, én azt fordítottam azokra az emberekre, mert tudtam, hogy ez ahhoz kell, hogy hosszú távon én így gondolkozzak. Tehát én nem azt mondtam, hogy most egy üzleti modell 2 évig nem működik, akkor én abba hagyom. Nem, ezt hosszú távra terveztem. Tehát ezt kevesen csinálják
5: meg. Igen, ez egy ilyen önazonos hiteles vállalkozás, aki hisz abban, amit csinál. Ezt szerintem ez így működik, nem?
6: Igen, igen.
5: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindenféléről beszélgettünk. Gyere még, és akkor majd lehet, hogy pár év múlva majd én is optimistában nyilatkozom a magyar foci helyzetéről, bár hozzáteszem, hogy én nem akartam negatív lenni, csak tudod, így a pálya széléről mindig könnyebb így bele kiabálni a
6: dolgokat. Nem voltál negatív, és nem azt mondom, csak én soha nem tudok negatívan gondolkodni, mert az engem nem visz előre.
5: Ezt sokáig én is belestem ebbe a csapdába, és amióta elkezdtem ezt a pozitív gondolkozást, azóta nekem is jobban megy. Igen, igen. Azóta, igen, ez tény, ez tény.
6: Például azért mondom, most Szombathelyről jöttem, és ugye a rádióban volt éppen szó a kommentekről. Én 2001 óta nem olvasok kommentet.
5: Nagyon
6: tehát
5: helyes.
6: És nem miattam, hanem...
5: Pedig téged mindenki szeret, nem?
6: Nem feltétlenül.
5: Tényleg?
6: Nem feltétlenül. Tehát itt most nem az, hogy most szeret vagy nem. Valakit kedvelünk, valakit nem. Tehát teljesen mindegy. De az én életemet, azt én vagyok a felelős érte. Én irányítom, én felelek érte, az én munkámért. Miért van szükségem olyan embereknek a megnyilvánulására mondjuk, akiket nem is ismerek. Ők nem ismernek engem, tehát nem segít az akár, tehát a pozitív-negatív rész, tehát itt egybe kezelem, tehát nem csak a negatívról beszélek, hanem a pozitív, hogy visszajelzés. Az eredmények a visszajelzések, az emberek, akik körülötted vannak, ők mondják el, hogy figyelj, még mibe kell jobbnak lenned, mert én is ebben a hajóban ülök, és szeretném, ha jobb lenne. Tehát akkor kell dönteni, akkor kell megint az érre állni. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy mindenből lehet építkezni, meg mindenből kell építkezni. Csak tudom azt, hogy mik azok a... Soha nem felejtem el, mikor egy mérkőzésen, csak gondoljunk bele, vesztésre áll a csapatunk. Szidnak minket a lelátóról. Győz a csapat. Ugyanaz a szurkoló, aki 20 perccel előtte szidott. Pajzson a magasba emelés, és dobálnak a levegőbe. Nem az emberek, nem ő vele van probléma, hanem azzal a impulzussal, amit ő kapott a mérkőzésen. Bosszankodott, hogy vesztésre áll a csapat. Mérgelődött, ő kiadta magából ezt a hangulati tényezőt, de utána ugyanaz az ember meg az egekig magasztal, és azt mondja, hogy milyen jó voltál, és úgy megy haza, hogy el is felejtette a mérkőzést. Tehát ha vissza kéne neki idézni két héten belül, hogy mi volt a mérkőzésen, nem tudom, de jól éreztem magam, mert a csapat nyert. Közben olyan érzelmi hullámokon megy végig, ezért nem haragudhatsz senkire, mert ő negatív vagy pozitív. Egyszerűen az érzelmi hullámok így alakulnak. Te meg azért vagy mindig felelős, hogy mindig célt mutassál, illetve jó irányt.
5: Igen, igen. Most poénként eszembe jutott meglehetősen, azt mondhatjuk, hogy istelen Lothar Matthäus korszaka a magyar válogatottnál, amikor ő volt a szövetségi kapitány, akkor egy dolog volt, amit ő állandóan hangoztatott, hogy a pozitív zájn, tehát ezt a pozitív izé, de ezt állandóan a nyomta, ez megvan, ugye?
6: Természetesen tipikus német, tehát, és ezt tanultam. Most gondold el, egy fiatalember, aki 21 évesen kikerül Németországba, illetve külföldre, és 39 évesen jövök haza. Tehát az a 18 év, milyen szocializációt nyomott ebbe az emberbe? Tehát, hogy milyen mélyen átformálta akár a személyiségét, akár az identitását, és én magyar vagyok. Tehát a magyar kreativitás meg a német és az angol profizmusnak a keveréke van bennem. És ezt próbálom Magyarországon szakaszonként átadni a szülőknek, az edzőknek, a gyerekeknek. Tehát ez a hivatásom.
5: Igen, hát ez egy nagyon szép végszó. Ez most már abszolút, most eszembe jutott még egy-két kérdés az angol és a német identitásra kapcsolatban, de ez majd másik beszélgetés. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Gábor, hogy beszélgettünk.
6: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A Nasdaqra készül a 4iG. A társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a 4iG lehet az első magyar vállalat, amelynek részvényei a világ vezető technológiai és növekedési fókuszú vállalatainak értékpapír kereskedési platformján elérhetők lesznek. Előállította Jelinek Dánielt és Szivek Norbertet az ügyészség, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament plenáris ülésén. Jelinek Dánielt a kormányfő az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Szivek Norbertet a magyar nemzeti vagyonkezelő volt vezérigazgatójaként említette. Majd hozzátette, hogy a magyar igazságszolgáltatás, a magyar nyomozóhatóságok dolgoznak. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint 3 embert vettek őrizetbe a Volánbuszt érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és az autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben. További adatot nem közöltek. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavainál 3 milliárddal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 év során az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adóvisszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása, ezt közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán hozzátette, hogy ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul. A tárcavezető azt is elmondta, hogy a múzeum még az idén újra látogatható lesz. Közben a Fidesz parlamenti frakciója követeli a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária visszahelyezését. Jelentős informatikai átállást végez az MVM a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerében. Emiatt szerdától október elejéig korlátozott lesz az ügyintézés a telefonos és a személyes ügyfélszolgálatokon is. Az egyes ügyek intézése a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next abban sem.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os erősödés mellett 152.598 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 12,1 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4,3%-kal csökkent 5.135 forintra, az OTP 46.750 forinton áll 7%-os pluszban. A Richter 4%-kal került lejjebb 12.510 forintra, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.550 forintra. A bitcoin árfolyama 1,6%-os mínuszban 76.948 dolláron és 40 centen áll, az Ethereumot 2.472 dollárért és 23 centért lehet vásárolni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 32 fillér, egy amerikai dollár 316 forint és 38 fillér, egy svájci frank 386 forint és 69 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 21 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér, egy angol font 426 forintba és 65 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 0,2%-kal csökken, a frankfurti DAX 1 tized, a milánói börzék

0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is napos, száraz időnk lesz, hajnalban egyes helyeken átmenedik köt vagy réteg felhőzet képződhet, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 15 fok között alakul, holnap napközben 25 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Nasdaqra készül a 4IG, a társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a 4IG lehet az első olyan magyar vállalat, amelynek részvényei a világ vezető technológiai és növekedési fókuszú vállalatainak értékpapír kereskedési platformján elérhetőek lesznek. Oroszország továbbra sem hagy fel az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokkal, így az ukrán erők is folytatják csapásaikat azokra a vállalatokra, amelyek Moszkva hadipari komplexumát látják el. Ezt Volodymyr Zelenszky ukrán államfő hangsúlyozta a Facebookon. A Donald Trump amerikai elnök tegnap azt állította, Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem mérnek csapásokat egymás energetikai létesítményeire. Zelenszky erre reagálva kijelentette, hogy készek leállítani a támadásokat, ha Oroszország is megteszi ugyanezt. A Bahrein-Mandeb-szoros lezárása katasztrofális gazdasági következményekkel járhat, erre a katari külügyminisztérium figyelmeztette a nemzetközi közösséget. Doha éppen ezért mindenképpen a diplomáciai megoldást szorgalmazza. Az indiai óceánt a Suezi csatornán át Európával összekötő Bábel-Mandeb jelentősége felértékelődött a hormuzi szoros blokkádjához vezető iráni konfliktus miatt. A jemeni huszi lázadók az utóbbi héten több támadást intéztek a jemeni kormányerők ellen. Villámhadműveletben elfoglalták Moha kikötővárost és Bábel-Mandebet kettéosztó Perim-szigetet. Ezzel állításuk szerint átvették a szoros teljes ellenőrzését. Az iránbarát lázadók mindeközben több támadást intéztek szaudi városok és olajlétesítmények ellen, amire Riad határozott válaszlépéseket helyezett kilátásba. Jemenben több mint 12 éve polgárháború van.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os erősödés mellett 152.676 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 12,6 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4,3%-kal csökken, 5.135 forinton áll, az OTP 0,5%-os pluszban 46.700 forinton. A Richter 1%-kal került feljebb 12.570 forintig, a Magyar Telekom 2552 forinton stagnál. A Masterplast 7%-kal növekszik, 2900 forinton jegyzik, a 4IG 1657 forinton áll, 3,6%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 59 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 71 fillér, egy svájci frank 387 forint és 92 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,1, a párizsi CAC 0,1%-kal csökken. A frankfurti DAX jelenleg 0,1%-kal erősödik, a milánói bőrze 0,3, Madrid 0,5%-kal korrigál felfelé. Néhány perccel nyitás után a tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 0,1, az S&P 500-as szintén 0,1%-kal csökken, a Nasdaq kompozit 0,2%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,8%-kal erősödik, 102,22 dollár jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 0,7%-os pluszban 106,38 dollár áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is napos száraz időnk lesz, hajnalban egyes helyeken átmeneti köd vagy réteg felhőzet képződhet, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásában a vendégeim Spengler Katalin és Fábián Veronika, ékszerész, Kati pedig kurátori minőségben van itt. Az apropója beszélgetésünknek pedig a nagyon-nagyon közelgő Budapest Contemporary nevű kortárs műtárgyvásár, ami október 2-től október 4-ig látogatható a Bálnában, ahogy ez itt ősztájt mindig szokott lenni, és idén kiegészülnek a műtárgyak ékszerekkel is, sőt, dizájnnal is, ahogy a korábbi adásban Osváth Judittal beszélgettünk erről, úgyhogy most egy ilyen nagyon izgalmas új Budapest Contemporary alakul, ahol mindenféle szinergiákat látunk, meg mindenféle átcsúszásokat műfajok között. Hogy látjátok ezt a dolgot, Kati?
3: Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről a különleges kiállításról. A Budapest Contemporary csapatától kaptam a felkérést, hogy az idei vásárt egészítsük ki egy kortárs ékszer kiállítással. Én magam már körülbelül 20 éve gyűjtök kortárs ékszereket, több kiállítást is rendeztem a gyűjteményemből.
2: Nem olyan régen például a hallgatók láthattak tőletek kiállítást.
3: A Magyar Nemzeti Múzeumban.
2: Van, elég sokáig nagyon izgalmas volt.
3: Igen. És ezért nagy örömmel vállalkoztam erre a felkérésre. Azt gondolom, hogy a világ minden táján tanúi vagyunk annak a jelenségnek, hogy a korábban iparművészetnek, vagy manapság divatosabb szóval dizájnnak nevezett művészeti ág, az ágnak a művelői egyre gyakrabban átlépik a saját műfajaiknak a határait és a korlátait, és nagyon érdekesek a határterületek, amik a különböző művészeti ágak között vannak, és ezeken a határterületeken mozgó tervezőket és az ő munkáikat a világ más tájain is a kortárs képzőművészeti vásárok mellett láthatjuk, és most ehhez csatlakozik a Budapest Contemporary is, amit én egy jó dolognak tartok. Azt gondolom, hogy a kortárs ékszer az ugyanúgy egy művészi kifejezésmód, mint a kortárs képzőművészet, csak még annyiban még szerethetőbb, hogy még közelebb tud kerülni hozzánk.
2: És ez a teszterből különösen hiteles, mert hogyha valakit a par excellence gyűjtőnek nevezhetünk ebben az országban a kortárs művészet területén, az te és a férjed Somlói Zsolt, és akkor ugye innen vándoroltál te át a kicsit, vagy hát részben vándoroltál át a kortárs ékszerek világába. És ezért is úgy érzem, hogyha te mondod, hogy ez milyen klassz, hogy így összemosodott határokat, azokat nyugodtan elfogadhatjuk, és nyugodtan egymás mellé rakhatjuk ezeket a különböző témákat, mint kortárs festészet, vagy kortárs dizájn, vagy kortárs ékszer, akkor ez oké, rendben van, mert azért erről szoktak polémiák megesni, erről a témáról. Arról meséltek nekem egy kicsit még, mielőtt itt áttérünk konkrétan Vera ékszereire, mert hogy ugye ő mint művész, ékszerész művész minőségében vendégeskedik itt a Rádió Gyűjtő című adásában, hogy pontosan ennek a kiállításnak, vagy vásár elemnek, amit most elszervezel, Kati, vagy válogatsz, mint kurátor, pontosan mi a fókusza, ha van ilyen neki.
3: Igen. Az lesz a címe a kiállításnak, hogy test közelben, kortárs ékszer a szobor és az intimitás határán, és olyan kulcsszavakat fogalmaztunk meg a tervezőkkel közösen, mint érintésbőr, közelség, személyesség, hordhatóság, vágy, emlék. Megpróbáljuk azt érzékeltetni, amire az előbb is utaltam, hogy az ékszer attól különleges műfaj, hogy a műtárgy és a test között egy közvetlen kapcsolat jöhet létre. A kortárs festményt vagy szobrot azt idézelbetéve mondom, hogy csak szemlélni tudjuk, tehát a befogadás módja az alapvetően a szemlélés, viszont az ékszer potenciálisan velünk mozog, rajtunk van, kapcsolódik a mozdulatainkhoz, adott esetben érintkezik a testünkkel, a bőrünkkel, tehát mondhatom azt, hogy érintés, viselhető intimitás, tehát hogy ilyen kulcsszavakat fogalmaztunk meg, és tudjuk azt, hogy az ékszer már a kezdetektől fogva identitás hordozó, vagy identitás kifejező eszköz is, tehát bőven túlmegy azon, hogy díszíti a testet, tehát erre is fokuszálunk. Elárulom azt, hogy több művész, több mint 20 művész darabjai lesznek láthatók a kiállításon, és mivel egy nagyon szép nagy teret kaptunk a BCT rendezőitől, lehetőségünk nyílik arra, hogy egy nagy csoportos kiállítást rendezzünk, amiben gyűrűket, brossokat és nyakláncokat fogunk kiállítani. Ezek nagyon lényegesek, mert a test különböző felületein helyezkednek el, és másképp találkozunk velük, illetve két mini retrospektív kiállítást is rendezünk ugyanebben ebben a térben. Az egyiket Fábián Veronikának, aki most itt is van velünk, és majd mindjárt beszél a saját ékszereiről. Veronika idén egy nagyon komoly, az egyik legkomolyabb nemzetközi díjat nyerte el. Ő a 10. a történelemben, aki megkapta ezt a díjat, és hát magyar művész még soha nem is volt jelölve sem, úgy tudom, a díjra. Egy nagyon rangos elismerés, és nagyon-nagyon gratulálok még egyszer neki, és remélem, hogy mindjárt beszél arról, hogy milyen az ő művészete, és miket fog kiállítani. A másik mini retrospektív kiállítás pedig Vági Flórának fogjuk rendezni, aki szintén egy nagyon ismert nemzetközi művész, talán felsorolhatok, sok külföldi múzeumban vannak már munkái, nagyon rangos galériákkal dolgozik együtt, most jelenleg a MOME ékszerképzésének az egyik vezetője. Tehát nagy így fog kinézni a kiállítás.
2: Köszönöm, Kati. Egyet árulj el nekem, hogy ugye említett, hogy van egy csoportos kiállítás része ennek a vásárelemnek, illetve van egyszer Vera, és egyszer van Flóra, akiknek egyéni kiállításokat rendeztek. Hogy miért rájuk esett a választás egy ilyen közegben? Volt ennek valami különös oka?
3: Igen, természetesen van oka. Az az oka, hogy azok a művészek, akik a csoportos kiállításban fognak szerepelni, ők szinte mindannyian, sőt mindannyian itt tanultak Budapesten, ugyanabba az iskolába jártak, ugyanazokkal a mesterekkel képezték magukat. Még egy évtizeddel ezelőtt volt is erre egy kísérlet, hogy esetleg nevezzük ezt budapesti iskolának, de aztán ezt elvetettük, mert vagy ők elvetették, mert azért nyilván nagyon sokszínű a művészetük, de alapvetően sokkal jobban kötődnek a lokális ékszer szintérhez és a lokális művészeti szintérhez. Flóra és Veronika külföldön tanultak, különböző helyeken, de mindketten kötődnek a londoni Royal College of Arthoz, és mindketten Londonból, illetve Amsterdamból jöttek haza Budapestre egy egészen más nemzetközi szemlélettel és nemzetközi beágyazottsággal rendelkeznek, és még egy fontos szempont van, hogy a műveik sokkal ritkábban láthatók Budapesten, pontosan a külföldi kapcsolatok miatt, mint a csoportos kiállítás résztvevőinek, akik ugye egy-két évtizede már itt a helyi szintéren mozognak.
2: Azért általában, hogyha Kati, te kurálsz egy ilyen kiállítást, akkor az ékszereket úgy kell elképzelni, hogy azért azok mind félig műtárgyak, szóval ezek nem egyszerű karkötők, brossok, fülbevalók, gyűrűk, hanem elképesztő szinte már szobrászati alkotások, de többnyire ilyen nagyon izgalmas kortárs üzenetekkel, társadalmi üzenetek, mit említettünk az imént, a Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás is nagyon jól szétbontja az ékszerek mögött lévő mögöttes filozófiát, hogy a társadalmi reprezentáció, amit az imént is említettél, és a különböző szerepeket, amiket az ékszerek jelentenek az életünkben, úgyhogy nálad mindig erre kell számítani tulajdonképpen, hogy ezt az oldalát fogjuk látni az ékszereknek. De eddig egy szót nem beszéltünk Verával, és ez nem szép dolog, úgyhogy most kérdeznélek téged, hogy mivel készülsz erre a kiállításra, ezt is megbeszéltétek Katival konkrétan, hogy miket hozol, vagy volt, adott neked egy kis szabadságot?
4: Adott, nagyon sok szabadságot adott. Én tulajdonképpen, mert azt mondta, hogy ez egy ilyen mini retrospektív, ezért én úgy készültem, hogy minden fontosabb sorozatomból, amit így a pályafutásom alatt csináltam, hoztam egy-két fontos darabot, és akkor azt szeretném, lehet, hogy időrendben is bemutatni talán.
2: Említette Kati, hogy te külföldön tanultál, hol tanultál, merre?
4: Londonban tanultam 3 évet, ott végeztem el a bachelort, a University of the Arts Londonon, és utána pedig Amsterdamban tanultam még 2 évet a Sandberg Institute-on.
2: És miért választottad ezt, hogy külföldön tanulsz ékszerészetet?
4: Ez egy ilyen családi döntés is volt, a férjem is készült külföldre, de én is akkor pont úgy voltam, hogy pályaváltásban voltam, én egy teljesen más területű jövök, és szerettem volna tovább tanulni ékszerfronton, mert akkor mellette itt végeztem egy technikai iskolát, és ezt szerettem volna külföldön folytatni, és hát így egy ilyen közös választás volt London, és így kerültem a londoni suliba.
2: Tehát, hogyha itt most említetted, hogy ez egy retrospektív kiállítás, és végignézel a munkáidon, akkor milyen fázisokat látsz, vagy hogyan fejlődött, vagy hogyan változott, inkább fogalmazunk így a
4: hát ez
2: munkáid?
4: Igen, külön attól is függ, igen, hogy milyen anyagokkal dolgozom, hogy milyen fázisában vagyok az életemnek, de igen, tehát a munkáim 100%-os lenyomatai annak, hogy éppen én miben vagyok az életemben. Meséltem, hogy más területről jöttem.
2: Honnan jöttél?
4: Közgazdász voltam eredetileg, gazdaságpolitikusként végeztem, és elemzőként dolgoztam különböző bankokban, de művész családba születtem egyébként, édesapám festőművész, anyukám restaurátor, tehát várható volt, hogy ez így valahogy nem lesz oké.
2: Felszínre bukkant.
4: Igen, felszínre bukkan, és felszínre bukkant, és akkor elkezdtem tanulni, és akkor a kezdeti témákat, amik foglalkoztattak, ez inspirálta ez a pályaváltás, az ezzel járó felszabadulás, és ünneplése ennek az új életemnek.
2: És rögtön egyébként egy kicsit egy ilyen, tehát rögtön ezt a felszabadult irányt használtad az ékszereidnél, a kicsit konceptuális jellegű megközelítést, vagy ez csak idővel alakult ki?
4: Hát az elején nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy kortárs ékszer. Mikor a technikai iskolában elkezdtem tanulni, akkor fogalmam sem volt. És ott technikai darabokat készítettem leginkább, egyébként ez a technikai vonal, ez most is nagyon erősen benne van az ékszereimben, tehát nekem nagyon fontos a technikai oldal is, nem csak a... Nem csak
2: a mívessége a dolognak.
4: Igen, a mívessége, meg a kísérletező szellem, meg a kíváncsiság technikailag is. Már a legelején is azt valahogy éreztem magamtól, hogy én nekem nem elég az, hogy egy ékszer... Tehát, hogyha valakit megkérdezel, hogy mi az ékszer, az legtöbb ember azt fogja mondani, vagy éreztetni, hogy ez valami egy nemes anyagokból készült, kisméretű, hordható, dekoratív tárgy. Na most az én ékszereim totál nem ilyenek, vagy nem ez a céljuk. Az enyémek nagyok, nehezek, nem nemes anyagból készülnek, és nem a dekoráció a céljuk, hanem az, hogy én így tudom kifejezni magam, ez az én kommunikációs csatornám. És erre nagyon hamar ráéreztem, amikor elkezdtem ezt tanulni, és önmagamtól kezdtem e felé mozdulni, hogy én ezen keresztül szeretnék kommunikálni, magamról, meg a világról, meg amit éppen magam körül tapasztalok, és akkor így kerültem bele ebbe a kortárs ékszervilágba, ami tulajdonképpen erről szól.
2: Egyébként, hogyha kicsit le kéne írni az ékszereidet, mondjuk azokat, amiket mostanában készítesz, akkor anyag, forma, egyebek szempontjából hogyan fogalmaznád meg?
4: Hát 2 külön csoportja van az ékszereimnek, vannak a láncos munkáim, sárgaréz ráncokkal dolgozom, és ezeket alakítom át, transformálom valami mássá. Egyrészt nagyon vonz a láncok szimbolikája, hogy nagyon ki tudom vele fejezni, nagyon közel a lelkemhez az, amit a láncokkal meg lehet mutatni, mint amit én az életemben átéltem, hogy szabadultam ki a bankos múltamból, és hogy szabadultam föl, és akkor egy ilyen...
2: Szegény bankosok itt a trendeszemen a gazdaság.
4: Jó volt az is, csak nem nekem való. Uh-huh. Hát, szóval az első ilyen láncos sorozatom az a Lázadó Láncok címet viselte, pontosan ennek az ünneplésére, hogy a új életet tudtam kezdeni, és aztán még sok másik láncos munkám folytatódott, ezek technikai munkák is, de nagyon tele vannak egyébként lélekkel is. Uh-huh. A másik pedig a hétköznapi tárgyas sorozatom, az pedig mindenféle hétköznapi tárgyból, én ebből a telefonból is nagyon szívesen egyébként készítenék egy ékszert, ha valami extra jelentése lenne.
2: Kiszedjük a gombokat.
4: Szóval ez pedig úgy kezdődött, hogy a mester tézisemhez készítettem egy kutatást, amikor körülbelül 100 embert kérdeztem meg, hogy mik azok a tárgyak, amik az ő életükben nem csak hogy fontosak, de identitás meghatározóak. Tehát, hogyha elképzelnek egy üres asztalt, amire rárakhatnak tetszőleges számú tárgyat, akkor mik lennének azok a tárgyak, és miért. És akkor nagyon lelkesen részt vettek ebben az emberek ebben a kutatásban, és ez volt egy olyan, olyan eredményt hozott, hogy rengeteg tárgyam később ezekből a tárgyakból készült, vagy hasonló tárgyakból készült. Például, akkor mondok példákat, ugye abban az időben még az is történt, ez a Covid alatt történt, és azt tapasztaltam, hogy az összes tárgynak körülbelül az egyharmada, vagy még több, konkrétan személyes kapcsolatok tartásához kapcsolódik, ahogy ápoljuk a személyes kapcsolatainkat, mi tudom, mert megiszunk a barátokkal egy üvegbort. Ugyanis ez abban az időben teljesen átértékelődött, akkor ez ennek fölment, majdhogy nem luxussá vált, hogy személyesen találkozunk, mert minden a virtuális térben zajlott. Úgyhogy ennek a pillanatnak, vagy hát ennek a folyamatnak az emlékére készült egy csomó boros nyakláncom, ahol a boros üvegek tetejét felszereteltem, és lánccelfűztem a boros üvegeket, de kávéfőzőből is készült nyakláncom, meg kávéscsészékből is, meg mindenből.
2: Kati, te mit szeretsz a Vera művészetében?
3: Alig várom, hogy lássak egy ilyen kávéfőzőből készült nyakláncot. Fantasztikus, amikor Vera elkészítette, hát ugye ez tényleg a Covid idején volt, és lehet, hogy és valószínűleg külföldön is volt kiállítva, én sajnos nem láttam, de a fotó alapján szenzációs, rögtön egy múzeum meg is vásárolt belőle egy darabot, mert ugye több verzió is készült, azt hiszem, és talán most is ki fogsz egy ilyet állítani?
4: Most nem kávéfőzőset fogok, egyébként a Skót Nemzeti Múzeum vásároltam, és azóta is ki van állítva, ők akkor pontosan a Covid-hoz kapcsolódó tárgyakat kerestek, hogy élik meg az emberek ezt az időszakot, és azért vásárolták meg. Fogok hasonló darabot, tehát lesznek boros gyűrű, meg parfümös nyaklánc, lesz pár ilyen, ami ehhez kapcsolódik. Igen.
3: Ez felhívom erre mindenkinek a figyelmét, aki majd megnézi a kiállítást, mert elképesztő módon tud az üvegekhez nyúlni, tehát tökéletesen felismerhető az, hogy a nyakláncokban milyen üvegtárgyakból származó elemek vannak, ugyanakkor egy ilyen varázslatos ékszeré alakítja ezeket. Tényleg. És a technika az meg, hogy mondjam, titok mindannyiunk számára szerintem, de tényleg varázslatos.
2: Hogy fogadja a piac az ékszereidet? Tehát hogyan, ez szuper, hogy múzeum vásárol az emberek, tudnak úgy nézni ezekre az ékszerekre, amit egyúttal viselni is tudnak, azt tudjuk, hogy Kati igen, mert Kati mindent visel, elképesztő ékszerei vannak, meg a gyűjteménye is hihetetlen. Mi a tapasztalat? Gondolom, főleg akkor ezek szerint külföldön állítasz ki.
4: Igen, én nekem egyébként egész jó tapasztalataim vannak ezzel, tehát én abban a szerencsés helyzetben érzem magam most egyelőre, hogy teljesen önkényesen készítek egy tárgyat, senkinek az igényeit nem akarom kiszolgálni, csak azt, hogy én ezt elkészítsem, és boldog legyek tőle, és akkor ez általában találkozik másnak az ízlésével, rezonál másokkal, és akkor ezt így vissza is jelzi a piac. Egyelőre ezt tudom mondani.
2: Aha, és egyébként főleg hol szoktál kiállítani, vagy van galéria, aki képvisel?
4: Van sok galéria, akikkel dolgozom, a két fontos galériám, a legfontosabbak a New Yorki Ornamentum Galéria, meg a Holland Galerie Marzé. Két nagyon-nagyon jó galéria, de van ezen kívül még Portugáliában, Svájcban, Ausztráliában, Finnországban galéria, akikkel
2: van dolgozom. De te itt kezd Magyarországon.
4: Igen.
2: Utazgatsz egy csomót, Kati említette.
4: Hát, ha lehet, akkor, ha tehetem, akkor igen.
2: Nem beszéltünk flóráról. Úgyhogy röviden szerintem egy kicsit, Kati, foglald össze, hogy...
3: Én azt gondolom, hogy én szeretném a közönséget invitálni, hogy mindenki jöjjön a Budapest Contemporary-re, keressen meg minket a Test közelben című kiállítást, ahol több mint 20 művész csoportos kiállításával és Fábián Veronika és Vági Flóra mini retrospektív kiállításával várunk mindenkit. Sok szép gyűrű, bros és nyak lánc lesz. Szeretnénk, természetesen a konceptuális ékszerekről van szó, de egy olyan válogatást szeretnénk bemutatni, ami azoknak is érdekes és megszólító lehet, akik nem ilyen ékszereket keresnek, szóval szerintem mindenképpen érdemes kijönni, és mindenkit várunk szeretettel.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, és az imént a Budapest Contemporary kortárs műtárgyvásárról beszélgettünk, ami most már nem csak műtárgyakról, hanem dizájnról, ékszerről is szól. Október 2-től 4-ig látogatható a Bálnában. Az imént pedig az ékszer szekció kurátorával, Spengler Katalinnal beszélgettem, illetve Fábián Veronika ékszerésszel, aki egy elképesztően izgalmas karrierről mesélt az imént itt a műsorban. Nagyon várjuk a retrospektív kiállításodat, ahol láthatjuk, hogy honnan, hova érkeztél. Mostanáig köszönöm szépen nektek a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Nasdaqra készül a 4IG, a társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a 4IG lehet az első magyar vállalat, amelynek részvényei a világ vezető technológiai és növekedési fókuszú vállalatainak értékpapír kereskedési platformján elérhetőek lesznek. Megerősítette a Magyar Telekom besorolását stabil kilátással a Scope Ratings. A hitelminősítő a döntést a cég erős versenypozícióival, stabil készpénztermelő képességével és javuló hitelmutatóival indokolta. Ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramja követelményeinek. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal vonatbefolyásoló rendszerének ellenőrzése. Október elején indulhat a vonal teljes terheléses tesztje. Erről Vitézi Dávid írt közösségi oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az utasforgalom megindításáról a próbaüzem értékelése után hoznak majd végleges döntést. A projekt következő lépéseként október 3-án és 4-én teljes terheléses tesztet végeznek a vonalon. Ebben az időszakban a szerelvények utasuk nélkül, de a nappali csúcsidős menetrendnek megfelelően 160 km/órás sebességgel közlekednek majd. Több vezetőt is lecseréltek a Budapest Airport igazgatóságában. A testület új elnöke Nagy Levente a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója lett. A változással megszűnt az előző kormány által delegált Lóga Máté elnök, Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi vezérigazgatója, valamint Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnökének mandátuma az igazgatóságban. Oroszország továbbra sem hagy fel az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokkal, így az ukrán erők is folytatják csapásaikat azokra a vállalatokra, amelyek Moszkva hadipari komplexumát látják el. Ezt Volodymyr Zelenszky ukrán államfő hangsúlyozta a Facebookon. Donald Trump amerikai elnök tegnap azt állította, Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem mérnek csapásokat egymás energetikai létesítményeire. Zelenszky erre reagálva kijelentette, készek leállítani a támadásokat, ha Oroszország is megteszi ugyanezt. A Bab-el-Mandeb szoros lezárása katasztrofális gazdasági következményekkel járhat. Erre a katari külügyminisztérium figyelmeztette a nemzetközi közösséget. Doha éppen ezért mindenképpen a diplomáciai megoldást szorgalmazza. Az indiai óceánt, a Suezi csatornán át Európával összekötő Bab-el-Mandeb jelentősége felértékelődött a Hormuzi szoros blokkádjához vezető iráni konfliktus miatt. Három olajmezőn is felfüggesztették a kitermelést Líbiában, a Reuters információi szerint. A lépésre azután került sor, hogy a kőolajipari létesítmények őrsége elzárta az egyik fő nyersolajvezetéket. A líbiai olajtermelést a korábbi diktátor Kadhafi ezredes elleni 2011-es felkelés óta rendszeresen megbénítják a politikai és technikai okokból fakadó leállások.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 8%-os erősödés mellett 152.927 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 14 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 3,8%-kal csökken 5.160 forintnál jár, az OTP 0,5%-kal erősödik 46.680 forinton jegyzik. A Richter 0,5%-os pluszban 12.620 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-os erősödésben 2.554 forinton forog a budapesti értéktőzsdén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 80 fillér, 1 amerikai dollár 316 forint 62 fillér, 1 svájci frankért 386 forintot és 91 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE jelenleg 4/10, a frankfurti DAX 1/10, a párizsi CAC40 szintén 4/10%-kal csökken, Milánó 2/10%-kal áll a negatív tartományban, Madrid 1/10%-kal erősödik. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 7/10%-kal került lejjebb, az S&P 500-os 2/10, a Nasdaq Composite 3/10%-kal esik.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap is napos száraz időnk lesz, hajnalban egyes helyeken átmeneti köd vagy réteg felhőzet képződhet. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjjel 8 és 15. Holnap napközben

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-ben, kedd van, hosszú műsorsában egészen 6 óráig rádiózhatunk majd együtt. Szokatlan módon kezdjük egy visszaemlékezéssel, egészen pontosan egy ajánlóval, egy ma estére szóló meghívóval. Visszük tovább Gazsi Zoli emléknap. A Kék Zóna Közösség emléknapot szervez Gazsi Zoltán tiszteletére ma szeptember 15-én 17 óra és 22 óra között a Nemzeti Táncszínházban. Közreműködők Boldizsár Ildikó, Andrek Andrea, Kun Zoltán, Petsz Bálint, Szíves Marci, Zeng, Floz, Veringer Marci, Beg Zoltán és sokan mások. Sok barát tiszteleg majd Gazsi Zoli emléke előtt. Zoli június végén hagyott itt bennünket, utoljára a rádióban nálunk áprilisban járt a második önzetlenség napja után. Én most ezt a beszélgetést szeretném önöknek leforgatni, így emlékezve Zolira, az Iceberg egykori vezetőjére, nagyon jó beszélgető társ, és talán jó barátra is. Nagyon köszönöm, hogy sokat beszélgethettem vele, a szervezőknek pedig azt kívánom, hogy vigyék tovább azt az üzenetet, azt az érzést, amit Gazsi Zoli közvetített éveken, évtizedeken keresztül. Lesz harmadik önzetlenség napja is majd jövőre, de most jön a beszélgetés, amit áprilisban rögzítettünk még Gazsi Zolival. Önzetlenség napja 2026 után Gazsi Zoltán, Gazsi Zoli van itt a stúdióban, és azt mondtad, hogy nem, inkább kíváncsi vagyok egy ilyen rendezvény után, hogy neked mivel a legfontosabb, mert beszélgettünk a rendezvény előtt 2-3 héttel itt a műsorban, és akkor reménykedtél egy csomó mindenben, hogy sokan mennek el, ugye ebben az évben már jegyet kellett vásárolni, az is akár vissza

0: tartó erős lehetett volna, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az alapítványok, a szervezetek, meg azok, akiket meghívtál erre a rendezvényre. De neked mi a legfontosabb egy ilyen esemény után? Ez volt a második önzetlenség napja.
1: Hát én azt mondom, hogy teljes eufória, tehát erre nem számítottunk. Sokkal jobb lett, sokkal több területen, mint mi erre gondoltunk. Tehát voltak reményeink, hogy mennyien leszünk, hogy akkor 7-800-an, és karszalagban 980 karszalagot adtunk ki. És ebben persze benne volt azt a személyzet, meg a építők, meg mindenki, de akkor is ennyien voltunk ott. És hát fantasztikus élmény volt, és az egyik ilyen nagy konklúzió, hogy ma reggel ütött be nekem egyébként, hogy ezt tényleg meg kell élni. Tehát ezt hiába hallod, van ilyen, ez egy érdekes dolog, akkor majd adsz pénzt ennek, annak, nem fogsz adni. Ha ott vagy, akkor viszont teljesen más hangulatban vagy. Tehát volt a kis terem, ahol a három cápás hölgy, vagy három...
0: Delfines.
1: Delfinek voltak, hogy a Sárospataki Albert, a Varga Eszter, a Tomás Szabina és a Kajbinger Tomás volt a négy zsűri tag, és az a full tele volt a kis terem, tehát ilyen 100 befogadó fő, az állandó tele volt, de úgy, hogy nyitik az ajtókat, mert ültek a lépcsőn mindenütt. Tehát érdekes módon ez egy nagyon jó bevált ötlet volt, hogy meghallgatják a részletesebben hét kiválasztott alapítványnak a beszélgetését, hogy akkor mivel foglalkoznak, mit csinálnak. És ott helyben felajánlottak 6 millió forintot emberek, akik nem akartak el se jönni. Tehát az egyik komoly elmondta, hogy ott ült a lépcsőn, hogy végülis nem jött volna a jegyet, nem akart venni, de Albert felajánlott jegyeket, a Sárospataki, és kapott egy ingyenjegyet, és úgy ott, akkor ingyen van, akkor eljön. És néztem is ott, hogy ezért látszott rajta jó hiállás, jó vágás úriember, és ugye 6000-re nem jön el, de ingyen eljön. És ott meg helyben felajánlott 300.000 forintot. És utána, hogy akkor én adok 1 milliót, akkor én is adok 1 milliót, én adok 2 milliót, és ezekkel beszéltem, ezek nem úgy jöttek oda, hogy adni fognak. Nem volt egyszerűen.
0: Az utolsó lépés, azt pótolod, vagy azon segíted át az embereket, mert igazad van, hát ezekről az alapítványokról, egyesületekről lehet nekem információm, tehát kereshetnék én rá, ha érdekel, igen, és nyitott vagyok. Igen. Megtehetném azt az utolsó lépést, de nem teszem meg. De ha szemembe tolják, bocsánat, igen, ott van előttem.
1: Megérted.
0: Igen, megélem, és megérted. Igen.
1: Például mondjuk a lányomat tudom neked mondani, a Fruzsit, hogy ő minden eseményen ott van, és akkor eljön, énekel, meg nem tudom, és olyan bulitot, kifesti magát, akkor sminkel, készül rá, hát olyan 17 éves lány. És most volt az első alkalom, amikor el megérintett az egész, tehát beült a terembe, ő is a Delfin terembe, és mindent meghallgatott, akkor éppen nem volt fellépésük. És akkor ott van mondjuk a Világ Szép Alapítvány, ami azt csinálja, hogy 18 éves korodban te állami gondozásból kikerülsz, akkor onnant az utcán vagy. Kapsz még valamennyi
0: pénzt, igen, nagyon hamar elfogy, igen.
1: És akkor ott sokszor szerhasználók lehetnek, mert nincs, hogy fogja a kezüket. És ők azt csinálják, hogy ezek a gyerekek már kapnak korábban mentort, akik már évek óta ismerik őket, és amikor eljön az időpont, akkor igyekeznek szállást keresni, albületet keresni, a vércegék építenek ilyen házakat, meg kibérelnek házakat. És akkor Fruzsi azt mondta nekem, hogy éjfél imedig sír, hogy elképzelhető, hogy most nekem most lesz 18-án, tehát 18 éves szülnapja, és elképzelhető, milyen lenne annak kiköltözni a lakásból. Akkor jössz az utcát, aztán mehet.
0: De úgy, hogy utána nem is tud titeket felhívni sem, tehát úgy elmenni, igen, tehát igen, hogy minden nélkül kirepülni.
1: Szóval ezért elkaptam most nagyon, és szerintem ez kell, hogy mindenkinek legyen egy olyan élménye, ami kötődik hozzá valamiért, és ami megérintődik, és akkor hirtelen rájöjjök, ebből részt akar venni.
0: Az aggodalmad volt, hogy az első rendezvény, az első önzetlenség napja ingyenes volt, a másodikon pedig azt mondtad, hogy hát nézzük meg, hogy ez a piacon hogy él meg, és az emberek leteszik azt a néhány ezer forintot, és akkor ez bejött.
1: Inkább azt mondom, hogy ebben egy pici csalódás, mert megvették a jegyet, de gyakorlatilag most a, nem tudom, jegybevétel lett 4 millió 4 forint. Millió. És a 4 millió forint az azt jelenti, hogy komolyan 4000 forintot fizettek érte átlagosan az emberek, körülbelül, hogy annyian voltak. Ami olyan szempontból rossz, hogy más rendezvényeken, mert látod, hogy utána néztem pont, hogy lesz egy nem tudom milyen marketing rendezvény, és akkor 69000 per nap. Hát azért az arányok még mindig nem stimmelnek. Hát erre azért nehezebben adják.
0: Jó, de vették a lapot.
1: Mert
0: az egy nagy ugrás, hogy valami ingyen van, és utána pedig azt mondom, hogy legyen valami alapbeugró.
1: Hát a Early Bird jegyet megtartottuk tulajdonképpen majdnem a végéig, pont emiatt, mert látszott, hogy nem tudtuk eldönteni, ez visszatartó erő, vagy nem, de ez lett a vége. Azért mindenki eljött szerintem, aki akart volna, de nem annyira egyszerű volt, mint ezt mi gondoltuk, hanem így számolgatott, hogy akkor ez mit kap bent, tehát akkor kap érte, majd nem tudom, bár bort is volt este, meg kaja, hogy az megéri-e neki, vagy nem, és nem úgy számolt,
0: na, hogy, nem, igen.
1: Nem úgy számolt, hogy mint a 6000 adély alapítványnak, és onnantól kezdve, mint tök jól minden ingyen van. Ez szerintem egy érési folyamatnak vagyunk az elején.
0: Azért mondom, ez egy érdekes időszak is ez, amikor az önzetlenség napját rendeztétek, mert az Orlai Tibi mondta itt legutóbb 2 napja, hogy egyszer csak nem jöttek az emberek színházba március környékén, mert hogy mindenki el volt foglalva ezzel a dologgal, amit megváltozott a világunkban eléggé. Ezért is egy nehéz időszak volt ez a rendezvény szempontból, így akarom mondani.
1: Igen. Annyiban meg jó volt ott, hogy volt egy olyan hangulat, azért akárhogy is nézzük, volt egy olyan hangulat, amire ez nagyon ráillett.
0: Mert ez már választás után volt.
1: Tehát, hogy választás után volt, ott a nagy örömködés volt az utcákon, meg hatalmas nagy buli, meg felt, ami volt, és annak a tetejében egy másik pozitív rendezvény, azt szerintem jókor jött, tehát, hogy illet hozzá, hogy mondjam, ez az egész változáshoz. Pedig mi nem politikai rendezvényként hirdettük, mert egyedül a Meringer Marci volt, akit elhívtunk a Szuperáról énekelni, de egyébként nem beszélgettünk róla. Hát nekem a beszédem volt egy mondat, hogy milyen érdekes, hogy ez jól illik ez a mostani hangulathoz, mert pont oda való vagyunk.
0: Figyelmesen végigolvastam a beszédedet. Személyes részek kezdődött, ha akarod, erről is meghallgatnálak, de ha nem akarsz, akkor nem. A számokról nagyon korrekt elszámolást adtál. A szponzorok tagozódása, kapcsolatfelvétele, az most milyen 2026 tavaszán? Te azért nagyon benne vagy ebben a világban évtizedek óta. Pontosan tudod, hogy nagy cégek, kis cégek mire adnak, hogy adnak. Hozzátéve azt, hogyha te szólsz, meg te kérsz, meg te szervezel egy rendezvényt, az nyilván más súllyal esik alatba, mint hogyha valaki jön holnap után.
1: De új céget nehéz behúzni, most azt gondolom. Mert minden cég el van ezzel foglalva, hogy csökken a piac, a bizonytalanság van, és nem biztos, hogy most akar egy új ilyen projektet indítani, de akik meg már tudták, hogy mit csinálnak, azok már az elkötelezettebbek, és hát azok a néhány ilyen nagyobb cég, az tavaly is volt, a Lidl volt, ami új volt, de volt a Rossmann is már tavaly, a Keskeny Nyomda és az OTP is, tehát hogy a nagyok megmaradtak tavalyról, nem emeltem igazából senkinél, tehát hogy nagyjából ugyanazok a díjakat kapták. Én meg tudom, azt a nagyon sok picipből akartam kikeveredni, mert ilyen 3-400 fontokat lehet szedni, akkor van egy logóerdő, és akkor vége van, nem látod, mi az egész.
0: Viszont ugye? Rengeteg munkaadminisztráció, reklamáció, meg sok, igen. Az enyém mérítve, miért a sarkon van, miért nem kell 5 méterre
1: bejön. És akkor úgy voltam vele, hogy de aztán szépen lassan a szívem valahogy mindig megenyhült, és akkor nem jött meg ő is, akkor még ő is. Úgyhogy így jött a kávé, és a nem tudom, az ami picikék tudott, tehát most Stahlmeier egyébként beszállt, adott ingyen kávét. Akkor hát a fantasztikus volt a Semsei Rudiék, a vakvarjúsok, ez a Rudi a zseniális.
0: Hát ez értettem, ő is egy példakép.
1: De meg Rudi, tudod, megjött a számla tőle, és akkor néztem, hogy a költség 990.000 forint, kedvezmény 800.000.
0: Nagyon jó ember. Na jó, mennyivel mentünk előbbre a te fejedben? Még mindig akkor csináljunk egy ilyen mérleget, hogy mennyivel láttad a helyzetet másképpen a rendezvény után, mint az első.
1: Hát nekem most annyiban jobb volt, hogy nem voltam sokat a színpadon, csak jobban tudtam figyelni.
0: Hát elmentesítettek.
1: Igen, jobban tudtam figyelni. A Kriószínek Novák Peti zseniális volt. Ott fölkerték egy számra, hogy eljátsszuk a Gyémánt című számot. És ahogy beállt, előjött az összes rockerényed, a széttaposta a színpadot, ahogy énekelt, fantasztikus volt tényleg. Tehát, hogy az egyik meglepetés nekem az volt, hogy nem csak beáll elénekli. Ahogy elénekelte, az csúcs volt. Szóval volt több időn figyelni.
0: Mozisztál? Tehát, hogy figyelted az embereket, meg a beszélgetés, ez a meg úgy...
1: Én igen, meg több, sokkal világos. Több emberrel beszéltem. Nekem ugye reggel volt egy ilyen adó stáb, igen, 48-an adtak
0: vért. Azt olvastam, igen.
1: Az jó volt egyébként, mert azt mondták, hogy 30 alatt nem szeretnek kijönni. Itt azért megdupláztuk majdnem a létszámot. És akkor én mértem egy hemoglobintot nekem, mert ezen múlik minden, hogy mennyi energiám van, mennyi hemoglobinom. És akkor 75-ös volt, azt már tudtam, hogy az már nem az igazi. És azzal toltam le az egész napot, tehát nekem lépcsőn fölmenni, mert mindaz bonyolult egy picit ilyenkor. És az vége is lett, aztán ugye pénteken is, hétfő reggel már kórházba kezdtem 3 napot, ahol kaptam megint egy ilyen feltöltés 97-ig, és akkor most azt nézzük, meddig tart ki. De hogy összességében nézve, tényleg tök jól működött minden. Tényleg ezt kell mondjam, hogy az volt az érzésem, tudod, ez már túlnőtt rajtam. De ez volt a cél is, hogy legyen.
0: Önjáró legyen, részben önjáró legyen.
1: Részben önjáró legyen. persze mindig jó, hogy aki csatlakozik hozzá, meg a nevem benne van, meg a családiassága, meg a hangulata, meg a kedvessége legyen benne, de hogy már ne én legyek a fő
0: motor.
1: Nem ott vagyok, az tök, hogy háttérből figyelem az eseményeket. És hát jó volt ezt látni, hogy a rendszer nagyon jól működött, az a Rivány ügynökségnek az embere, és fantasztikusak voltak tényleg, tehát ilyen mindenki szívvel, lélekkel csinálta. Most fogunk találkozni újra, kiértékeljük, tudod, alig várják, mikor jönnek hozzánk, legyen a jó kaja. Eszünk egyet, és akkor kiértékeljük. Tényleg, hogy elmondták, hogy ez mindenkinek a szívprojektje volt, életének a csúcs projektje, amiből nem tudja, hogy lesz-e még egy valaha.
0: Feleséged megnyugodott egy kicsit, hogy megvolt?
1: Meg. De is nagyon szerettem, hogy nagyon bevonódott.
0: Igen, azért kérdezem, mert mesélted.
1: Nagyon bevonódott, és akkor már most is ő szervezte a következő dátumot az ügynökséggel. A jövőre egy április 16-ra néztünk egy dátumot. Majd meglátjuk, hogy lesz, hogy nem lesz, de elvileg tervezünk a következőt, és az a kérdés még, hogy ebből a típusú rendezvényből, hogy lehet ez tovább volt, ez érdekel engem, hogy ilyen nagyot lehet csinálni évente egyet, vagy hogy lehet ebből mondjuk több picit csinálni, tehát Nyíregyházára, a Debrecenbe, tehát hogy a vidéki nagyobb város, hogy lehet ezt elvinni ennek az üzenetét.
0: Az alapítványok örültek? Elégedettek voltak?
1: Hát ez senki nem számított, hogy egy pénzt kapnak. Tehát még most van még mindig, tehát már...
0: Néztem, 1 millió, 2 millió,
1: ilyen nagy család. Ketten kaptak 2 milliót, meg 6-an 1 milliót, és akkor most még nálam van körülbelül 4, amit még ki kell választani, hogy hoztunk szét ilyen kisebbek között, de tudod, ezeknek nagyon nagy pénz ez. Hát, hogy életben nem látok ennyi pénzt egy kupacba, tényleg. Mondjuk olyan, tehát egy ilyen, mondjuk például a, nem tudom, ismered, de a Boldizsár Ildikót, egy nagy mesélő Magyarországon, sok mesekönyve van, a Terápiás Egyesület, és ők járnak be kórházakba, ilyen hospice felolvasni beteget, és amúgy csinálnak egy könyvvel ebből, és akkor viszik magukkal ez a hallóknak szóló meséket. Szóval ezek ilyenre használják fel. Fantasztikus, hogy tényleg.
0: Volt kedvenc pillanatod? Volt egy fotó, azt tudom, az egy nagy parti fotó volt.
1: Hát font, az a kedvenc pillanat az volt, ha így nézzük, amikor tényleg ki voltam a színpadon, és ott rábeszélt Andi, hogy na, akkor most csináljunk már egy olyat, amit mondott, az a víziójában volt, hogy oké, azt mondta, hogy ezt nem fogom megélni, én meg azt mondtam, hogy jó, akkor megcsinálom akkor is, és ott fogok állni a színpad, és széttárom a kezem, és azt mondom, hogy na, itt vagyok, megcsináltuk, és akkor ezt lefényképeztük. Az egy szép pillanat volt.
0: És akkor jövő év, április 16, azt
1: hát
0: mondtad?
1: Hát most a 16-ot néztük, aha, hogy az egy jó dátumnak tűnik.
0: Oké.
1: Nyilván millánásra le kell foglalni, meg sok minden, de igen.
0: Akkor a helyszín is marad?
1: Szerintem én marad, még ezt nem nőttük azért ki. Tehát itt van még egy terem, amit nem használtunk rendesen ki. Az lehet látni, hogy ennek ugye mindig nehézsége van, hogyha több terembe szét vagy szedve, akkor bombik a csapat, akkor nem lát annyi minden, de közben ott meg jó dolgok történnek. Ha meg egy térben van, akkor meg ettől volt az a különlegessége, hogy a 100 ember ott piciben megélte ezt a csodát. Ez ki lett volna nagy színpadon, akkor nem lett volna ilyen hatása.
0: Önzetlenség napja másodszor, és akkor jövőre harmadszor. Gazsi Zoltán, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy eljöttem.
2: Monitor délután.
0: Kedves agatok, köszönöm, hogy meghallgatták ezt a beszélgetést, amit még áprilisban rögzítettünk Gazsi Zolival, aki azóta június végén itt hagyott bennünket. Visszük tovább Gazsi Zoli emléknap, ezért forgattuk le ezt a régebbi beszélgetést. Zoli tisztelői barátai ma este gyűlnek össze a Nemzeti Táncszínházban. A program címe Visszük tovább Gazsi Zoli emléknap 5 órától 22 óráig, tehát Nemzeti Táncszínház. Köszönöm, hogy velem emlékeztek, a hírek után folytatódik a Monitor délután.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél 5 van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A NASDAQ-ra készül a Forage, a társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a Forage lehet az első olyan magyar vállalat, amelynek részvényei a világ vezető technológiai és növekedési fókuszú cégeinek értékpapírkereskedési platformján elérhetőek lesznek. Megerősítette a Magyar Telekom besorolását stabil kilátással a Scope Ratings. A hitelminősítő a döntést a cég erős versenypozícióival, stabil készpénztermelő képességével és javuló hitelmutatóival indokolta. Ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvény programja követelményeinek. Előállították Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament plenáris ülésén. Jelinek a kormányfő szerint az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó, Szívek Norbert pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatója. Magyar Péter hozzátette, hogy az igazságszolgáltatás és a nyomozó hatóság dolgozik. A központi nyomozófőügyészség tájékoztatása szerint 3 embert vettek őrizetbe, a volánbuszt érintő a személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és az autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben. További adatokat azonban nem közöltek. 3 olajmezőn is felfüggesztették a kitermelést Líbiában, a Reuters információi szerint. A lépésre azután került sor, hogy a kőolajipari létesítmények őrsége elzárta az egyik fő nyers olajvezetéket. A líbiai olajtermelést a korábbi diktátor Kadhafi ezredes elleni 2011-es felkelés óta rendszeresen megbénítják a politikai és technikai okokból fakadó leállások.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,8%-os erősödés mellett 152.948 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 15,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 5.175 forinton forog 3,5%-os mínuszban, az OTP 0,5%-kal erősödött 46.690 forintra. A Richter 0,2%-kal csökkent, 12.590 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 0,1%-kal került lejjebb 2.550 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 78 fillér. Egy amerikai dollárért 316 forintot és 69 fillért kérnek, egy svájci frank 386 forintba és 57 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1/10%-kal csökken, a párizsi Kakaront ebben a pillanatban 3/10%-kal áll a negatív tartományban. A milánói börze 1/10%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 2/10%-kal erősödik. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 9/10%-os esésben, az S&P 500-as 4/10, a Nasdaq Composite 6/10%-kal csökken.
0: Időjárás jelentés.
5: Holnap is napos száraz időre számíthatunk, hajnalban egyes helyeken átmeneti köd vagy réteg felhőzet képződik, ez természetesen majd napközben feloszlik, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 15 fok között alakul, holnap napközben 25 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Erős Anita van itt a stúdióban, aki hidrogeológus. Beszélgettünk már talán egy vagy két hónappal ezelőtt, és akkor említette a Nemzetközi Hidrogeológus Szövetség 53. kongresszusát, ami itt lesz Budapesten. És néztem a programot, ezt előzetesen mondom, mert azért a hallgatók közül talán többen nem hidrogeológusok, bár a vízhez van közünk valamilyen módon, de nem ilyen mélyen, a tudásunk nem ilyen mélyen gyökeredzik. Nem tudom hány száz programpont, nem tudom hány tucat, vagy talán száz előadó, ez egy óriási dolog, és nagyon sok idő után tért vissza ez a világkongresszus ide Budapestre, ugye jól emlékszem.
2: Igen, köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélhetek, hiszen ez egy óriási dolog a magyar hidrogeológus szakmának, és igazából Magyarországnak is, hiszen ez a világkongresszus, amelyet a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége évente rendez meg a világ különböző pontjain, 50 év után tér vissza Magyarországra, Budapest. És hát most már elmondhatom, hogy nagyjából 900 embert várunk erre a kongresszusra. Ebből a 900 résztvevőből nagyjából 400 ember szóbeli előadást is tart a kongresszus 4 napján, és rengeteg posztert is láthatunk, nagyjából 300 poszterkiállításunk is lesz ezen a kongresszuson.
1: Miről fognak itt eszmét cserélni? Mi lesz ennek a tétje ennek a kongresszusnak most?
2: Ez a kongresszus a fő témájának azt a mottót, azt a célt tűzte ki, hogy a felszín alatti víz egy több célú erőforrás. Hogyha belegondolunk, akár a hallgatók is belegondolnak abba, hogy a felszín alatti vizet mire használjuk. Egyrészt ugye az ivóvízünk ebből származik, ebből öntöz a mezőgazdaság, az ipar, az élelmiszeripar, a vegyipar, nagyon sokféle technológia, nagyon sok felszín alatti vizet használ, tehát hogy nagyon széles körű a felhasználása.
1: Mert a felszín már nem nagyon van.
2: És akkor amellett ugye Magyarországon vagyunk, Magyarország különösen gazdag termálvízkészletekben, a termálvizet használjuk gyógyászati célra, használjuk fűtésre, használjuk energiatermelésre, tehát hogy ténylegesen egy nagyon sok szempontból felhasználható erőforrással állunk szembe, és akkor nem beszélve arról, hogy az ilyen mélységi, igen mély földi zónákban található felszín alatti vizek, azok olyan értékes, úgymond kritikus ásványi anyagokat is tartalmaznak oldva, mint például a lítium, amely ugye szintén egy nagyon fontos kérdése a mai világnak, a mai életünknek. Igen, az akkumulátor miatt.
1: Jól hangozna az, hogyha mi most ilyen lítium kincsen ülünk itt, ugye, a Kárpát-medencében, de azért ez még
2: ez
1: talán
2: azért még körbe kell járni.
1: Azt nem is tudom, mondtam, hogy ön a világkongresszus szervezőbizottságának az elnöke. Nem tudom, hány évtized után, hogy lehet egy ilyen világkongresszus megrendezni, mert ez rengeteg pénzbe kerül. Hát néztem az előadókat, Paraguaytól kezdve, tehát a világ minden tájáról érkeznek. Ezt összegründolni, nem tudom másképpen mondani, sem lehetett nagyon egyszerű.
2: Nekünk ez egy óriási vállalás volt, hiszen a Hidrogeológusunk Nemzetközi Szövetségének a magyar nemzeti tagozata az, aki így a szervezésért felelős, egy rendezvényszervező céggel együtt, a Diamond Kongresszel együtt csináljuk ezt a kongresszust, és amikor 2,5 éve fölmerült ennek a kérdése, vagy ennek az ötlete, hogy hát Magyarország is bevállalhatná ezt a kongresszus szervezést valamikor, akkor történt egy olyan szerencsés fordulat a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének vezetésében, hogy egy magyar hölgy, Szőcs Teodóra lett az elnöke ennek a világszervezetnek, 2024-ben választották meg, és akkor eljött az a pillanat, hogy akkor azt mondta a magyar tagozat, a magyar hidrogeológus társaság, hogy most van az a pillanat, amikor
1: vagy
2: nekünk
1: most,
2: ebbe bele
1: soha,
2: kell állni, és ezt a kongresszus Magyarországra kell hozni. És nagyon sokat dolgoztunk, nagyon hálásak vagyunk a szponzorainknak, a támogatóinknak.
1: Könnyű szponzort szerezni egy
2: nem
1: ilyen
2: kongresszus?
1: Semmire nem könnyű, de szóval érti, ugye, hát ez egy elrejtett, eldugott valami. Erről most beszélünk, meg majd beszélnek, amikor itt lesznek, és aztán úgy hús, nem tudjuk, mi marad meg belőle, a tudomány berkein belül nyilván, remek előadásokat fognak meghallgatni itt a tisztelt kollégák, de igazából ez felszín alatt van. Na, szóval ezt valahogy nem mondom, meg kell tudni mutatni.
2: Igen, a művészeti vonal az egy nagyon erős mellékszála ennek a tudományos kongresszusnak, több ilyen kezdeményezésünk van, hiszen maga a szakma, a hidrogeológus szakma is rájött, felfedezte azt, hogy valahogyan meg kell szólítani az átlagembereket. tehát hogy a felszín alatti vizek mire jók, miért fontosak, miért kell rá vigyázni. És erről van a kongresszus közben is egy tárlatunk, egy kiállításunk, egyrészt egy amerikai professzorhoz hoz egy kiállítást, amiben pont ezeket a témákat feszegeti, hogy hogyan segíthetik a különböző művészeti ágak a tudománykommunikációt. De azért persze nyilván magyarok, mi is büszkék vagyunk erre, és meghívtunk egy nagyon szép képeket készítő fotográfust, Zoltai Andrást, aki a vízzel, a Blue Memoir sorozatából, vízzel kapcsolatos képeiből, a víz és a társadalom kapcsolataiból mutat be nekünk ott számos gyönyörű darabot, ami nyilván azokat is megmutatja, amikor a kiszáradt mederben lévő vízmércét látjuk. És akkor a társadalom felé, tehát akik nem jönnek be a konferenciára, azoknak az emberek felé is szeretnénk valami.
1: Azok a kevésbé szerencsések, akik nem lehetik végig ezeket az előadásokat, igen.
2: Szeretnénk valami olyan maradandó dolgot, illetve figyelemfelkeltő dolgot adni, ami szerethető, ami utána nekünk üzenetet közvetít, a felszín alatti vizeknek a fontosságának az üzenetét közvetíti, és a Magyar Nemzeti Tagozata a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Alapítvánnyal összefogva azt a kezdeményezést látta jónak, hogy egy olyan köztéri kicsi mini szobrot készítettünk, ami valamiféleképpen a felszín alatti vizekhez kapcsolódik.
1: Itt jön be Kolodkó.
2: És itt mester. Jött be a Kolodkó mini szobroknak a vonala, és nagyon büszkék és nagyon hálásak vagyunk a művésznek, hogy ő is fölkarolta ezt a kezdeményezést, és jó ötletnek tartotta. És egy olyan szakmai alaknak, egy olyan embernek állítunk ezzel a Kolodkó szoborral emléket, Zsigmondi Vilmosról van szó, aki olyan úttörő tevékenységet végzett a magyarországi felszín alatti vizek kutakkal történő feltárásával, ami példaértékű, ami akkor az 1800-as évek végén, 1878-ban járunk, ez egy európai szenzáció, mondhatni egy világszenzáció volt, ez a 970 méter mély kút 74 fokos vízzel, ez a Hősök terén készült el, 20 évig fúrta, senki nem hitt neki.
1: 20 évig?
2: Igen, geológiai és mindenféle mérésekkel bizonyítgatta, hogy igen, ott a pesti oldalon is meg kell lenni hát annak a termálvíznek.
1: És ez
2: így van, és ez tulajdonképpen a Széchenyi fürdő, ennek a kútnak az örökségén épült meg majd később. Tehát, hogy ez egy olyan kis szobor, ami megalapozta tulajdonképpen a pesti oldal, a Városligetnek, és illetve Budapestnek is a fürdőkultúráját.
1: Hol lesz a kis szobor, az olyan kis Kolodkó szobor? Ezt meg lehet mondani, hogy ez még titok? Még nem leplezték le, ugye? Jó? Nem akart intim pistáskodni, de lesz akkor.
2: Lesz, egy,
1: és
2: igen.
1: Ez érthető lesz? A szobor maga érthető lesz a közönségnek? Mert a kis autót simogatják, a kis figurát simogatják, tehát nyilván itt is edukálni kell minket arra, hogy itt egy ekkora teljesítmény előtt tisztelgünk
2: most. Így van, itt most rendhagyó módon egy QR kódot is fogunk a szobor mellé kihelyezni, amivel elmagyarázzuk, hogy ki ő, akit ez a szobor ábrázol, miért fontos az ő tevékenysége, és miért fontosak úgy egyáltalán a felszín alatti vizek.
1: Na még csak egy mondat a szponzorokról, mert azért nehéz éveket élünk, és azért ön a tudomány embere. Értem, hogy cégekkel összeállnak, és azok szervezik a kongresszust, de akkor vette a kis táskáját, és kopogott 10 cégeknél?
2: Igen, hát ez egy nagyon hosszú és nagyon kemény folyamat volt.
1: És nem biztos, hogy szerethető ez mindenki
2: igen,
1: számára,
2: tehát, hogy ez főleg egy olyan embernek, akinek igen, nem ez a mindennapi feladata. Ez egy nagy kihívás volt, mindannyiunknak nagy kihívás volt ez a szervezési
1: munka. Ha már itt az előbb viccelődtem itt a lítiummal, meg a potenciállal, de mekkora ez a potenciál, amit alattunk van, és mennyire kell nekünk, és nem is a méretére vagyok feltétlenül kíváncsi, hanem arra, hogy mit adhat nekünk ez a tudomány a következő évtizedekben, amikor ilyen csehül állunk a felszín feletti vizek tekintetében.
2: Nagyon sok dolgunk van a felszín alatti vizekkel kapcsolatban nekünk szakmailag, és azt gondolom, hogy a társadalomnak is, mert eddig egy olyan szemléletben dolgoztunk, hogy ami a föld alatt van, de még akár a felszíni vizekkel is kapcsolatban is az volt az alapvető hozzá hozzáállás, hogy ez végtelen készlet, ez van, és akár mennyit használhatunk belőle. De a felszín alatti vízkészletek sem végtelenek. És nem lehet azt mondani, hogy a termálvizet csak kitermeljük, és akkor utána elengedjük, és még többet kitermelünk, és akkor ez örökké fog nekünk tartani. A fürdők örökké tölthetik a medencéket, a kertészek örökre fűthetik a fóliasátraikat, tehát hogy ez szerintem a legnagyobb feladat, hogy erre a fenntartható használatra okítani az embereket a felszín alatti vizekkel kapcsolatban, illetve az összefüggésekre. Tehát, hogyha én egy kutat fúrok, és elkezdek nagymértékű vízkitermelésbe fogni, akkor nekem ez a kút, ez hatni fog a már meglévő másik kútra, aki már mondjuk ott dolgozik, és vizet termel, és lehet, hogy itt úgymond vízmennyiségi konfliktusba kerülünk egymással. Tehát ezekben az összefüggésekben is kell gondolni. És hát, amit még az előző alkalommal hangsúlyoztam, hogy ezek a vizek bizony a felszíni vizekkel is összefüggenek, folyók, tavaknak az alaphozamát adják. Tehát ezért is kell ezekre az összefüggésekre is rávilágítanunk, úgyhogy ebbe fognak.
1: És nekünk ugyanolyan törékenyek akkor, mint a felszín feletti vizek, ugye?
2: Így van, tehát minden, ez az egész víz körforgalom, ez a csapadékból pótlódik utána. Ott, ha ugye egyenetlenségek vannak, kevés csapadékunk van, akkor ezt minden megérzi bizonyos időskálán, különböző időskálákon, de biztos, hogy meg fogjuk érezni.
1: Ha már itt annyiféle idegenforgalmi műsort, meg turisztikai műsort is készítek, azért megkérdezem, hogy hova viszik majd ezeket a kedves tudós embereket.
2: Budapesten is nagyon sok minden van, amit megmutatunk. Megmutatjuk a világhírű barlangjainkat a Rózsadombon, megmutatjuk nyilvánvalóan a világhírű fürdőinket is, de vidékre is kitekintünk, elmegyünk Tihanyba, megmutatjuk a Balaton felvidéket, Bükkábrányba a bányát, Szegedre megyünk, a geotermikus fűtési rendszerrel büszkélkedünk, elmegyünk a Dunatisza közére, megmutatjuk a homokhátságnak a vízkészlet problémáit, és a Velencei tavat is körbe járjuk ökológiai szempontból és vízhiány szempontjából is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát akkor nagyon-nagyon jó kongresszus önöknek, Nemzetközi Hidrogeológus Szövetség 53. kongresszusa. Sok évtized után újra Magyarországon, Budapesten. Dr. Erős Anita, köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos a Szent István tér Újpesti piac és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig a Szent István tér Újpesti piac és Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár a Szent István tér Újpesti piac és a Frangepán utca között. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt, csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Tart a helyszínen és a Fehérvári úton befelé a Dombóvári út előtt. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás a pesti alsó rakparton, az Erzsébet hídtól a Lánchídig és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Kovács Batont, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-től.

0: 17 óra múlt 1 perccel, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Újabb feljelentést tett a külügyminisztérium a tárcánál zajló átvilágítás eredményeként. Orbán Anitát hallják a részletekről.
1: Az átvizsgált utazási adatok és a gépbérlésekkel kapcsolatban megtalált dokumentumok alapján ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza. A valóság tehát ennél is rosszabb. Volt olyan út, amikor néhány száz kilométerre Pozsonyba, Bécsbe, Belgrádba béreltek külön gépet, oda, ahová autóval vagy vonattal néhány óra alatt el lehet jutni.
0: Történelmi jelentőségű, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország egyszerre nacionalista vezetés alá került, így véli a Corvinus Egyetem docense. A szakértő szerint ugyanakkor nem lehet kijelenteni, hogy az Egyesült Királyság felbomlása küszöbön állna. Gálik Zoltánt hallják.
2: Ezek a politikai erők most egyszerre fogalmazták meg az önrendelkezésnek az igényét. Mi az Egyesült Királyság az nem egy klasszikus nemzetállam, hanem több nemzet történelmi uniója, és hát ezért ugye ennek a fennmaradása az nem csak jogi, hanem politikai legitimációs kérdés is, és nagyon fontos, hogy a túlélés az akkor lehetséges csak, hogyha az évszázadokhoz hasonlóan mindenki politikailag egységesnek értelmezi az Egyesült Királyságot. Ugye ebből a szempontból most egy törésnek vagyunk a tanúi, hiszen voltak eddig is politikai függetlenségi törekvések. Skóciában népszavazás is volt, ugye a kiválásról, ami nem volt sikeres, de ilyen, hogy egyszerre fogalmazzák meg ezek az országok, hogy valamilyen külön utat keresnek majd, erre még nem volt példa.
0: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Nasdaqra készül a 4iG, a társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a 4iG lehet az első magyar vállalat, amelynek részvényei a világ vezető technológiai és növekedési fókuszú vállalatainak értékpapírkereskedési platformján elérhetőek lesznek. Megerősítette a Magyar Telekom besorolását stabil kilátásra a Scope Ratings. A hitelminősítő a döntést a cég erős versenypozícióival, stabil készpénztermelő képességével és javuló hitelmutatóival indokolta. Ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramja követelményeinek. Rontotta a Duna Aszfalt ZRT adósságbesorolását a Scope Ratings. A társaság valamennyi minősítését felülvizsgálat alatt tartják. A lépés hátterében az áll, hogy az áprilisi kormányváltást követően több nagy infrastruktúrális projektet módosítanak, vagy részlegesen felfüggesztenek. A Duna Aszfalt közlése szerint a cégcsoport likviditása és operatív működése továbbra is szilárd alapokon áll. Súlyos fennakadásokkal küzd a Dunai szállodahajózás a tartósan alacsony vízállás miatt. Budapest ráadásul utasváltóállomás a luxushajók számára, ezért a vízijárművek megfordítása gondot okoz a Magyar Beutaztatók Szövetségének alelnöke szerint. Lassú Lilla hozzátette, egyetlen intenzív esőzés sem oldaná meg a problémát, így a hazai turizmus bevétel kiesése már most jelentős.
3: Mivel Budapest egy fordulópont, tehát egy utasváltó állomás, ami hajó ide lejön, annak vissza is kell ugyanazon a nehéz, alacsony gázlós szakaszon menni, és gyakorlatilag az történik, hogy nem engedik, nem merik leengedni a hajókat, mert hogy ez a hullám, ez egy-két nap alatt elmegy, és lehet, hogy mire visszafele menne a hajó, addigra meg már nincsen víz, és az meg ugye a legnagyobb hiba faktor, hogyha beragad itt egy hajó.
0: Előállította Jelinek Dánielt és Szivek Norbertet az ügyészség, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlament plenáris ülésén. Jelinek Dánielt a kormányfő az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Szivek Norbertet pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójaként említette, majd hozzátette, hogy a magyar igazságszolgáltatás dolgozik. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint 3 embert vettek őrizetbe, a volánbuszt érintő a személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és az autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben. További adatokat azonban nem közöltek. Fehér Oroszország egyre inkább külföldön is terrorizálja állampolgárait, arra kényszeríti őket, hogy hazájukban újítsák meg lejárt

0: Alexander Lukasenka, a fehér orosz elnök John Cole-al, Donald Trump amerikai elnök fehér orosz külön megbízottjával tárgyalt a Minszk ellen még hatályban lévő amerikai szankciók feloldásáról. Trump második hivatali idejének kezdete óta Lukasenka a politikai fogolynak minősített személyek százait engedte szabadon amerikai közvetítésre született egyességek keretében, amelyek bizonyos szankciókon is enyhítettek.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os erősödés mellett 153.518 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma átlépte a 23,8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,3%-kal csökkent a nap végére, és 5170 forinton zárt. Az OTP 1,1%-kal erősödött, egészen 46.940 forintig. A Richter 8,1%-kal került feljebb 12.660 forintra, a Magyar Telekom 9,1%-kal növekedett 2.576 forintig. A Masterplast 1,7%-kal csökkent 2830 forintra, a Forage 0,5%-kal nőtt 1624 forintig. A Bitcoin árfolyama 2,8%-os csökkenés mellett 76.014 dolláron és 73 centen áll. Az Ethereumot 2411 dolláron és 3 centen jegyzik 4,1%-os csökkenés mellett. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 50 fillér, 1 amerikai dollár 316 forint 63 fillér, 1 svájci frank 386 forint és 53 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 18 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér. 1 angol font 427 forintba és 12 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1/10%-kal csökkent, Párizs 3/10%-kal került lejjebb, Milánó szintén 3/10, Madrid 1/10%-kal esik. Pesszimista a hangulat New Yorkban, ahol a Dow Jones 1%-kal csökken, az S&P 500-os 5/10, a Nasdaq kompozit 7/10%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 2,8%-kal drágul, 104 dollár 69 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 108 dollár 62 centen áll hordonként. Egy uncia arany 0,8%-os csökkenés mellett 4317 dollárba és 40 centbe kerül a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap is napos, derült, száraz időnk lesz, hajnalban egyes helyeken ködképződésre lehet számítani, megélénkül a szél. A hőmérséklet éjjel 8 és 15, holnap napközben 25 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Lucinda, ¿no?
1: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Az Essence Magyarország vezérigazgató és vezérigazgató helyettese vannak itt a stúdióban. Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes. Call Center-es cég, idén 25 éves, és még egy, hogy az egyetlen tőzsdén jegyzett cég az Essence Magyarország, ugye, ami többek között a call center szolgáltatással foglalkozik. Varga Gábor vezérigazgató, azt számoltuk, hogy 6 éve van az Essence-nél, ugye, a cég eladása óta, de majd később jutunk el ide a kronológiában. Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes pedig az egyik alapító.
3: Így van, pontosan.
2: Miért alapították az Essence-t annak idején? 25 éve. Menjünk nagyon vissza az időben, akkor nagyon sok minden nem volt. Még nem volt még mesterséges intelligencia.
3: Az például nem volt, igen. Az az igazság, hogy én az egyetem mellett egy call centerben kezdtem el dolgozni. A jogi egyetemre jártam.
2: Akkor ezt már operátornak hívták, vagy még csak call centeresnek?
3: Akkor telefonos bankárnak hívták, mert hogy ez egy bank volt, ez a Citibank volt, ahol elkezdtem dolgozni, és ez egy teljesen új terület volt, mikor mondták a barátaim, hogy van erre lehetőség, akkor én nem is hallottam erről, megmondom őszintén még korábban. És ott kezdtem el 1998-ban dolgozni, ami aztán tökre megtetszett, és annak ellenére, hogy elvégeztem az egyetemet és befejeztem, ott maradtam akkor már, mint vezető a bankban, és végül egészen 2001-ig 3 évig ott dolgoztam. És amikor egy picit megismertem ezt a területet, akkor sokat gondolkodtunk azon Osztrúcki Dénes barátommal, hogy milyen vállalkozásba lenne érdemes kezdeni így hosszabb távon, és így találtuk ki, hogy akkor csináljunk egy call center szolgáltató céget, mert hogy az akkori tudomásunk szerint akkor még ilyen nem nagyon volt Magyarországon. Aztán persze később kiderült, hogy egy-két versenytárs már volt, de
2: akkor náluk jobban kellett volna tudni csinálni.
3: Igen,
2: jobban
3: pontosan,
2: kellett csinálni.
3: Pontosan, úgyhogy akkor ez egy teljesen új terület volt, és úgy döntöttünk, hogy akkor ezt megpróbáljuk. Nálam volt ez a call centerhez kapcsolódó szakmai tudás, Dénes barátom pedig tanácsadói oldalról érkezett, szintén banki háttérrel, meg a négy nagy tanácsadó cég közül az egyiknél is volt tapasztalata, és akkor megpróbáltuk ezt így összerakni, hogy ő hozza az üzleti tudást, én meg a szakmai tudást.
2: Én nagyon örültem egyébként, amikor készültem a mai interjúra, mert ugye egy 25 éves cég, call center-es cég, az egyetlen tőzsdén jegyzett call center-es cég az Essence, és láttam, hogy jön a vezérigazgató, tehát remek, de annak nagyon örültem, hogy ez egy plusz hitelességet ad a mai beszélgetésnek, mert azért az, aki az első perctől azt a munkakört látta el, ami egyébként most ugye a törzsgárda nagy részét, ugye most már operátornak.
3: Most már operátornak.
2: Ez azért nekem nagyon jó, mert ad egy muníciós lehetőséget. Nézzük akkor, hogy mi az a három, ugye három alapvető terület, amivel az Essence foglalkozik.
4: Igen, bár ezt több szempontból lehet megközelíteni, ugye ennek van egy munkajogi területe, és akkor ugye itt az, hogy most mi a call center szolgáltatást, azt munkaerő kölcsönzést formájában kínáljuk az ügyfeleinknek, vagy outsourcing szolgáltatás keretében, vagy pedig adott esetben, hogyha a pénzügyi szolgáltatások értékesítésről beszélünk, akkor ugye ügynök, függő ügynöki konstrukcióban. Talán így ez lehet egy hármas típusú megkülönböztetés, de egyébként alapvetően szerintem, ugye most már négy cégről beszélünk cégcsoport szinten, azért az árbevételünknek a 99%-a az valamilyen formában call center szolgáltatásból származik. Azért mondom, hogy 99, mert van egy negyedik cégünk, a Card Consulting ZRT. Ez gyakorlatilag egy informatikai szolgáltatás, és a MBH bank által kibocsátott szépkártya fizetési folyamatban az autorizációs részét végzi. Tehát ugye ez egy IT terület, de ott is van valamilyen szinten telefonos ügyfélszolgálat az ügyfelek felé, úgyhogy végül is klappol vagy passzol a körbe.
2: Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy működtetnek saját call centereket, ugye? Vannak úgy, ebből van négy az országban most már.
4: Négy telepünk.
2: És van egy csomó olyan nagy partner, vállalat, bank, biztosító, hogy nagyjából jól mondom. Ezek prémium ügyfelek, majd a prémium szót is egy kicsit kibontjuk, akiknek a call centerében az önök, vagy a ti munkavállalatok ülnek.
4: Igen, ez jellemzően a kölcsönzött munkavállalók, ugye ők beépülnek az ügyfélnek az operációjába, és ugye gyakorlatilag ugyanúgy működnek jogilag, mint az ottani munkavállalók, de ők hivatalosan a mi munkavállalóink és kölcsönzött munkavállalók.
2: Menjünk vissza, akkor 25 évet megint ugorjuk vissza az idővonalra, nagyon gyorsan lett sikeres, ugye, ez a vállalkozás?
3: Az az igazság, hogy jókor szálltunk be ebbe a történetbe, tehát amikor ezt elkezdtük 2001-be, akkor még ez nem nagyon volt ismert azoknál a cégeknél, akik a partnereink lettek aztán később. Bankoknál indult, biztosítóknál indult ez a dolog, és aztán onnan terjedt el, és viszonylag hamar egy olyan 2-3 évvel később már elég sikeresek tudtunk lenni. Tehát az első 1-2 év volt az, ami kifejezetten nehéz volt, főleg az első. Nyilván erről nekünk viszonylag korlátozottan volt információnk, hogy ez hogy működik. Mi ezt nagyjából úgy képzeltük el, hogy mi csinálunk egy tök jó call center céget, én fölhívom a potenciális partnereket, elmagyarázom nekik, hogy ez miért lenne nekik jó, és akkor ők nyilván azt fogják mondani, hogy persze srácok, akkor gyertek, csináljunk egy jó call centert. Hát ez a valóságban nem pont így történt. Szembesültünk azzal, hogy milyen beszerzési eljárások vannak, milyen elvárásrendszernek kell megfelelni mondjuk egy nagy multinacionális cégnél.
2: Igen, egy nagy bankhoz így beépülni, így módon.
3: Így van. Tehát, hogy ez egy kicsit... Ez egy kicsit furcsa elképzelés volt, és nagyon vicces volt a pénzügyi tervezésünk is, mert azt gondoltuk, hogy körülbelül egy 3 hónapos puffert kell nekünk fölépíteni a DNS-sel ahhoz, hogy hát 3 hónap alatt biztos, hogy rengeteg ügyfelünk lesz, tehát ez volt az alapvető.
4: A kocsikat, nem?
2: Meg az irodaházakat.
3: Igen, körülbelül így. Aztán persze kiderült 3 hónap után, hogy ez nem pont így fog történni, de körülbelül egy 1,5-2 éves fölépülési idő alatt aztán tényleg lettek komoly partnereink. Az első ügyfeleink között volt annak idején a Budapest Bank, ami akkor amerikai tulajdonban volt, a G-nek volt a tagja. Aztán a Citibank is az ügyfelünk
2: lett. Akkor lett a banki ezüstkor vagy aranykor, ugye? Ez,
3: pontosan.
2: Tehát akkor ez
3: pontosan.
2: Valóban jókor volt.
3: Jókor voltunk, jó helyen. Igen.
2: Mert igen, tehát sok ügyfelük lett, és az kellett egy ilyenfajta szolgáltatás is.
3: Abszolút, és ugye akkor terjedt el maga ez a telefonos kommunikáció is, és ez egy óriási, tudom, hogy ez a mai időkben már nagyon furán hangzik, de akkoriban mindenki bement a bankfiókba, és ott intézte az ügyeit. Tehát az, hogy volt egy olyan lehetőség, hogy be lehet telefonálni, és nem kell feltétlenül nekem bemenni a bankba, mondjuk egy átutalást elintézni, az egy óriási áttörés volt, és nyilván nagyon sokan az ügyfelek közül még idegenkedtek tőle, de ugyanakkor nagyon sokan meg megörültek ennek a lehetőségnek, és elkezdték nagyon aktívan használni. Úgyhogy ez viszonylag hamar futott föl 1-2 év alatt. 98-ban, amikor én elkezdtem ezt, akkor még csak a Citibanknak volt call centere, és aztán 1-2 éven belül szinte az összes banknak lett, mert hogy óriási ügyfél igény volt rá.
2: Mert ez egy versenyképességi kérdés.
3: Abszolút.
2: Volt, hogy van-e, mint ahogy ma már a digitalizáció, meg a mesterséges intelligencia, meg a különböző ügynökök, és ez érdekes lesz majd a beszélgetés második felében, hogy ebből az állapotból, meg ebből a 20 évből mit viszel, vagy mit változtat meg majd a mesterséges intelligencia. Ez most egyébként egy fontos kérdés. Top 3-ban benne van? Nálatok?
4: A középtávú stratégiai gondolkodásunkban mindenképpen benne van, évek óta. Folyamatosan közel vagyunk a témához, és folyamatosan igyekszünk rajta tartani ugye az ujjunkat a fejlődésnek a vénáján.
2: Hogy mi az, amit kiválthat, mi az, ami
4: nekünk ebből értelemszerűen hasznosítható, és értelmesen hasznosítható, és nem próbálunk ugye beleesni olyan hibákba, hogy csak azért csináljuk, mert most mindenki ezt csinálja. És nagyon sok tapasztalt és külföldi magyar szakemberrel beszéltünk folyamatosan. Kicsit árnyaltabb a kép szerintem, mint ahogy ma egy átlagember gondolná, hogy ez mondjuk egy call center területén mit jelenthet akár holnaptól, mi nem feltétlenül így gondoljuk.
2: Meg attól függ, hogy milyen call center.
4: Attól
2: milyen
4: is függ,
2: felekkel,
4: így
2: milyen
4: van, termékkel. Pontosan. Tehát, hogyha egy call center-esnek az a feladata, és akkor, hogyha belemegyünk nagyon röviden, hogy be kell diktálni egy méróra állást, azt simán meg lehet csinálni egy géppel, bár itt is a magyar nyelvnek azért a trükkjeire figyelni kell, hogy a számokat hogyan mondjuk be, de megoldható. De hogyha ugye mi értékesítés, az árbevételünknek szerintem 85%-a értékesítésből származik, na ott azért már egy kicsit nagyobb a kihívás, amikor meg kell győzni egy ügyfelet.
2: Igen, ez egy humán alapú szakma, és mint ez engem nagyon érdekel, majd azért a skillekről még mindenről kérdeznék. Jó, akkor jöttek a vidéki, ugye Nyíregyháza volt az első, ha egy nagyot ugrunk 15-ig?
3: Ha egy nagyot ugrunk, akkor 2015-ben a nyíregyházi call center volt az első. Igazából ez is egy érdekes történet, ez úgy jött, hogy az egyik banki partnerünk, akivel együtt dolgoztunk, ott az egyik vezetőnek volt egy ilyen ötlete, hogy ő szeretne egy call center szolgáltatót csinálni, tehát valami konkurenciának indult a dolog, és aztán megkerestek minket, hogy nincs kedvünk közösen egy ilyen dolgot létrehozni, és az volt a deal, hogy ők hozzák a nyíregyházi tapasztalatot, nyíregyházi jelenlétet, mi pedig hozzuk
2: meg munkavállalókat,
3: mi pedig hozzuk az ügyfeleket, és csináltunk egy közös vállalatot, ez is most ez a Colcom ZRT nevű leányvállalatunk, és most már ők is idén 10 évesek, illetve egész
2: 11.
3: 11, igen, tavaly voltak 10 évesek, tehát ott is egy jubileum volt nem olyan régen. Ők voltak az első fecskék, akivel együtt dolgoztunk, később aztán, amikor a cég eladásra került, akkor ez a cég is 100%-ban az eSense-nek a tulajdonába került.
2: De ez már csak 2020.
3: Ez majd 2020-ban, igen. És aztán ennek a sikerén felbuzdulva nyitottunk, ha jól emlékszem, sorrendben Miskolcon is egy helyszínt, és utána most nem olyan régen, tavaly Salgótarjánban nyitottunk egy új irodát. Ezek különböző méretű irodák, a legnagyobb az a nyíregyházi helyszínünk, és akkor így lett 4 telephelyünk a budapestivel együtt.
2: Mi alakítja ki a lokációt? Nyilván egy call center bárhol lehet, a fél Európa call center itt működik Magyarországon, vagy
4: Igen.
2: De nyilván a munkavállaló, az éhes, az agilis, a jó potenciális munkavállaló az lehet Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregyházban.
3: Abszolút.
2: És akkor az egy tuti dolog, mert teljesen mindegy, a bank az bárhol lehet a világon.
3: Abszolút. Amikor ez a dolog fókuszba került itt 2015-16 környékén, annak az volt az alapvető oka, hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá, de akkor volt egy nagyon erős felfutás a munkaerőpiacon, és egyre kevesebb elérhető kolléga és jelentkező volt.
2: Mondjuk ki hiány.
3: Abszolút, mondjuk
2: ki. Billent a Libikó.
3: Abszolút, és ez nyilván elsősorban, első körben Budapestet és Pest megyét, meg az agglomerációt érintette, és olyan helyszínt kerestünk, ahol ez a hiány még nem volt olyan veszélyes, így jött a képbe Nyíregyháza. Tényleg nagyon sok jó kolléga került akkor a csapatba, és nyilván azt láttuk, hogy a különböző magyar lokációk, azok különböző mértékben vannak érintve ebbe a problémába, és ezért mentünk tovább aztán a Miskolc-Salgótarján
2: tengelyen.
3: Így van. Tehát ennek elsősorban ez volt az oka. A másik része, amit meg a Covid indított el, hogy akkor megint ugorjunk egy jó nagyot az időben, hogy a partnereinknek, akik tényleg jellemzően pénzügyi szervezetek, multinacionális cégek, biztosítók, telekommunikációs cégek, tehát tényleg a legnagyobb magyar cégek, nekik a nyitottságuk a home office-ra, és arra, hogy megoldjuk azt technológiailag, hogy ezt a munkát lehessen otthon végezni, azért az egészen 2020-ig nagyon korlátozott volt. Tehát én emlékszem egy olyan beszélgetésre 2020 februárjában, amikor már lehetett olvasni erről a dologról, hogy jön valamilyen betegség, és hogy ez egy új dolog a világban, és hogy mi történik Kínában, meg Észak-Olaszországban, nem tudom, emlékszel erre, de akkor még az volt a mondás, hogy nyugodjunk meg, ide nem fog elérni.
2: Nem gyűrűzik be.
3: Nem lesz baj, nem gyűrűzik be, igen, ez volt a kommunikáció, én is emlékszem, és én elgondolkodtam azon, hogy mi van, ha esetleg mégis, és elkezdtem beszélni az egyik nagy partnerünknek az IT vezetőjével, meg a jogi igazgatójával, hogy készüljünk már föl erre a szituációra, hogyan tudnánk azt megoldani egyrészt jogilag, másrészt IT technológiailag, hogy az emberek otthonról hozzáférjenek a rendszerekhez, és ki tudják szolgálni az ügyfeleket. És akkor én emlékszem, hogy február második felében, amikor erről leültünk beszélni, akkor az volt a válasz, hogy hát ez teljesen ki van zárva, ez megoldhatatlan, GDPR szempontból kivitelezhetetlen, technológiailag nagyon nehezen megoldható, és egyébként is egy rossz ötlet. És eltelt onnantól kezdve 2 hét, és beléptünk március elejére, és elkezdtek égni a vonalak, hogy hogyan tudjuk megoldani azonnal azt, hogy ezek a kollégák otthonról dolgozzanak, és ez az egész mindset egy néhány hét alatt átfordult, tehát az összes ügyfelünk, aki ezt nem támogatta korábban, és mi már szerettük volna ebbe az irányba vinni ezt a dolgot, mert egyébként munkaszervezési okokból borzasztó nagy lehetőséget nyitott
2: meg volna. Nektek nagyon fontos, ahogy én ezt láttam, és nagyon sok ilyen kis személyes videót megnéztem, meg meghallgattam, nektek nagyon fontos a munkavállaló, meg az, hogy lojális legyen sokáig, és ne legyen fluktuáció. És az, hogy egy kismama, és hogy 4 órába, vagy 6 órába, és meg tudja oldani, és
3: pontosan
2: ápolni is tudja. Ne kell eltitkolni egy munkavállalónak, hogy most fordítsak egy picit a munkavállalót, hogy gyereke van, mert láttam ilyen vallom. Mert
4: leszaladtam a boltba.
2: Igen. Hogy ezt ne kelljen eltitkolni. Igen. Óriási előnyt lehetett ebből, Kovács, csak azért mosolyogtam, hogy hallgattak benneteket, mert a rádióban ugyanezt csináltuk. Jó, akkor mindenki hazavitte a felvevőt, és akkor mindenki...
3: Gondolom,
2: de mert láttam azt a filmet veletek a kollégákkal, amikor ők hazacuccoltak, kiürült a
3: kiürült.
2: Igen. És akkor mindenki hazament. Jó, és akkor 2020 ez a cég eladása is ráadásul, és akkor már,
4: én akkor
2: már ott vagy.
4: Igen, oda. Igen. Én az akkori, ugye, mert azóta történt még egy tulajdonos váltás, a főtulajdonos, én az ő révén kerültem oda. Nem sokkal azelőtt jöttem haza, én külföldön voltam, multi allianz csoportnál, sok országban, és akkor elegem lett a multi vállalatból, hazajöttem, és akkor elkezdtem.
2: Ezt de egy turbulens időszakban csatlakoztál akkor.
4: Amikor én oda kerültem, akkor még full irodában voltam. Még békeidő volt. Tehát ide a nagy hullám.
3: Túl voltunk az első hullámon, 2020 tavaszán.
4: Igen.
3: És akkor ott az ősszel úgy nézett ki, hogy, ja, igen, hogy lehet, hogy nem lesz második hullám. Igen. És aztán kiderült, hogy igen, lesz igen, második hullám. Azért.
4: Mindenképpen érdekes dolog volt nekem is nagyon. Ugye nem voltam nagyon tapasztalt magyarországi középvállalatok működésével közelről legalábbis, és rendkívül pozitívan lepődtem meg, hogy egy milyen jól felépített operációs rendszert, vagy operációjú céget ismertem meg. A mai napig mondogatom ezt egyébként, amikor erről beszélgetünk másokkal, hogy szakmailag rendkívül felkészült középvezetői réteg, akik lojálisak, lelkesek, látszik rajtuk, sugárzik róluk, hogy szeretnek ennél a cégnél dolgozni.
2: Mert egyrészük, nagy részük azért végigjárt a ranglét, tehát operátor, call-centeres volt, tehát az mondjuk az egy óriási hitelességet ad, azt gondolom, egy külső szemlőnek, és hát mondjuk, hogyha valaki így bele
4: csöppen. Abszolút, de ugye ennek van egy olyan része is, hogy ugye itt ezért ez a cég, és majd biztos itt is, mert ez is az emberi részhez tartozik, hogy egy Szabolcsék a kezdetektől fogva egyébként Szilvivel együtt nagyon komoly energiákat fektettek abba, igen, a kommunikációs vezetőnkkel, hogy ugye, és ez egy kicsit ez is a prémium szót már említette, tehát hogy itt ne egy olyan call center legyen egyébként, amire szerintem a többség gondol, ahol ilyen robotok, elnézést,
2: rabszolgálat dolgoznak, beülök kutricába, és 8 órán keresztül
4: ordítozok az ügyfélel, ideges vagyok. Itt ilyen lelkes, motivált vezetők is, meg operátorok is.
2: Sokféle végzettséggel, sokféle korosztályban jelentem.
4: PlayStation-ük volt, és látszott, hogy ez egy teljesen más légkör, és egyébként ennek ugye számtalan előnye van ugye a vállalat szempontjából is, mert ezek az emberek akkor ugye, hát ugye ezt nem kell mondani, hogy a boldog munkavállaló az ugye
2: a legjobb reklám,
4: meg hasznot termel, ráadásul ezt az ügyfél is érzi, meg hát ugye említetted a fluktuációt, tehát nekünk nagyon nem mindegy, hogy mennyi a fluktuáció. Ugye itt ez az a szakma, hogy van, Szabi, hogy 3 évente gyakorlatilag.
3: Igen, tehát az iparági átlag az a call centerben az, hogy körülbelül 3 évet, ha eltölt egy munkavállaló egy call centerben, az már egy nagyon jó eredmény. Nyilván úgy, hogy nem ég ki közben, élvezi a munkáját, stb. És ugye hát ezt lefordítjuk a számok nyelvére, ez azt jelenti, hogy akkor ez egy 33%-os fluktuáció lenne.
4: És akkor be kell találni, ugye,
3: ami
4: a
3: azért
4: kultlás,
3: egy elég komoly
4: szám. Be kell tanítani, amikor betanult még szerintem egy fél évig még azért ő is folyamatosan fejlődik, tehát
2: hogy még nem hozza rögtön
4: incentív alapon dolgozunk, tehát ugye nem feltétlenül termel még hasznot. Tehát itt nagyon nem mindegy, hogy egyébként éves szinten kiválasztunk.
3: Több száz ember.
4: Tehát most van körülbelül 650-700 munkavállalónk, ugye ez egy kicsit, ugye elég gyorsan úgymond fluktuál. Tehát ezeknek az embereknek, hogyha csak az egyharmados részét mondjuk, akkor ugye azért több száz embert ki kell választani a feladatokra, és hát már az én időmben volt olyan év, hogy egyébként az egyik nagy partnerünknél ott egy éven belül 100% volt a fluktuáció. Tehát azért itt nálunk egyébként ez a kiválasztási csapat is egy fantasztikus munkát végez. Nagyon sok egyébként informatikai támogatottsággal, meg tudja, ezért ezt meg kell támogatni, de hát itt ilyen 10 000 számra érkeznek CV-k hozzánk, amiket át le kell elemezni, ki kell értékelni,
2: olyan megfelelő feladat.
4: Interjúztatni kell, és sokkal több embert kell kiválasztani, amit aztán az ügyfélbe is állít a munkába. Itt lehet itt kicsit majd egyébként a mesterséges intelligenciának az előnyeit elemezni.
2: 2021, ugye, hogy én jól puskázom a papíromból, ez a következő dolog, mert már vásároltak is.
4: Igen. Szerintem akkor történt ugye a Qualcomm-nak az 50%-ának, a további 50%-ának a megszerzés, illetve a Card Consulting ZRT-t is akkor akviráltuk, vagy vettük meg, mint leányvállalat, és hát igen, elkezdődött az építkezés, illetve lassan ugye, tehát ilyenkor már erősen készültünk a tőzsdére menetelre.
2: Ezt a horizonton föltűnt a tőzsde. Miért volt fontos?
4: Igazából először is Talán az előző tulajdonosunknak ez egy ilyen állandó sztoria volt, ő
3: névjegye,
4: nagyon erős sztorikat, tőzsdére menetelt, bonyolított a múltban, illetve hát egyértelműen ugye az volt a cél, hogy a tőzsdére menetelnek ugye a forrásbevonás lehetőségével élve az iSense-et is tovább tudjuk ezáltal növelni, és ugye az volt a cél, hogy egészen konkrét akvizíciós tárgyalásokkal is túl voltunk, már kvázi leütött dílekkel, akkor söpört be teljes mértékben a Covid-nak az üzleti életre a hatása, és hát hogy gyakorlatilag a tőkepiacok azok lefagytak, úgyhogy ott az a része még előttünk van, hogy egy IPO-val adott esetben tovább növekedjünk, de egyébként emellett az egész iSense sztorinak a lényege, ugye ez a premium koncenter, és az, hogy megkülönböztessük magunkat a piacnak az egyébként nem feltétlenül hófehér hátterű szereplőitől, ezáltal úgymond multinacionális vagy nagyvállalatoknál adott esetben egy KYC szempontjából egy attraktívabb beszállítói partnerré tudjunk válni. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része egyébként a mai napig a stratégiának.
2: Tehát szempont volt az, hogy versenyelőny legyen. Az átláthatóság az, hogy én ezt is tudom, mint annyi
4: ESG, amit elvárnak, ugye, és az már látszott akkor, hogy szinte minden magyar bankkal dolgozunk a mai napig, nagyvállalatokkal elsősorban, és ott azt gondoltuk, azt gondoljuk, hogy ott azért nagyon megválogatják, hogy kivel
2: hát és ez egy certifikát, hogy mégiscsak a tőzsdén van az iSense.
4: Így van, és transzparens mindenünk, ugye minden számunk, minden tevékenységünk, ami a tőzsdei létből fakad, úgyhogy ebben mi nagyon hiszünk, és szándékosan is erősítjük ezt az oldalát is.
2: És ez volt 22. május 31-dik a tőzsdére lépés, beváltotta a reményeket az azóta eltelt, nem tudom, 4 év. És erről a szürke zónáról még beszéltek, kérlek, mert ez engem meglepett. Az, hogy call centert működtetni szürkén, feketén, nyilván el tudom képzelni, de ez egy kihívás az iSense előtt is.
3: Abszolút. Még egy gondolat az előző témához, a tőzsdére menetelhez, hogy részben egyébként ez volt amikor mi a DNS-sel eldöntöttük, hogy eladjuk ezt a céget, ahhoz nyilván kellett egy potenciális érdeklődő, tehát ugye legfontosabb, hogy legyen egy vevő, de hogy szokták kérdezni, hogy miért döntöttünk így, és alapvetően azért, mert azt gondoltuk, hogy mi az iSense-et elvittük nagyjából odáig, ameddig mi a saját erőnkből tudtuk, és például ez a tőzsdei vízió, vagy jövőkép, az egy olyan előrelépési lehetőséget kínált, amit mi a saját erőnkből, a saját tapasztalatunkkal nem tudtunk volna megvalósítani, és azt gondolom, hogy a cégnek meg nagyon előnyére várt, pont azért, amit a Gábor is mond, hogy a transzparens működés, a tényleg minden részére a cégnek kiterjedő átláthatóság, ez nagyon sokat hozott, és amikor azt kérdezed, hogy elégedettek vagyunk-e most már 4 évvel később, akkor nyilván egyrészről nem, mert hogy az ukrán háború meg az egyéb dolgok miatt a tőkepiacok azért nem feltétlenül úgy működtek ebben az időszakban, mint előtte. Másrészt viszont abszolút igen, mert hogy ezt a részét, amit mi szerettünk volna ezzel üzenni, meg amilyen irányba szerettük volna a céget továbbfejleszteni, ezt abszolút meghozta. És itt visszakanyarodnék arra, amit kérdeztél, hogy ez a szürke zóna. Az az igazság, hogy mi ezzel már 25 éve küzdünk, tehát mi voltunk az egyik első olyan vállalat, aki azt tűzte ki a céljául, mivel mind a ketten a DNS-sel multinacionális háttérből jöttünk, hogy ez egy olyan cég lesz, ahol ezt megpróbáljuk úgy üzemeltetni, hogy a kollégák ilyen szempontból is teljesen biztonságban érezhessék magukat. És akkoriban, a 2010-es évek elején, hát ez egy komoly versenyhátrány volt, mert hogy az árképzésnél abszolút, tehát igen. Ha belegondolsz abba, hogy egy call center szolgáltatónak a költségeinek a 70%-a mondjuk bérköltség, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a bérköltséget te milyen egyéb költségszín mellett tudod fenntartani, tehát hogy ezek teljesen bejelentett bérek, vagy részben, vagy egyáltalán, és akkor nagyon sok ilyen cég volt. A szomorú igazság az, hogy egyébként ez még mindig megvan ebben a magyar call center piacon, és egyrészt nyilván azért, mert mindig lesznek olyanok, akik ezt megpróbálják, ami végül is érthető, tehát így működik a gazdaság, hogy mindenki azt gondolja, hogy akkor valahol kéne faragni a költségeken, mi a legnagyobb költségünk, hát a bérköltség, hogy lehet azon faragni, mivel az embereknek ugye azért van egy elvárt jövedelmi szintje teljesen jogosan és érthető módon, akkor próbáljunk meg ennek az oldalán spórolni egy kis költséget, de nyilván ez nagyon függ az ügyfelektől is. Tehát amikor a Gáborra, ami arról beszélünk, hogy prémium call center, akkor nyilván itt az is egy nagyon fontos kérdés, hogy a megbízó, az ügyfél milyen elvárásokkal rendelkezik ezen a területen, és mondjuk milyen kritériumokat támaszt egy pályázatban erre vonatkozólag. És ebben azért nyilván óriási fejlődés volt az elmúlt 25 évben, 2001 és 2026 között, de még mindig az a helyzet, hogy ez a probléma, ez nagyon erősen bejön néha a képbe egy-egy tendernél, egy-egy pályázatnál, és hát nyilván az az igazság, hogy ismerjük a piacot, tehát én pontosan tudom, hogy ez a versenytárs miért tud ennyire kedvező árakat kínálni a partnereinek, és én mindig azt mondom, hogy ez a versenytársak döntése mellett két dologtól nagyon függ. Egyrészt az, hogy az ügyfél, a potenciális ügyfél ezt tolerálja, vagy nem tolerálja, foglalkozik-e ennek az ellenőrzésével, vagy nem foglalkozik. Nyilván itt jogilag ez elválik egy munkaerőkölcsönzésnél jogi kötelessége, hogy ennek utána menjen. Egy outsource szolgáltatásnál ott nem feltétlenül, ott az inkább a cégnek a saját mindsetjétől függ. A másik rész, amiben mi továbbra is várjuk, hogy komoly változások legyenek, az ennek az ellenőrzési oldala. Tehát itt azért van egy hatóság is, és ezeket a dolgokat leellenőrizni, megnézni nem olyan nagyon bonyolult dolog. Tehát abban bízunk, hogy ez tovább fog javulni, és hogy a különböző hatóságok is jóval nagyobb transzparenciát fognak elvárni, hogyha fogalmazhatok ilyen nagyon diplomatikusan.
2: Pont mikor készítem beszélgetni, eszembe jutott ez egy mozgóárus, aki nem tudom, hideg sört árult, meg régen volt ilyen a strandokon.
4: Ismertem.
2: Az 10 perc a másik strandon volt már, persze. De egy call center, ja, az nem lehet olyan könnyen mozgatni, persze. Tehát azért az egy ellenőrizhető dolog, az nem egy ilyen utánfutóról árulom most a dinnyét.
4: De azért ennek van most egyébként itt a választások után még egy nagyon jelentős potenciális lehetőség egyébként azt gondolom a mi számunkra, mert ugye azért itt külön kell választani azt a fajta call centert, amelyik mondjuk vidéken, Zala megyében kis családi vállalkozásként egy ügyfélnek dolgozik 10 éve, és ott ugye ott ilyen kicsibe matekoznak. De azért itt mi nagyon sok olyan tenderen is meghívtak minket az elmúlt pár évben, ahol mondjuk egy nagy közüzemi szolgáltatónak a több száz fős call centerét rendereztették, és pontosan tudtuk, hogy nyúlnak vagyunk meghívva, mert ott már megvolt, ott le volt osztva nagyon erősen évek óta, hogy ott kicsinálja a munkát, és esélyünk se volt oda, hogy ott betegyük
2: tehát
4: a lábunkat.
2: Akár ez a piac is tisztulhat.
4: És mi azt gondoljuk, hogy itt egy
2: versenyerőn lehet az, ha valaki
4: pontosan. És ez nem kicsi.
3: És van ennek szerintem egy olyan nagyon fontos oldal, ami általában kevésbé szokott szóba kerülni, hogy ennek van egy felelősség része a munkavállaló felé is. Tehát amikor employer brandingről beszélünk, meg arról, hogy érezzék magukat jól a munkavállalók, és azokban a szünetekben tudjanak csocsózni, meg amiről a Gábor mesélt, hogy tényleg úgy van kialakítva nálunk a call center, hogy ez egy élhető, élvezhető tér legyen, amellett szerintem legalább ilyen fontos az is, hogy felelősséget is vállaljunk értük. Tehát ezek többségében a kollégáink fiatalok, nyilván az ember 20-25-30 évesen nem feltétlenül azzal van elfoglalva, hogy mi lesz majd, amikor nyugdíjba megy, és
2: igen,
3: hány év
2: az azért akkor
3: lesz.
2: Tudok nyugodtan csocsózni a szünetben, ha azért biztos vagyok abban, hogy ezt a pénzt megkapom, és be vagyok
3: abszolút,
2: jelentve.
3: Pontosan. Tehát, hogy
2: és az első perctől be vagyok jelentve.
3: Van egy olyan része is, hogy mi ezt az egész dolgot az employer branding kommunikációnkban is nagyon erősen használjuk, hiszen ez egyébként a munkavállalóink számára még fontosabb kell, hogy legyen, mint mondjuk a partnereink számára, vagy mondjuk a hatóság.
2: Az azt láttam, hogy ez díjakban, meg mindenféle elismerésekben ez visszaköszön, tehát ez látszik, hogy ez a piac visszaigazolta.
4: Hát a Qualcomm ZRT tavaly elnyerte középvállalati kategóriában az év felelős munkaadója díjat, hatalmas nagy egyéb cégek mellett. Tehát, hogy ez valóban értékelik, és egyébként, hogyha belépsz az irodánkba, tele van a fal ilyen szerethető munkahely, meg családbarát munkahely. Tehát ezek külsős díjak. És még egy dolgot ehhez, mert ez meg a legjobb, ami ezt alátámasztja. Amikor én oda kerültem, akkor a úgynevezett menedzsmentünk, akik a középvezetők voltak, azt hiszem 22-en, ma vannak 36-an, 38-an, mióta én ott vagyok, innen egy vagy két ember ment el, de ő is egyébként valami pozitív személyes okból, vagy valami karrier szempontból. Tehát itt nincs fluktuáció. Ezek az emberek annyira szeretnek és minket, és annyira jól érzik magukat, legalábbis én ezt szűröm le a számokból, hogy itt megmaradnak és megragadnak, és itt képzelik el a jövőjüket még továbbra is.
3: Egyébként csak egy gondolat, hogy amit mondtál, hogy sok díjat kaptunk, és nyilván ez persze büszkeség, és örülünk neki, és mindig megünnepeljük, amikor kapunk valami hasonló elismerést, de én azt gondolom, hogy ezek nem azért fontosak, hogy minket valaki megdicsérjen, hogy srácok, jól csináljátok, tök jó ügyesek vagytok, hanem azért nagyon fontos, mert hogy igyekszünk a potenciális munkavállalónkkal is láttatni azt, hogy ez tényleg egy jó cég, de tényleg érdemes eljönni dolgozni, és nyilván egész más dolog, ha én ezt én mondom magunkról, annak van egy hitelessége, meg egész más, hogyha ezt mondjuk egy komoly szervezet, egy felelős foglalkoztató díj, vagy egy szerethető munkahelyek nagy díj is visszaigazolja, azt gondolom,
2: vagy
3: hogy
2: akár innen... a dolgozók szavazata alapján, mert ilyen verseny.
3: Így van,
4: sőt,
3: így van.
4: A dolgozók jelölik a céget.
2: Igen, pontosan. Igen.
3: Így van, tehát, hogy az nyilván egy olyan dolog, ahol ezt könnyebb megmutatni, és nekünk elsősorban ezzel ez a célunk, hogy a kollégáink felé, nem csak elsősorban nem azok felé, akik ott vannak, mert ők remélhetőleg tapasztalják, hanem akik majd egyszer csatlakoznak hozzánk, tudjuk azt megmutatni, hogy ez mennyiben más cég.
2: Nyilván nagyon fontos a szakma, a betöltött pozíció presztízse is. Az a társadalomban milyen lenyomatot. Ha azon, hogy egy nagyon jó cégnél dolgozom, és tisztességes fizetésem, az két dolog, de az, hogy egyébként, ha azt mondom, hogy én operátor vagyok, vagy kocsit, az mit vált ki a kávézóban, vagy a sörözőben a szembe ülő barátaim, az megint egy nagyon fontos dolog, főleg a mai fiatal generációnak.
3: Abszolút.
2: Ebben azért van változás, ez látható, hogy tapintható, hogy van változás. Ebben a nagyon bonyolult világunkban ez a munkakör is azt gondolom, hogy előbbre tudott lépni.
3: Így van, én is ebben bízom, de megmondom őszintén, hogy mi ezen nagyon tudatosan elkezdtünk dolgozni néhány évvel ezelőtt, mert azt láttuk, hogy amikor munkaerőhiánnyal küzdöttünk, akkor annak van egy olyan, vagy volt egy olyan oka, hogy kevésbé ismertek minket, mert kevesebbet kommunikáltunk, és nem tudták, hogy mi az e-sense, a potenciális munkavállalóink sem. De volt egy olyan oka is, hogy ahogy te mondod, ennek a társadalmi megítélése, vagy presztízse ennek a munkakörnek, azért alapvetően negatív sztereotípiák mentén épült föl. És ezért indítottunk el néhány évvel ezelőtt egy olyan kampányt, aminek az volt a neve, hogy én is call centeresként kezdtem.
2: Hát megdöbbentem, hogy ott micsoda vállalatvezetők, meg humoristák, stand-uposok, meg pontosan, ismert emberek kezdték call centeresként.
3: Abszolút, és azt akartuk megmutatni, hogy aki ide eljön dolgozni néhány évre, az például olyan szinten meg tudja ismerni egy banknak a működését, és szinte az összes területét, hiszen találkozik az ügyfeleken keresztül az összes lehető problémával, lehetőséggel, megoldandó dologgal, és utána ebből nagyon sokan...
2: Profi rálátásod lesz.
3: Abszolút, és nagyon sokan tudnak tovább lépni cégen belül, összetettebb, komplexebb feladatkörökbe, nyilván, ha van bennük ambíció, az ez elengedhetetlen, de hogy ezt a kampány, fönn van a YouTube-on, érdemes igen. megnézni tényleg, hogy nagyon sok magyarországi cégnek a vezetője, és ezt abszolút felvállalva, tehát pozitív igen. kontextusban, büszkén vállalva, mesél arról, hogy hogyan kezdte a
2: bizonyos banknál. Mert így tudott megtanulni, kommunikálni, pontosan. Emberekkel tárgyalni.
4: Meg a sales része nagyon fontos, és nálunk azért a tréning az nagyon komoly, és azért a sales-es, egy jó sales-es az egyik legkeresettebb pozíció egyébként, és ugye itt mi pénzügyi termékek sales-éről, meg egyébként persze. telekommunikációs sales-ről beszélünk, tehát ez önmagában egyébként azt is jelenti, hogyha valaki jó, egyébként jól is tud keresni, tehát ugye azért az incentív módon működik.
3: Abszolút.
4: Tehát igazából itt valóban az van, hogy ez egy egyre jobban vállalható és attraktív kihívás fiataloknak.
2: Fiataloknak, de azt láttam is videókból, meg a fotóalbumokból, hogy 40-50, akár 6
4: ránézéset.
2: Abszolút. Tehát azért mondom, mindenféle generációt igen. láttam.
4: Igen.
2: És azt gondolom, hogy egy jó munkahelynek azért ez is ma már ismerve kell, hogy legyen. Hát a generációk együtt tudjanak
4: abszolút.
2: Dolgozni.
4: És egy érdemes bejönni az irodába, és tényleg azt látod, hogy ott mindenféle, tényleg olyan változatos, olyan diversifikált a munkavállalói kör, és tényleg jó nézni.
3: Én azt gondolom erről, hogy a call center magában egy olyan terület, ahol tényleg nagyon sok fajta generáció meg tudja találni az éppen aktuális élethelyzetének leginkább megfelelő munkát. Tehát, hogy a fiatalok tudnak mellette tanulni, hogyha valaki halaszt és egy kicsit gondolkodik, akkor ez egy tök jó lehetőség. Hogyha valakinek kisgyerekei vannak, és őket neveli, akkor ez egy abszolút olyan munkakör, ahol mi tud alkalmazkodni azokhoz a feladatokhoz, amit ott el kell látni. Később is ez egy olyan dolog, ahol tehát abszolút minden generáció szívesen látott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy sztereotípia, hogy csak fiatalok vannak. Valóban nagyon sok fiatal munkavállalónk van, de abszolút lefedjük a teljes korfát. És amit még ki akartam emelni, hogy ez most egy viszonylag új fejlesztés nálunk, körülbelül egy éve működik tesztüzemben, hogy kialakítottunk egy olyan rugalmas beosztási lehetőséget, ahol a kollégák saját maguknak állíthatják be, hogy egy adott napon nyilván bizonyos keretek között, de mennyit dolgoznak. És ez nagyon-nagyon rugalmassá teszi a munka végzését. végzést. Nyilván a törvényi kereteket be kell tartani. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha mondjuk valaki alapvetően egy 6 órás munkaviszonyban van, akkor eldöntheti azt, hogy mondjuk ma csak 4 órát dolgozik, mert tök meleg van, és inkább kimenne a strandra, és utána jövő héten, meg amikor meg jobban van ideje, akkor csinál egy 8-ast, és ezt nem kell megbeszélni a szupervájzorával, nem kell engedélyt kérni rá, hanem van egy IT felület, ami ezt támogatja, ott ő ezt ledokumentálja magának, és ezáltal például valaki szabadnapot is tud magának teremteni, mert mondjuk az egyik nap nem dolgozik, és 3 nap meg plusz 2 órákat hozzátesz, és akkor van egy teljes szabadnapja. Nyilván mondom, az nagyon fontos, hogy a törvényi kereteket be kell tartani. Egy évvel ezelőtt kezdtük el tesztelni azt, hogy mit szólnak ez a kollégák, és hogy tetszik-e nekik, és nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, és a kollégák nagy felelősséggel használják ezt a dolgot, tehát átgondolják.
4: Segítik egymást, coachingolják egymást, kérdeznek egymástól, és egyébként meg csapatban mozognak.
3: A célok is nagyon sokszor, akár az értékesítési célok, akár az ügyfélszolgálati minőségi mutatók, azok csapatszinten vannak meghatározva. Nagyon sok ilyen értékesítési játékunk, versenyünk van, ahol a csapatok versenyeznek egymással, mindenféle díjakat lehet nyerni, mindenféle bulikban lehet részt venni. Tehát a call centerről azt gondolnád, ha nem dolgoztál benne kívül, hogy ez egy ilyen nagyon individuális dolog, és pont az ellenkezője, amiért én annak idején 25 éve nagyon megszerettem, hogy egy olyan baráti társaságba kerültem be, ami egyébként utána az egész életemre meghatározó lett, és egy olyan jó csapatban dolgozhattam, amit én korábban elképzelni sem tudtam, és ezt a hangulatot, ezt a mindsetet próbáljuk megteremteni a kollégák számára.
2: Köszönöm szépen, Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettesek voltak itt az ISZ-től. Köszönöm szépen.
3: Nagyon mi is szépen köszönjük. Köszönjük.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves aggatok, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a keddi adás. Legközelebb csütörtökön ugyanebben a műsorsában rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Baleset okoz fennakadást a Margit hídon Buda felé a Margit sziget után a külső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt. A külső sáv nem járható, torlódásra kell készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Bajcsi-Zsirinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton a Nagykörúttól a Nagyvárad térig, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt és a Tököli úton befelé a Baross térnél. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 18 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az erre vonatkozó bírósági ítélet szeptember 7-ével jogerőre emelkedett. A közösség már 2022-ben megkapta a bejegyzett egyházi státuszt, de a végzés ellen az ügyészség felülvizsgálati eljárást indított. 2024. decemberében a kúria hatályon kívül helyezte a fővárosi törvényszék és az ítélőtábla határozatait, és ezzel a MET újra nyilvántartásba vett egyházi státuszba került. Tavaly októberben újra kérelmezték a bejegyzett egyházi státuszt, de a fővárosi törvényszék majd az ítélőtábla ezt elutasította. Végül 2026. júliusában született meg a pozitív elsőfokú döntés, és mivel az ügyészség nem fellebbezett, a végzés jogerőre emelkedhetett. A Nasdaqra készül a 4iG, a társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a 4iG lehet az első magyar szereplő, amelynek részvényei a világ vezető, technológiai fókuszú vállalatainak értékpapírkereskedési platformján elérhetőek lesznek. Rontotta a Duna Aszfalt ZRT adósságbesorolását a Scope Ratings, a társaság valamennyi minősítését felülvizsgálat alatt tartják. A lépés hátterében az áll, hogy az áprilisi kormányváltást követően a cég több nagy infrastrukturális projektjét módosították vagy részlegesen felfüggesztették. A Duna Aszfalt közlése szerint a cégcsoport likviditása és az operatív működése továbbra is szilárd alapokon áll.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 153.518 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt, a MOL 3,6%-kal 5.170 forintig csökkent, az OTP 1,1%-kal erősödött 46.940 forintra. A Magyar Telekom 9%-kal 2.576 forintra nőtt, a Richter 8%-kal emelkedett 12.660 forintig. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 4/10, a frankfurti DAX 3%-kal csökken, Párizsban a CAC 0,5%-kal korrigál lefelé, A milánói börze 1/10, Madrid szintén 1/10%-kal csökken. A tengeren túlon az Egyesült Államokban, New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 9/10, az S&P 500-as 4/10, a Nasdaq Composite 7/10%-kal áll a negatív tartományban. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Több millió dollár befagyasztott fehér orosz vagyon visszaszolgáltatására kapott ígéretet az Egyesült Államoktól Alexander Lukasenko. A fehér orosz elnök John Cole-lal, Donald Trump amerikai elnök fehér orosz külön megbízottjával tárgyalt a Minszk ellen még hatályban lévő amerikai szankciók feloldásáról. Trump második hivatali idejének kezdete óta Lukasenko politikai fogolynak minősített személyek százait engedte szabadon, amerikai közvetítésre született egyességek keretében. Nem kívánja megtartani Bettina Orlopot a Commerzbank élén az UniCredit vezérigazgatója. Andrea Orcel azt is ellenzi, hogy a német állam két felügyelőbizottsági helyet is megtartson, és leváltaná a Commerzbank felügyelőbizottságának elnökét is. A Reuters információi szerint. Orcel tegnap Berlinben találkozott Lars Klingbeil német pénzügyminiszterrel, az egyeztetést mindketten konstruktívnak nevezték. A Commerzbank szóvivője ugyanakkor visszautasította a vezetés cseréjére vonatkozó feltételezéseket. A nagyvázsonyi várról bocsát ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank, a 25 000 forint névértékű ezüst és 5 000 forint névértékű réz ötvezetű változatokból várhatóan 5000 darab készül majd.
0: Időjárás jelentés.
3: Holnap is napos száraz időnk lesz, hajnalban egyes helyeken átmeneti köd vagy rétegfelhőzet képződhet, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 és 26 fok között alakul. A hazai állóvizek közül a Balaton 19, a Fertőtó 23, a Tiszató pedig 22 fokos. A tengereknél egyelőre még tartja magát a nyár, a földközi tenger Antaliánál Törökországban 29 fokos, a Côte d'Azur-ön Franciaországban 26 fokos a víz, és ugyanezen érték környékén mozog az Adriai tenger vize is. Az Atlanti-óceán a portugáliai Lisszabonnál 18 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Klasszis Klub Live a Trend FM-en. A Klasszis Média podcastjának szerkesztett verziója. A műsorvezető Csabai Károly. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, Csabai Károly vagyok, az M4 és a Privátbankár főszerkesztőjét. Bemutatom a mai vendégemet, Simor Andrást, a Magyar Nemzeti Bank 2007-2013 közötti elnökét. Szervusz András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
4: Arra gondoltam, hogy mindig valami aktualitással kezdjük, hát néhány szót azért tegyünk arról esetleg, hogy holnap lesz szeptember 11-e, ugye 25 éve annak, hogy megtörtént ez az esemény. Hogy emlékszel, hogy mit csináltál te akkor? Pontosan. Mindenki emlékszik arra, de igen. Mi volt veled akkor?
5: Pontosan emlékszem. Akkor én egy Deloitte nevű tanácsadó cégnél dolgoztam, és egy bankhoz mentünk valamilyen projekt kapcsán prezentálni. Szerettük volna megnyerni ezt a projektet. Ajánlatot tettünk, és beléptünk az ajtón, és azzal fogadtak, hogy most ezt

0: ugyanaz, mint előtte volt.
1: Igen, igen, igen. Nagyon sokakat érdekel az, ami alapján ugye néhány hónappal ezelőtt, illetve pontosan a kormányváltás után ugye a te neved megfordult a sajtóba, ez a bizonyos zsarolásos ügy. És ugye hát szerintem mindenki hallotta, hogy mi történt, de azért nagyjából én arra kérlek, hogy foglald össze, hogy mit lehet tudni erről, hogy akkor mi történt, és aztán utána az is érdekli az embereket, hogy hol tart most, ha tudsz erről valamit itt a jogi része ennek az egész történetnek.
0: Hát nagyon röviden, a Nemzeti Bank akkori alelnöke, és itt most 2023 decemberéről beszélünk, megfenyegette az Erste Bank magyarországi vezérigazgatóját, hogy ha én továbbra is az Erste Bank bécsi felügyelőbizottságának tagja maradok, és nem kérek kvázi bocsánatot azokért a általam elmondottakért, amiért én azt mondtam, hogy a Nemzeti Bank felelős a elszabadult 20% fölötti inflációért, és a 18%-os alapkamatért. Tehát, hogyha nem változtatom meg a véleményem, és nem kérek tőlük bocsánatot, illetve maradok a pozíciómba, akkor, most nagyon egyszerűsítve, az Erste Bank ezt meg fogja bánni. Ebből nekik sok bajuk lehet, mert ugye a Nemzeti Bankban van a bankfelügyelet, a pénzügyi felügyelet, és hát ők egyrészt engedélyeznek dolgokat, másrészt vizsgálatokat indítanak, harmadrészt büntetnek, korlátozhatják a bank tevékenységét. Tehát egy csomó olyan eszköz van a kezükben, amivel kárt tudnak okozni a banknak. És akkor én egy pár nap gondolkodás után lemondtam a pozíciómról, mert nem akartam a banknak kárt okozni. És amikor én ezt elmondtam, ezt az egész történetet már a választások után, akkor két dolog történt. Egyrészt a Nemzeti Bank már új vezetése belső vizsgálatot indított az ügyben, és feltárták, hogy mi történt, és ennek eredményeként ők a rendőrségen feljelentést tettek hivateli visszaélés gyanújával. Ami pont az, amiről én beszéltem, az is ennek a jogi, ennek a tényállásnak a jogi meghatározása az hivateli visszaélés, ami a BTK szerint 3 évig terjedhető börtönbüntetéssel járhat. Ők ezt a feljelentést megtették, ezzel párhuzamosan engem már keresett a Nemzeti Nyomozóiroda, hogy ők látván az adást, látván, hallván azt, amit elmondtam, ők is elindítottak egy nyomozást, amiben meghallgattak engem, meghallgatták az Erste bankosokat, gondolom másokat is, nem tudom kit, mit. És ez volt májusban valamikor. Most azóta nem tudom, hogy mi a helyzet. Gondolom folyik a nyomozás. Én azt gondolom, hogy ez eredményre fog vezetni, és lesz vádemelés, mert minden egy irányba mutat az összes információ és bizonyíték, ami napvilágra került. De hát meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Az érdekes persze, hát most is finoman kell fogalmazni, mert mégsem jogászok vagyunk mi, de hogyha vádemelés, hogy ez meddig terjedhet, itt csak megint hipotéziseket tudunk felállítani, tehát csak az, aki megtette, tehát aki leült veled név szerint, vagy esetleg mondjuk aki megkérte, hogy üljön le veled. És akkor most hát itt nagyon eufemisztikusan fogalmaztam, de hogy a Kandrás Csaba volt az, aki leült veled, és Matolcsi György volt a főnöke abban az időben.
0: Hát igen, nem velem nem ült le senki, az Erste Bank vezetőjével ültek le.
1: Vagy bocsánat, korrigálni kell.
0: De nyilván itt sok szereplős lehet ez a dolog, mert egyrészt aki a fenyegetést tette, mellette van-e felbújtó, aki esetleg szólt ennek az embernek, hogy fenyegesse meg az Erste Bankot, hát és illetve vannak még többen lehetnek még a bankban, akik valamilyen

0: Formában részt vettek ebben, akik mondjuk a fenyegetést beváltották, tehát elindítottak vizsgálatokat ennek kapcsán, vagy megakadályoztak kinevezéseket, vagy korlátozták a bank tevékenységét. Tehát ők is, ha volt ilyen, nem tudom, akkor ők is részesei ennek az egész bünteinek.
1: Igen, és büntényes, hogyha jól tudom, ez akár 3 év szabadságvesztéssel is sújtható.
0: Hát az a maximum, amit a BTK előír, hát nyilván én nem tudom, hogy ez mennyire súlyos az azon a kategórián belül. Nekem elég súlyosnak tűnt, de hát igen, ez nem az én dolgom, hogy ezt eldöntsem.
1: Hát elég súlyos, és akkor ezt végül is Varga Mihály vezetésével tette meg a büntető feljelentést már a jegybank.
0: A jegybank, igen.
1: Már a jegybank részéről. Hát majd meglátjuk, hogy ez ügyben mi történik. Hát itt se őrülnek gyorsan a malmok, ahogy akkor lehet érzékelni. És ugye ilyen gyors átkötése, ugye az MNB alapítványok ügyében sem nagyon őrülnek gyorsan a malmok. Ugye másfél évvel ezelőtt, 25 tavaszán történtek meg az első feljelentések, és azóta még tanúkihallgatásra sem került sor. Most el kell fogadnunk azt talán, hogy nagyon leterheltek a bíróságok, nagyon leterheltek a nyomozó hatóságok, de én azért, ez csak az én véleményem, azért itt az, hogy ismeretlen tettes ellen nyomoznak, azt tudom, hogy egy jogi kategória, de azért nem érzed úgy, hogy lehetett volna ebben mondjuk gyorsabban haladni, mikor például a sajtó annyi mindent föltárt, tehát ez magunkat is belevéve, annyi dokumentumot, iratot, körülményt, hogy ez alapján talán már valamilyen lépésre lehetett volna jutni. Te hogy látod ezt, vagy csak ez a mi türelmetlenségünk az újságírói?
0: Én nem vagyok jogász, tehát én nem tudom, hogy milyen mélységben kell bizonyítékokat feltárni, ellenőrizni, megnézni, hogy van-e valami ellene szóló érv. Ez a másfél év, ez nekem is borzasztó hosszú időnek tűnik, de mondom, én nem vagyok ennek szakértője. Az én ügyem az ehhez képest egy piti ügy. Már olyan értelme piti, hogy nagyon egyszerű. És hát itt is eltelt azért már májustól szeptemberig jó pár hónap. Nem tudom. Szóval ugye akkor még a bíróság, vagy a nyomozók nem voltak annyira túlterheltek, amikor a Nemzeti Bank ügy kipattant. Tehát ott nem hiszem, hogy a túlterheltség ennek az oka. Ugye az is kérdés, legalábbis fölmerül bennem, mint kérdés, hogy vajon az igazságszolgáltatás fel van-e készülve azokra, arra mennyiségű és bonyolultságú ügyre, ami most eléjük kerül. Hát gyakorlatilag nincs nap, hogy ne hallanánk azt, hogy valamelyik minisztérium ne tenne feljelentést ilyen vagy olyan ügyben. Na most van hozzá szakember, aki ezeket föl tudja dolgozni? Van hozzá szakember, aki ilyen bonyolultságú ügyeket föl tud dolgozni? Mert azért az én ügyem, mondom, az egy pénfügy, nagyon egyszerű.
1: Tehát pontosan ezért gondolná az ember, hogy ezt hamar le lehetne
0: zavarni.
1: Azt
0: gondolnám,
1: zavarni.
0: Hogy ezt hamar lehet zavarni, igen. De akkor, amikor például az MNB-ből ezek a pénzek eltűntek, azt külföldre kimentik, a végső haszonhúzók azok láthatóan nem találhatók meg az iratok között, vagy vélhetően nem találhatók meg az iratok között, mert vélhetően nincs olyan papír, amin az ő aláírásuk szerepel. Tehát azért ezek sokkal bonyolultabb ügyek, és ezeknek utána járni nem egyszerű. Biztos ezt is lehet, de nem tudom, hogy mennyire van ebben tudás, tapasztalat a nyomozóhatóságok kezében, és mennyire van annyi nyomozó, aki ennyi bonyolult ügyet fel tudna dolgozni. Nem tudom.
1: Igen, meg hát nekem egy jogász azt mondta, hogy arra is kell figyelni, hogy kit hívsz be tanúként, mert hogyha valakit behívsz tanúként, és kihallgatsz tanúként, akkor állítólag vele szemben már vádat már nem emelhetsz. Tehát, hogy nem tudom megítélni, én elfogadtam, mert én közgázt végeztem, tehát nem jogi egyetemet, de biztos, hogy ez van. Viszont az is kétségtelen, hogyha türelmes is a Tisza tábornak a szavazóbázisa, nem tudom, hogy meddig tart ez a türelem, hogy azt látják, hogy vannak ugyan, lehet látni azt is, hogy elvisznek embereket mondjuk vezetőszáron, de mindig csak a nagy emberek mögötti, alatti rész, tehát most mondjuk például Hankó Balázs körül már majdnem mindenkit letartóztattak, de Hankó Balázs ott ül benne a parlamentet, csak mondtam egy példát. Hogy meddig tartott a türelem, meddig lehet elmagyarázni ezt, ugyanezt, amit mondtam, amit én szerintem én elfogadom, mert tényleg nagyon bonyolult ügyek ezek, meg most itt van ez Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal, vagy fordítva a neve, aki tényleg nagy fába vágja a fejszéjét.
0: Hát én úgy gondolom, hogy a politika szempontjából két olyan nagy fajsúlyos témakör van, ami meg fogja határozni a Tisza párt jövőbeni sikerét a választók körében. Az egyik ezeknek a rablási, korrupciós ügyeknek a feldolgozása, és ebben eljutni az igazságtételig. Nyilván nem minden ügyben, de legalább néhány nagy ügyben, néhány fontos pozícióban lévő embernek bírósági ítélettel kell távoznia a bíróságról, hogy a Tisza párt az elszámoltatást sikerként tudja választóinak bemutatni, és ettől borzasztó messze vagyunk, és én nem tudom, hogy a választók türelme ebben a kérdésben meddig tart. A másik, ami legalább ilyen fontos, az én véleményem szerint, az a gazdaság helyzete. Vagy talán még fontosabb is, mint az elszámoltatás. Szóval én azt gondolom, hogy az nem véletlen, hogy 2026-ra bukott meg az Orbán rendszer. Nyilván ennek sok összetevője van, de az egyik legfontosabb összetevője az, hogy a magyar gazdaság az utóbbi 4 évben nem növekedett, hogy volt egy iszonyatos infláció, hogy az emberek nem érezték úgy, hogy jobban élnek, és ezért én azt gondolom, az összes többi dolog, ami addig is volt, talán nem ilyen mértékben volt rablás, mint az utóbbi pár évben, de korábban is volt. De akkor az annyira nem zavarta az embereket. És én azt gondolom, hogy ez összefügg azzal, hogy a gazdaság jobban húzott az előző években. És ezért borzasztó fontos lenne, hogy a gazdaságot újból egy tartós, viszonylag gyors növekedési pályára tudja állítani a kormány.
1: Ennek a, hát nem azt mondom, hogy jeleit, de mondjuk, jó, akkor beszéljünk arról, hogy eltelt ugye 4 hónap, majdnem napra pontosan 4 hónap, hogy fölállt az új kormány, hogy a gazdaságpolitikában milyen jeleit látott, hogy mik történtek, milyen intézkedések, vagy a bejelentett intézkedéseket hogyan értékeled?
0: Én 1-2 évvel ezelőtt írtam egy cikket, amiben 12 plusz 1 pontban foglaltam össze azokat az okokat, amik miatt a gazdaság ilyen rossz állapotba került Magyarországon, és ezek a kormány, akkori kormány gazdaságpolitikájában rejlettek ezek az okok. És ha ezeket végignézzük, akkor ezek között van jó pár, amit viszonylag könnyű megoldani. Tehát például a korrupció kérdése. Például az, hogy az úgynevezett egyéjszakás törvénykezés, ami rengeteg kárt okozott a gazdaságban. Vagy például az államnak az iszonyatos rá terjeszkedése a gazdaság működésére. Tehát, hogy nem hagyták a gazdaságot szabadon működni, hanem rángatták jobbra-balra. Ezekben a kérdésekben viszonylag könnyű előlépni, úgy tetszik, nem kerül pénzbe, és nem kerül semmibe, csak nem kell kárt okozni. És ebben én úgy látom, hogy lépett előre a kormány, tehát nem folytatta ezt a, ezt a károkozást. De van egy csomó olyan dolog, amiben lépni kellene. Például van egy olyan adórendszerünk, amelyik rettenetesen torzítja a gazdasági teljesítményt. Itt alapvetően a különadókra gondolok. Tehát az, hogy a kiskereskedelmi cégeknek a jelentős része folyamatosan veszteséges, ez nyilvánvalóan fenntarthatatlan. Az, hogy itt korlátozzák az árak működését a gazdaságban, az nyilvánvalóan károkat okoz.
1: Az áréstop.
0: Az áréstop. És ott van kamatstop, meg nem tudom én, tehát egy csomó olyan dolog van a gazdaságban, ami a gazdaság normális működését gátolja. Most ezeknek mind az a sajátossága, hogy ezek, én azt gondolom, hogy alapvetően népszerű intézkedések voltak, de kárt okoztak a gazdaságnak, és amikor azt mondom, hogy kárt okoztak a gazdaságnak, akkor kárt okoztak az embereknek is. Még akkor is, hogyha egyes rétegeknek hasznot hoztak a társadalomba, de a lakosság egészének, vagy az átlag magyarnak kárt okoztak, a jólétét rontották, még akkor is, hogyha a jó érzését nem rontották. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek az intézkedéseknek, mint ahogy általában a Fidesz kormány gazdaságpolitikája lényege az volt, hogy nem a gazdaságot próbálta segíteni, hanem a hatalomgyárat próbálta előrébb vinni, hozzásegíteni a kormányt ahhoz, hogy újra megválasszák. Ennek pedig a lefordítása az, hogy az emberek jó érzését vagy közérzetét javította, de a jólétét azt nem javította, vagy adott esetben rontotta. És ez a kettő, az nem kell, hogy okvetlenül. Tehát attól, hogy nekem lehet, hogy a jólétem nem javul, de a közérzetem az jobb. És a Fidesz az az emberek közérzetét próbálta befolyásolni a gazdaságban, miközben a jólétükben károkat okozott. Na most, ahhoz, hogy ebben változtatni lehessen, ahhoz szerintem az első feladat az elmondani az embereknek azt, hogy miért volt gond az, hogy olcsó lakáshitellel próbálták az embereket lakáshoz juttatni, miközben ennek az eredménye az lett, hogy fölmentek a lakásárak, és lehet, hogy egy pár ember, aki hozzáférhetett ezekhez a hitelekhez, olcsón jutott lakáshoz, vagy olcsóbban, bár nem sokkal, mert hiába van 3%-os hitel, ha 15-20%-kal fölmennek a lakásárak, akkor majdnem ugyanott vagyunk. De van egy csomó ember, és az emberek többsége, az nem fért hozzá ezekhez a hitelekhez, viszont őnek is 20%-kal többet kellett fizetni a lakásokért. De ez csak egy példa. Vagy hiába korlátozzuk a benzinárakat, hogyha utána, amikor feloldjuk a tilalmat, akkor drágább a benzin, mintha nem nyúltunk volna hozzá az árakhoz. Tehát végeredményben ott is az emberek fizették meg a benzinárstopp költségeit, csak nem akkor, hanem mondjuk 6 hónap múlva. De sorolhatnék meg más intézkedéseket is. Amikor arról beszélünk, hogy a gyereket szülő nők azok adómentesek lesznek, akkor ezzel többek közt azt segítjük elő, hogy a családi vállalkozásokban, ahol férj és feleség dolgozik, a feleség kapja az összes bért, a férj pedig minimálbéren van, és ezzel megint torzul az egész gazdaság, miközben a költségvetés rengeteg bevételtől esik el. Tehát egy csomó olyan dolog történt, ami közérzet javító, de jólét romboló volt, és ez vezetett oda, hogy a gazdaság ilyen állapotban van. Ha ezeken nem változtatunk, akkor a gazdaság nem fog kijönni ebből az áldatlan helyzetből. Tehát ha valaki abban reménykedik, hogy csak attól, hogy megállítjuk a lopást, majd a gazdaság olyan gyorsan fog fejlődni, mint a többi környező országban, akkor én fájdalommal azt kell mondjam, hogy ez nem valószínű. Valamit javulni fog, de nem fog tartós növekedési pályára állni. Itt látható most is, hogy nem állt be alapvető változás a gazdaság fejlődésében. Valamicskét változott a helyzet, de a beruházások többek közt például síralmas állapotban vannak. Márpedig beruházások nélkül, beruházások növekedése nélkül itt nem lesz tartós növekedés. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván gazdaságpolitikai intézkedésekre lenne szükség, meg egy új költségvetésre lesz szükség, most nem a 26-osra, hanem a 27-esre, és ebből még nem láttunk semmit, de ezt megelőzően én azt gondolom, hogy a kormánynak el kellene tudni magyarázni az embereknek, hogy a magyar gazdaság mitől állt földbe, és mit kell változtatni azon, hogy ebből a helyzetből kilépjünk. Ha ezt nem kezdjük el elmondani, elmagyarázni, megértetni az emberekkel, akkor valószínűleg intézkedéseket sem tudnak majd hozni, megfelelő intézkedéseket sem, mert népszerűtlenek lesznek, és akkor a gazdaság sem tud növekedési pályára állni.
1: Akik a Trend FM-en hallgatnak minket, azoknak most híreket mondunk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
4: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
5: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
6: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az erre vonatkozó bírósági ítélet szeptember 7-ével jogerőre emelkedett. A közösség már 4 éve megkapta a bejegyzett egyházi státusz, de a végzés ellen az ügyészség felülvizsgálati eljárást indított. 2024. decemberében a kúria hatályon kívül helyezte a korábbi ítéleteket, és ezzel a MET újra nyilvántartásba vett egyházi státuszba került. Tavaly októberben újra kérelmezték a bejegyzett egyházi státuszt, és végül ezt erősítette meg a friss bírósági döntés szeptember 7-i jogerővel. A Nasdaqra készül a 4iG, a társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a Forágyi lehet az első magyar szereplő, amelynek részvényei a világ vezető technológiai fókuszú vállalatainak értékpapír kereskedelmi platformján elérhetőek lesznek.
2: Tőzsdehírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel új történelmi csúcson 153.518 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt. A MOL 3,6%-kal 5.170 forintra csökkent. Az OTP 1,1%-kal 46.940 forintra erősödött. A Telekom 9%-kal 2576 forintra nőtt, a Richter 8%-kal emelkedett 12660 forintig. Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 3%-kal gyengült. Milánó 2%, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére. Nézzük, hogy mi a helyzet a tengeren túlon. Az Egyesült Államokban, New Yorkban, a Wall Street-en most is zajlik a kereskedés. A Dow Jones 8%, az S&P 500-os 4%, a Nasdaq Composite 6%-kal korrigál lefelé. A bankközi devizapiacon 1 euró 365 forintba és 46 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 316 forint 64 fillér, egy svájci frank 386 forint és 69 fillér. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,9%-kal drágult, 105 dollár 33 centen jegyzik. A Brent jegyzési ára 108 dollár 28 centen áll. Egy uncia aranyért 4%-os csökkenés mellett 4335 dollárt és 40 centet kérnek a világpiacon. Előfizetéses szolgáltatást indít a Meta. A Meta One néven futó alkalmazás mesterséges intelligencia funkciókat és más fejlesztéseket is kínál az Instagram, a Facebook és a WhatsApp felhasználóinak. A bevezetés fokozatosan zajlik, az új szolgáltatás már 15 millió előfizetővel és próbaverziós felhasználóval rendelkezik. Nem kívánja megtartani Bettina Orlopot a Commerzbank élén az UniCredit vezérigazgatója. Andrea Orcel azt is ellenzi, hogy a német állam két felügyelőbizottsági helyet is megtartson, és leváltaná a Commerzbank felügyelőbizottságának elnökét is, a Reuters információi szerint. Orcel tegnap Berlinben találkozott Lars Klingbeil, német pénzügyminiszterrel, az egyeztetést mindketten konstruktívnak nevezték, a Commerzbank szóvivője ugyanakkor visszautasította a vezetés cseréjére vonatkozó feltételezéseket.
2: Időjárás jelentés.
9: Holnap is napos száraz időre számíthatunk, hajnalban köd képződhet, a hőmérséklet éjjel 8 és 15, holnap napközben 25 és 26 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Klasszis Klub Live a Trend FM-en. A Klasszis Média podcastjának szerkesztett verziója. A műsorvezető Csabai Károly. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Ugye az általad említett példaként felhozott esetek között van egy, amit tényleg senki nem ért, ez az árestopnak a kivezetése, amit már a Nemzeti Bankon kívül a független elemzők, tulajdonképpen mindenki, az Országos Kereskedelmi Szövetség is azt mondja, hogy azt miért nem vezették ki eddig, és ugye a Tisza párt ugye a választási kampányban, a programjában is azt mondta, hogy minden hatósági árbeavatkozásnak a ellene van, tehát tulajdonképpen ezt ki kell vezetni, és ugye a védett árakat meg is szüntették, és nem érti az ember. Ráadásul az adatok, most már az inflációs adatok is jönnek ki, tehát azok is azt mutatják, hogy önökben semmi értelme ennek az árestopnak a fenntartása, és mégis fenntartják ezt az intézkedést.
0: Igen, nem tudom. Én nem látok bele a moszorkánykonyhába. Feltételezem, hogy azt gondolják, hogy ez egy viszonylag népszerű intézkedés, és vannak embercsoportok, akik ezt nagyra értékelik, és nem akarnak népszerűséget veszíteni, gondolom én. De nem tudom, mi hát, a magyarázata.
1: Az biztos, hogy mindenki.
0: Ha valamikor, akkor ezeket akkor kell kivezetni, amikor 1 és 2% körül van az infláció. Tehát nem, hogy a Nemzeti Bank által meghatározott célon, hanem az alatt van az infláció. Márpedig most ott van.
1: A célra is mindjárt visszatérünk, de a másik pedig ugye, ami most nagyon aktuális kérdés, ugye, hogy 700 forint fölé ment a dízelár, a benzin ugye egymás okból, itt most egy külön, vagy legalábbis egy fél műsor kerete lenne elmagyarázni, hogy a dízelár miért szakadt el a benzináraktól, de hogy ugye Magyar Péter azt mondta, hogy igenis be fognak avatkozni valahogy, de nem úgy, ahogy az előző kormány, tehát hogy ugye védett árakat bejelentette, ugye 615 forinton maximalizálták a dízelt és 595 a benzinárat, hanem más okból. Ez jelentheti-e azt, hogy most az én véleményem szerint én, ha döntési helyzetbe kerülnék, vagy a közelében, én azt mondanám, hogy azoknak lehetne támogatást adni, akiknek ez a bizonyos dízel tankolás, ez elengedhetetlen, tehát akiknek a munkájukhoz tartozik, akik nem tudnak meglenni anélkül, hogy ne tankolják, akik olyan munkába járnak mondjuk autóval, tehát azok, és nem tudják megengedni egy bizonyos jövedelem kategória alatt, jelentheti ez a megoldást, vagy milyen megoldás lehet még más, mondjuk egy ilyen közgazdasági megközelítéssel? Szóval
0: én azt gondolom, hogy a szabadon mozgó árak azok a piacgazdaságnak az alapjai. Tehát az ár az azért van ott, mert a kereslet-kínálat ezt diktálja, és az irányítja a gazdaság szereplőinek viselkedését. Tehát ha egy termék ára fölmegy, abból spórolni fogunk, abból kevesebbet fogunk használni, és ez a gazdaság hatékony működéséhez hozzátartozik. Ha ezeket mi ilyen vagy olyan módon korlátozzuk, az árak szabad alakulását, ezzel a gazdaságnak kárt okozunk hosszabb távon, és amikor azt mondom, hogy a gazdaságnak kárt okozunk, akkor a gazdaság szereplőinek is kárt okozunk, beleértve az embereket is, akik lehet, hogy most 3 hónapig örülnek annak, hogy ugye korlátozva van a benzinnek vagy a dízelnek az ára, de ezt itt vagy ott, vagy másút ennek a következményeit meg fogják fizetni. Tehát, na most lehet támogatást adni, de én annak a híve vagyok, hogy ha támogatást adunk, akkor azt ne az árban érvényesítsük, hanem azoknak adjunk közvetlenül támogatást, akik erre valamilyen formában rászorulnak. Ezt a kormány megteheti, szociális intézkedésként mondhatja azt, hogy a fuvarosok, vagy a ilyen vagy olyan gazdasági szereplők, azok, akik sokat kell, hogy használják a dízel járművüket, azok kapnak ennyi vagy annyi támogatást. Ezzel nem torzítja az árrendszert, nem torzítja az áraknak a piac befolyásoló, gazdaságot befolyásoló szerepét, és mégis támogatja azokat, akik erre érdemesek. Hogy milyen alapon érdemesek, azt nem nekem kell eldönteni, ezt a kormány eldöntheti. Én ezt egy sokkal jobb beavatkozásnak tartom, amellett, hogy valószínűleg sokkal kevesebbe is kerül, mert nem a lehető leggazdagabb embereket támogatják, akik mondjuk 6 literes benzin motorral robognak az országba.
1: Egy másik ilyen, ugye, szent tehene volt a Fidesznek, az a rezsicsökkentés. És akivel eddig beszéltem, mindenki azt mondta, hogy hát ahhoz sokkal érzékenyebb hozzányúlni. Te, neked mi a véleményed erről?
0: Hát a rezsicsökkentésről megint csak ugyanaz a véleményem, hogy ez kifejezetten kárt okozott az országnak, és ha megnézzük például a vízközművek állapotát. Tehát az, hogy jelenleg az ivóvízeknek a 20-25%-a elfolyik a lukas vezetékeken. És ennek következtében is vagyunk olyan helyzetben, ahol vagyunk. Hát ez többek között azért van, mert az ivóvíz árában nem tükröződtek azok a költségek, amik a hálózat fenntartását és javítását lehetővé tették volna. Illetve azért használunk annyi energiát, mert olcsóbb, mint a piaci ár, és ezért nem szigeteljük megfelelően lakásainkat. Vagy nagyobb lakásba lakunk, mint amennyi esetleg szükséges lenne. Tehát én azt gondolom, hogy nem jó a piaci árakat eltéríteni a kereslet-kínálat egyensúlyától. Megint csak biztos, hogy vannak olyanok, akik támogatással érdemesek, azokat direktbe célszerűbb szerintem támogatni. Ezzel a szociális célnak is eleget teszünk, és a gazdaság fejlődését sem torzítjuk és korlátozzuk. De megint csak az a helyzet, hogy valószínűleg ez egy nagyon népszerű intézkedés, mert végül is az emberek nem végeztek mind közgazdasági egyetemet, tehát nem kell nekik ezt érteni, hogy ez milyen károkat okoz. Azt viszont értik a havi villanyszámlájukban, meg gázszámlájukban, hogy ez mennyi kedvezményt jelent számukra. Tehát ezt meg kell próbálni a politikusoknak elmondani, elmagyarázni, megértetni az emberekkel. Ha ezt nem teszik meg, szerintem, akkor továbbra is egy ilyen torz, lemaradó gazdaság lesz Magyarország, mint amilyen. Elégedetlenek lesznek az emberek, hiába olcsóbb a rezsi, de ha nem nőnek a bérek, ha nem nő a gazdaság, akkor 4 év múlva én nem hiszem, hogy boldogok lesznek az emberek, és boldogan fognak szavazni a Tisza pártra a következő választáson. Tehát én azt gondolom, hogy elemi érdeke a Tisza pártnak, hogy a gazdaságot növekedési pályára állítsa, és ehhez nem elég a rablás leállítása, ehhez a gazdaságpolitikának érdemben kell változtatni ahhoz képest, amilyen az Orbán rendszer gazdaságpolitikája volt, és ennek jeleit még nem látom. Nem vagyok türelmetlen, lehet, hogy jönni fog, meg kell nézni a 2027-es költségvetést, de ezzel foglalkozni kellene, mert ennek a súlyossága az első helyen van szerintem, az összes többi kérdés mellett.
1: Hát már csak azért is ugye, mert itt az uniós pénzek visszaszerzése kvázi, vagy a befagyasztásnak a feloldása az megtörtént, ugye, és te nem tartasz attól, hogy ez egy kicsit elkényelmesíti a gazdaságot? Tehát most rázuhan 16,4 milliárd euróra a gazdaságra, és hogy nekünk meg kell újra tanulnunk azt, hogy hogyan lehet versenyszerűen pályázni mondjuk pénzekre. És hogy nem egy pályázó van, hanem bárki nyerhet. Tehát ez a fajta szemlélet, ez a fajta gondolkodás, metódus.
0: Nyilván ez egy kérdés, és ezzel foglalkozni kell, de azért én hozzátenném, hogy az uniós pénzek gazdasági növekedésre gyakorolt hatását szerintem sokan hajlamosak túlbecsülni. Nyilván van hatása, de én szerintem sokkal nagyobb hatása van annak, hogyha egy országban erős verseny van, hogyha egy országban jó egészségügy működik, ha egy országban jó oktatási rendszer működik, ha egy országban hatékony, gyors igazságszolgáltatás működik. Én azt gondolom, hogy ezeknek a tényezőknek a gazdasági hatása az vetekszik, vagy nagyobb az EU-s pénzek általános gazdasági hatásával, mert nem csak a gazdaságnak azokat a szegmenseit mozgatja meg, akik éppen ingyen pénzhez jutnak az EU-tól, hanem az egész, ezek a tényezők, amiket említettem, oktatás, egészségügy, igazságszolgáltatás, a gazdaság összeszereplőjét pozitívan érinti. És szerintem erre van leginkább szükség, és ezek a kormánynak alapvető feladatai. Tehát én azt gondolom, hogy az Orbán kormány egyik nagy hibája volt az, hogy ő a gazdaságba való beavatkozáson keresztül próbálta a gazdaságot gyorsabb pályára állítani, nem pedig azt a környezetet próbálta javítani, ami a gazdaság működését természetes módon segíteni, vagy segíthetné, nevezetesen egészségügy, oktatás, igazságszolgáltatás.
1: Már fél óra eltelt a beszélgetésünk, mint a fejénél járunk. Itt az ideje, hogy felolvassak nézőolvasói kérdést, bár most valami technikai probléma miatt élőben nem látom a kérdéseket, úgyhogy ezt majd esetleg a kollégáim tudják ezt a hiányt pótolni, vagy itt javítani ezen a helyzeten, de már kapták kérdést korábbról. Bújtorné Gulyás Zsuzsana azt kérdezi, hogy ön szerint elképzelhető-e, hogy Varga Mihály mondjuk egészségügyi állapotára hivatkozva le fog mondani az MNB elnöki pozíciójáról, megelőzendő, hogy lemondásra szólítsák fel?
0: Én nem mondom, hogy nagyon jól ismerem Varga Mihályt, valamennyire ismerem, én ezt nem tartom egyáltalán valószínűnek.
1: Ti ugye dolgoztatok úgy, hogy te voltál elnök.
0: Ő miniszter volt, és én meg a Nemzeti Bank elnöke volt. Igen, volt egy
1: bank elnöke, igen.
0: Hát nem gondolom, hogy ez bekövetkezne.
1: Igen. Visszatérve itt a amíg esetleg megjavulnak itt a technikai feltételek, és jön még kérdés, addig én kérdeznék. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal hát elég nagy port kavart itt a vezetőjének a kiválasztása. Én azt láttam egyébként, hogy te is megfogalmaztál egy kis kommentet a közösségi médiában. Mi a véleményed erről? Végül is ami most történt, egyébként ma Hatházi Ákos megint posztolt arról, hogy tulajdonképpen ez az egész kiválasztási folyamat nem volt teljesen átlátható. Most így utólag néhány héttel később hogyan ítéled meg ezt a mostani helyzetet, ami most kialakult?
0: Az egyik dolog, amit én mondanék, hogy ez egy a gazdaság mellett szerintem ez a másik legfontosabb tényező, ami a Tisza párt jövőjét az én megítélésem szerint, bár nem vagyok politológus, meg választási szakértő, de szerintem ez a másik, ami a Tisza párt jövőjét meg fogja határozni, hogy ebben milyen eredményeket érnek el. És ebben nem csak ennek a hivatalnak kell emberfelettit teljesítenie, hanem az egész magyar igazságszolgáltatásnak. Én abban reménykedem, hogy az a felzúdulás, vagy nagyon feszített hangulat, amit kialakult az elmúlt pár hétben, az egy nagyon erős üzenetet küldött a kormánynak és vezetőinek, hogy ezzel a kérdéssel nagyon-nagyon hangsúlyosan kell foglalkozniuk, mert az emberek eredményeket várnak, és az eredmény az szerintem két dolog, emberek rács mögött, pénz vissza. Hát most
1: igen.
0: Lefordítva,
1: igen,
0: erről van szó.
1: Igen.
0: És nem az az eredmény, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy ez miért történt meg velünk, meg miért történhetett meg velünk. Ez érdekes, de ezt az emberek szerintem nem fogják eredménynek tartani. Tehát itt elképesztő hatékonysággal nagyon gyorsan be kéne indulni ennek az egész gépezetnek, ehhez pedig olyan emberekre van szükség, akik már láttak ilyen dolgokat. És ebben szerintem nem állunk jól. Tehát amikor egy vagyonvisszaszerzésről van szó, akkor többek közt olyan dolgokat kell átlátni, hogy lehet visszaszerezni pénzt mondjuk Dubajból, vagy Svájcból, vagy mit tudom én, Bahamákról. Ez egy szakma. Tehát hol vannak azok az emberek, akik ehhez értenek? Mondjuk itt volt például egy ember a kiválasztási folyamatban, akinek ez a szakmája.
1: A Ligeti Miklósra?
0: Nem, vagy most nem őrá gondolok, hanem a Sárvári Nikolász.
1: Ja, Sárvári Nikolász, igen.
0: Akinek ez a szakmája. Igen. Most nem ő nyert. Én nem tudom, hogy kinek kellett volna nyerni, tehát én ezt nem tudom megítélni. De ő egy olyan tudással rendelkezik, ami Magyarországon szerintem nem nagyon van meg. Olyan, aki politológus, meg foglalkozik ezzel a témával elméletben, olyan sok van. Tehát, és a vagyon visszaszerzéshez nem is okvetlenül van erre szükség. Tehát ha úgy definiáljuk a célt, hogy ki van rács mögött, és mennyi pénzt szereztünk vissza, akkor ez egy bűnüldöző tevékenység. És itt akkor a bűnüldözéséhez és a vagyon visszaszerzéséhez kell leginkább érteni. Olyan emberek kellenek leginkább ebbe a szervezetbe, akiknek ebben kimagasló tapasztalatuk és gyakorlatuk van. Én nagyon remélem, hogy ilyen emberek be fognak kerülni ebbe a szervezetbe, és hogy van a legendő ilyen ember egyáltalán Magyarországon, aki ezt tudja, aki értehez.
1: Igen, meg hát attól függetlenül, hogy mondjuk ki lett az elnök, ezek az emberek még bekerülhetnek.
0: Abszolút.
1: Tehát nem feltétlenül Unger Annától kell elvárni, hogy ilyen tevékenység. Ő egy jó vezető kell, hogy legyen, aki tud mondjuk irányítani egy hatalmas szervezetet, delegálni tud mondjuk feladatokat, bevonni ilyen szakembereket. Gondolom ez a garanciája annak, hogy ez a folyamat megfelelően működjön.
0: Így van, pontosan. Ugye egy szervezet első embere, az nem kell, hogy minden részlethez értsen. Azt gondolom, hogy két dologhoz kell, hogy a lényegét kell látnia és értenie annak a munkának, ami ott folyik, és kell tudnia irányítani egy szervezetet, vezetni, és az irányításba az is beletartozik, hogy azoknak a szakembereknek, akik ott dolgoznak, azoknak iránymutatást adni, hogyha esetleg tévútra kerülnek. Na most ezt olyan ember tudja megtenni, aki azért valami tapasztalattal rendelkezik abban a tevékenységben, ami ott folyik abban a szervezetben.
1: Még a utolsó egy-két percben még érdekelne a véleményed a vagyonadóról.
0: Hát...
1: Amit eddig erről tudunk, mert ugye nem tudunk...
0: Nem tudunk sok igazából minden. Sok minden, csak az elveket.
1: Igen, és azokkal egyetértesz-e vagy sem?
0: Én egy kicsit szkeptikus vagyok a vagyonadóval szemben. Szerintem ez egy olyan intézkedés, aminek a céljait sokkal könnyebben el lehetne írni egy progresszív jövedelemadóval, tehát egy több kulcsos jövedelemadóval, nagyjából ugyanezt a célt el lehetne érni. A költségvetés több bevételből is jutna belőle, de vélhetően a kormány úgy érzi, vagy a Tisza párt úgy érzi, hogy annak a politikai költségei azok jóval nagyobbak lennének, tehát népszerűtlen lenne egy több kulcsos jövedelemadó. Ezzel szemben a vagyonadó az népszerű lenne, viszont a vagyonadó megvalósítása irdatlan költségbe és komplikált folyamatokba fog kerülni, és valószínűleg a töredékét fogja behozni annak a pénznek, amit egy több kulcsos jövedelemadóval el lehetne írni. Itt megint arról van szó, hogy vélhetően a politikai szavazat maximalizáló érdek, az felülírja a gazdaságilag racionális érdeket, és sajnos ezt láttuk a Fidesz 16 éves kormányzása alatt is.
1: Majd meglátjuk, mert most úgy néz ki, hogy Magyar Péter a napokban mondott a vagyonadóról is újra egy olyan mondatot, hogy itt készül a munka, és majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál, és elmondtad a véleményed, megismerhették a nézők, olvasóink a véleményedet. Önök az elmúlt egy órában Simor Andrást, a Magyar Nemzeti Bank 2007-2013 közötti elnökét hallották, és láthatták is a Klasszis Média YouTube csatornáján. Ha arra kérem önöket, hogy ha még nem tették, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel, és akkor ezen beszélgetéseket a jövőben is meg tudják nézni, illetve hallgatni, és a viszont hallásra.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
11: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
12: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
13: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
12: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az erre vonatkozó bírósági ítélet szeptember 7-ével jogerőre emelkedett. A közösség már 2022-ben megkapta a bejegyzett egyházi státuszt, de a végzés ellen az ügyesség felülvizsgálati eljárást indított. 2024. decemberében a kúria hatályon kívül helyezte a fővárosi törvényszék és a fővárosi ítélőtábla határozatait, és a MET újra nyilvántartásba vett egyházi státuszba került. Tavaly októberben újra kérelmezték a bejegyzett egyházi státuszt, de a fővárosi törvényszék, majd a fővárosi ítélőtábla ezt elutasította. Hosszadalmas jogi küzdelem után idén júliusban született meg a pozitív elsőfokú döntés, és mivel az ügyesség már nem nyújtott be fellebbezést, a végzés szeptember 7-én jogerőre emelkedett. A bejegyzett egyházak egyébként a többieknél nagyobb állami támogatásra jogosultak. A Nasdaqra készül a 4iG. A társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a 4iG lehet az első magyar szereplő, amelynek részvényei a világ vezető technológiai fókuszú vállalatainak értékpapír kereskedési platformján elérhetőek lesznek. Megerősítette a Magyar Telekom besorolását stabil kilátással a Scope Ratings. A hitelminősítő a döntést a cég erős versenypozícióival, stabil készpénztermelő képességével és javuló hitelmutatóival indokolta. Ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvény programja követelményeinek.
2: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel új történelmi csúcson 153.518 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt. A MOL 3,6%-kal csökkent 5.170 forintra, az OTP 1,1%-kal erősödött 46.940 forintig. A Magyar Telekom 9%-kal 2576 forintra nőtt, a Richter 8%-kal emelkedett 12660 forintig. Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC40 3%-kal gyengült, Milánó 2%, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére. Előfizetéses szolgáltatást indít a Meta. A Meta One néven futó alkalmazás mesterséges intelligencia funkciókat és más fejlesztéseket is kínál az Instagram, a Facebook és a WhatsApp felhasználóinak. A bevezetés fokozatosan zajlik, az új szolgáltatás már 15 millió előfizetővel és próbaverziós felhasználóval rendelkezik. Fehér Oroszország egyre inkább külföldön is terrorizálja állampolgárait, arra kényszeríti őket, hogy hazájukban újítsák meg lejárt útlevelüket, ahol sokakat letartóztatás fenyeget. Egyebek mellett ezt állapította meg az ENSZ független szakértőinek egy csoportja. A genfi székhelyű Emberi Jogi Tanács 2024-ben nevezett ki egy háromfős szakértői testületet, amely most ismertette a fehér orosz helyzetről szóló jelentését. A dokumentum börtönből szabadult emberekkel, valamint emberi jogi szervezetekkel készített interjúkon alapul. Nem kívánja megtartani Bettina Orlopot a Commerzbank élén az UniCredit vezérigazgatója. Andrea Orcel azt is ellenzi, hogy a német állam két felügyelőbizottsági helyet is megtartson, és leváltaná a Commerzbank felügyelőbizottságának elnökét is, a Reuters információi szerint. Orcel tegnap Berlinben találkozott Lars Klingbeil német pénzügyminiszterrel. Az egyeztetést mindketten konstruktívnak nevezték. A Commerzbank szóvivője ugyanakkor visszautasította a vezetés cseréjére vonatkozó feltételezéseket. Római kori pénzérméket találtak idehaza a Dráva folyó mellett. A Kaposvári Ripőrónai Múzeum régészeti csapata számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. A kora római korból Vespasianus császár ezüstpénzére, a középső császárkorból Antoninus Pius császár kiváló állapotban megmaradt denáriuszára és a feleségét Faustinát ábrázoló bronz pénzre bukkantak. A lelet harmadik századból származó érméi közül jelentős Gallienus pénze, amelynek hátlapján egy glóbuszt és hajókormányt tartó kentaur látható. A késő római korból Nagy Konstantin, II. Konstancius és Valentinianus császárok különböző pénzeit találták meg.
2: Időjárás jelentés.
9: Holnap is napos száraz időnk lesz. Hajnalban egyes helyeken átmeneti köd vagy rétegfelhőzet képződhet, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 15 fok között alakul, holnap napközben 25 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
14: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Balaton kiskör kétkeréken, avagy hogyan is érdemes nekivágni 80 kilométernek. Füredről kiindulva Tihanyon át, Kompa Szántód felé, majd vissza a déli és keleti part érintésével egy olyan 80 kilométeres kör áll össze, amelyen ha végigmegyünk, az inkább mini nyaralás, mint sport. Hogyan érdemes nekivágni? Induljunk korán, számoljunk pihenőkkel, legyen nálunk defektjavító. A komp menetrendjét nézzük meg előre. Megközelítés. Balatonfüred, Siófok és Balatonalmádé is könnyen elérhető autóval és vonattal. A kompjáratok Tihany és Szántód között rendszeresen közlekednek, kerékpárral is igénybe vehető. A kiskör nagy része jól kiépített kerékpárúton halad.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon áttartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes-gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az erre vonatkozó bírósági ítélet szeptember 7-ével jogerőre emelkedett. A közösség már 2022-ben megkapta a bejegyzett egyházi státuszt, de a végzés ellen az ügyesség felülvizsgálati eljárást indított. 2024. decemberében a kúria hatályon kívül helyezte a fővárosi törvényszék és a fővárosi ítélőtábla határozatait, és a MET újra nyilvántartásba vett egyházi státuszba került. Tavaly októberben újra kérelmezték a bejegyzett egyházi státuszt, de a fővárosi törvényszék, majd a fővárosi ítélőtábla ezt elutasította. Hosszadalmas jogi küzdelem után idén júliusban született meg a pozitív elsőfokú döntés, és mivel az ügyesség már nem nyújtott be fellebbezést, a végzés szeptember 7-én jogerőre emelkedett. A bejegyzett egyházak egyébként a többieknél nagyobb állami támogatásra jogosultak. A Nasdaqra készül a 4iG. A társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a 4iG lehet az első magyar szereplő, amelynek részvényei a világ vezető technológiai fókuszú vállalatainak értékpapír kereskedési platformján elérhetőek lesznek. Megerősítette a Magyar Telekom besorolását stabil kilátással a Scope Ratings. A hitelminősítő a döntést a cég erős versenypozícióival, stabil készpénztermelő képességével és javuló hitelmutatóival indokolta. Ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvény programja követelményeinek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,2%-os emelkedéssel új történelmi csúcson 153.518 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt. A MOL 3,6%-kal csökkent 5.170 forintra, az OTP 1,1%-kal erősödött 46.940 forintig. A Magyar Telekom 9%-kal 2.576 forintra nőtt, a Richter 8%-kal emelkedett 12.660 forintig. Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 40 3%-kal gyengült. Milánó 2%, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére. Előfizetéses szolgáltatást indít a Meta. A Meta One néven futó alkalmazás mesterséges intelligencia funkciókat és más fejlesztéseket is kínál az Instagram, a Facebook és a WhatsApp felhasználóinak. A bevezetés fokozatosan zajlik, az új szolgáltatás már 15 millió előfizetővel és próbaverziós felhasználóval rendelkezik. Fehér Oroszország egyre inkább külföldön is terrorizálja állampolgárait, arra kényszeríti őket, hogy hazájukban újítsák meg lejárt útlevelüket, ahol sokakat letartóztatás fenyeget. Egyebek mellett ezt állapította meg az ENSZ független szakértőinek egy csoportja. A genfi székhelyű emberi jogi tanács 2024-ben nevezett ki egy háromfős szakértői testületet, amely most ismertette a fehér orosz helyzetről szóló jelentését. A dokumentum börtönből szabadult emberekkel, valamint emberi jogi szervezetekkel készített interjúkon alapul. Nem kívánja megtartani Bettina Orlopot a Commerzbank élén az UniCredit vezérigazgatója. Andrea Orcel azt is ellenzi, hogy a német állam két felügyelőbizottsági helyet is megtartson, és leváltaná a Commerzbank felügyelőbizottságának elnökét is, a Reuters információi szerint. Orcel tegnap Berlinben találkozott Lars Klingbeil német pénzügyminiszterrel. Az egyeztetést mindketten konstruktívnak nevezték. A Commerzbank szóvivője ugyanakkor visszautasította a vezetés cseréjére vonatkozó feltételezéseket. Római kori pénzérméket találtak idehaza a Dráva folyó mellett. A Kaposvári Ripőrónai Múzeum régészeti csapata számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. A kora római korból Vespasianus császár ezüstpénzére, a középső császárkorból Antoninus Pius császár kiváló állapotban megmaradt denáriuszára és a feleségét Faustinát ábrázoló bronz pénzre bukkantak. A lelet harmadik századból származó érméi közül jelentős Gallienus pénze, amelynek hátlapján egy glóbuszt és hajókormányt tartó kentaur látható. a késő római korból Nagy Konstantin, II. Konstancius és Valentinianus császárok különböző pénzeit találták meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is napos száraz időnk lesz. Hajnalban egyes helyeken átmeneti köd vagy réteg felhőzet képződhet, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 15 fok között alakul, holnap napközben 25 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyűzenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
0: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtáv címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik. Csak.

Előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

karakteres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az indiai származású New Yorki énekesnő, dalszerző, színésznő Nora Jones első lemeze 2002-ben jelent meg, ami világszerte már is több mint 20 millió példányban kelt el, és ráadásul kapott érte 5 Grammy díjat. Azóta lemezeladási rekordja is sorban megdöntötte, 9 Grammy díjnál jár és filmekben is szerepel. Zongorán és gitáron is kitűnően játszik, de elsősorban nagyszerű hangja miatt szeretjük.
1: Trend Night.
2: Nora Jones érkezik most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az erre vonatkozó bírósági ítélet szeptember 7-ével jogerőre emelkedett. A közösség már 2022-ben megkapta a bejegyzett egyházi státuszt, de a végzés ellen az ügyesség felülvizsgálati eljárást indított. 2024. decemberében a kúria hatályon kívül helyezte a fővárosi törvényszék és a fővárosi ítélőtábla határozatait, és a MET újra nyilvántartásba vett egyházi státuszba került. Tavaly októberben újra kérelmezték a bejegyzett egyházi státuszt, de a fővárosi törvényszék, majd a fővárosi ítélőtábla ezt elutasította. Hosszadalmas jogi küzdelem után idén júliusban született meg a pozitív elsőfokú döntés, és mivel az ügyesség már nem nyújtott be fellebbezést, a végzés szeptember 7-én jogerőre emelkedett. A bejegyzett egyházak egyébként a többieknél nagyobb állami támogatásra jogosultak. A Nasdaqra készül a 4iG. A társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a 4iG lehet az első magyar szereplő, amelynek részvényei a világ vezető technológiai fókuszú vállalatainak értékpapír kereskedési platformján elérhetőek lesznek. Megerősítette a Magyar Telekom besorolását stabil kilátással a Scope Ratings. A hitelminősítő a döntést a cég erős versenypozícióival, stabil készpénztermelő képességével és javuló hitelmutatóival indokolta. Ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvény programja követelményeinek.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel új történelmi csúcson 153.518 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt. A MOL 3,6%-kal csökkent 5.170 forintra, az OTP 1,1%-kal erősödött 46.940 forintig. A Magyar Telekom 9%-kal 2576 forintra nőtt, a Richter 8%-kal emelkedett 12660 forintig. Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 40 3%-kal gyengült, Milánó 2%, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére. Előfizetéses szolgáltatást indít a Meta. A Meta One néven futó alkalmazás mesterséges intelligencia funkciókat és más fejlesztéseket is kínál az Instagram, a Facebook és a WhatsApp felhasználóinak. A bevezetés fokozatosan zajlik, az új szolgáltatás már 15 millió előfizetővel és próbaverziós felhasználóval rendelkezik. Fehér Oroszország egyre inkább külföldön is terrorizálja állampolgárait, arra kényszeríti őket, hogy hazájukban újítsák meg lejárt útlevelüket, ahol sokakat letartóztatás fenyeget. Egyebek mellett ezt állapította meg az ENSZ független szakértőinek egy csoportja. A genfi székhelyű emberi jogi tanács 2024-ben nevezett ki egy háromfős szakértői testületet, amely most ismertette a fehér orosz helyzetről szóló jelentését. A dokumentum börtönből szabadult emberekkel, valamint emberi jogi szervezetekkel készített interjúkon alapul. Nem kívánja megtartani Bettina Orlopot a Commerzbank élén az UniCredit vezérigazgatója. Andrea Orcel azt is ellenzi, hogy a német állam két felügyelőbizottsági helyet is megtartson, és leváltaná a Commerzbank felügyelőbizottságának elnökét is, a Reuters információi szerint. Orcel tegnap Berlinben találkozott Lars Klingbeil német pénzügyminiszterrel. Az egyeztetést mindketten konstruktívnak nevezték. A Commerzbank szóvivője ugyanakkor visszautasította a vezetés cseréjére vonatkozó feltételezéseket. Római kori pénzérméket találtak idehaza a Dráva folyó mellett. A kaposvári Ripőrónai Múzeum régészeti csapata számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. A kora római korból Vespasianus császár ezüstpénzére, a középső császárkorból Antoninus Pius császár kiváló állapotban megmaradt denáriuszára és a feleségét Faustinát ábrázoló bronz pénzre bukkantak. A lelet harmadik századból származó érméi közül jelentős Gallienus pénze, amelynek hátlapján egy glóbuszt és hajókormányt tartó kentaur látható. A késő római korból Nagy Konstantin, II. Konstancius és Valentinianus császárok különböző pénzeit találták meg.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap is napos száraz időnk lesz. Hajnalban egyes helyeken átmeneti köd vagy réteg felhőzet képződhet, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 15 fok között alakul, holnap napközben 25 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soul.

A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, száz arccal, eként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva mindennapja egy szerves része volt az éneklés is. A korista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr Miskola házi zenekarában a Fáradt Olaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekesnője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttest, ekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami Zsuzsi néven ugrott fejest a popiparba, bemutatkozó dala Merit Jó címmel jelent meg, méghozzá igen különös szerzői munkával, a zenéket a Unique-ból ismert Kovacsics Ádám, a szövegeket pedig az ex-kaukázusta Kardos Horváth János írta. Ezután létrehozta a Gingert, ami egy két vokára épülő soul jazz downtempo zenekar volt. Szóló karrierje 2013-ban egy felkéréssel indult, amikor Báj Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett élőben elsőként a Sztárban Sztár műsorban csendült fel, ekkoriban vette fel az Eve művész nevet is. 2014-ben édesanyja lett, ám az altató dalok éneklése mellett jut ideje énekesnői karrierje gondozására is, így született meg a dal elődöntőjébe bekerült Fire című szám is, mely Eve és Tóth Lórend zeneszerző sok éves együttműködésének az eredménye. Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban érkezik tehát most valami Zsuzsi.

a műsor, a különleges zenei válogatás természetesen folytatódik itt a 94.2-n. Történt egyszer, hogy pontos legyek 2007-ben, hogy két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támad, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenészbarátaik, és a saját dalaikon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Íme ők a Bossa Sonic.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az erre vonatkozó bírósági ítélet szeptember 7-ével jogerőre emelkedett. A közösség már 2022-ben megkapta a bejegyzett egyházi státuszt, de a végzés ellen az ügyesség felülvizsgálati eljárást indított. 2024. decemberében a kúria hatályon kívül helyezte a fővárosi törvényszék és a fővárosi ítélőtábla határozatait, és a MET újra nyilvántartásba vett egyházi státuszba került. Tavaly októberben újra kérelmezték a bejegyzett egyházi státuszt, de a fővárosi törvényszék majd a fővárosi ítélőtábla ezt elutasította. Hosszadalmas jogi küzdelem után idén júliusban született meg a pozitív elsőfokú döntés, és mivel az ügyesség már nem nyújtott be fellebbezést, a végzés szeptember 7-én jogerőre emelkedett. A bejegyzett egyházak egyébként a többieknél nagyobb állami támogatásra jogosultak. A Nasdaqra készül a 4iG. A társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a 4iG lehet az első magyar szereplő, amelynek részvényei a világ vezető technológiai fókuszú vállalatainak értékpapír kereskedési platformján elérhetőek lesznek. Megerősítette a Magyar Telekom besorolását stabil kilátással a Scope Ratings. A hitelminősítő a döntést a cég erős versenypozícióival, stabil készpénztermelő képességével és javuló hitelmutatóival indokolta. Ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvény programja követelményeinek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,2%-os emelkedéssel új történelmi csúcson 153.518 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt. A MOL 3,6%-kal csökkent 5.170 forintra, az OTP 1,1%-kal erősödött 46.940 forintig. A Magyar Telekom 9%-kal 2576 forintra nőtt, a Richter 8%-kal emelkedett 12660 forintig. Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 40 3%-kal gyengült, Milánó 2%, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére. Előfizetéses szolgáltatást indít a Meta. A Meta One néven futó alkalmazás mesterséges intelligencia funkciókat és más fejlesztéseket is kínál az Instagram, a Facebook és a WhatsApp felhasználóinak. A bevezetés fokozatosan zajlik, az új szolgáltatás már 15 millió előfizetővel és próbaverziós felhasználóval rendelkezik. Fehér Oroszország egyre inkább külföldön is terrorizálja állampolgárait, arra kényszeríti őket, hogy hazájukban újítsák meg lejárt útlevelüket, ahol sokakat letartóztatás fenyeget. Egyebek mellett ezt állapította meg az ENSZ független szakértőinek egy csoportja. A genfi székhelyű emberi jogi tanács 2024-ben nevezett ki egy háromfős szakértői testületet, amely most ismertette a fehér orosz helyzetről szóló jelentését. A dokumentum börtönből szabadult emberekkel, valamint emberi jogi szervezetekkel készített interjúkon alapul. Nem kívánja megtartani Bettina Orlopot a Commerzbank élén az UniCredit vezérigazgatója. Andrea Orcel azt is ellenzi, hogy a német állam két felügyelőbizottsági helyet is megtartson, és leváltaná a Commerzbank felügyelőbizottságának elnökét is, a Reuters információi szerint. Orcel tegnap Berlinben találkozott Lars Klingbeil német pénzügyminiszterrel. Az egyeztetést mindketten konstruktívnak nevezték. A Commerzbank szóvivője ugyanakkor visszautasította a vezetés cseréjére vonatkozó feltételezéseket. Római kori pénzérméket találtak idehaza a Dráva folyó mellett. A Kaposvári Ripőrónai Múzeum régészeti csapata számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. A kora római korból Vespasianus császár ezüstpénzére, a középső császárkorból Antoninus Pius császár kiváló állapotban megmaradt denáriuszára és a feleségét Faustinát ábrázoló bronz pénzre bukkantak. A lelet harmadik századból származó érméi közül jelentős Gallienus pénze, amelynek hátlapján egy glóbuszt és hajókormányt tartó kentaur látható. A késő római korból Nagy Konstantin, II. Konstancius és Valentinianus császárok különböző pénzeit találták meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is napos száraz időnk lesz. Hajnalban egyes helyeken átmeneti köd vagy réteg felhőzet képződhet, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 15 fok között alakul, holnap napközben 25 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Szutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsetsz első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsetsz mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsetsztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: De persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Tehát, hogy... Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez ott van, ez rólam szól!
0: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elállt.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

94.2. Trend FM.

0: magyar hangja,
1: Juhász Attila.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: lift me up.
1: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a buliaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladányben és Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ágiban zenekar
0: Trend Night.
1: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebrief-et. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.
1: Vártam, reménytelenül vártam én te rá. Vártam, reménytelenül ezt az éjszakát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.